0: Azt hiszem, hogy egyrészt nagyon szórakoztató az, hogy mivel ez egy 70-es években íródott szöveggyűjtemény, ezért nagyon-nagyon erősen érezhető rajta az a retro hangulat, amit sokan felnevetünk, és rögtön otthon érezzük magunkat, hiszen egy olyan régi világot idéz meg, amit azért nagyon-nagyon jól ismerünk. És ez egyben lehetőséget is ad arra, hogy azt érezzük, hogy ez tulajdonképpen nem rólunk szól, hanem ugye arról a régi világról, de ha kellően bátrak vagyunk, merészek vagyunk, akkor azért közel engedhetjük magunkhoz ezeket a Janikowski szövegeket, és abszolút beláthatjuk azt, hogy bár évek szempontjából sokkal odébb vagyunk, de hát valami keveset változott az, hogy hogyan bánunk egymással, meg magunkkal a nehéz helyzeteinkben.
1: A képzelet színház elnevezés, ez honnan jött? Mit jelent ez a gyakorlatban, és miben más, mint egy hagyományos színházi előadás?
0: A képzelet színház az egy olyan felolvasó színház, ami jóval több, mint egy felolvasó színház, mert bár a szereplőknek a kezükben van a példány, természetesen ismerik a szöveget kívülről, és tudják, hogy mit fognak mondani. És ez egyfajta közös játékra invitálása nézőkkel, hogy a szöveg elhangzása során arra buzdítjuk a hallgatóságot, hogy képzeljék el, a saját emlékképeik alapján rakják össze azokat a jeleneteket és azokat a női figurákat, akiket ugye a színpadon látnak, hallanak. És ez egyfajta olyan közös játékot eredményez, amiben mindenki investál abban, hogy ez az előadás aznap este a maga egyéni módján jöjjön létre. Tehát ha mondjuk ülnek 150-en a nézőtéren, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a fantáziájuk segítségével a nézők 150 féle módon hozzák létre valójában ugyanazt az előadást, amit ugye ugyanaznap este látnak.
1: És mennyire alakítják a közönség reakciói az est menetét? Előfordul, hogy két előadás teljesen más hangulatú lesz?
0: A képzeletszínháznak az az egyik sajátossága, hogy nem tud ugyanolyan lenni egyik előadás sem, hiszen maga a szereposztás is folyamatosan változik, illetve a nézőknek a bátorsága, együttjátszási kedve, hangulata is nagyon meghatározza azt, hogy aztán merre kanyarodunk. Tehát ez nagyon nagy teret, azt hiszem, hogy nagyon nagy szabadságot ad mind a játszónak, mind a nézőnek az ügyben, hogy valóban azt érezhesse, hogy aznap este egy olyan produkcióban vett részt, ahol ő igazán fontos volt, hogy pont ő volt ott.
1: Az elmúlt években több szereposztással is találkozhatott a közönség. Volt művészi oka a szereplőcserének, vagy inkább a színésznők elfoglaltságai miatt alakult így?
0: Ez a képzelet színház műfajának koncepciója. Jelenleg a két női szerepet 25 színésznő játsza, és abszolút felváltva, tehát hogy mindenki mindenkivel kompatibilis, és bárki bárkivel összekerülhet. Egyébként ennek a Barabás Villás 30. előadásnak az lesz abszolút a különlegessége, hogy a Kovács Patrícia és a Györgyi Anna lesz a szereplő páros, akik ebben az előadásban még soha nem játszottak együtt, külön-külön ugye játszották már, de ők még soha nem voltak párban. Tehát ez nekünk is ebben a szempontból egy különleges este lesz, ez egyfajta debütálás, mert hogy megnézzük, hogy ők most milyenek így együtt ebben a dologban, amit ugye külön-külön nagyon jól ismernek.
1: Azt mondtad, hogy Györgyi Anna és Kovács Patrícia. Milyen új nézőpontot vagy új energiát hoznak ők a produkcióba?
0: Mind a kettőjüknek van egy-egy szédületes humora, végtelen nagy eleganciája, és az a fajta játékosság, és az a fajta húzókülyesség, amit ők képviselnek, én azt gondolom, hogy ez, amikor majd ott összeér aznap este középen a színpadon, nagyon szórakoztató, és nagyon szellemes, és nagyon elegáns este lesz, és nagyon sokat fogunk nevetni, miközben nagyon komoly dolgokról fogunk beszélgetni, nagyon komoly dolgok fognak előkerülni, de abban reménykedek, hogy a nézők az ő energiájukból egyfajta muníciót tudnak kapni ahhoz kapcsolódóan, hogy mondjuk ha hazamennek, akkor holnaptól hogyan csinálják az életüket, jobban vagy máshogy.
1: Ezeket az előadásokat próbáljátok, vagy élesbe megy?
0: Próbáljuk is.
1: Hogyan képzelje el a hallgató egy ilyen próbát?
0: Ez egy klasszikus szövegösszemondó próba, amiben egyrészt az egymásra hangoltságot gyakoroljuk egy kicsit, illetve meghatározzuk azokat a kereteket, hogy az adott helyszínhez igazodva hogyan tudjon a produkció élő maradni, illetve teljesen odaadaptálva, tehát hogy abszolút azt lehessen érezni, hogy ezen a helyszínen ez a produkció most megint ki van találva.
1: Mindig ilyen csodálatos ruhákban lépnek fel a közönség előtt a színésznők. Mesélnél róla, miért lett ez a koncepció része, és honnan valók a ruhák?
0: koncepciónak azért lett része, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos feladat példát mutatni, illetve kísérletezni azzal is, ami egyébként nagy gondot okoz a 40 fölötti női életben, hogy mi az, ami jó áll, és hogy mi az, amiben jól tudjuk magunkat érezni, de közben meg tudjuk tartani a nőiességünket. És hogy ez ne legyen túlzó, ez ne legyen nevetséges, ez ne legyen ciki. És amikor mi ezzel elkezdtünk kísérletezni, hogy vajon mik azok a ruhakörtemények, mi az a vizuális világ, amiben tulajdonképpen úgy tudnánk ezt megmutatni, hogy egyszerre példaértékű, de közben ez azért mégiscsak kényelmes és hordható és valóságos, hiszen hát egy színpadon vagyunk föl, tehát mi nem Barbie babák vagyunk, meg nem manekenek, akkor nagyon sok visszajelzést kaptunk azokban, hogy ez is milyen sokat ad a nézőknek, ez a fajta vizuális különlegesség. Akkor elkezdtünk azzal is kísérletezni, hogy sok helyről, különböző irányokból szedjük össze a ruhákat, akár magához a helyszínhez öltözünk, és hogy együttműködünk magyar tervezőkkel, külföldről is van ruha. Tehát gyakorlatilag mindenhonnan, amit meglátunk, ezt ugyanúgy egy játéknak tekintjük, és azért is van az, hogy minden egyes alkalommal más ruha van rajtunk. Ez egyébként abszolút ellen nem egy a színházi szokásjognak, hiszen ott ugye az szokott történni, hogy a színésznők bejönnek, elveszik mindig ugyanazt a ruhát, ami ehhez képest ugye pont fordított irányba indulunk.
1: El tudnád képzelni azt, hogy a jövőben ismét új szereplőkkel folytatódjon az előadás?
0: Abszolút. Sőt, ez egy folyamat nálunk, mindig vannak új belépők, és ez mindig új szint, új energiát, új frissességet hoz a produkcióba, hiszen őtőlük mi ugyanúgy soha nem láttuk az előadást, nem hallottuk a szöveget, és amikor egy-egy új színésznő belép a produkcióba, akkor mindannyian nagyon nagy szeretet és kíváncsisággal várjuk, hogy mi az, amit ő esetleg meg tud mutatni a szövegből, amire mi még talán sose gondoltunk, pedig mondjuk játsszuk 13 éve, tehát azt gondoljuk, hogy ó, hát én már mindent láttam, meg már mindent tudom.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy a szöveg mindig ugyanaz, csak aki játsza más.
0: Igen, a szöveg mindig ugyanaz, aki játsza az a más, a helyszín a más, és a ruha még az, ami más. És utána pedig a beszélgetés, ami pedig az előadás szerves része, az is változó szokott lenni, hogy milyen kérdések vannak, hogy miről beszélgetünk pontosan, hogy milyen kérdés mentén gondolkodunk együtt.
1: Volt valami olyan kérdés az elmúlt időszakban, ami nagyon-nagyon megragadt benned, ami azt mondott, hogy ezt nagyon jól megcsináltuk, ezt az előadást, hogy ezt a kérdést hozta föl a nézőben?
0: Én nagyon szeretem azt a kérdést, amikor arról beszélgetünk, hogy hogyan vagyunk a testi és a lelki ráncainkkal. Szerintem 40 fölött ez egy nagyon fontos téma, ez egy nagyon fontos kérdés, és azt is nagyon szeretem, amikor azon szoktam gondolkodni, hogyha egy időgép segítségével üzenhetnénk saját magunknak, fele annyi idős önmagunknak, mint amennyi idősek most vagyunk, hogy akkor ki mit válaszolna erre a kérdésre, hogy mit küldene visszafele az időgépbe saját magának bátorításként.
1: Te rendezőként és moderátorként is részese vagy az estnek. Megváltoztatja ez az előadást?
0: Azt gondolom, hogy sokat ad hozzá az, hogy én megyek föl a színpadra, aki ezt az egészet kitaláltam, és ez egyrészt a színészeknek azt gondolom, hogy nagyon nagy biztonság, hiszen együtt vagyunk, és ők abszolút számíthatnak rám, és én számíthatok rájuk, illetve a nézőktől is azt a visszajelzést szoktam kapni, hogy ez egy nagyon érdekes dolog számukra, hogy láthatóvá válik az az alkotó, akit ugye a legtöbb esetben azért nem szoktak látni, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés összetalálkozás a közönséggel, a színészekkel, és hát magával a szöveggel, ugye, amivel én azért évek óta éjjel-nappal foglalkozom.
1: A Barabás Villa, ahol az előadás lesz a következő, augusztus 30-án, ahogy említetted Györgyi Annával és Kovács Patriciával, egy különleges helyszín. Mit ad hozzá az előadás hangulatához?
0: Ez egy nagyon-nagyon szép rendezvényhelyszín, sokak számára ugye esküvő helyszín is, és hogyha jó az idő, mert szép az idő, akkor kint játszunk a kertben, a belső kertben. Ha viszont nincs jó idő, akkor meg a beltérben játszunk, ami átalakult színházteremmé, egy nagyon jó hangulatú, bensőséges színházteremmé, amitől meg sokkal inkább a színház irányában megy a produkciónak a hangulata. Tehát én azt gondolom, hogy bármilyen is lesz az idő, rajtunk nem fog ki, mert ha kint vagyunk, akkor ez egy igazi nyáresti, jó hangulatú női előadás, ha pedig bent vagyunk, akkor pedig egy sokkal inkább klasszikus színházi előadással alakul.
1: Kinek ajánlod elsősorban az estét? Csak a 40 év feletti nőknek, vagy a férfiaknak is, vagy fiatalabb generációnak is?
0: a 40 fölötti nők számára ez egy nagyon értékes és nagyon érdekes produkció, és egy igazán nekik való produkció. Aki nem sokára 40 éves lesz, talán annak is érdemes eljönni, megnézni és gondolkodni azon, hogy mifelé közelít az ő élete, mi vár rá, ezt abszolút jó értelemben gondolom. És nagyon hálásak vagyunk, amikor a hölgyeket elkísérik a párjuk, a férfiak, akik valószínűleg nem maguk vesznek erre az előadásra ide, de nagyon helyes, amikor ők is rácsodálkoznak a Janikovszky szövegei alapján egy-egy olyan szituációra, ami abszolút ismerős nekik a saját mindennapi életükből, és van egy felszabadító nevetése. Ja, most már értem, hogy akkor mi történik.
1: Mit szeretnél, hogy a nézők hazavigyenek magukkal az előadás után?
0: Leginkább azt, hogy csodálatos dolog élni, és hogy annyi szépség van az életben, annyi jó dolog, és nőnek lenni is csodálatos, és ezt az egészet megfejlődni, megküzdeni, megemészteni, megszülni magunkból újra és újra magunkat, ez egy egészen masszerű emberi feladat, és ezt soha nem lehet feladni, hogy ne találjuk meg benne a szépséget.
2: Toller Mónikával, a Nőha elmúlt 40 című előadás rendezőjével Kovács Éva Rebeka beszélgetett. Az ezúttal Kovács Patrícia és Györgyi Anna főszereplésével látható produkció augusztus 30-án vasárnap 20 órakor várja az érdeklődőket a Barabás Villa kertjében.

0: A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programja 2018-ban indult azzal a céllal, hogy támogassa az alkotó és előadó művészeti tevékenységet, és erősítse a 3 éves ösztöndíjat elnyerők szakmai kapcsolatait. Az új pályázati támogatási időszak szeptember 1-én indul. Az erről szóló sajtótájékoztatón a Hild villában Zsoldos Szilvia járt, ahol 2 egykori ösztöndíjassal beszélgetett. Elsőként dr. Várnagy Andrea Liszt Ferenc díjas zongoraművész, érdemes művésszel, aki az MMA segítségével írta meg ősszel megjelenő könyvét, amely Liszt Ferenc a Bölcsőtől a Sírig című utolsó szimfonikus költeményét elemzi. Ezt követően pedig Csáki András, junior prima és Liszt díjas gitárművészt kérte mikrofon elé, aki a klasszikus és a historikus gitár közötti különbséget is megvilágítja.
1: Ha jól értettem, akkor az önök egy zenész család.
2: Dr. Várnagy Andrea vagyok, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, érdemes művész. Igazából nem teljesen zenész család, művész család. A lányommal léptem föl most is, aki a négykezes partnerem nagyon sok koncerten, és van egy színművész lányom, tehát ő a másik ágat képviseli a művészetnek, és hát a kisfia meg a Sáros Pataki református kollégiumban tanul, de én azt gondolom, hogy ő is nagyon fogékony lesz a művészetek iránt. Ezt ilyenkor gyerekkorban nagyon jó, hogyha az ember magával tudja vinni az élet nehezebb napjaira is, mert valóban az Isten legnagyobb ajándéka a művészet, ami színesíti, gazdagítja az életünket, és őszintén remélem, hogy anyaként ezt tovább tudtam nekik adni.
1: Hogyan kapcsolódik ön az MMA művészeti ösztöndíj programjához?
2: Én az elsők között voltam, aki ebben a csodálatos programban részt vehet. Nagy meghatottsággal léptem át egyébként megint a Hild villának a küszöbét, és pont eszembe jutott, amikor ösztöndíjasként megkaptam a hírt, és csodálatos volt ez a 3 év. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan, hogy elnök úr ezt említette, nagyon sok olyan barátság, olyan inspiráció született bennem, amik a zenevarázslatot, az én mozgalmamnak a munkáját nagyon-nagyon inspirálták. És aztán nagyon-nagyon jó volt, amikor részt vehettem az Essence Artist programjaiban, ugye a Vigadóban volt szintén koncertünk, és most is az MMA áll a mögött, hogy a tavaly megvédett doktori disszertációmat könyvformájában adják ki. Liszt von der Wiege bis zum Grabe, vagy a Bölcsőtől a Sírig, a hangjegyek mögé rejtett bizonyságtétel címmel, amely Liszt utolsó szimfonikus költeményét kutatja, és valóban egy hiánypótló könyv lesz, mert ez a nagy közönség számára ez a szimfonikus költemény talán nem annyira ismert, és én nagyon remélem, hogy ezáltal ezt a remek művet kicsit közelebb tudom vinni a nagy közönséghez, és ebben az MMA ott áll oszlopként, és támogatja az én könyvem kiadását.
1: Mit jelent önnek Liszt Ferenc és a művei?
2: Hogy az ember halad a korral, mennek az évek, szinte minden művész életében előjön az, hogy Liszt Ferenc olyan művészi és olyan emberi nagyság volt, ami gyakorlatilag tényleg példaképét tette mindannyiunk számára. A kötet nem csak a doktori disszertációt foglalja magában, hanem nagy interjúkat számomra nagyon fontos művészekkel, olyanokkal is, akik az én művészi utamat támogatják. Marton Éva, aki szintén azt fogalmazta meg számomra, hogy egyszer csak tényleg azt érezte, hogy Liszt az az, aki valóban egy állócsillag a zenegén, de az egyik legnagyobb kuriózum ebben a könyvben, hogy Vásári Tamás az élete utolsó interjúját nekem adta. És ő ezt egy ajándékként is szánta nekem, és ebben beszél az elmúlásról, az élet értelméről, és arról, hogy ő igazándiból egy Liszt reinkarnációnak érzi magát. Amikor én ezt az interjút átküldtem neki, akkor elolvasta, és azt mondta, hogy nagyon szépen köszöni, hogy egy méltó emléket állít majd ezzel az interjúval számára, és azt mondta, hogy tökéletes, és remélem, hogy sokak kezébe kerül majd ez a könyv.
1: Miről beszélgetett a nagyművészekkel ennek a kötetnek a kapcsán?
2: Pontosan arról, amit engem most kérdezett, tehát, hogy miért Liszt Ferenc? Mi az, ami meghatározza az időskori, a progresszív zenét író Liszt Ferenc életét? És azt, hogy ő hidat épített, az impressionizmus, vagy mondjuk ebben a műben a 3. tétellel már egészen Bartók zenéjéhez. Tehát, hogy mit látnak abból, hogy az ünnepelt sztárból egyszer csak egy letisztult, szinte csontzenét író, nagy-nagy zeneszerző vált, és mit jelent az ő hangjegyek mögé rejtett üzenet? története. És valahogy azt látom, hogy minden művész életében, ugye itt van Tóth Péter, aki zeneszerzőként nyilatkozik ebben a könyvben, vagy Király Csaba professzor, vagy Martos Levente püspök úr, tehát mindenféle szempontból próbáltam ezt megvilágítani, és még egy érdekessége van, hogy grafológiai elemzést is végeztettem, hiszen Eckhart Máriától én megkaptam ennek a műnek az eredeti kéziratát, nyilvánvalóan annak másolatát a washingtoni könyvtárból, és fantasztikus, hogy milyen jellemrajzot adott Lisztről.
1: Erről el lehet valamit árulni? Tehát, hogy mi derült ki akkor ebből a grafológiai elemzésből?
2: Ami számomra a legszebb üzenettel bírt, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozott ezen a művön, évekig áthúzta, korrigálta. Én láttam a lefedett eredeti kottában, hogy miket vetett el, milyen változatokat, azok is remekek voltak egyébként, de hogy mennyire csiszolta ezt a művet, és én először azt gondoltam, hogy talán ez már egy ilyen időskori bizonytalanság, talán egy tétovaság, és pontosan ezt hozta ki a grafológus Urbán Gabriella, hogy igazándiból annyi csapás érte, annyira sok nehézség vette körül. Valóban voltak torpanások az életében, de egy valami sosem változott. Az ő lendülete, az, hogy ez a fiatalos hévvel írja az újabb és újabb változatokat, tehát ezt lehet látni a kéziratból, és az a törekvés, hogy egy olyan remek művet alkosson, amely valóban a hangjegyekkel mondja el, hogy az élet egyetlen értelme, hogy megtaláljuk az utat Isten felé, és hogy neki tetsző életet éljünk.
1: Ez annyira érdekes, hogy valakinek az is sokat mond, ami nem látható, vagy ami nem a végeredmény.
2: Ez így van, és erről például az interjúban Tóth Péter zeneszerzővel beszéltünk. Ő azt mondja, hogy az van készen, ami már véglegesített. És hogy ez érdekes dolog, hogy én belenézhettem ebbe az alkotói folyamatba. És ugye én a nagy közönségnek írtam ezt a könyvet, illetve hát most remélem, hogy már októberben a Liszt születésnapra ez meg is jelenik. Van benne egy kéziratelemzés fejezet, ami akár a szakmának, akár talán a laikusoknak, a nagy közönségnek is szól, hiszen egy kicsit elmagyarázom, hogy miért mehetett abba az irányba. Nyilván ezek fikciók, de nagyon-nagyon jó eljátszani a gondolattal, hogy mi indíthatta a zeneszerzőt, hogy igen, arra tegye rá a végleges jelet.
1: Még egyszer mondjuk el a könyvnek a címét, és akkor ugye, ha jól értem, októbertől talán már megvásárolható.
2: Így van, Liszt Ferenc von der Wiege bis zum Grabe, avagy a hangjegyek mögé rejtett bizonyságtétel.
1: A lányával játszott most négykezest. Mi az a plusz, amit a négykezes ad?
2: Azt, hogy együtt tudunk gondolkodni, együtt érezni, együtt lélegezni, együtt örülni a sikernek, vagy esetleg együtt találni vigaszt, miután valami nem úgy sikerül. Az én azt hiszem, hogy a mai technikai kütyükkel körülvett világban muszáj néha azt a belső csendet, békét megtalálni, és a másikkal együtt muzsikálni, és együtt lenni.
3: Csáki András vagyok, gitárművészként diplomáztam a Zeneakadémián, 2009 óta ott tanítok, és az évek során junior prima és Liszt díjat kaptam. Én 21 és 24 között voltam ösztöndíjasa a Művészeti Akadémiának, én akkor a 19. század elejé gitározásnak a historikus előadás módját vizsgáltam, akkori korabeli forrásokat olvastam külföldi nyelven, ezek alapján csináltam egy tanulmányt, illetve vettem egy hangszert is az ösztöndíjas pénzből. Historikus kópiának hívják ezeket a hangszereket, ami ugye a 200 évvel ezelőtti hangszernek a másolata. És ez azért nagyon fontos, mert külsőleg is eltérnek ezek a hangszerek, de a működési módjuk is egy picit más. Például ugye a gitáron van egy olyan technika, hogy mi bal kézzel is tudunk csak ráütni vagy elpengetni, nem kell jobb kézzel megpengesem ahhoz, hogy szóljon. Ezt nagyon sokat használták a 19. század elején, és ez a modern gitáron olyan furcsa, mert amikor pengetek egy hangot, ez a modern gitáron sokkal hangosabb, mint a bal kézzel pengetett. És ezért egy ilyen kiegyenlítetlenséget okoz. Ahogy a historikus kópián elkezdtem játszani, olyan fajta húrokkal és azokkal az utasításokkal, amik a kottában olvashatóak, mindjárt érthetővé vált minden.
1: Ez alatt mit értünk?
3: Például azt ugye, hogy amikor jegyezve van a kottában, hogy mondjuk ugye ennél a balkéz ráütésről beszélünk, csak balkézzel kell valamit eljátszani. És ugye a modern gitáron ez nem szólt jól. Ezért nem csak balkézzel játszottuk, hanem rásegítettünk jobb kézzel is. Na most ezen a hangszeren viszont, hogyha csak balkézzel játszom, akkor tökéletesen szól, és nincs szükség arra, hogy én jobb kézzel pengesem, mint a modern hangszeren. Tehát más új rendek is vannak. Csináltam is egy videót egyébként erről, két variációs művet is felvettem úgy, hogy az ismétléseknél mindig a modern hangszeren ismétlek, és első eljátszásnál pedig a historikus kópiával kezdem a felvételt, és utána ugyanazt a periódust eljátszom a másik hangszeren, és ezt így összetudták ugye vágni, és akkor így hallható is a különbség a két hangszer hangzása között. Meg hát látható is természetesen.
1: Tanít is a Zeneakadémián. Esetleg ezt a historikus gitárt is tanítják?
3: Klasszikus gitárban mi ugye gyakorlatilag a reneszánsztól a teljesen kortársig mindenfélét tanítunk. Én beszoktam vonni most már ezt a romantikus gitárt, tehát oda szoktam adni a tanítványaimnak is kipróbálni ezt a hangszert, hogy megérezzék érzetekbe, mennyire más azon a hangszeren játszani, mint modern hangszeren játszani. A külföldi iskolákban, külföldi kollégáimnál már gyakorlatilag ez egy ilyen mindennapos gyakorlat, hogy játszanak rajta. Én a mai napig is ezt az MMA-s idő alatt csináltam olyan koncertet, hogy játszom mindkét hangszeren, és akkor vannak olyan darabok, ahol megszavaztatom a közönséget, hogy melyiken szeretnék hallani. És akkor mindig változik az eredmény. Van, akinek tetszik ez a historikus hangszer, és azt szeretné még hallani, van, aki meg a modern mellett teszi le a garast.
1: Mennyire népszerű hangszer a gitár? Ritkán van szimfonikus zenekarokban gitárra szükség. Sokan választják ezt az életpályát?
3: Életpályának talán nem annyira sokan választják, de nagyon sokan tanulják, hiszen rengeteg előnye van. Ugye ez egy viszonylag olcsó hangszer, és nagyon sokféle műfajban lehet vele boldogulni. Tehát, hogyha valaki klasszikus alapokat megtanul, avval azért nagyon-nagyon sok felé el lehet jutni. Én kifejezetten ezt a nagyon klasszikus részét csinálom, tehát imádok Bachot játszani, én imádom ezt a régi zenét, tehát nem véletlenül a romantikus periódusnak is ezt az átnézését, a különböző iskolák, metodikák végigolvasását választottam témámul, mert én nagyon szeretem ezeket. De az biztos, hogy ez inkább egy réteg valami. A szimfonikus zenekarra leginkább szólistaként bukkan föl az ember. Én például november 18-án fogom a Zeneakadémia nagy termében szimfonikus zenekarral úgy játszani, hogy akkor szólista leszek. Tehát nem a zenekar része, hanem a gitár fog versenyezni a zenekarral. Van néhány olyan szerző, Mahlernek van a 7. szimfóniája 4. tételében gitár, tehát néha vannak ilyenek, hogy egy-egy szimfonikus műbe is írnak klasszikus gitárt. De azt gondolom tényleg, hogy alapszinten sokan tanulják, hozzánk az egyetemre is sokan jönnek, és aztán sokan tanítani kezdenek, koncerteznek mellette, műfajt váltanak. Nagyon sok olyan tanítványom van, aki elmegy utána esetleg jazz tanszakot elvégezni. Tehát, hogy sok felé lehet belőle mozdulni, meg nagyon sokan elmennek külföldre tanítani. Sajnos általában a nagyon jók, de hát, ha majd egyszer ők is visszatérnek és megosztják a tapasztalataikat velünk is.
0: Az elmúlt percekben Zsoldos Szilvia interjúját hallhatták, először dr. Várnagy Andrea zongoraművésszel, akinek Liszt Ferenc utolsó remekművét elemző könyve októberre kerül a nagy közönség elé. Majd Csáki András gitárművésszel, aki szólistaként legközelebb november 18-án lép fel a Zeneakadémián. A Magyar Művészeti Akadémia új ösztöndíjasai pedig szeptember 1-én kezdik meg munkájukat.

0: Az idei sziget augusztus 16-án zárta kapuit. A fesztiválon Csúth Judit kolléganőnk az Iparművészeti Múzeum sátrában járt, ahol az intézmény kommunikációs vezetőjével, Koren Zsolttal beszélgetett, a fesztivál során szerzett tapasztalatokról és a múzeum őszi terveiről.
1: Az Iparművészeti Múzeum standja, világa itt a szigeten két zenei színpad között található. Ezt lehet is hallani a háttérben, hiszen az utolsó nap délutánján nagyon él a sziget, mint ahogy az eddigi napokon is, és az Iparművészeti Múzeum egy önálló világgal képviselteti magát ezen a fesztiválon, ami nagyon régóta a zene és sok egyéb más mellett a kultúrának is mindig kiemelt szerepet szán. De azt hiszem, hogy most ebben az időszakban ez egy különösen fontos dolog, hogy az Iparművészeti Múzeum itt lehet, és találkozhat a közönségével.
2: Ez így igaz, mindenképpen nagyon fontosak az ehhez hasonló kitelepülések. Függetlenül attól, hogy most éppen zárva van az Iparművészeti Múzeum főépülete, mindenképp szeretünk jelen lenni a különböző fesztiválokon és közösségi helyszíneken. A Sziget Fesztiválon is már több mint két évtizeden rendszeresen jelen vagyunk. Volt egy-két kihagyás, de alapvetően, ahogy tetszik, törzs vendégek vagyunk. Az Iparművészeti Múzeum akkor is itt volt a kezdetektől, amikor önálló múzeumi negyed nevű programhelyszínként. Sok-sok múzeum költözött ki a Sziget Fesztiválra az elmúlt évtizedekben, és a Covid óta gyakorlatilag egyedüli közgyűjteményként jelentkezik minden évben az Iparművészeti Múzeum a Sziget Fesztiválon. Önálló helyszínnél nőttük ki magunkat, amire kifejezetten büszkék vagyunk. Ez a fesztivál szervezők részéről is egy komoly visszajelzés vagy elismerés. Nagyon fontos, hogy közvetlenül tudunk kommunikálni a közönségünkkel is, és azokkal is, akik még nem ismerik ezt az intézményt, vagy ezt a gyűjteményt.
1: Ahogy itt körbenézek, lehet itt játszani, lehet alkotni, meg lehet egy kicsit pihenni, és ez a fajta játék, amivel most itt az Iparművészeti Múzeum jelen van, ez kapcsolódik a Facebook oldalához is, és egyfajta párosítása ez a gyűjtemény darabjainak, és különböző hollywoodi hírességek gyönyörű ruháinak, amikkel megjelennek itt-ott ilyen nagyobb eseményeken. Ezt így jól foglalom össze? Mi adta ehhez az ötletet?
2: Ez egy olyan ötlet, ami egyszer csak kipattan a kollégák fejéből. A kommunikációs munkatársak egyszer csak előálltak ezzel az ötlettel több évvel ezelőtt, és váratlanul nagy sikere lett, aminek nyilván mi örültünk a legjobban, a közösségi médiában futótűzként terjedt, hogy micsoda őrültséget találtak ki az Iparművészeti Múzeumban. Nagyon örültünk neki, hogy egyszer csak ilyen szinten el tudtuk találni, és ilyen széles spektrumon a közönségnek az érdeklődését. Az az igazság, hogy ugye az Iparművészeti Múzeum gyűjteménye teljesen evidens módon tud reagálni bármire, ami vizuálisan szembe jön velünk. Ez egyszerűen egy ilyen gyűjtemény, akár a kerámia gyűjteményre gondolunk, akár a textil gyűjteményre, az üveg gyűjteményre. Mindenhol találunk olyan motívumokat, olyan színvilágot, olyan formavilágot, olyan stílust vagy egyéb műfaji jellegzetességeket, amelyek gyakorlatilag bármely korszakban reagálni tudnak azokra a dolgokra, amik egyébként tényleg bárhol szembe jönnek velünk. Nyilvánvaló, hogy amikor az Oscar-díjat átadják, vagy a Golden Globes-díjat átadják, akkor sokkal nagyobb figyelem irányul ezekre a szupersztárokra, és hát az ötlet nagyon egyszerűen annyi volt, hogy a világhíres színészek, művészek, zenészek ilyenkor nagyon különleges kreációkban, viseletekben jelennek meg a színpadon, a vörös szőnyegen. Ugye ezt most mi is egy ilyen kis vörös szőnyeggel próbáltuk illusztrálni itt az Iparművészeti Múzeum sátrába. A Sziget Fesztiválon egy vörös szőnyegen lehet bevonulni bárkinek. Na és ezekhez a kreációkhoz mi mindig találtunk olyan műtárgyakat a gyűjteményből, amelyek párosává válik az adott ruhának. Ugye ezt itt rengeteg képen bemutatjuk, gyakorlatilag egy mini kiállítást, egy vetített mini kiállítást hoztunk magunkkal, amiben a korábbi évekből született ilyen típusú anyagot mutatjuk be. és készültünk egy olyan játékkal is, ahol a látogatók maguk válogathatják össze az adott műtárgyakat ezekkel a ruhákkal.
1: Igen, éppen most az asztalnál is játszanak többen is ezzel a játékkal, hazai fiatalok, külföldiek, és alapvetően fiatalok, mert azt gondolom, hogy ez a koncepció, ez valóban egy olyan elképzelés, amivel könnyű a fiatalokat megszólítani. Mik a tapasztalatok így a sziget végén, hogy hogyan reagál a fiatalság ma egy közgyűjteményre, egy múzeumra, hogyan reagálnak arra, hogy jelenleg ez a gyűjtemény nem elérhető, hogyan tud például ezen egy ilyen fesztiválos jelenlét segíteni?
2: Annyival azért ezt hadd egészítsem ki, hogy aki akar, az megtalál minket, és tud velünk találkozni. Budapesten a Rád György villában mutatjuk be a szecessziós gyűjteményünknek a 600 kiemelkedő darabját. Ott is rengeteg fiatal megfordul, nagyon sok iskolai csoport jön, és családokkal is folyamatosan érkeznek a fiatal látogatók is. De természetesen nem akarom megkerülni a kérdést. Ilyen értelemben valóban egy speciális helyzetben van az Iparművészeti Múzeum, hiszen 9. éve zárva van a főépületünk, és nyilván teljesen más, hogy működnénk, és más lenne az életünk abban az esetben, hogyha a saját főépületünkben nyitva lehetnénk, és 5-6-7-8 kiállítást egyszerre tudnánk prezentálni a látogatóknak. Jelenleg az a helyzet, hogy az állandó kiállításunk a Rátvillának a nagy részét elfoglalja, és két pici teremben még időszaki kiállításokon bizonyos tematikákat be tudunk mutatni. Az viszont, hogy nem vagyunk elérhetőek, az pont nem érződik a Sziget Fesztiválon. Tehát azért szeretjük mi is ezt nagyon, mert pont nem azt érezzük, hogy mi be vagyunk zárva és elérhetetlenek vagyunk, hanem kifejezetten pozitív visszaigazolást kapunk ezeken a fesztiválokon. Folyamatosan tele van a sátrunk fiatalokkal, rácsodálkoznak a gyűjteményre, és nyilvánvalóan elsősorban azért vagyunk itt, hogyha egyszer végre újra megnyit a főépületünk az Üllői úton, akkor ezek a fiatalok már tudják, hogy mire számíthatnak, hogyha bejönnek hozzánk. És természetesen mindenkit szeretettel várunk, nem is csak fiatalok jönnek hozzánk. A Sziget Fesztivál célközönségéből adódóan persze nagy részt igen, de akár külföldiekről, akár magyarokról van szó, itt mindenki talál magának egy olyan kis foglalatosságot, amiben meg tud pihenni. Eleve ezek a helyszínek arra vannak kitalálva, hogy egy ilyen pihenő, rekreációs lehetőséget adjon azoknak, akik egyébként tényleg azért vannak a Sziget Fesztiválon, hogy este bulizzanak egy jót, társaságban legyenek, remek koncerteket hallgassanak, de a nappalt viszont hasznosan szeretnék eltölteni. Rengeteg egyetemista van, rengeteg értelmiségi fiatal, akik valóban a jövő értelmiségének a meghatározó magja lesz, és nagyon nem mindegy, hogy milyen inputokat kapnak egy ilyen fesztiválon.
1: Mielőtt még a következő koncert itt teljesen a szomszédban elkezdődik, búcsúzzunk azzal innen a Szigetről, hogy sok mindenkit elért itt az Iparművészeti Múzeum az elmúlt egy hétben, de hát nem sokára ugye újraindul az élet, szeptemberben az iskolaév, és hogy az Iparművészeti Múzeum vár mindenkit szeretettel mind a közösségi oldalán, mind pedig a Rád György villában. Úgyhogy gyorsan még azt mondjuk el, hogy most éppen mi látható ott.
2: A Rád György villában a szecessziós gyűjteményi állandó kiállításon kívül jelenleg a Lechner palotáról, a múzeum főépületéről mutatunk be egy pop-up kiállítást, és szeptember végéig mindenképpen látogatható lesz. Októbertől egy design kiállítással készülünk a Moholy Nagy Művészeti Egyetemmel együttműködésben. Nagyváradon készülünk még a Dress Code Szecesszió című viselet kiállításunkkal. Ezt is az ősz végére tervezi a múzeum a nagyváradi partnerrel együtt. Úgyhogy ott is, Budapesten is nagy szeretettel várunk mindenkit, és egy nagyon ígéretesnek tűnő távol-keleti turnére indul megint a kerámia gyűjteményünk. Attól függetlenül, hogy zárva van a főépületünk, folyamatosan dolgozunk, nagyon-nagyon sokféleképpen lehet érintkezni a múzeummal. A legegyszerűbben természetesen az interneten, a közösségi médiában, a múzeum hírlevelén és honlapján.
0: Korenn Zsolttal, az Iparművészeti Múzeum kommunikációs vezetőjével Csúth Judit beszélgetett az idei Sziget Fesztiválon. Az intézmény kiállításairól és programjairól további információt találhatnak a www.imm.hu oldalon, valamint a múzeum közösségi oldalain.

Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Bójás János, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Ungvári Judit.

0: Az elmúlt percekben a Bresson, a Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Megismételjük korábbi adásunkat. Támasz és talpkő. Megfontolások a morálról. Erkölcs teológiai sorozat néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
2: Legutóbb az igazságosság erényével foglalkoztunk, úgyhogy szokás szerint áttekintettük az ókori görögöknek a tanítását, és egybevetettük ezt a Bibliában található igazságosság fogalommal. És ott hagytuk abba, hogy Szent Pál nagy felismerésénél, hogy az ember a cselekedetei által nem tud igazságos, megigazult, igaz ember lenni, hanem csak Isten cselekvésének a befogadásával. Mert Isten cselekvése az, hogy az egyszülött fiát föláldozta az ember üdvösségéért, és utána föltámasztotta a halálból. És aki ezt az isteni cselekvést hívő módon élete részévé teszi, az lesz a hit által megigazult ember, és normális esetben ez a hit cselekedetek formájában, ugye élő módon meg is nyilatkozik az életében. Ezek után nézzük a teológiai megközelítést. Először tételesen az igazságossággal Szent Ágoston foglalkozott a 4. század végén, 5. század elején, és ő úgy tekintett a Szent Pálféle gondolatkör alapján az emberiségre, hogy minden embernek szüksége van a bűntől való megszabadulásához, az Istentől jövő cselekvésnek, a megváltásnak a befogadására. És úgy gondolkodott Ágoston, hogy a bűnös emberiség kapcsán ugye Istennek ugye büntetnie kellett volna. És ezt a büntetést Jézus magára is vette a szörnyű kereszt halálával. Mivel azonban ő ezt ártatlanul csinálta a helyettesítő szenvedés gondolatán belül, a bűnösökért fölajálva szenvedett. Ezért egyben ez a megváltás, ebben valósul meg ugye Isten végtelen ember szeretete és az embert üdvözíteni akarása. Ágostonnal kapcsolatban még egy fontos gondolat van, nevezetesen az, hogy ő volt az első, aki az igazságosság erényét két irányban is megvalósítandónak tartotta. Isten felé akkor vagyunk igazságosak, amikor ugye Jézus szavai szerint megadjuk Istennek azt, ami Istené. Megadjuk neki a hódolatot, az imádást, az engedelmességet. Ez pedig nem más, mint a vallásosság erénye. A vallásosság erényével Isten felé vagyunk igazságosak. És a másik iránya ennek az erénynek pedig a másik ember. És a másik ember felé újra csak egy fontos érdekesség Ágostonnál, hogy mivel tudom én megragadni azt, hogy mi az, ami a másiknak jár, hiszen azt kell megadnom neki. A joggal lehet ezt megragadni. Ami a másiknak jogosan jár, azt meg kell csinálnom, és akkor igazságos vagyok ő vele szemben. Akik még időszakonként latin szentmisén vesznek részt, azok föl is figyelhetnek erre, hogy a prefációban az elején a pap felszólítja a híveket, hogy adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, és magyarul úgy válaszolunk rá, hogy méltó és igazságos. Holott a latin szövegben az van, hogy vere dignum et justum est. Méltó és jogos hálát adni Istennek. Tehát a jog által tudjuk mi megragadni azt, hogy mi az, ami a másik embert megilleti. Most ezt a hagyományos ókori igazságosság fogalmat az egyház is elismeri, de csak bevezetésként. Emlékezhetünk rá, hogy az ókori görögök szerint az az igazságos, aki a másiknak megadja, ami neki jár. De hozzáteszünk két szempontot. Az egyik, hogy a hittel megvilágosított értelem által tudjuk fölismerni, hogy mi az, ami a másikat megilleti. Hiszen a hit által egy egészen más emberképet találunk. A hitre úgy tudunk eljutni, hogy bűnbánatot tartunk, metanoiát tartunk, a gondolkodás módunkat teljesen Istenhez igazítjuk. Tehát a hittel megvilágított értelem tudja megmondani, hogy mi az, amit a másik számára biztosítanunk kell. A másik kiegészítő szempont pedig a szeretet szempontja. A Szent Pál óta tudjuk, hogy bármilyen cselekvés, akármekkora hősiességről is van szó, ha nincs benne a szeretet szempontja, az nekünk, keresztényeknek értéktelen. A szeretetet viszont a görögök szenvedélynek tartották. Úgy tekintettek a szeretetre, mint az embernek a szenvedélyére, hogy az embert ugye jó szenvedélyek is, meg rossz szenvedélyek is időszakonként elérik, és valószínű ez a kinyilatkoztatás, vagy szüksége volt az emberiségnek a kinyilatkoztatásra ahhoz, hogy fölismerjük azt, hogy a szeretet az nem szenvedély. A szeretet az, ami az egyik embert kinyitja a másik ember felé. Tehát csak akkor tudunk emberileg kapcsolatot létesíteni valakivel, hogyha a szeretet ott van a magatartásunkban. A szeretet tehát az igazságosságnak az előfeltétele. És ez az, amit a kereszténység rendkívül hangsúllyal fontosnak tart. Meg kell tehát három dolgot különböztetnünk. Az egyik a jog, a másik az igazságosság, a harmadik pedig a szeretet. Nézzük először a jogot. A jognak az illetékességi köre csak a befejezett cselekvéseket érinti. Nagyon egyszerű példával azt, hogy valaki időben befizette-e az adóját. A jog csak ezt tudja nézni. Azt már nem tudja a jog nézni, hogy miközben az illető az adóját befizette, milyen átkokkal terhelte meg azokat, akik ilyen adófizetésre kötelezték őt, vagy az adóhatóságot milyen szidalmakkal illette. A jog csak a cselekedetet látja kívülről, megtörtént vagy nem történt meg. Ugyanakkor a jognál fontos szerepe van a bizonyíthatóságnak, ugye ezért előfordul adott esetben, hogy nem tudják rábizonyítani valakire a bűnt, és jogilag fölmentik, holott ugye az erkölcsi felelősség nyilvánvalóan megmaradt az illetőnek. De a jog az nem csak kikényszeríthető, hanem a vádlottnak is bizonyos jogokat ad, hogy ő védekezhet, hogy ő fellebbezhet, új tárgyalást kérhet, vagy per újra felvételt kérhet. De a jog, újra mondom, csak a bevégzett cselekvéseknek, a faktumoknak a külső világával tud foglalkozni. Most ezzel kapcsolatban az igazságosság nem a tárgy körében különbözik, hanem a szemléletmódjában. Az igazságosságnál ugyanis már a lelki ismeret is ott van, hogy ha mondjuk az előző példánál maradva, átkozódva fizettük be az adónkat, ezért jogilag nem terhel minket felelősség, de igazságosság alapján már igenis felelősség terhel minket, hogy adott esetben ártatlan hivatalnokokat nem szabad ilyen szavakkal illetnünk. Azt is lehet mondani, hogy az igazságosság az felügyeli és ellenőrzi a jogot. Még úgy is lehet elegánsan mondani, hogy humanizálni tudja az emberi jogot. Jól ismert mindannyiunk számára az, hogy önmagában a jog az nagyon sokszor jogtalanságot is tartalmazhat. Az igazságosság az, ami kiigazítja és hitelesebbé tudja tenni a jogot. Most ezzel kapcsolatban a harmadik szempont pedig ugye a szeretet. Jól jegyezzük meg, a szeretetnek tartalmaznia kell a jogot is. A szeretetnek tartalmaznia kell az igazságosságot is. És mégis több ezeknél felülmúlja ezeket. A szerető ember nagyvonalú tud lenni a másik ember iránt, olyat is meg tud adni a másiknak, ami a másikat nem illeti meg. És mégis a szeretet által könnyedén megadjuk neki. Vagy fordított esetben, a szeretet adott esetben le tud mondani a saját jogáról. Kevesebbel is beérem, mint amennyihez jogom lenne. Nagyvonalúvá tud válni az ember a szeretet által. A keresztény ember, hangsúlyozzuk csak újra, a keresztény ember az igazságosságot a jogra építi, de mindig a szeretet felülmúlásával, túláradásával kell gyakorolnia. A hagyományos teológia az igazságosság erényét három rész megvalósulásban tárgyalta. Egy negyedik is lesz, de az kiegészítő jellegű. Képzeljünk el egy háromszöget magunk előtt, és a teteje, a háromszögnek a csúcsa, ugye az az egyik fajta igazságosság megvalósulása. Úgy nevezzük, hogy ez a törvényes igazságosság. Itt a cél az, hogy a törvényeket minden ember tartsa meg, és így tud létrejönni a közjó, a társadalomnak a java. Minél több ember betartja a közlekedési szabályokat, annál biztonságosabb lesz a közlekedés, ez a közjó. Minél több ember adót fizet tisztességesen, annál több pénzt lehet fordítani rászorulóknak, satöbbiknek a segítésére. Ez a társadalomnak a java. Ez csak akkor tud megvalósulni, hogy az adott közösségben élőknek a többsége jogkövető magatartást folytat. Ha ez nem valósul meg, akkor ugye kiszámíthatatlanná, és sok feszültséggel terhelté válik a közgondolkodás. Megjegyzem, hogy ezzel a társadalmi, közösségi igazságossággal a 20. század óta egy egész új tudomány kezd foglalkozni a teológián belül is. Ez az egyház szociális tanítása, hogy milyen sztrájk jogai vannak a dolgozóknak, hogy milyen jogok illetik meg az ilyen-olyan, amolyan társadalmi szereplőket. Ezzel a modern szociális tanítással én nem foglalkozom itt nálunk a teológián, és Berán Ferenc személyében egy külön specialistája van ennek a területnek. Most képzeljük el a háromszög csúcsáról a lefelé irányuló szakaszt, azt az oldalát a háromszögnek. Ez a második fajta igazságosság, amelynek pedig a célja az egyénnek a java. A társadalom egyénekből áll. Azok, akik megtartják a törvényeket, tehát a közjavát szolgálják, azokat meg más jellegű jogok illetik meg. Ilyenek például, hogy a munkához való jog, a tisztességes megélhetéshez való jog, a szólásszabadsághoz, a gyülekezési szabadsághoz, és így tovább, és így tovább. Ezek ugye beleépültek az emberi jogoknak a modern fogalomvilágába. Azt is hozzá kell tennünk ehhez a kétfajta igazságosságnak a megvalósulásához, hogy ezeknek arányban kell lenniük. Tehát minél több terhet kérünk egy konkrét embertől a közjó érdekében, annál több jog megilleti őt abban a közösségben. Természetszerűen egy államfőnek azért magasabb fizetés jár, mint egy átlag dolgozónak, de ezért cserébe ő neki sokkal nagyobb felelőssége van, akár a példamutató magatartása által, akár pedig a jogkövető magatartása által. Most a harmadik fajtát úgy képzeljük el, hogy a háromszögnek a két alsó csúcsát összekötjük. Ez a harmadik fajta igazságosságot takarja, ez pedig az úgynevezett csere igazságosság. Két ember vagy két közösség közötti adásvétel üzleti világnak ez az alkotó eleme. Az az alapelvünk teológiailag, hogy mind a két félnek jól kell járnia. A csere igazságosság akkor valósul meg. Például, ha én megveszek egy könyvet, akkor jó minőségű, nem hibás nyomtatású, nem üres oldalakat tartalmazó könyvnek kell lennie, minőségi terméknek, és ezért cserében adok pénzt, és ez nem szabad, hogy hamisított pénz legyen, és így tovább. Tehát így jön létre két fél között a kölcsönös igazságosság, hogy én is jól járok, mert értékes könyvet vettem, és az eladó is, a könyv kiadó is jól jár, mert megfizetik a portékának az árát. Tudnunk kell, hogy a keresztény felfogás azt képviseli, hogy mind a három igazságosság lelki ismeretben kötelezi a keresztény embert. Magyarán bűnterhem alatt kötelez minket. Tehát a törvényes igazságosság, hogy az állam törvényeit megtartsuk akkor, hogyha üdvösségünket nem akadályozzák. Az osztó igazságosság is kötelez minket, hogy olyan mértékben részesedjünk a társadalom javaiból, amilyen mértékben megdolgoztunk érte, és a csere igazságosság is, hogy soha nem szabad senkit becsapnunk. Most éppen azért, mert ugye bűn terhe alatt kötelez minket, ezért a plusz egy, a negyedik igazságosság is megvan az egyház életében, ez pedig az úgynevezett büntető igazságosság. De azért nem kell félnünk ettől, hiszen gondolom a hallgatók többsége rendszeresen elvégzi a szentgyónását. Ez nem más, mint a büntető igazságosság, hogy bevalljuk a bűneinket jóvátételi kötelezettséggel, és megkapjuk cserében Istentől, Jézustól a pap közvetítésében a feloldozást, és megkapjuk vele együtt az elégtételt, tehát azt a sajátos vezeklést, amivel igazolni akarjuk megváltozási szándékunkat. Az igazságosság elleni bűnök fajtáit három csoportra tudjuk osztani. Az egyik fajta az igazságtalanság az emberi élet ellen. Ide tartoznak a nagyon súlyos bűnök is, például a gyilkosság, öngyilkosság, eutanázia, háború, de ide tartoznak a kisebb bűnök is, hogy verekedés következtében a másiknak fölsérül az arca vagy a bőre, stb. Igazságtalanok voltunk az emberi élet védelmével kapcsolatban. A második fajtája a bűnöknek a személy erkölcsi java elleni bűnöket tartalmazza. Tehát meggondolatlan ítélet, rágalmazás, megszólás, a másiknak a becsületében tettünk árt, és így voltunk igazságtalanok vele szemben. Ugyancsak jóvátételi kötelezettségünk van. A harmadik fajtája a bűnöknek pedig a tulajdon elleni igazságtalanság, hogy akár egy egyént, akár egy közösséget valamilyen anyagi érték által megkárosítok, akár lopással, akár rablással, akár sikkasztással, akár pedig jogtalan károkozással, sok fajtája lehet. A katolikus egyház katekizmusa nagyon precízen közli az igazságossággal kapcsolatos egyházi tudnivalót. Idézem: az igazságosság erkölcsi erény, és nem más, mint az a szilárd és álhatatos akarat, amely meg akarja adni Istennek, ami Istené, és a felebarátnak, ami neki jár. Az Isten felé irányuló igazságosságot a vallásosság erényének nevezzük, az igazságosság az emberek felé pedig készségessé tesz a mások jogainak tiszteletben tartására, és segít az emberi kapcsolatok terén olyan összhang megteremtésében, amely előmozdítja a méltányosságot a személyek és a közjó irányában. Eddig az idézet. Befejezésül szokás szerint az ábrázolásról is ejtsünk pár szót. Újra mondom, hogy nagyon sokáig az európai kultúrában az írásbeliség csak egy szűk, gyakorlatilag a papi réteget érintette, és éppen ezért a szélesebb tömegek számára alkalmazták a templomokban, de főleg a székesegyházakban a képi ábrázolásokat. Így alakult ki a Biblia Pauperum, a szegények bibliája, hogy bibliai jeleneteket festettek a falra, vagy a díszes ablakokat ilyen jelenetekkel töltötték meg. De ilyen volt a hét főbűnnek is az ábrázolása, meg ilyen volt az erényeknek is az ábrázolása. Azok is a képi ábrázolás alapján le tudták olvasni annak az igazságnak a lényegét, akik nem tudták ezt írásos formában megismerni. És nagyon érdekes, hogy az igazságossággal kapcsolatos egyházi, tehát nem pogány, hanem egyházi ábrázolás mód is meglehetősen inkább a görög szemléletű, jogi jellegű igazságosságvilágot mutatja. Az egyik a sokak által ismert mérleg. bíróságokon is, talán még most is lehet látni a Justícia istennőnek a szobrát, egy bekötött szemű női alak, aki egy mérleget tart a kezében, és az egyik serpenyőjében vannak a jó dolgok, a másikban a rossz dolgok, és amelyik felé billen, ugye így hozza meg az ítéletet. Tudnunk kell, hogy eredetileg a bekötött szem az arra utalt, hogy a jog az önmagában vak. Később alakult ki ez az értelmezés, hogy részrehajlás nélküli az igazságosságot megtestesítő bírói ítélet. De mégiscsak ugye a görög felfogás van benne, a cselekedetek egyik meg másik serpenyőjébe való helyezés. A másik hasonló ehhez a szögmérő, a harmadik meg a földgömb. Mind a kettő arra utal, hogy az igazságossággal mintegy ki lehet mérni azokat a dolgokat, amikkel a másikat magatartásunkban meg kell ajándékoznunk. Tehát ki lehet mérni azt, hogy mi is a törvényes és erkölcsös emberi cselekvés. A negyedik képi ábrázolása az igazságosságnak a törvénykönyv. A törvénykönyv tartalmazza azt, hogy kinek mi a joga, és hogyha mi megsértettük ezeket a jogokat, akkor milyen büntető következményeket fogunk kapni. És végezetül a kard. A kardot tartó kéz, az is az igazságosságot jelképezte, mert, mint láttuk, a törvény adott esetben büntető jellegű, és a büntetést ki tudja róni, és be tudja vasalni minden emberen. Mit látunk, hogyha összefoglaljuk a mai elmélkedésünknek a tárgyát? De azt, hogy a keresztény gondolkodás bibliai alapokon indul, Szent Pálnak a koncepcióját tartalmazza, hogy az ember a cselekedetei által nem tud igazságos lenni, hanem csak Isten cselekvésének az hívő befogadásával lehetünk mi igazságosak, hogyha Jézus halálát és feltámadását életünk alap elemévé tesszük. Akkor megigazolunk, és akkor a másik ember felé ezt az újjászületett gondolkodásmódot tudjuk képviselni. A másik, amit összefoglalva meg tudunk állapítani, az, hogy az igazságosságnak a jogra kell épülnie, de túl kell lépnie rajta, de még az igazságosság is csak akkor lehet érték, hogyha benne van a legnagyobb értékünk, a szeretet. A szeretet nem szenvedély, nem érzelem, hanem az a szempont, ami által két személy egy tud lenni, ami által két személy rendezett kapcsolatban tud létezni. Végső soron pedig összefoglalva azt állíthatjuk, hogy az igazságosság erénye által az ember az isteni életben tud növekedni. Abban az életben, amit Jézus Krisztusban megkaptunk, amelyben a szentségek tudnak táplálni, erősíteni minket, és amely élet, a földi élet, az örökké valóságnak, az örök isteni életnek az előszobája kell, hogy legyen. Legközelebb a következő sarkalatos erényt vesszük szemügyre, az ókori görögök és a bibliai gondolkodás alapján, ez pedig a bátorságnak az erénye lesz.
0: Mihai Tarjányi Zoltán professzor erkölcs teológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő című podcastján. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk.

0: a German Brass felvételét hallották. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Megismételjük korábbi műsorunkat. A Dallamív most induló fél órájában Ferencsik János archív lemezeiből hallanak, premier évfordulók alkalmából. Elsőként Wagner Lohengrin című operája első felvonásának előjátékát játssza a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara. Ős bemutatója 1850. augusztus 28-án zajlott a Weimari Hof Teaterben, Liszt Ferenc vezényletével.

Wagner operája a Lohengrin első felvonásának előjátéka után Liszt Tasso című szimfonikus költeménye következik, amelyet az 1849. augusztus 28-ai Goethe centenáriumon a Torquato Tasso című dráma nyitányaként mutatott be a Weimari udvari színház a szerző vezényletével. A szimfonikus költeményt a Magyar Állami Hangversenyzenekar 1959-es lemezfelvételéről idézzük Ferencsik János vezényletével.

0: A dallamív Liszt szimfonikus költeményével, a Tasso-val ért véget. Ferencsik János archív lemezfelvételeiből hallottak Magyar Kornél szerkesztésében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra, vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorom szól, amelyben ezúttal szívós győző, beörlő Fűmolnárral beszélgetek majd különleges szakmája szeretetéről. Érdemes lesz velünk tartani. A folytatásban, a mustár magadásában pedig a szeminárium hivatástisztázó lelki gyakorlatára látogatunk el. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok.
3: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Vizimalmok a Kistapolcán, 100-200 éves öregek, mohos, lapátos kerekek. Molnár szerettem volna lenni, dalos, csókos, malomról malomra vándorló, vidám Molnár legény. Idéztem ezeket a gondolatokat Erdélyi József egyik verséből, és idéztem még ezeket a szavakat mai műsorom vendégétől, szívós, győző, beörlő Fűmolnártól is, akivel életéről és munkája szeretetéről beszélgetek. Különleges szakmájáról kíváncsiskodok, már csak azért is különleges, hiszen manapság egyre kevesebb Molnárral, Fűmolnárral ülhetek le beszélgetni. Ön még ezen szakma egyik jeles képviselője. Kezdjük pályafutása elején a beszélgetésünket. Hogyan is emlékszik vissza a gyermekéveire és a pályaválasztás éveire? Miért emellett a szakma mellett döntött?
4: Igen, sajnos egyre kevesebben vagyunk. Hát úgy szokták mondani, hogy én a Lisztes ládába születtem. Édesapám a keresztnevemet már azért kaptam, hogy ő akkor eldöntötte, hogy ezt a szakmát folytassam. Ennek egy mondatban annyi a története, hogy a hajdunállási Csiha Malom, a Csiha Győző egy malom gépészmérnök volt, aki saját magának épített abba az így 30-as években egy korszerű, tényleg legkorszerűbb malmot, ami mai napig is átépítve most már üzemel. Innen van a nevem és a pályaválasztásom. Öreg molnárok meg úgy szokták mondani, hogy mindig ugye malom telepen lévő szolgálati lakásba értem, hogy a Lisztes ládába születtem, tehát a óvodás koromban már bejáratos voltam a malomban.
2: Édesapja tehát eldöntötte, hogy mit szeretne önből idézőjelben nevelni, igen, és faragni. Aztán amikor a pályaválasztás elé került, akkor önben is már ez a irányultság megvolt?
4: Igyekeztek is azt hiszem így nevelni. Tehát én már általános 7. koromban Komárdi még gőzmalom volt abban az időben. Én már ott a iskola szünetbe segédfűtő voltam, ez ugye azt jelentette, hogy 2 kazán után a pincébe ki kellett hordani a salakot, a szenetbe hordani, meg a csepüt, és ez igen nehéz feladat volt abban az időben. És ami hozzátartozott, hogy a gyönyörű gőzgépet csodáltam, milyen szép tisztaság van, meg amit még nagyon szerettem, hogy áramfejlesztés volt, és minden szilveszterkor a főgépésznek segíthettem, hogy kikapcsoltuk az áramot éjfélkor, mert ugye a faluba éjfélkor az áramot el lett oltva. Ma pedig már, ha ugrok egy nagy lépcsőt, ha már esportra dolgoztunk Nigériában, magyar malomba, német áramfejlesztőt kellett venni, mert gyárak megszűntek. Hát ennyi a pályaválasztásomról, és édesapám ugye 56-ban felvitt a malomipari technikumba, ahol előtte felvételi volt, ez a Bánki Donát gépiparival volt egy épületben, és 56-ban kezdtem, tehát megértem az 56-os forradalmat. Budán volt a kollégiumunk, Óbudán, most is hálával gondolunk a Fodor István nevű kollégium igazgatóra, aki végig ott volt velünk éjjel-nappal, és utána 1960-ban a technikumot elvégeztem.
2: A technikumban mire tanították meg önöket?
4: Nagyon sok mindenre, tehát még tanítottak, azt gondolom, egyszer a mérnök előadó bejáró tanáraink a szakma szeretetre is, legnagyobb mérnök tanárok jártak be, ilyen Pénzes István, őse él már, Leidenbach József, aki egy különös egyéniség volt, szakgéptanra, technológiát, anyagismeretet tanított, ki is fejtette, hogy aki ezt az iskolát elvégzi, annak helye van a szakmában, vezetőhelye, tehát ő amellett kiállt az elvei mellett, és szerettük is. Nem lehetett kitalálni, hogy mikor felelünk, az sose, és a feleletünk áll a 2 órát tartott. Közben az osztálynak nagyon figyelni kellett, mert ha valamit nem tudott a kint lévő, akkor felszólított valakit, és az ugyanúgy kapta jegyet. Ajánlmondata az volt, hogy a jóisten tudja 5-ösre, talán ő 4-esre, ti meg majd meglátjuk. És így tanított bennünket 4 évig, de emellett mindent tudott. Tehát ha kézilabda meccsen gólt dobtunk, vagy valami, az ő avval kezdte, hogy gratulált annak, aki valamit tett, azt figyelembe vette.
2: Néhány mondattal illusztráljuk és magyarázzuk meg a kedves hallgatóknak azt, hogy mit is kell tudnia egy beörlőnek, egy molnárnak, egy főmolnárnak, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mit jelent ez a szakma?
4: A én időmben még, tehát az öreg szakmunkás szakemberek azt mondták, hogy a molnár szakma az félig asztalos, félig lakatos, és a harmadik teljes egészében molnár. Ez azt jelentette, hogy tanulnunk kellett általános géptant, a szakgéptant, és hát kellett tanulni az gyártás technológiát, gyártmány technológiát és üzem technológiát. Főleg a buza előkészítés egy főművelet, ahol magát a buzahalmazt meg kell tisztítani, utána magát a buzaszemet meg kell tisztítani, és ezután történik a tulajdonképpeni őrlés. Utána még mindig van egy készárúüzem, ahol vagy zsákos, vagy ömlesztett készárú szállítással fejeződik be a termelés. Tehát fiatal koromban az öreg főmolnárok azt mondták, hogy a csepeli gépgyár nincs ilyen fejlesztő, hogy bemegy az acél, azt a végén kijön a bicikli. Hát egy komolyra fordítva, tehát azért a technológia tényleg egy gyönyörű dolog. Hát ehhez kell aztán megfelelő rutin, meg elméleti felkészültség, hogy a választott gyártás technológiát megfelelő gépekkel és segédberendezésekkel válasszam ki. Ugyanakkor még ez tisztába kell lenni az erős áram üzembetartásához és a elektronika, tehát itt már a vezérléstől bármiék.
2: Hallgatva önt, meg kell, hogy állapítsam, nagyon összetett szakma és foglalkozás ez.
4: Igen, és gyakorlatot igényel, tehát az iskolai felkészítés az sokat jelentett. Említett tanárainktól, Pénzes István például, ő volt a malomgépgyár fő tervezője, a szakrajzot például a szabadkai malom tervein tanultuk, amit hadisorcba építettünk Jugoszláviának 8 új malmot. Rengeteg malmot terveztek Irakba, erre arra a magyar malmokat külföldre, és ezt Pézes István volt mindig a fő tervező vagy tervezési osztályvezető. Tehát így azt is mondhatom, hogy szerencsénk is volt, hogy kitanított bennünket az iskolába.
2: Életének, pályafutásának főbb állomásait javaslom, hogy most ismertessük. Az iskolából kikerülve először a dombovári malomhoz került.
4: Igen, tehát a dombovári malom ugye kötelező volt 1 év gyakorlat, ami hasznos is volt. A dombovári malom az 30-as években épült, egy gyönyörű telephely, gyönyörű épület, Herceg Eszterházy építette azért, hogy a saját cselédségének őröljön. Tulajdonképpen egy nagy malom volt, volt benne egy rozsmalom, ami 2,5 vagon per 24 óra teljesítményű volt, és volt benne egy 5 vagy 6 vagonos bozamalom, 24 órás teljesítménybe. Tehát ez nagyon jó gyakorló hely volt, mert egyből kétfajta őrlésből szerezhetett az ember gyakorlatot, és nyilván kezdték a koptatóba, ami ugye a malomba azért porosabb hely volt, ahol a silóba beindul a buza, ott még por van, de utána a koptatás az már a buzának az előkészítése. Mikor ezt az ember jól csinálta, akkor kerülhetett be szitaőrnek. Utána voltam hengerőr is, műszakvezető is, tehát ezeket szépen csinálta az ember, akkor így lépegetett előre.
2: A hierarchiát betartva, igen. Az egyes lépcsőfokokat ön, igen, is megtette.
4: És ennél a malomnál még azt meg kell említeni, hogy ebbe az időbe jött be a golyós csapágyosítás, tehát az országban abban az időben még szerintem 400 malom körül volt állami kézben, mert voltak az úgynevezett tanácsi malmok is, és az állami malmokat golyós csapágyosították, a vezérgépeket és a közlőműveket. Tehát ez mind jó tanulóiskola volt, és meg lehetett élni, hogy ezt az új dologban részt vettem. Ugyanakkor ugye meg lehetett tanulni, akkor még bőrszíjhajtások voltak még az üzemekben, ami nem volt egyszerű dolog, mert olyan értelemben, hogy nem voltunk nagyon ellátva anyaggal, külön öreg legény volt a malomba, aki az öreg legény feladata abból állt, hogy használt szíjakat, mondjuk félmétereseket összeragasztott, 10 méterre, amire egy hajtás kellett, ezt szépen meggyalulni, csikóra ülni, összegyalulgatni, összeragasztani. Ebbe is bele lehetett kóstolni a szakmának minden részében.

0: És hogy lépésről lépésre hogyan haladt elő a ranglétrán, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy számos munkahely következett ezután. Igen. Az életében. Tolna megye, majd Kecskemét, aztán Szolnok megyére került, és érdekességként említette meg, hogy karcagi tartózkodása idején még egy kitüntetést is kapott.
1: Igen, hát az kormány beruházás volt, 4 üzem létesült ott, 1 kukoricamalom, az volt az én feladatom. Ezek már abban az időben korszerű üzemek voltak, és a malommal én jól haladtam. A malom már üzemelt, a helyi igazgató nem értett egyet a központi vezérigazgatóval. Fel voltunk 3-an terjesztve munkaérdemrend bronzfokozatra. Mondjuk kedden délután ez elment, és szerdán reggel vagy délbe kellett volna lenni a nehézipari minisztériumban, állófogadás keretében. És akkor kaptuk a telefont, hogy a karcagiak maradjanak otthon. Így sikerült a munkaérdemrend kitüntetése, de nem nagyon keserített el a dolog, mert végül is ott nagyon sok minden az én tevékenységemen zajlott. Más üzemeknek a szerelésébe is beleszóltam, mint műszaki ellenőr.
0: Vagy például Miskolcon a malomgyár létrehozásában is.
1: Igen, tehát a karcagi történet az úgy fejeződött be végül is, hogy nagyon jó munkahelyem volt, és a harmadik gyermekem az ilyen légúti aszmás, tehát környezetet kellett változtatni. Ezt ki is próbáltuk, hogy az anyósnál ért 8 hónapig, ott nem volt beteg jásságba. Így Egerbe kötöttünk ki lakni, tehát itt ugye nem volt malomba hely. Akkor kerültem a malomgépgyárhoz, és az első üzem volt Miskolcra, amit kaptam, mint beüzemelő második ember, mert volt ugye a rangidős kollega, de hát nagy üzem volt, ugye a miskolci malom volt az országban az első PLC-s üzem, ami még magyar tervezésű alkatrészekből állt. Fiatal villamosmérnökök, ők maguk forrazgatták az élgépnek, a malomgépgyárnak a proto kísérleti műveibe. Hát egy ilyen PLC-s malom az közel 3-400 villanymotor, meg rengeteg automatika elemből áll össze. Ez volt az országban az első, ennek egyetlen érdeme volt, hogy be kellett vezetni, meg kiderült, hogy hát sok minden gépészetileg is változtatni kell, szállító csigákon, felvonókon, tehát hogy az automatika elemek jól működjenek, ahhoz a gépeken is kell minimális alakításokat végezni a gyártásba.
0: Ha már megemlítjük az új és a régebbi malmokat, akkor szakemberként hogyan fogalmazná meg, mi a különbség a mostani modern malmok és a régi malmok között?
1: Sok. Egyszer mentünk Baranyába, még a jársági tulajdonosommal, hogy valamilyen régi magyar gépet megvásárolni, és mikor beléptünk abba a malomüzembe, még a félig laikus tulajdonos is azt mondta, hogy ennek a malomnak lelke van. Tehát a régi malmokban meglátszott az a munkaszeretet, ahogy azt létrehozták, meg megtervezték. Az új üzemek már gyárak. Majdnem azt lehet mondani, mintha Holdon lennénk, vagy egy űrhajón. Hát a testvérbátyám majd vittem be Berettyói falun az új, átépített új malomba, és azt mondta, hogy hát ez egy holdjáró. Tehát egy lehetne röviden megfogalmazni. Ebbe bejátszik azt hiszem a tulajdonosok érdeke is, hogy egy ember ül már a vezérlőpultba, a gépeket ha körbejárja, ha nem járja, nem járja. Tehát jellemző, hogy Szlovákiában van egy ilyen új malom, 4-5 év múlva kezdett mondjuk a negyedik töret nem őrölni rendesen, akkor mondták, hát most már ezt akkor szét kell szedni, rovást kolni. Tehát ugye ilyen a régi üzemekben nem volt, meg régi szakemberek az éves karbantartást megtartsák ma is, legfeljebb ma már a piac miatt nem úgy, hogy leállnak 18 napra és mindent rendesen kitakarítanak, hanem 4-5 napról tudnak leállni, vagy előre gyártanak a piacnak, tehát nem akarja egy üzem se elveszíteni a piacát, de a karbantartásokat elvégzik. Az új üzemeknél ez még 4-5-6 évre el lehet hanyagolni, hogy kevesebbet áll, vagy ha nagyon muszáj valami miatt.
0: Életének volt egy olyan időszaka is, amikor több külföldi országban foglalkozott a mesterségével, szakmájával, csak a felsorolás szintjén megemlíthetem Irak, Algír, Nigéria, India vagy Kína.
1: Igen.
0: Ezekben az országokban mind megfordult, és hát gondolom vannak emlékezetes események és történetek is. Egyet-kettőt ezek közül emeljen ki, legyen olyan kedves.
1: A Nigéria is elég érdekes volt olyan értelemben, hogy szakmailag mondjuk úgy volt érdekes, úgy nyerte el a Magyar Malomgépgyár a kivitelezést, beruházást, hogy egy technológiai soron kellett kukoricát, buzát, kölest és cirkot őrölni vagy hántolni. Most ezt Európában a nagyhírű nyugati cégek se vállalták, mi vállaltuk. És ketten voltunk beörlő főmolnárok, a említett pénzes találulón kívül ő volt a főtervező, elég sok mindent hozzáadtunk ahhoz, hogy technológiába ez sikerüljön, és működjön, hogy buza is menjen rajta meg. Célok is, szerelés főidőszakában egy 150-200 benszülöttel, tehát fekete emberrel dolgoztunk, akit mi röviden boxosoknak hívtunk, és csodálatos nyelvérzékük volt. Egy év alatt tökéletesen megtanultak magyarul, úgyhogy amit mi mondtunk, azt ők tudtak. Szerettem dolgozni Indiában, az indiai miak szorgalmasak voltak, és primitív eszközökkel is bírtak dolgozni. Nem voltak szerszámgépeik. Egyszer nagyon sok áramszünet volt, még az üzemet szereltük, addig háztartási áramszolgáltatás volt. 4-5 óránként volt 3-4 áramszünet, már mérges voltam, és 4 furatot kellett volna ugye padló emeleten fúrni, de a Carpenternek asztalosnak, hogy hát nincs nektek amerikán eretek. Hó, hát van neki. Ez hozza, nézem, egy ilyen vonó madzaggal, és akkor egy csavarhúzó elfordította. Tehát, mint az ősember madzaggal, vonóval húzta, és megkérdezte, hogy hajnas lukkel, akkorára kalapálta a csavarhúzó végét, gyönyörűen kifúrta a 8-szor vagy a 6 centis padlódeszkát. Vagy például meg kellett hajlítani egy 70-es szögvasat teljesen kör alakra, kis túlzással egy 2-3 kiló parázson, reggel odaült egy kisöreg meg egy fiú mellé, az mondott valamit, morgott, a kisfiú mozgatta a szögvasat, kalapácsuk se volt talán a kezükbe, délre kerek volt a vas. Szóval csodálkoztam, hogy hogy csinálgatják. Tehát ezeket az ősi módszereket tanult, és szorgalmasak voltak.
0: A rendszerváltás már kint külföldön érte önt, és amikor hazaért, igen, akkor kényszervállalkozóvá vált, de szakmáját és hivatását még így sem hagyta el, fontosnak tartotta azt, igen, hogy továbbiakban, igen, is malmok építésében vegyen részt.
1: Igen, érdekes volt, hogy a rendszerváltás ott ért, az Ceausescut, hogy meggyilkolták indián újságból olvasjuk, és a hazatérés után igen, ez a kényszervállalkozás történt, és így kiváltva az egyéni vállalkozást, egyszer csak lett egy malomszerelésem, ez volt az első Durántúlom. Utána mindig volt, aki megkeresett. Így volt, hogy Hevesen építettem volna egy malmot, na ez is jellemző a rendszerváltásnak a helytelen dolgára, hogy Dánc Gold malmot akartak építeni, de ez azt jelentette, hogy 3 malom kell, mivel az életben nem lehet, a Péksigmán üzemelt, ebből nem lehet olyan lisztet gyártani ezzel a 3 malomkővel, meg avval a primitív, egy vájus kefeszitával, hogy abból kenyér süllye. Először a tulajdonost is meg kellett győzni, fél országot, meg félvilágot bejártuk, hogy ahol ilyen malom van. Akkor terveztünk egy magyar malmot, beadtuk a banknak, azt nem lehet. Hitel itten magyar gépre nincs. Na, akkor jó van. Dunántúlon épültek ugyanebben az időben olyan malmok, hogy a Németországból az Ocskavas telepről behoztak malmigépeket, arra volt hitel. De erre nem volt hitel. Na így folytattam, még bekerültem a Jászságba, ahol az 2 új malmot terveztem. Jászberényben is tevékenykedtem, ahol egy takarmánykeverő üzemnek a új üzemnek a tervezését, szerelés vezetését kellett elvégezni. Tulajdonossal együtt, a tulajdonos a takarmánytápot, ő gyártott már régen, tehát ő neki a szaktudása is benne volt. De közben döntött, hogy malmot is épít, megvásárolt a Jászjákóhalmi régi malomüzemet, azért, mert annak olyan neve volt, hogy köszönhetően az előző Mészáros bácsinak, a főmolnárnak, aki szívén viselte a malom sorsát, és Nyíregyházától Zalaegerszegig az átmenő forgalom mindenki megállt Jászjákóalmán lisztet venni. Na, ezt az üzemet már teljesen én terveztem, levegőstől épületet, kivitelezését. Volt is vele sok dolgom, az biztos. Akkor ez befejeződött 99 Mária napra, és ugye a feleségem, aki Mária volt, akkor kértem a tulajdonost, hogy ennek a malomnak ott legyen a neve, és a mai napig az Mária Nalomlom. Mondjuk ez közbejátszott, hogy mondtam, hogy a Jászságban nagy hagyománya van a Mária kultusznak, amellett a tulajdonos felesége is Mária.
0: És milyen érzést tölti el az embert akkor, amikor most is jó néhány évvel később visszatér és látja az ön által létrehozott komplexumot?
1: Igen, tehát ennek megvan az a nyugalmas előnye, hogy ránézek, hogy ottan bizony sok dolgom volt. Tehát igazi magyar malom lett, és édesanyámtól az, amikor egy versre rá felhívott, szerintem az egy magyar nemzetben lehetett, mert azóta se találom Erdélyi József összes verses kötetébe eztett meg, hogy vízimalmok a kis tapolcán 100-200 éves öregek, mohos lapátos kerekek. Molnár szerettem volna lenni, dalos, csókos, malomról malomra vándorló vidám Molnár legény. Na hát ez ilyenkor megtörtént, hogy vándoroltam malomról malomra, amiket én talán meg is építettem, vagy csináltam. És ugyanebben a versben van, hogy a vége valahogy úgy van, hogy a boldogabb korban atomszampók járjanak, ne bűnt, baj, tragédiát, tehát ugye a csodamalom. Hát a csodamalmok épülnek, de inkább azon fárad azok most is, hogy dolgozok, hogy egy meglévő régi magyar malom, ami magyar tulajdonban van, korszerítést szeretnék rajta részt venni, tehát a műszakilag, és ezzel megmentenénk még egy magyar malmot az országban, mert azért már a 30-40% van igazán magyar kézben az új üzemeknek.
0: Kiegészítésként annyit mondjunk el, hogy most már nyugdíjas éveit tölti, de egyáltalán nem tétlenül szeretné akkor ezt a magyar malmot megmenteni az utókor számára.
1: Hát is így van a tulajdonosainak.
0: Mi a szépség ennek a szakmának és ennek a hivatásnak? Így jó néhány évtizedet eltöltve a szakmába, megfogalmazta már önmagának, hogy miért is jó Molnárnak, fő Molnárnak lenni?
1: Egy budaszem az egy élő lélek, és abból lesz ugye egy végtermék. Valamikor egy igen jó főmérnököt úgy mutatott be a vezérigazgató, mikor átkerült a malomiparból a sütőiparhoz, hogy ez az ember, ha meglátja buzaszemet, látja, hogy milyen kenyér lesz belőle, hát körülbelül nagyon röviden ez a szépsége, de addig az út hosszú. Vagy eszembe jut Bétautelek bácsi karcagó, aki süket volt, tehát nagyot hallott, és kiabálni kellett vele. Állunk a malomudvaron, és mondja, hogy a harmadik töret zörök, azt hallotta. Tehát ez valahol benne van az emberbe a gyakorlat utána a fülibe, a lelkibe vagy a szívibe, hogy zörög a malom. Édesapám is mindig azt mondta, hogy ez muzsikál. Az egyik a muzsikál, a másik meg zörög. Ami zörög, az nem jó. Ha muzsikált egybe, tehát mintha egy zenekart fogna össze a malomba, körülbelül ennyi.
0: Elhangzott portréműsorom mai vendégem Szívós Győző, beörlő főmolnár volt. Vele beszélgettem életéről, munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
3: Augusztus 12-e és 15-e között tartották idén az EGRI érseki papnevelő intézetben a hivatástisztázó lelki gyakorlatot. Szeretettel köszöntök több fiatal embert is rádiónk mikrofonjánál, később majd bemutatkoztok nekem, és szeretettel köszöntöm itt az érseki papnevelő intézet spirituálisát, Lóci Tamás atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
3: Nagyon messziről indítom ezt a beszélgetést. Úgy gondolom, hogy szerte az országon számos jó kezdeményezés van arra vonatkozóan, hogy az egyház és a lelki pásztorok kilépjenek azok közül a nagyon szűk keretek közül, amit mondjuk a plébánia és a templom épülete nyújt, annak érdekében, hogy minél több embert meg tudjanak szólítani, elsősorban a fiatalokat. Itt az EGRI Egyház megyében és ezen belül is a szemináriumban, az érseki papnevelő intézetben az elmúlt években milyen kezdeményezések voltak arra vonatkozóan, hogy picit a papság és a papnövendékek közelebb kerüljenek a fiatal generációhoz?
4: Bizonyára nagyon sok jó kezdeményezés van plébániai szinten is. Nálunk itt a szemináriumban, hogy mondjam, valahogy hivatalból is ezt tennünk kell, hiszen a hivatás gondozásért is felelős vagyok én magam személy szerint is, meg azt hiszem minden szeminárium. És hát nem utolsó sorban a kispapok állnak életkorban a legközelebb ahhoz a korosztályhoz, akik közül szeretnénk támogatni, erősíteni a megszólításnak az észrevételét, hogy Isten szavát meghallják ezek a fiatalok. A mi szemináriumunk az elmúlt években jó pár programot kínál ezen a területen. Vannak hagyományos programok, amik már hosszú évtizedekre visszanyúlnak. Ez kimondottan a hivatást tisztázó nyári lelki gyakorlat, amely 3 napos bentlakásos alkalmat nyújt azoknak a fiataloknak, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt, illetve ennek egy kicsit párja a tavaszi hivatás hétvége, amely 2 napos, és amely inkább a szemináriumnak így a tanév közbeni belső életében nyer bepillantást. Ezek mellé sorakozott fel az elmúlt időszakban talán legmarkánsabban az az iskolai roadshow, amelyben az Egri Főegyházmegye fenntartásában, és most már a szerzetes rendek fenntartásában lévő katolikus iskolákat is meglátogatjuk. Egész pontosan 2-t fél évente, és ott egy délelőtt keretében egy adott korosztállyal a 11. évfolyammal találkozunk, és ez a találkozás ez nyilván olyan találkozás, amellyel az Istennel próbáljuk elsősorban őket összekötni, és közben személy szerint a kispapokkal is, illetve mindazzal az információval ellátni őket, amelyre szükségük van a döntés meghozatala érdekében. A rektoratyánk, ő ifjúsági referens is az Egyházmegyében, így jó pár regionális, meg országos ifjúsági rendezvényen is ott vagyunk a szeminárium kispapságával, és azt gondolom, hogy a megjelenésünk, főleg ugye mivel a ruházatunk is tükrözi a hovatartozást, az már jel a mai világban, és a megszólíthatóságunk, az elérhetőségünk akár egy forrásponton, akár egy Nagymaroson, egy Egerszalókon, vagy legyen ez a legkisebb településnek a ifjúsági régiós rendezvényén is, egy nagy lehetőséget nyújt szerintem azoknak a fiataloknak, akik maguk nem is tudnák, hogy milyen irányba induljanak el ezen a területen. És erre én bátorítom is a fiúkat, hogy legyenek kezdeményezők a fiatalok megszólításában, hiszen elsősorban tőlük várjuk, mint fiatal lendő atyáktól, hogy a hivatás ébresztésben aktívan részt vegyenek.
3: Beszélgetünk a hivatás ébresztésről. Felidéződik bennem Vizi János rektoratyának egy számomra nagyon szimpatikus gondolata, amikor itt a hivatás tisztázó lelki gyakorlatról beszélgettünk pár héttel ezelőtt, és mondta, hogy a szeminárium ajtaja mindenki előtt nyitva van befelé is, meg ugyanúgy kifelé is. Senkit nem fog itt tartani senki, hogyha bejön erre a 3-4 napra. Mi a célja ezeknek a hivatástisztázó lelki gyakorlatoknak? Mennyire cél az, hogy valóban azok a fiatalok, akik ide bejönnek, azt mondom, hogy 16-18 évesen, még bőven a középiskola befejezése előtt, mennyire célja az előjáróknak, akár neked spirituálisként, hogy valóban ezek a fiatalok a papi hivatást válasszák?
4: Nem mi vagyunk azok, akik a papi hivatást csináljuk, meg arra meghívunk valakit, ezért nekünk is úgy egy bizonyos szinten vissza kell fogni magunkat. Nekünk egy szerepünk van, hogy az Istennek a hangjával összekössük ezeket a fiatalokat. Ezért talán ezeknek a hivatástisztázóknak az egyik legfontosabb kezdőpontja az, hogy megismertetjük őket azzal az Istennel, aki meghív, hiszen az egész történet, az üdvösség történet csupa meghívások sorozata. Utána segítünk nekik elkülöníteni az Isten hangját, szavát a saját gondolataiktól, ez nem is olyan egyszerű első látásra. Utána segítjük őket abban, hogy válaszolni tudjanak erre a hangra. Ehhez is kell egy bátorság, hiszen ez nem egy akármilyen válasz, sokkal komolyabb és fontosabb, mint a hétköznapi válaszaink. Ebben valahogy ki is adjuk magunkat. Kimondjuk, átadjuk magunkat, és az ennek megfelelő életforma megtalálásában is tudjuk őket segíteni. Aztán szerintem nagyon nagy segítség lehet az, hogy a saját hivatás történeteinket mi is, és a kispapok is megosztjuk a fiatalokkal, mert bár mindenki útja más, de az a tapasztalat, hogy tudunk meríteni egymás tapasztalataiból. Akkor segítünk nekik reflektálni az életükre, amit nem biztos, hogy mindenki olyan napi szinten végez. Segítünk az Isten szemével ránézni a saját életükre, hogy úgy tekintsenek erre, ahogyan az Úr nézi őket. Ebben szentírási történetek, szentek, más meghívottak segítenek minket. Aztán én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy minden évben egy gyakorló plébánossal találkozzanak. mert jók az itteni elmélkedések, szentségimádás, vezetett ima, stb., de hogy egy alkalommal lépjünk ki, és egy néhány óra hosszára találkozzunk azzal, aki azt gyakorolja, ami a végcél, hiszen nem kispapságra akarjuk, nem kispapi hivatásokat akarunk ébreszteni, hanem papi hivatásokat, hiszen ez egy átmeneti időszak, a szeminárium időszaka. Talán ezek a legfontosabb összetevői az imádság, a liturgia, a csend, és hát ne felejtsük el azt, hogy a lelki gyakorlatozó egy kicsit magának is csinálja a lelki gyakorlatot, készületünk mi bármivel, meg az Isten is kiteheti szívét, lelkét, hogy az ő nyitottságuk nélkül ez nem működne.
3: Picit fáj a szívem, ugyanakkor nagyon jó érzéssel hallgattalak így nőként sokadik X után, hogy egyik oldalról az van bennem, hogy minden hívőnek szüksége lenne arra a fajta párbeszédre, akár önreflexióra, hogy hol tart ő a saját hivatásában, a saját életében, hol tart az Istennel való kapcsolatában. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan azért felmerül bennem, hogy itt valóban nagyon fiatal fiúkról van szó, kamaszokról. Mennyire érzed azt, hogy ezek azért nagyon-nagyon komoly témák? Mennyire lehet egy mai fiatal? Sokat beszélünk arról. Mennyire az internet befolyásol, mennyire individualista világban élünk, és itt azért 3 nap alatt nagyon-nagyon-nagyon komoly, mély lelki tartalmakkal találkoznak a fiúk. Szerinted ma egy 16-18 éves fiatal mennyire érett erre a tartalomra?
4: Először is azt mondanám, hogy mindenki számára vannak elérhető útvonalak ezen a téren, hiszen a lelki vezetés nyilván területtől függően, de hogy az remélhetőleg elérhető mindenki számára, illetve azért most már a katolikus keresztény irodalom nagyon sok segítséget tud nyújtani az önreflexióra, meg a Isten szemével láttatni magunkat, meg nagyon jó lelki gyakorlatokat kínál erre az egyház, vagy szerzetes rendek, vagy lelki gyakorlatos házak. Mi valóban ennek egy speciális körét hívjuk meg, illetve hát ők fogadják el általában a meghívásunkat, a középiskolás korosztály. Viszont azt tapasztaljuk, hogy ők maguk is érzik azt, hogy a kortársaiktól már különböznek bizonyos tekintetben, hiszen azért ne felejtjük el, hogy ők elfogadnak egy ilyen meghívást a nyár közepén 3 napra, az már egy olyan fokú érettségről árulkodik, ami azért sokakban nincs meg, hogy ez megéri, hogy ez fontos lehet, hogy itt történhet valami olyan, ami felülír minden mást, mint ami történik eddig. Tehát mondjuk nem kezdőkkel állunk szemben ezen a lelki gyakorlaton. Nagyon jó, ahogy egymást is erősítik. Tehát, hogy látom azt rajtuk, hogy az egyiknek a története az inspirálja a másikat. Eszébe jutott valamit a másiknak is, tehát jó irányba mozdítja, akkor a közeg is sokat segít erre. Itt van, aki meg is fogalmazta, hogy itt nem üt eszébe úgy elővenni a telefont, vagy bármi mást, mert maga a szemináriumnak a közege, az épülete, a programjai azok olyan gazdag dolgokat kínálnak számára, ami elfeletteti a többi dolgot.
3: Megéri, felülír minden mást, és valamiféleképpen a javukra válik. Nem ezt a 3 szót használtad, én mégis ezzel fordulok oda a fiúkhoz, hozzátok. Megéri, felülír minden mást. Először egy bemutatkozást kérek szépen tőle.
5: Mező Ádám vagyok, 15 éves, én Jászberény mellől jöttem egy kis faluból, Farmosról. Az már nem az Egri Egyházmegyéhez tartozik, de Jászberénybe járok át templomba. Farmoson ismerkedtem meg a vallással az iskolában, de Berényben folytattam tovább, miután átmentem egy sokkal komolyabb iskolába, és amit a spirituális atya idézett, vagy mondott, onnan idézek, hogy különbnek lehet érezni magunkat emiatt, én ezt alá tudom írni, mert tényleg különbnek érzem magamat az osztályban, ezért, mert hogy kicsit máshogy gondolkozom így a vallás és minden terén. Én szerintem megéri ide eljönni, és elég sok mindent felül tud írni, mert fel tudom hozni azt, amit én is megéltem most ez alatt a pár nap alatt. Úgy én azt éreztem, hogy sokkal kevesebb volt a digitális zaj körülöttem, meg úgy egyébként is úgy minden, mert a programoknak a gazdagsága és a lelki elmélyülés az valahogyan megnyugvást adott nekem, és nem volt arra szükségem, hogy most minden egyes percben a telefonon majd azt nézem, hogy milyen hír van éppen, ki rakott ki milyen videót, vagy ki írt nekem. Úgy sokkal többet tudtam az Istennel foglalkozni ez alatt a néhány nap alatt, és én arra tudom bátorítani a fiatalokat, hogy ide megéri eljönni, hogyha tényleg lelki elmélyülést, vagy csak bizonytalanak az útjuk irányában kapcsolatban, vagy ahogy én fogalmaztam az egyik ilyen elmélkedésben, hogy egy ilyen kereszteződéshez vagy kanyarhoz érkeztek, ahol egy külső segítség majd el kell. Szerintem a fiatalok mindenképpen jöjjenek el erre, mert megéri, mert én mondom, én azt éltem meg, hogy itt csend van, nyugalom van, és tényleg azt a lelki elmélyülést megkaptam, amire vártam.
3: Visszakanyarodunk majd még oda, hogy különbnek lenni, ezt a szót használtad, ennek minden pozitívumával együtt, hogy abban másnak lenni, én ezt úgy fogalmaznám át, hogy abban másnak lenni az osztálytársaidhoz képest, hogy más az Isten kapcsolatod, más a hitéleted. De a hitnek a magvait, az iskoládat megemlítetted, a hitnek a magvait mennyire a családodból, a szüleidtől hozod?
5: Ez érdekes lesz, amit mondok, mert egyébként ők nem feltétlen voltak vallásosok, tehát inkább az én érdeklődésem hozta el a vallást a családba, hogy az óvodában elkezdtem érdeklődni, hogy mi is ez a vallás, mi is ez a kereszténység, és akkor anyát kértem, hogy anya, menjünk hittanra, és mindig olyan élménnyel beszéltem róla, így ahogy visszahallottam a történeteket, mert nemrég beszéltünk otthon róla, és ez így megmaradt az óvoda óta, az általános iskolán át, most már a középiskolában is megmaradt, és ez a, őszintén szóval ez a hatodik alkalom itt a szemináriumban nekem, a hivatás hétvégékkel együtt, és mindig boldogságban tudok innen távozni, tehát mindig megkapom azt, amire várok.
3: 15 éves vagy, hatodik alkalom, évente kettő ilyen van, tehát mondhatom azt gyakorlatilag, te 12 éves korod óta minden évben nagyjából, de itt vagy, és nagyon a szavaidból azt veszem ki, hogy egy nagyon határozott hivatástudattal vagy itt.
5: Hát, azt a határozott hivatástudatot azt még nem tudom 100%-ra mondani én se. Gondolkoztam így az elmúlt pár nap alatt, meg úgy általánosságban otthon is, és még mindig gondolkozok azon, hogy most melyik irányba kéne elindulni. Már kezd már kialakulni egy irány nekem, de még keresem rá az igazi választ, mert még sokat filozofálok, meg beszélgetek az Istennel is ugye magamnak, meg a kápolnában is, meg templomban is szoktam megfogalmazni imádságokat, meg kéréseket, hogy mutasd meg nekem azt az utat, amit nekem szánsz. Kezd már egy kicsi célvonal kialakulni, de még nem vagyok teljesen biztos abban, hogy melyik irányba induljak el, és ezért járok el ezekre a lelki gyakorlatokra.
3: Spirituális atya említette azt, hogy fontos különbséget tenni a saját gondolatunk és a Jóisten akarata között. Szerinted hogyan lehet megkülönböztetni ezt? Hogyan lehet valóban a szíved mélyén meghallani? Tudom, hogy nehezet kérdezek. Nehéz, titok, misztérium, mindig erről beszélünk, hogy a papi hivatás az egy titok. De meg tudod ezt körvonalakban akár fogalmazni, hogy ezt hogyan lehet megkülönböztetni, hogy nem a te elgondolásod, akaratod az, ami esetleg a papi hivatásra hív, hanem ez valóban a Jóisten hívása.
5: Én ehhez egy olyan élményt tudok felhozni, amit nemrég éltem meg egy kapcsolatban, mert sok kapcsolatom volt már lányokkal, de amik nem jöttek ki jól, ott mindig éreztem azt, hogy ez nem az az út, amit én keresek. És nemrég volt egy kapcsolatom, és ott én azt éreztem, hogy ez az, amit én keresek. Vagy ez az lehet, amit én keresek. És én ezt össze tudom kötni a papsággal is részben, mert az oltárnál is meg lehet ugyanezt élni, ugye hallottam már ilyen tanúságtételeket, mondjuk a Spiri atyának az egyik ilyen tanúságtétele, hogy hogyan lett ő pap. És ott is én azt tudtam levenni belőle, hogy ott is az volt, az az érzés volt, meg az az egy mondat, hogy ez az én utam, és ez az, amit én szeretnék, és én szerintem úgy lehet megélni, hogy ehhez ilyen abszolút nyugalom kell, tehát nulla zaj, meg teljes csend kell szerintem, tehát nem az, hogy ilyen zajos világban, meg mindenféle bántalmazások, meg ilyen iskolai dolgok között, tehát mondjuk a szoba mélyén is meg lehet élni szerintem ezt, vagy így a kápolnában, vagy akár ezen a lelki gyakorlaton is.
4: Mondattal lehet kapcsolódni, hogy nagyon fontos mérföldköve ezeknek a lelki gyakorlatoknak, hogy azt a görcsösséget, ami az útkeresésre néha rá tud görcsölni egy fiatal, az alól felszabadítsuk. Tehát elsőben nem az utat kell megismerniük, hanem a hangot. És ha hang majd előbb-utóbb, és lehet, hogy ehhez sok türelem kell, mert utóbb lesz, de egyre tisztában fogja azt az irányt nekik mondani. És sokan elrontják, hogy jobban erősítik a kapcsolatukat az utakkal, mint a meghívó Istennel. Pedig hát az Isten, az út az egy eszköz, az Isten a cél igazából.
3: Valahogy úgy fogalmaztál, hogy kicsit olyan kakuktojás vagy az Isten kapcsolatodat tekintve az osztálytársaid, a korosztályod körében. Hogyan tudsz a mindennapokban tanúságot tenni az Isten hitedről? Kell egyáltalán abban a közegben, osztálytársak, barátok között, ahol mozogsz?
5: Próbálkozom, de nem nagyon járok sikerrel emiatt. Ők el vannak a saját világukban, hogy így őszintén fogalmazzak. Hogyha mondjuk felmerül az, hogy megyünk szentmisére, vagy litániára, vagy rózsafüzére, mindig ez a tipikus nyavúkolás jön elő. Ez a nyávogás, hogy ne menjünk már, minek megyünk, ez a tipikus kifogások. Én próbáltam megszólítani embereket, volt akinél sikerre jártam, volt akinél nem, mert én azért szoktam mondani, hogy gyere el egy vasárnapi szentmisére, gyere segíteni, vagy csak elég, ha a padból végignézed. Hát van, aki el szokott jönni, van, aki nem. Több-kevesebb sikerrel járok, de én inkább más körökben mozgok az ilyen tanúságtételek terén. Mert mondom, az én korosztályomban elég nehéz, mert ez a minden a telefonon van, meg minden digitális már, és ott elég nehéz mozogni. Én a fiatalságban szoktam keresni embereket a lentebbi korosztályokban, mert ott én úgy érzem viszonylag könnyebb megszólítani gyerekeket, mert ott még ott van a kíváncsiság.

Szent Ciprián imájam. Milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal. Azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak. Akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engedett szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára. S mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol. Vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonoszsága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Kovács Krisztina és Tompos Péter nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A holnapi viszont hallásra.
1: A Szent István Rádió összeállítását hallották.
2: Zárt templom, ahol senki sincs.

0: Carmen együttes felvételeiből válogattunk. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra, körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Várossá válásának a 40 éves évfordulóját ünneplik a járási székhelyen. Mezőkovács háza múltja előtti tisztelgéssel bemutatják a hálás utolkornak, hogyan éltek eleik, milyen értékeket teremtettek a jövő számára. Ha valakinek kedve van, csatlakozhat a 40 jó cselekedet a városért elnevezésű akcióhoz. A Kalocsa Róza Művelődési Központ meghirdette a várossá válás 40. évfordulója kapcsán azt a közösségi alkalmat, ami az összetartozást egy jó ügy melletti kiállást erősíti. Mezőkovács háza, ha ünnepel, bebizonyítja, képes azt összefogva tenni. Úgy érzi, szeretne tenni érte, hogy a város élhetőbb, szebb, jobb hely legyen, megkérdezte a városlakókat, akiknek közösségi, városszépítő eseményeket hirdetett a Kalocsa Róza Művelődési Központ. Az a cél, hogy még szebb legyen a szülőhely. Összeállítanak egy 40-es listát, amit az idei év elkövetkező hónapjaiban nyilvánosságra is hoznak, hogy alkalmak legyenek a közös szépítésre, festésre, kedveskedjenek egymásnak a nyári forróságban, vagy a téli szimankóban a kovácsháziak. Óvodai játszótérre várták az önzetlen segítőket augusztus 6-án 18 órakor, az Árpád-közi óvoda és bölcside udvarát rendezték, festették. Korlátozott számban tudtak eszközöket is biztosítani, aki tudott, az vitt magával ecsetet. Az év hátralévő részében szeretnék, ha minél többen részt vennének a 40 jó cselekedet a városért elnevezésű akcióban. Országosan már közepes a parlagfű pollen koncentrációja, és a következő napokban fokozatosan növekszik Békés megyében is, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentéséből. Ráadásul a hétfői erősödő szél nagyobb mennyiségű port és pollent juttatott a levegőbe. Az allergiásoknak ezért száraz szeles időben érdemes zárva tartaniuk az ablakokat. A koncentráció már most elérte a tüneteket okozó szintet, hétvégén pedig helyenként tovább emelkedett. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tanácsai alapján magas pollenszám esetén csökkentsék a szabadtéri tartózkodást, mossanak hajat, lehetőleg lefekvés előtt, gyakran mossák ki a kint viselt ruhát, cseréljék sűrűben az ágyneműt, kerüljék a szabadtéri ruhaszárítást, porszívózzanak és takarítsanak nedvesen, kövessék a pollen jelentéseket. Akiknek gyógyszeres kezelést írtak elő, annak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint érdemes mielőbb elkezdenie azt. Makula Győző fotóin keresztül mutatja meg a világot. A Petőfi Művelődési Központban augusztusban megnyitott tárlatról az alkotó elmondta. A képek nem a nyers, dokumentarista tényeket akarják rögzíteni. A célja az, hogy a digitális utómunka tónus finomításával és a lélekszűrőjén keresztül megmutassa azt a rejtett békét és struktúrát, ami mindig is jelen van körülöttünk. A fotózás, vagyis a vizuális történetmesélés 2018-ban lépett be az életébe komolyabban, egy okostelefon segítségével, amely azonnal elindította a világ felfedezése felé, és ezt is autodidakta módon kezdte tanulni. Később a telefont fényképezőgépre cserélte. A képeken keresztül elsősorban a makrofotózással olyan apró részleteket, csodákat tud megmutatni, amelyek mellett az emberek többsége elsétál. Számára szerelemmé vált a fotózás. Nem is inkább művészet, hanem kikapcsolódás és meditáció. Makró, fekete-fehér, industriális környezet és természetfotók állnak hozzá legközelebb. A kiállításra többségében Orosházán és környéken készült képekből válogatott. A Mesél a valóság cím arra utal, hogy szeret kísérletezni, ezért a képeit digitális utómunkával átdolgozza, így speciális hatásokat ér el vele. Misztikumot visz bele, ez tükrözi a belső világát. A jövőben szeretne még az eszköz repertoárját bővíteni, illetve még sok különleges helyszínre eljutni és megörökíteni azok szépségét, fogalmazott Makula Győző. A Top Plus program keretében két különleges kiállítóhely kialakítása is folyamatban van Gyomaendrődön. Európai Uniós támogatásból a Gyomai Tájházban a Tanú című film ikonikus világát idéző gátőrház, a szomszédos új épületben pedig Vitézvári József páratlan vadászati hagyatéka kap majd helyet. A hármas körös közelsége miatt a gátőrház hangulatának megidézése is természetes választás volt. A tárlat egyben Kálai Ferencnek, Gyomaendrőd szülöttének is emléket állít,
aki Pelikán József szerepében vált felejthetetlenné a Tanú című filmben. Szonda István, a Kálai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház igazgatója elmondta, nem a teljes filmet szeretnék bemutatni, hanem annak korszakát, hangulatát és jellegzetes életképeit. A konyhában az 50-es évek egyszerű falusi világát idézik meg korabeli bútorokkal, használati tárgyakkal és karakterbábokkal. A látogatók itt egy a filmből ismert jelenetet is megeleveledve láthatnak. A lakószobában Dániel Zoltán és Pelikán József lányának történetéhez kapcsolódó jelenet kap helyet. Az egykori kamrából kialakított helyiségben pedig a híres zugdisznóvágás jelenete eleveledik meg. A látvány korabeli eszközök és audiovizuális elemek egészítik ki, így a korszak sajátos hangulatát is megtapasztalhatják a látogatók. A kiállítás egyik helyisége a vízügyi örökséget mutatja be. A hármas körös közelségére építve szó lesz a folyószabályozásról, az árvízvédelemről és a gátőri hivatásról is. A tájház mellett egy új, mintegy 100 négyzetméteres kiállító épület készült Vitézvári József vadászeti hagyatékának bemutatására. A fejlesztéshez egy mintegy 50 négyzetméteres fedett nyitott rendezvénytér, valamint rendezett környezet és parkoló is kapcsolódik. Vitézvári József 1924-ben született Gyomán. Sportlövőként ötszörös magyar bajnok volt, később a külkereskedelemben is sikeres pályát futott be. Legnagyobb szenvedélye azonban a vadászat volt. A látogatók többek között gudut, topit, nyársat és jávorantilopot, gnút és kafferbivajt is láthatnak majd. A két egymás mellett található kiállítóhely szorosan összekapcsolódik, és a tervek szerint egyszerre nyitják meg kapuikat. A projekt lezárása idén augusztus végén várható, a hivatalos megnyitót pedig ősszel, várhatóan október elején tartják a Kálai naphoz kapcsolódva. A fejlesztés két különleges gyomaendrődi hagyatékot mutat be, miközben új kulturális és turisztikai élménnyel gazdagítja a várost. A látogatók egyszerre ismerhetik meg a Tanú legendás világát, a gátőri élet mindennapjait és egy gyomai születési vadász különleges, Afrikától Magyarországig ívelő életútját. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonon a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. ...570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg az idén, Hajdú-Biharban is dolgoznak, tudta meg a Dehír. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyoztam, egy 2-3 kilométeres útfelújítás talán nem tűnik országos jelentőségű beruházásnak, az ott élőknek viszont az. A miniszter jelezte, az összes projekt közül 117 úgynevezett top plusz EU-s forrásból valósul meg, mintegy 58,1 milliárd forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat közel 57%-át. Ez is mutatja, mennyire fontos az ország számára, hogy a nekünk járó uniós forrásokat megkapjuk, és azokat, ha az lehetséges, például falvakat, kisvárosokat és térségi központokat összekötő utak felújítására fordítsuk, értékelt. Idén nincs olyan megye Magyarországon, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. Hajdú-Biharban 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csupán egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és a tartósabbá teszik az ország útjait. Nettó 62 millió forintból korszerűsítik az Álmosdi iskolát, tudta meg a Civis Hír. A debreceni tankerületi központ nettó 62,2 millió forintból újítatja fel az Álmosdi Bocska István általános iskolát. Az augusztus 14-i közbeszerzési értesítő szerint akadálymentes rámpát alakítanak ki a bejárat előtt, úgynevezett eseni helyiséget hoznak létre a főépületben. Ezeken túl burkolnak a szaktantermekben, a tanári szobában és az igazgató irodában. Festenek, akadálymentes WC-t alakítanak ki, cserélik a belső nyílászárókat, a külső kapukat. Új kazánokat szerelnek be, burkolják az udvart, játszótéri elemeket telepítenek, fákat ültetnek, továbbá a belső udvaron is elhelyeznek egy akadálymentes rámpát. A munkáról szóló vállalkozási szerződést augusztus 4-én írták alá. A projektet a Hajdú-Böszörményi székhelyű Tömb 2002 Kft. Végzi. A hazai textil, ruha, bőr és cipőipar nemzetközi szerepét, túlélési stratégiáit és jövőbeli kihívásait térképezi fel a hiánypótló tanulmány, amelyért Molnár Ernő, a Debreceni Egyetem docense rangos elismerésben részesült. A Debreceni Egyetem és a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársai által készített tanulmány rávilágít arra, hogy miként egyensúlyoznak a hazai gyárak a növekvő költségek és a földrajzi közelség adta előnyök között a globális piacon, olvasható az Unideben. Bár a közvélemény a könnyűipart leginkább a divattal és a ruházati termékekkel azonosítja, Molnár Ernő kutatása rámutat arra, hogy a szektor sokkal sokszínűbb és a mindennapi életünk elengedhetetlen része. Kevesen tudják például, hogy a magyarországi gyárakban nem csak divatcikkek, hanem műszaki textíliák is készülnek. A Debreceni Egyetem kutatója a terepmunka során találkozott például olyan hazai céggel, amely csaknem 100 éves gépeken gyártott gumiabroncs erősítő kord cérnát, mert a speciális minőséget kizárólag azokon a berendezéseken lehetett biztosítani. A tanulmány arra is figyelmeztet, hogy a hazai társadalmi, gazdasági környezet komoly strukturális problémákkal küzd, amelyek veszélyeztetik a könnyűipar hosszú távú jövőjét. Az iparág megmaradásának és versenyképességének azonban van egy meglepően emberi oldala is, amely képessé teszi a cégeket arra, hogy akár az óriási autógyárak elszívó hatásával szemben is megtartsák a dolgozókat. A kutatás rávilágít arra, hogy ha a hazai környezetben nem sikerül megoldani a technológiai megújulást és az utánpótlást, a könnyűipari szaktudás végleg eltűnhet. Nagy boldogasszony ünnepén augusztus 15-én Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be ünnepi szentmisét a Bárándi Nagy Boldogasszony templomban, amelynek külső felújítása az elmúlt egy esztendőben valósult meg. A főpásztor a szentmise keretében megáldotta a megújult templomot, valamint a Komádiban felállítandó keresztet és a hagyomány szerint a hívek által hozott gyógynövényeket is. Az ünnepi alkalom egyben Gyetkó László atya plébánosi beiktatásának is helyszíne volt. A templom története hosszú múltra tekint vissza. A Nagy Boldogasszony templom 1747-ben épült, majd 1891-ben bővítették. Homiliájában Palánki Ferenc megyés püspök Nagy Boldogasszony ünnepének üzenetét az ember Istentől kapott meghívásával kapcsolta össze.
Mint fogalmazott, mindannyian meghívást kaptunk Istentől arra, hogy megismerjük szeretetét, válaszoljunk erre a szeretetre, és ezáltal teljesítsük a tőle kapott hivatást és küldetést. A nagy boldogasszony napi szentmise különleges mozzanata volt Gyetkó László atya plébánosi beiktatása. A lelki pásztor augusztus 1-től látja el a püspökladány és a hozzátartozó települések köztük Báránd lelki pásztori szolgálatát. Új tűzoltó parancsnokot kapott Berettyújfalu, augusztus 16-i hatállyal értesült a Hajdú Pressz. A Hajdúbihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, püspökladányi katasztrófavédelmi kirendeltség, Berettyújfalui hivatásos tűzoltó parancsnokság szolgálati helyen tűzoltó parancsnoki beosztás ellátásával bízta meg Ecsedi József tűzoltó őrnagyot, közölte a katasztrófavédelem. Az őrnagy 2008-ban beosztott tűzoltóként kezdte pályáját, a megfelelő végzettségek megszerzését követően referens, majd műszaki biztonsági tiszt lett. Ebben a beosztásban szolgált 2025. június 16-áig, majd a püspökladányi tűzoltó parancsnoki beosztással bízták meg. A beosztás maradt, de laktanyát váltott. Ecsedi József tűzoltó őrnagy a parancsnok Gerebenics Károly tűzoltó ezredes vármegyei igazgatótól vette át Berettyújfaluban. A debreceni borfesztivál után nem sokára Hajdúszoboszlón is várják a gasztrok kalandorokat, olvasható a De Híren. Bár javában tart a nyár, Hajdúszoboszló már az őszre is készül. Válogatott borok és különleges gasztroélmények várnak mindenkit a Szent István Parkban, ahol a minőségi bor és ételkínálat mellett a szórakozási lesz a főszerep szeptember 18-a és 20-a között. Tokaj és számos kiváló hazai borászat képviselteti magát az ingyenes rendezvényen, az ételkínálatról pedig a város és a régió éttermei gondoskodnak. Az ősz legnagyobb gasztrofesztiválján a kulináris élvezetek mellett izgalmas programok és játékok várják a kicsiket és a nagyokat egyaránt, írták a szervezők. A színpadon a többi között Péri Barna, Nagy Bogi, Mr. Wasowski, Jamina, Lina, a Hungarian Rhapsody, Queen Cover, a Fiesta Live, Erős VS Piggy Boy, DJ Dominic, DJ D-Session és az Agyagbanda gondoskodik a hangulatról. A kedvelt hagyomány idén sem marad el a rendezvényt, a borlovagok felvonulása és a megszokott fröccs ceremónia nyitja meg. Különleges barokk stílusú növénylabirintussal repíti vissza a látogatókat a 17. századi kertek világába a Debreceni Egyetem. Az augusztus 20-i nemzetünnep tiszteletére immár negyedik alkalommal megépített dísznövénykert idén a visszakapott francia parkot és annak geometriai eleganciáját ünnepli, írja az egyetem honlapja. A francia kertépítészet labirintusai a 17.-18. századi főúri kertek ikonikus, reprezentatív elemei voltak, elég csak 14. Lajos világhírű Versailles labirintusára gondolni. E tökéletes szimmetriájú formák nyírt sövényeikkel nem csak a tájrendezési tudás és a művészet találkozását szimbolizálták, hanem a meditatív séták és a nemesi társasági játékok szinteréül is szolgáltak. Ezt ültette át a jelenbe a Debreceni Egyetem. A lenyűgöző látvány mögött komoly szakmai munka áll, a virágágyásokat és a kertészeti elemeket mértani pontossággal rendezték el. A szigorú vonalvezetésű, mégis könnyed térben az élénk és pasztelszínű virágok ritmikus változása teremt egyedülálló vizuális élményt. A formára nyírt növények tökéletesen illeszkednek a főépület klasszikus monumentalitásához. A zöld labirintus augusztus 24-ig, azaz még ma díjmentesen látogatható a főépület előtti parkban. A nyári szünet után ismét elindultak a Mozdulj Debrecen ingyenes beltéri programjai az iskolákban. Jelenleg 11 intézményben várják a mozogni vágyókat, további 5 helyszínen pedig legkésőbb szeptemberben indulnak újra a foglalkozások, tudta meg a Civishír. A kínálatban a többi között zumba, gerinctorna, jóga, alakformáló aerobik és örömtánc szerepel. Emellett szabadtéri programok is elérhetők. Szeptember 7-től várhatóan összesen 25 beltéri és 5 kültéri helyszínen lehet majd csatlakozni. A 2021. októberében indult kezdeményezés programjain eddig közel 300 ezer részvételt regisztráltak. A szervezők szerint a rendszeres mozgás mellett a program fontos közösségépítő szerepet is betölt. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Debrecen melletti egykori Szepes falu maradványaiból nyílt kiállítás a Déri Múzeumban Szepes annó falu a farkasok földjén címmel. A tálat abból a több mint 2000 régészeti objektumból válogat, amelyet a szakemberek a déli ipari övezet területén 2022 és 2024 között végzett ásatásokon találtak. A megnyitón Puskás István alpolgármester kiemelte, hogy a magyar nemzeti kultúra képét és az identitásunkat erősen befolyásolja a múlthoz való viszonyunk.
1: A városnak van egy olyan elképesztő mélysége, időbeli mélysége, ami előttünk rejtve marad, ami tényleg ott van eltemetve alattunk a múltban, és túlzás nélkül ezen járunk. Így van ez mondjuk Rómában, és csak Róma szerencsésebb, ahol még le lehet menni az ókori Rómában, egy csapolajton keresztül le lehet menni egy ókori villában, vagy akár egész ókori utcára a város alatt. Nekünk ahhoz, hogy ezt a szélítő időbeli mélységet, az idő mélységes vagy kútjába való betekintésnek a megszélítő élményét meg tudjuk kapni, ehhez a Déri Múzeum van nekünk a segítségünkre. A Déri Múzeum kollégái az a szakmai csapat, aki ezeket az emlékeket megtalálja, megmenti, feldolgozza és bemutatja a számunkra, és tegyük hozzá nem csak a számunkra, hanem a világ nagyvilág számára is, hiszen ezt kevesen tudjuk ki Debrecenben, sajnos, hogy a Déri Múzeum archeológiai anyaga az bizony annak a relevanciája messze túlmutat a város határain, nemzetközi figyelemre is méltó, ugye Dániától az Egyesült Államokig, vagy Spanyolországig rendszeresen mutatják be a Déri Múzeumnak az archeológiai kincseit, ahol a nagy közönség és tudományos érdeklődés kíséri ezeket a tényleg igazán megdöbbenő Kárpát-medencei debreceni vagy Debrecen környéki leleteket. Az, hogy most itt együtt vagyunk, ez újra egy lehetőség arra, hogy beletekintsünk a múltnak a mélységes kútjába, a város történetének, azon területnek, azon térségnek a történetével kapcsolatban, amit ma Debrecennek nevezünk, egy újabb bepillantást nyerhetünk a legújabb régészeti kutatások anyagán keresztül. Ez a múltnak egy tényleg egy újabb kútja, egy újabb mélyfúrás a város több évezredes történetében. Arra invitálom önöket, hogy szívüljünk bele együtt ebből a betekintésbe, ebből a múltba, éljük át együtt ezt a sok évezredes történetet, aminek tulajdonképpen mi is a részesei vagyunk, mai debreceni lakosok. És arra is invitálom önöket, hogy ha ez a betekintés, ez megadta önöknek ezt a nagyon sajátos időtapasztalatot, azt a tapasztalatot, hogy a mi városunk, ha már Rómát említettem, van olyan legalább olyan régi, mint Róma, mint lakott település, ami ugye 2780 éves lassacskán, de még lehet, hogy még régebbi. És jöjjenek el a Déri Múzeumban máskor is, amikor erre lehetőségük nyílik, hogy betekintsenek a múltnak útjába, nem csak az állandó kiállítási cél is, és legvilága ad erre lehetőséget, hanem rendből rendben azok az időszaki kiállítások, amelyek a Déri Múzeum archeológiai anyagát mutatják, és ezt a közös múltunkat teszik láthatóvá.
0: A Déri Múzeumnak köszönhetően évezredekre látunk vissza Debrecen múltjában, és ez a mostani alkalom is arra ad lehetőséget, hogy a térség mélységes mély múltjának kútjába tekintsünk, tette hozzá az alpolgármester. A tálatot Ringer István régész, a Sátoraljaújhelyi Kazinci Múzeum igazgatója nyitotta meg, beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar régészet most is az anyaggyűjtés időszakát éli, a beruházásokhoz kapcsolódva. A nagy mennyiségű lelet, amelyet találnak, két síkon jelent kihívást a szakma számára. Az egyik a sok adat, a másik, hogy a tárgyi forrást hogyan kezeljék. Szepes első írásos említése az 1235-ös Váradi Regestrumban található. A 11. század közepén már 330 lelkes falut 1594-ben a krími tatárok pusztították el. A leletanyag alapján azonban a település az írott forrásoknál évtizedekkel korábban már a 12. század második felében létezett, fénykorát vélhetően a 15. században élte. A kiállítás 2026. december 31-ig látogatható. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: A Tóth Bagi Band felvétele volt. Szólót énekelt Molnár Gábor. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Megsemmisült egy Gripen típusú magyar vadászgép Szolnoknál hétfő délelőtt, írja az MTI. A gép vészjelzést adott le, leszállt, majd kigyulladt. A pilóta katapultált. Állapota stabil, de gerincsérülést szenvedett, kedden megműtik a Honvéd kórházban. A baleset okát vizsgálják, a fekete doboz kiértékelése még folyamatban van. A készeléti Gripenek továbbra is szolgálatban maradnak. A kormány 7,5%-ra módosította az idei költségvetési hiánycélt, közölte hétfőn a pénzügyminisztérium az MTI-vel. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és az energiaválság költségei miatt idén nincs lehetőség a deficit további csökkentésére. Az államadóság GDP-hez viszonyított aránya 74,6%-ról átmenetileg 77,5%-ra emelkedhet. A kormány augusztus 31-én nyújtja be a módosított költségvetést az országgyűlésnek. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. A megválasztott tisztviselők az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. Hétfőn kezdték el utalni az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét, tájékoztatta a miniszterelnökség az MTI-t. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint. A Magyar Államkincstár a pénzt a családi pótléktól elkülönítve utalja, vagy postán kézbesíti. A második szintén 50 ezer forintos részletet novemberben kapják meg a jogosultak, iskoláztatásra fordítható utalvány formájában. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. Az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak, közölte a brüsszeli testület hétfőn. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett támogatás az Európai Bizottság közlése szerint az Ukrajna védelme és az orosz támadásokkal szembeni ellenálló képességének növelésében letti uniós elkötelezettségét erősíti meg. A béke folyamat akadályozásával vádolta Nagy-Britanniát a Kreml. Dmitrij Peszkov szóvivő hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján azt mondta, London rendszeresen olajat önt az ukrajnai háború tüzére. Peszkov arra reagált, hogy a brit kormány engedélyezte egy európai védelmi vállalatnak, hogy Ukrajnának átadjon bizonyos Scalp manőverező robotrepülőgépek brit alkatrészeire vonatkozó minősített információkat. A szóvivő szerint az orosz erők felderítik és megsemmisítik a fegyvergyártó helyszíneket. Mesterséges intelligenciával működő kamerákkal erősítik az erdőtüzek elleni védekezést Horvátországban. A Környezetvédelmi Minisztérium hétfőn közölte, 50 új kamerával bővítették a korai észlelést szolgáló rendszert. Az eszközök éjjel-nappal automatikusan érzékelik a füstöt és a lángokat, így gyorsabban riaszthatók a tűzoltók. Hazánk időjárásáról. Kedden fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. Másutt kevés helyen lehet csapadék, a szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők, megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium így.

Szent Máté evangéliumának 23. fejezetéből a 23-tól a 26. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta.

0: Johann Sebastian Bach szerzeményét Teleki Miklós szólaltatta meg. 5 óra 40 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. A Szent Atya beszéli a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. Gallagher érsek Moszkvában tárgyal. Diplomácia és párbeszéd a békért. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. Augusztus 23-án vasárnap délben Leó pápa az úrangyala imádság előtt tartott beszédében a napi evangélium üzenetéről elmélkedett. Az úr kérdése nyomán, hát te kinek mondotok engem? A Szent Atya annak mindenkorra és mindenkire vonatkozó érvényességét hangsúlyozta. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát, hogy elmélyítsük üzenetét és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek a hitünkkel.
2: Cari fratelli sorelle, buona domenica!
1: Kedves testvéreim, áldott vasárnapot, köszöntötte a déli vervényfényben fürdő Szent Péter téren összegyűlt híveket. A mai vasárnapi evangélium egy olyan kérdés vet fel előttünk, amely mindnyájunkat kihívás elé állít a hit útján. Kicsoda Jézus valójában számomra?
2: Ki è davvero Gesù per me?
1: Az evangéliumból megértjük, mennyire döntő jellegű ez a kérdés a tanítványi mi volt megtapasztalása szempontjából. Valójában már a 12 apostol már osztozott a mester életének és szolgálatának nagy részében Jézus nem akarta eleve biztosra venni, hogy a tanítványok valóban ismerik őt és értik Isten országának misztériumát. Miután megkérdezte az emberek véleményét erről, most közvetlenül hozzájuk fordult. Hát ti kinek tartotok engem?
2: Ma voi. Ki dite che io sia?
1: A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk. Testvérek, ez alapvető kérdés minden idők tanítmányai számára, így nekünk is, folytatta a Szent Atya. A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát.
2: Abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo.
1: Hogy elmélyítsük üzenetének megértését, és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek azzal, amit vallunk, legyőzve a mindent tudni akarás kísértését, és hogy szokás se tegyük a hitet. A kérdés, amelyet minden nap feltesznek nekünk, ki Jézus számomra, és mit jelent jelenléte az életemben, különösen az imádságban és az evangéliumon való elmélkedéskor merül fel, de akkor is, amikor testvéreink sebével és szükségleteivel találkozunk, vagy azokban a kapcsolatokban és helyzetekben, amelyek leginkább kihívás jelentenek lelkismeretünk számára.
2: Che più interpellano la nostra coscienza.
1: Röviden, saját életünk kontextusában ellenőrizhetjük, hogy számunkra az Úr Jézus csupán egy nagy történelmi alak-e, aki fontos dolgokat mondott és tett, vagy Isten Krisztusa, aki azért küldetett, hogy elvezessen minket az Atya szeretetébe, és átalakítsa életünket és a világot, amelyben élünk. Kedves barátaim, kérte a Szent Atya, tanuljuk meg, hogy ne zárkózzunk be vallási meggyőződéseinkbe és bizonyosságainkba,
2: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose,
1: hanem maradjunk nyitottak a Krisztussal való hiteles kapcsolatra. A keresztény hittel kapcsolatban néha megelégszünk a hallomásból vett dolgokkal, a közhelyekkel és azzal, amit talán jó szándékkal is ránk hagytak. Jézus azonban személyes válaszra hív minket, hogy bensőségesen ismerjük meg őt, hogy táplálkozzunk barátságából egy mindig új találkozásban, amely akár új utakat is kérhet tőlünk, és eltérő döntéseket hozhatunk, mint amiket elképzelünk. Ez vonatkozik mind a személyes utunkra, mind az egyház útjára, mind a lelkipásztori döntésekre, ahol néha azt gondoljuk, elég úgy haladni, ahogy eddig mindig is tettük.
2: Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto.
1: Ehelyett fontos, hogy gyakran kérdezzük meg magunktól. Ki az Úr az én számomra? Valóban ismerem őt? Mit kér tőlem ma az evangéliuma? Milyen lépéseket és döntéseket kell tennem? Hívjuk el segítségül Szűz Máriát,
2: Invokiamo la Vergine Maria,
1: aki szívében Isten akaratát kereste fián keresztül, hogy mindig vezessen minket a hit útján. Zárta a szűzanyá az intézet fohásszal rövid elmélkedését Leó pápa.
2: Angelus Domini nunciavit Marie,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
1: A Szent Atya köszöntése és felhívásai az Úrangyala ima után. Kedves testvéreim! Imáimban gyakran gondolok a Kongói Demokratikus Köztársaságra,
2: La Repubblica Democratica del Congo,
1: különösen az ebola járvány terjedése miatt, amely sajnos számos áldozatot követel. Arra buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen oly módon, hogy bevonja a helyi közösségeket is a megelőzés munkájába, hogy sok életet lehessen megmenteni. Közel vagyok a Közép-afrikai Köztársaság népéhez is, akik gyászolják a zambujéi bányaomlás áldozatait. Az Úr fogadja be azokat, akik életüket vesztették, és támogassa azok elkötelezettségét, akik a bányászati helyszínek biztonságának és jogszerűségének garantálásáért felelősek. Holnap lesz a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója, amely Láció, Umbria és Marche tartományok között sújtotta Közép-Olaszországot.
2: Del terremoto che ha colpito il centro Italia.
1: Imádkozom az elhunytakért és családjaikért, valamint az összes érintett közösségért. A hit és a szolidaritás továbbra is támogassa az újjáépítés munkáját. Szeretettel üdvözlök mindenkit, rómaiakat is, a különböző országból érkező zarándokokat. Különösen köszöntöm a lengyelországi Gnyeznói Székesegyház prímás kórusát, valamint a pápai észak-amerikai kollégium szeminaristáit és előjáróit. Továbbá Bormio és Valfurfa fiataljait. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
2: Auguro a tutti una buona domenica!
1: Zárta köszöntéseit a Szent Atya. Leó pápa beszéde a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. A portugál tábori lelkészség 70 fős küldöttségét fogadta Szent Atya hétfőn délelőtt 11:30-kor a konzisztórium teremben. A kafarnaumi százados szolgáját aggódó lelkületének követésére biztatta őket, és küldetésüket így foglalta össze, hogy megvédjék a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsák polgártársaik biztonságát, és hogy megvédjék őket az igazságtalanságtól. Rómába érkeztetek, és bizonyos értelemben veletek együtt érkezett egységeitek többi tagja is. Köszöntöm a portugál hadsereg, légierő, haditengerészet, nemzeti köztársasági gárda, és a

0: javát szem előtt tartva hozták létre 60 évvel ezelőtt a tábori helynökséget, amelyet 1981-ben katonai ordináriátusnak, tábori püspökségnek neveztek el, és 25 évvel ezelőtt nevezték ki az első igazi püspökét. Mostani római zarándoklatotok éppen ezeknek az évfordulóknak megünneplésére szolgál, utalta pápa látogatásuk céljára. Bárcsak a katonai püspökség felbecsülhetetlen mértékben járulna hozzá az ország lelki jólétéhez és a keresztény értékek megbecsüléséhez, továbbra is teret biztosítva az állami, kormányzati és katonai hatóságok konstruktív együttműködésének. A Krisztusban hívő ember számára ez a római zarándoklat egyedülálló lehetőséget jelent a belső megújulásra, Isten központi szerepének felismerésére az életben, és a hit megismerésére a Szent Péter apostol sírjánál mondott imával.
1: Tumulo d'apostolo São Pedro.
0: Minden nap mindnyájatok nemes és közös küldetése, hogy megvédjétek a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsátok polgártársaitok biztonságát, és megvédjétek őket az igazságtalanságtól. Ezért szeretném megismételni Szent Pál buzdítását. Legyetek erősek az Úrban, így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazságövét, öltsétek magatokra a megigazolás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindenhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz cselvetését. Legyetek erősek az Úrban, mint az a százados, aki Kafarnaumban Jézushoz fordult, biztatta portugál vendégeit a Szentatya. Az a százados ugyanis jól ismerte azokat az értékeket, amelyek szerint a ti életetek is zajlik. Engedelmesség, fegyelem, lemondás, hűség, bajtársiasság, odaadás, felelősségvállalás és bátorság. Ugyanakkor az a katona szükségét érezte Istennek is. Tudta, hogy az ember nem elég önmagának, hanem valami többre vágyik, valami olyasmire, ami meghaladja őt. Mivel volt egy szolgája, aki szörnyen szenvedett, ez arra késztette őt, hogy Jézushoz forduljon, aki arról biztosította, hogy meggyógyítja. De ő így válaszolt, Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házomba, de csak egy szót szólj, és szolgál meggyógyul. Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy, a másiknak, gyere ide, oda jön hozzám, vagy szolgálnak, tedd ezt, megteszi. Ebben a hozzáállásban látható, folytatta a pápa, hogyan értékelte a százados a hierarchiát, és hogyan vezette őt mindennapi életének ez a vonása a názareti Jézussal való kapcsolatának értelmezéséhez, akit aztán Urának és Istenének val meg. Jézust ámulatba ejtették ezek a szavak, és így szólt, nem találtam Izraelben senkit, akinek ilyen nagy hite lenne. Ez a katona egyfelől tudatában volt saját tekintélyének, másfelől pedig Isten fia előtt megmutatta hitének erejét és alázatának bátorságát. Valójában az ember bármilyen felelősséggel is rendelkezik, mennyi hatalommal bír, bármilyen feltehetetlen is, mindig éhezik a végtelenre, és szomjazza az örökké valóságot. Most pedig íme a végtelen és az örökké valóság elérhető közelségben van Jézus Krisztusban. Ez az Úr ajándéka nekünk.
1: São Dom do Senhor.
0: A portugál tábori püspökhöz és a tábori lelkészekkel szólva a pápa azt kérte tőlük. Az egyház rátok bízza a hazátok katonáinak és rendőrségének lelki növekedését. Fogadjátok szeretettel mindannyiukat, hallgassátok meg őket, világosítsátok meg őket Isten igéjének bölcsességével, maradjatok mellettük Krisztus nevében cselekedve, a szentségek kiszolgáltatásával, és kísérjétek mindegyiküket anélkül, hogy megfeledkeznétek családjaikról. Ebből a különleges szolgálatból fakadna a keresztény élet gyakorlása során a személyes növekedés gyümölcsei, és élet újjá az önök által szolgált katonai és biztonsági erők

0: szellemisége. Köszönöm a közelséget, amelyet jó pásztorokként nyújtotok mindazoknak, akik ilyen fontos, különleges és igényes szolgálatot végeznek. Portugália és az azon túliak javára. Az egyház és a haza iránti szeretetetek tanúságtétele olyan, mint egy balzsam, amely vigasztal és reményt ad. Végül pedig mindazoknak, akik itt jelen vagytok, szeretném megköszönni, és a megbecsülésemnek hangot adni a tábori püspökségben végzett munkátok elismeréséért. A fatimai szűzonyra kísérje önöket különböző küldetéseikben, Portugáliában és külföldön egyaránt. Az Úr öröme legyen az erősségetek. Isten áldjon meg benneteket. Búcsúzott el a Szent Atya a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségétől. Paul Richard Gallagher érsek Moszkvában tárgyal, diplomácia és párbeszéd a békért. Paul Richard Gallagher érsek a Szent Szék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között látogatást tesz az orosz fővárosban. Paul Richard Gallagher érsek a Szent Szék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára augusztus 24-e és 28-a között az orosz fővárosba látogat. Moszkvai missziója során találkozik majd az Orosz Föderáció hatóságaival, a moszkvai pátriárkátus képviselőivel és az oroszországi katolikus közösséggel. Négy napos intenzív párbeszéd és találkozó sorra áll az érsek előtt, amelynek során az utazás szigorúan diplomácia jellegét egyházi dimenzió egészíti ki. Az Orosz Föderáció püspökeivel és katolikus közösségével való találkozásokkal. Továbbá ez a fontos misszió ökumenikus dimenziót is magában foglal, beleértve a moszkvai pátriárkátus képviselőivel való találkozót. Ez a program megerősíti a Szent Cég azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is. Gallagher érsek nem először látogat az orosz fővárosba. Legutóbb 2021. novemberében járt ott. Ennek alkalmával találkozott Mikhail Misustin akkori miniszterelnökkel, Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Hilárion Alfajev metropolitával, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős osztályának akkori vezetőjével. 2022 óta a pátriárkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályát Antoni Szevjuk metropolita vezeti, aki Hilárion metropolita utóda lett. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál Gallagher érseknek, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel. Az állami kapcsolatokért felelős titkár püspökökkel és a helyi közösség képviselőivel fog találkozni, szentmisét celebrál, továbbá találkozik katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, és a novoszibirszki színeváltozás, valamint az irkutszki Szent József egyházmegye is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Megsemmisült egy Gripen típusú magyar vadászgép Szolnoknál hétfő délelőtt, írja az MTI. A gép vészjelzést adott le, leszállt, majd kigyulladt. A pilóta katapultált. Állapota stabil, de gerincsérülést szenvedett, kedden megműtik a Honvéd kórházban. A baleset okát vizsgálják, a fekete doboz kiértékelése még folyamatban van. A készeléti gripenek továbbra is szolgálatban maradnak. A kormány 7,5%-ra módosította az idei költségvetési hiánycélt, közölte hétfőn a pénzügyminisztérium az MTI-vel. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei miatt idén nincs lehetőség a deficit további csökkentésére. Az államadóság GDP-hez viszonyított aránya 74,6%-ról átmenetileg 77,5%-ra emelkedhet. A kormány augusztus 31-én nyújtja be a módosított költségvetést az országgyűlésnek. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. A megválasztott tisztviselők az eredmény kihirdetése után esküt tesznek. Hétfőn kezdték el utalni az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét, tájékoztatta a miniszterelnökség az MTI-t. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint. A Magyar Államkincstár a pénzt a családi pótléktól elkülönítve utalja, vagy postán kézbesíti. A második szintén 50 ezer forintos részletet novemberben kapják meg a jogosultak. Iskoláztatásra fordítható utalvány formájában. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. Az összegből többek között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak, közölte a brüsszeli testület hétfőn. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett támogatás az Európai Bizottság közlése szerint az Ukrajna védelme és az orosz támadásokkal szembeni ellenálló képességének növelésében letti uniós elkötelezettségét erősíti meg. A béke folyamat akadályozásával vádolt a Nagy-Britanniát a Kreml. Dmitrij Peszkov szóvivő hétfői moszkvai sajtótájékoztatóján azt mondta, London rendszeresen olajat önt az ukrajnai háború tüzére. Peszkov arra reagált, hogy a brit kormány engedélyezte egy európai védelmi vállalatnak, hogy Ukrajnának átadjon bizonyos Scalp manőverező robotrepülőgépek brit alkatrészeire vonatkozó minősített információkat. A szóvivő szerint az orosz erők felderítik és megsemmisítik a fegyvergyártó helyszíneket. Mesterséges intelligenciával működő kamerákkal erősítik az erdőtüzek elleni védekezést Horvátországban. A Környezetvédelmi Minisztérium hétfőn közölte, 50 új kamerával bővítették a korai észlelést szolgáló rendszert. Az eszközök éjjel-nappal automatikusan érzékelik a füstöt és a lángokat, így gyorsabban riaszthatók a tűzoltók. Hazánk időjárásáról. Kedden fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. Másutt kevés helyen lehet csapadék, a szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Johann Sebastian Bach 5. D-dur Brandenburgi versenyének részletét a Magyar Rádió szimfonikus zenekara felvételéről hallották. Vezényelt Otto Klemperer. 6 óra 15 perc van. Anselm Grün és Linda Járos Éld, ami vagy című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Az elhagyott nők többnyire nehezen tudnak újra hinni önmértóságukban. Úgy érzik, hogy sivatagba kerültek, és feladják. Pedig éhezik és szomjúhozzák a szeretetet. Ám a sivatagban a szomjhalál fenyegeti őket. Vannak, akik ilyen helyzetben mélységes gyűlöletet kezdenek táplálni minden férfi iránt. Csak a negatívumokat látják bennük, és olyan ítéleteket fogalmaznak meg, hogy minden férfi egyforma, csak a szex érdekli őket, a saját érdekük, a saját javuk, felelőtlenek, nem ismerik a hűséget, sem az igaz szerelmet. Érthető, hogy a férjük által elhagyott nőkben ilyen előítéletek születnek. Mély sebet hordoznak. Ám az erős nők feldolgozzák ezt a sebet, és erősségükké gyúrják át. Arra használják a bennük felgyülemlett agressziót, hogy kivessék magukból az őket elhagyó férfit. Ezzel agressziójukat étvágyjá alakítják át. Kedvet kapnak ahhoz, hogy új életvitelt alakítsanak ki, és olyan dolgokat hozzanak ki magukból, amelyek addig rejtve voltak bennük. Miután fellevelték a gyerekeiket és felépítettek egy nagy házat, egy asszony 40 évi házasság után elhagyott a férje egy fiatalabb nő miatt. A férfi azért tudott karriert építeni, mert a felesége otthon mindent elrendezett, menedzselt. A nőt mélyen megsebezte férje távozása, és elhagyta minden ereje. Azt hitte, nem bírja ki. Ám a mélyponton szembenézett a helyzettel, és őszintén azt mondta magának. Talán ajándéknak is felfoghatom azt, amit a férjem tett velem. Most ugyanis kénytelen vagyok egészen magamra figyelni. Teljesen új oldalaimat felfedezni. Újra kell kezdenem az életemet, és ebben nagy lehetőséget is látok. Amint ezt ki tudta mondani, kiengesztelődött. Visszanyerte méltóságát és erejét. Hol találkozhatnak a férjük által elhagyott és sivatagba űzött asszonyok azzal az angyallal, aki felnyitja a szemüket? Gyakran azokban a barátnőkben, akik odállnak melléjük, és azt közvetítik számukra, hogy mindezek ellenére értékesek, és kincseket hordoznak magukban. A nőnek át kell alakítania a gyász, a fájdalom és a harag érzését, hogy maga formálja az életét. Ő nem csak a férfi felesége, hanem önálló nő. Egy nagy íjász anyja. Sikeres lesz. Rátalál arra, amit célba kell vennie. Olykor egy könyv lesz az angyala a nőnek, amely felnagyítja a szemét arra, hogy másként lássa a helyzetét. Máskor egy istentiszteleten vagy az imában átélt tapasztalat adja meg a bizonyosságot. Sikeres leszek, sosem leszek egyedül. Egy angyal lesz mindig velem. Ez az angyal isteni méltóságom bizonyossága, a spirituális oldalam, az Istenről és az életem titkáról alkotott elképzelésem. A férjem által okozott mély szenvedés felnyitotta a szememet arra, hogy Istentől kapott méltóságom sérthetetlen. A férfi elhagyhat, megsebezhet, méltóságomat azonban nem veheti el. Azok a nők, akiknek meghalt a férjük, gyakran azt élik meg, hogy továbbra is mély kapcsolatban vannak a társukkal, és csöndben meg-megbeszélik velük azt, ami foglalkoztatja őket. Halott férjük az ő angyaluk, aki kíséri őket, aki támaszuk a kétségbeesésben. Más özvegynők gyakran keresnek a természetben olyan helyet, egy nagy fát például, melynek közelében annak álhatatossága révén végazt találnak. Hágár példájából azt tanulhatják meg a nők, hogy a legmélyebb gödör alján, a legnagyobb fájdalmak közepette sem kell beleragadniuk az önsajnálatba, vagy a férjük, vagy akár minden férfi elleni vádaskodásban. Hágár azt üzeni, hogy vedd a kezedbe az életed alakítását, és így áll az elevenség forrásából, mely belőled fakad. Minden nő forrás, soha ki nem apadó forrás. A szeretet, a bölcsesség, az erő isteni forrása. A szenvedés ugyan lerombolhatja a külsőségeket, de élete házának alapjánál ott buzog egy soha ki nem apadó forrás, amely lehet, hogy csak akkor lesz hozzáférhetővé, ha minden, amit ráépítettünk, összedől. Sok nőben megvan Hágár ereje. Sebeket kaptak az élettől, de érettebbé váltak általuk. Elhagyta és értektelennek tekintette őket a férjük. Ők mégsem zuhantak össze, hanem csodálatra méltó erőt
és bölcsességet kaptak. Nagy lelki erő és szeretet kell ahhoz, hogy valaki el tudjon engedni egy másik embert, hogy ne tartsa vissza, engedje menni, amerre akar. A nők ilyen helyzetben leginkább gyászt, kétségbeesést vagy haragot éreznek, és alig veszik észre, hogy a szeretet képes elengedni. Ilyenkor nagyon nagy bizalomra van szükségük, arra, hogy bízni tudjanak abban, hogy a maguk erejéből is tudnak élni. Egy énekes nő egy számban így fejezi ki a magára hagyott nő érzését. Azt kérdezem, miért kellett elhagynod engem? Egyszerűen csak úgy elmenned. Sírtam, és azt reméltem, hogy majd visszajössz hozzám, és mindig mellettem maradsz. De te nem fordultál meg többé, és nem néztél vissza rám. Egyedül kellett szembenéznem minden szomorúságommal és fájdalmammal. De mindezek révén megtanultam élni a bennem rejlő erővel, és napról napra erősebb leszek, és immár emelt fővel járok. A szívem minden élőért dobog, a szél fúj, és folynak a folyók, és szeretet van a szívemben, bárhová megyek. Látom felkelni a napot, látom a hó és a jég szépségét. Öröm simítja el a gondokat, enyhül a fájdalom, mióta megtanultam élni a bennem rejlő erővel, és napról napra erősebb leszek. Mennyi erő és bátorság, mennyi bizalom és életerő rejlik azokban a nőkben, akik sok-sok elhagyatottság és kétségbeesés után is újra nekivágnak az életnek.

0: Ludwig van Beethoven C-dur vonós négyesét a Bartók kvartett játszotta. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör, hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
2: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink röviden. Megsemmisült egy Gripen típusú magyar vadászgép Szolnoknál. Hétfőn kezdték el utalni az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. A békét szolgáló diplomáciai és egyházi párbeszéd jegyében Moszkvába látogat Paul Richard Gallagher érsek, adta hírül a Magyar Kurír. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között tárgyal az orosz hatóságokkal, valamint a moszkvai patriarchátus képviselőivel. A szentszéki diplomata az oroszországi katolikus püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel és helyi közösségekkel is találkozik. A látogatás célja, hogy a Szentszék a feszült nemzetközi helyzetben is fenntartsa a diplomáciai és ökumenikus párbeszédet. Gallagher érsek legutóbb 2021-ben járt az orosz fővárosban. Megsemmisült egy Gripen típusú magyar vadászgép Szolnoknál hétfő délelőtt, írja az MTI. A gép vészjelzést adott le, leszállt, majd kigyulladt. A baleset okát vizsgálják, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A készeléti Gripenek továbbra is szolgálatban maradnak. A balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése komoly, de nem életveszélyes, ezt a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára írta hétfő délután Facebook oldalán. Kürtös László, miután meglátogatta a kórházban a pilótát, elmondta, a kialakult vészhelyzetben a pilóta úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. Később az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház azt közölte az MTI-vel, hogy a pilóta gerince megsérült a katapultálás során, a tisztet megműtik. A vadászgép pilótájának állapota stabil, a műtétet kedden hajtják végre. A kormány 7,5%-ra módosította az idei költségvetési hiánycélt, közölte hétfőn a pénzügyminisztérium az MTI-vel. A tárca szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az asszály és az energiaválság költségei miatt idén nincs lehetőség a deficit további csökkentésére. Az államadóság GDP-hez viszonyított aránya 74,6%-ról átmenetileg 77,5%-ra emelkedhet. A kormány augusztus 31-én nyújtja be a módosított költségvetést az országgyűlésnek. A négyből már három blokk teljes kapacitással termel a paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter hétfőn Facebook oldalán. A kormányfő hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyúrendszer beüzemelése, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. A vállalati szférától is támogatást kér a kormány az 1956-os forradalmi szabadságharc 70. évfordulójának közös megünnepléséhez. Magyar Péter miniszterelnök paksi sajtótájékoztatóján azt mondta, kis és nagyvállalatok, valamint nemzetközi cégek felajánlásaira is számítanak. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében erre úgy reagált, a magyar vállalkozók adófizetőként már hozzájárulnak az ünnepséghez. A kedvező szabályok és a súlyos szankciók ellenére sokan nem jelentik be alkalmi munkavállalójukat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfői közleményében. A szerkesztőt hallják.
3: Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer embert foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. A bejelentett munkanapok száma megközelítette a 2 milliót, egy munkavállaló átlagosan pedig 7 napot dolgozott egyszerűsített foglalkoztatásban, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV arra is felhívta a figyelmet, hogy az alkalmi és idény munkásokat minden esetben még a munkavégzés kezdete előtt be kell jelenteni. Ennek elmulasztása ugyanolyan szankciókkal járhat, mint más be nem jelentett foglalkoztatás. A munkáltató alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kaphat, üzlethelyiségét bezárhatják és felkerülhet a NAV nyilvános listájára. A bejelentést online az EFO és az EFO Pro mobil alkalmazásban, illetve telefonon a 185-ös ingyenes számon is meg lehet tenni. A dolgozók a NAV mobil alkalmazásban ellenőrizhetik saját foglalkoztatási adataikat és bejelentett munkanapjaikat. Fontos szabály, hogy aki bizonyos foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhekből legalább 300 000 forintos adótartozást halmozott fel, addig nem alkalmazhat egyszerűsített foglalkoztatásban munkavállalót, amíg nem rendezi tartozását. Egy dolgozó az összes munkahelyét együtt számítva évente legfeljebb 120 napot dolgozhat alkalmi munkásként. A mezőgazdasági idénymunka kivétel, ebben az esetben ez további 90 nappal meghaladható. Az egyszerűsített foglalkoztatás adókedvezményt is jelent. A napi munkabér 19.305 forintig adómentes, szakképzettséget igénylő munkakörben pedig 22.308 forintig nem kell adót fizetni, és ez alatt az összeghatár alatt a munkabért bevallani sem kell, hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
0: Hétfőn kezdték el utalni az iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részletét, tájékoztatta a miniszterelnökség hétfőn az MTI-t. A támogatás több mint 400 000 gyermeket érint, a Magyar Államkincstár a pénzt a családi pótléktól elkülönítve utalja, vagy postán kézbesíti. A második, szintén 50 000 forintos részletet novemberben kapják meg a jogosultak, iskoláztatásra fordítható utalvány formájában. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. Műanyagtoltartókat, ceruza és tolvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma, közölte a hatóság az MTI-vel. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. Ez különösen fontos a rágcsálható ceruza és tolvég díszítők esetében, írták. Speciális hővédő bevonatot alkalmaz a MÁV a sorompóházaknál, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt hozzátette, a rendkívüli hőség a vasúti infrastruktúrát is próbára teszi. A vállalat ezért keresi és teszteli azokat a megoldásokat, amelyekkel ellenállóbbá tehetik a berendezéseiket. A sorompóházak speciális hővédő bevonata az első mérések alapján akár 6-8 fokkal is alacsonyabb belső hőmérsékletet eredményez. Szent Istvánhoz kötődő erekéket kapott vasárnap a prágai magyar katolikus plébánia. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csont erekéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adták át megőrzésre Balga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának. A Csehfőváros és környékének több mint 100 fős magyarsága a Szent Henrik és Kunigunda templomban emlékezett meg a magyar állam megalapításáról. Marosvásárhelyet közvetlenül érintheti a Fekete-tengerből kitermelhető gáz, aminek érdekében Románia katonai erejét is fokozottan erősítik a tengeri övezetben. Gáspár Sándor tudósít.
4: Hétfő reggel a határ melletti Galac lakosságát riasztották a román légtérbe berepült drón miatt, miközben most már állandó riadókészültségben vannak a Neptun Deep tengeri gázmezőnél, hiszen augusztus 20-án a platform közelébe úszott robbanóanyaggal teli tengeri drón román vadászgép lőtte szét végül. Az elmúlt 3 nap alatt 96 drónt észleltek román területen vagy közvetlen közelében. 4-et a román vagy NATO járőrök le is lőttek. Gyorgyica Vlad vezérkari főnök már hónapokkal ezelőtt jelezte, a Romániához tartozó fekete-tengeri gázkitermelés övezetére nem terjed ki a NATO 5. cikkeinek védőernyője. Vagyis Bukarestnek kell védenie a tenger alatti energetikai és távközlési vezetékeket, meg a Neptun Deep gázmezőt. A 100 milliárd köbméteres készlet kitermelése 2027-ben kezdődne, évi 8 milliárd köbméteres szakaszokban. A 10 szondától 160 kilométeres vezeték szállítja partra a gázt a 225 méter magas, 16.500 tonnás platformról, tehát ugyancsak kiterjedt területen kell biztosítani a védelmét annak a gáznak, amelynek egy része Marosvásárhelyre kerülne, a romániai mezőgazdaság számára szükséges műtrágya belföldi előállítására az Azomures kombinátban, amely évek óta áll, mert hogy drága a gáz, meg nincs is. A román hadügyben elégtelennek minősítik a jelenlegi flottát. A Törökországban építtetett korvettet most szerelik föl légelhárító rakétákkal és torpedókkal. A Rheinmetalltól 920 millió euró értékben rendeltek járőrhajókat, de ezek csak 2030-ban lesznek bevethetőek. Az orosz drónok mellett ukrán dróntámadásokkal is számolnak, hiszen júniusban Konstanca kikötőjében a gázterminál mellett robbant a drónjuk. A Neptun Deep gázmezőről a Magyarországgal is ködös Brau gázvezetéken jutna tovább a gáz, ami így európai fontosságú projekt.
0: Mesterséges intelligenciával működő kamerákkal erősítik az erdőtüzek elleni védekezést Horvátországban. A Környezetvédelmi Minisztérium hétfőn közölte, 50 új kamerával bővítették a korai észlelést szolgáló rendszert. Az eszközök éjjel-nappal automatikusan érzékelik a füstöt és a lángokat, így gyorsabban riaszthatók a tűzoltók. A rendszer meteorológiai adatokat is használ, a felvételek pedig valamennyi megyei tűzoltósági irányítóközpontban elérhetők. 35 éves Ukrajna Volodymyr Zelenszky kitartásra szólított fel, Nyíri Kata jelenti.
5: Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján úgy fogalmazott, az ország a háború ellenére sem adja fel, és végül eléri a békét. Az államfő szerint Oroszország a háború előtt elsősorban Ukrajna erőforrásait, fegyverzetét és tartalékait mérte fel, egy valamit azonban nem vett számításba, az ukrán emberek elszántságát. Zelenszky szerint az ukrán társadalmat az egymás iránti támogatás és az ország iránti hit tartja össze. Mint mondta, több százezer önkéntes állt a hadseregbe, olyan emberek is, akik korábban tanárként, vállalkozóként vagy gazdálkodóként dolgoztak. Az elnök szerint ez bizonyítja, hogy az ukránok saját államukért és függetlenségükért küzdenek. Az államfő kitért az ukrán hadipar és légvédelemre is. Állítása szerint a légvédelem a Shahed drónok több mint 90%-át megsemmisíti, és már a sugárhajtású drónok ellen is sikerrel védekezik. Zelenszky szerint Ukrajna a ballisztikus rakéták jelentette fenyegetésre is megtalálja a választ. Az elnök végül azt üzente, az ukránok kitartása erősebbnek bizonyulhat az orosz támadásoknál, és eljönnek a békés, biztonságos idők. Arra kérte honfitársait, hogy őrizzék meg egymást, az elesett hősök emlékét és Ukrajna függetlenségét.
0: Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. Az összegből többek között légi és rakétavédelmi rendszereket, lakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak, közölte a brüsszeli testület hétfőn. Az Ukrajna függetlenségének napján bejelentett támogatás az Európai Bizottság közlése szerint az Ukrajna védelme és az orosz támadásokkal szembeni ellenálló képességének növelése melletti uniós elkötelezettségét erősíti meg. Uniós körútra induló António Costa, írja az MTI. Az Európai Tanács elnöke hétfőn közölte, augusztus 25-e és szeptember 17-e között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismeri az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Napközben lezárják a belső sávot. A harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. A 19. kerületben a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Kovács Botond, BKK Info.
7: Jó reggelt kívánok! Meghibásodott a biztosító berendezés Bükkösd és Szentlőrinc között. A pécsi fővonalon ezen a szakaszon 20-30 perccel megnő a Mecsek Intercity és a Fenyves Expresszek menetideje. A személyvonatok utasainak Bükkösd és Szentlőrinc között pótlóbuszokra kell átszállniuk. A ceglédi vonalon zajló karbantartás következő ütemében mától szombatig ismét változott a menetrend. A Nyírség Intercity fővárosi végállomással nyugati helyett még mindig a keleti pályaudvar. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje az S50-es és Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-knek és a Cívis interrégióknak. A csúcsidei sűrítő Z50-es vonatok kimaradnak, viszont az S21-es vonatok ismét a teljes útvonalon járnak, a nyugatiból indulnak. Tart a karbantartás még a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon, itt még szombatig érvényes az ideiglenes menetrend, valamint a Gyöngyösi vonalon, ahol hétfőig kell pótlóbuszokkal utazni. Vasúti átjáró karbantartása miatt ma a Kiskunhalas és Kiskunmalsa között pótlóbuszok közlekednek. A Bakonyvasúton is karbantartás zajlik, ezért ma és holnap Veszprém és Zirc között járnak pótlóbuszok. Váci Viktor, MÁV Inform.
0: Hazánk időjárásáról. Kedden fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben zivatar. A szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. Főpíreink még egyszer, röviden. Megsemmisült egy Gripen típusú magyar vadászgép Szolnoknál. Hétfőn kezdték el utalni az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd euró értékű védelmi beszerzést hagyott jóvá Ukrajna számára. Kedves hallgatóink, elhangzott a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Múlt idéző, Iványi Balást hallják.
9: 2026. augusztus 25-e van, kedd, Isten éltesse Lajos és Patrícia nevű hallgatóinkat. A Lajos egy germán eredetű név, a francia Louis név alakon keresztül került a magyarba. Jelentése híres, harcos. A Patrícia latin eredetű név, a Patricius női párja. Jelentése nemesi származású. Augusztus 25-én az egyház Szent Lajos francia királyra emlékezik. 9. Lajos uralkodását a középkori keresztény király eszmény egyik legszebb példájaként tartják számon. Igazságos uralkodóként, a szegények segítőjeként és a békepárt fogójaként vált ismerté, ugyanakkor két keresztes hadjáratot is vezetett. 1297-ben avatták szenté, és ma Franciaország egyik védőszentje. 1819-ben ezen a napon született Ellen Pinkerton, a világ legismertebb magánnyomozó irodájának alapítója. A skóciai születésű hordókészítő Amerikába kivándorolva előbb rendőr, majd nyomozó lett, végül saját detektív irodát alapított. Országos hírnevét azzal szerezte, hogy 1861-ben sikerült meghiúsítania egy Abraham Lincoln elnök elleni merénylet tervét. A Pinkerton ügynökség később az Egyesült Államok legismertebb magánnyomozó szervezetévé vált, története számtalan regényt és filmet ihletett. Ugyancsak 1819. augusztus 25-én halt meg James Watt, skót mérnök, akinek neve összeforrt az ipari forradalommal. Nem ő találta fel a gőzgépet, de Newcomen szerkezetének tökéletesítésével olyan hatékony gépet alkotott, amely alapjaiban változtatta meg a bányászatot, a közlekedést és az ipart. Munkássága nyomán gyorsult fel az ipari forradalom, emlékét pedig ma is őrzi a teljesítmény nemzetközi mértékegysége, a Watt. 1690-ben ezen a napon a Keresztény-szigeti országgyűlés Tököli Imrét Erdély fejedelmeivé választotta. A kuruc vezér a török támogatásával rövid időre szerezte meg a fejedelmi címet.

0: kiállított Magyar Nemzet című újság első száma. A lap hamar a két világháború közötti magyar közélet egyik meghatározó fórumává vált. Hasábjain olyan kiváló írók és publicisták jelentek meg, mint Szerb Antal, Kassák Lajos, Kródi Gyula vagy Tersánszky Józsi Jenő, így a lap a magyar sajtó és irodalomtörténetben is maradandó helyet vívott ki magának. 1944. augusztus 25-én, több mint 4 év német megszállás után felszabadult Párizs. A normandiai partraszállást követően a szövetséges hadseregek gyors ütemben nyomultak előre Franciaországban, miközben a francia ellenállás augusztus 19-én fegyveres felkelést indított a fővárosban. A rendőrök, vasutasok és civilek barikádokat emeltek az utcákon, és napokon át harcoltak a megszálló csapatokkal. Augusztus 24-én este Philipp Leclerc tábornok, második francia páncélos hadosztályának első egységei elérték Párizst, másnap pedig az amerikai csapatokkal együtt bevonultak a városba. Dietrich von Koltitz, német városparancsnok, Hitler ismételt utasítása ellenére nem romboltatta le a francia fővárost, hanem letette a fegyvert. Még aznap megérkezett Charles de Gaulle is, aki másnap a Notre-Dame-ban hálaadó istentiszteleten vett részt, majd a Champs-Élysées-en százezrek előtt vezette a győzelmi menetet. Párizs felszabadítása nem csak jelentős katonai siker volt, hanem a francia nemzeti önbecsülés és az önálló francia államiság újjászületésének jelképe is.
1: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
2: Szívem első gondolata, hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint a szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Vigasztaló jó szent lélek, vezérelj, hogy bölcs legyek. Építsem a közösséget, terjesszem a szent hitet. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bűntől, kísértésbe el ne hagyj. Védelmez űrangyalom, kérlek ma is légy velem. Védj engem a kísértésben, égi gyümölcsöm legyen. Életadó édes Isten, kérlek ma is égi velem. Szereteted szent tüzében lobogjon az életem. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntelek benneteket Szent Lajos király emléknapján, ezt a mai szentmisét elhunyt Rózáért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Lajos királyt a földi kormányzás gondjai közül mennyei országot dicsőségébe emelted. Közben járására segíts földi feladatainkat úgy teljesítenünk, hogy elnyerjük örök országodat, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való egyesülésünket illetően azt kérjük tőletek, hogy ne veszítsétek el rögtön józanságtokat, és ne ijesszen meg benneteket sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél, mintha az Úr napja már a küszöbön állna. Ne engedjétek, hogy bárki félrevezessen titeket. Folytonos hálával tartozunk értetek Istennek, testvéreim, kedveltjei az Úrnak, mert Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a Szentlélek erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek. Isten evangéliumunk által arra hívott meg titeket, hogy részetek legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőségében. Legyetek tehát álhatatosak, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tőlünk élő szóban vagy levélben kaptatok. Urunk Jézus Krisztus pedig és Isten, ami atyánk, aki szeret minket és kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok! Tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők, megszűritek a szunyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vakfarizeus, tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Egy királynak nagyon nehéz dolga van. A királynak egyszerre kell jó esetben igazságosnak lennie, irgalmasnak lennie és hűségesnek lennie. Pedig ez a három dolog néha a mi szemünkkel kizárja egymást. Úgy tűnik, hogy ha valaki igazságos akar lenni, akkor nem tud irgalmas lenni. Ha valaki mondjuk hűséges az elveihez, akkor nem tud igazságos lenni egy objektív mérce szerint, vagy nem tud irgalmas lenni. Ez a három valahogy ellentmondásban, úgy látszik, mintha ellentmondásban állna egymással. De ez a három dolog, ez természete szerint valójában nem mond ellent egymásnak. Tehát az Istennél ez a három dolog, ez egyszerre fent tud állni úgy, hogy egyik sem sérül. Az Isten tud úgy irgalmas lenni, hogy közben igazságos is, tud úgy igazságos lenni, hogy irgalmas marad, és tud úgy hűséges lenni, hogy az irgalom és az igazságosság is megmarad. Királyként ez egészen biztosan nagyon nehéz, tehát Szent Lajosnak is nagyon nehéz dolga lehetett ebben, de nem csak a királyoknak nehéz az ezzel való foglalkozás, hanem nekünk is, mindannyiunknak. Az emberi kapcsolatainkban, hát persze nem mindenki vezet országot, de emberi kapcsolatai mindenkinek vannak, és az emberi kapcsolatainkban ez a három, ez nagyon nehéz dolog, nehéz összeegyeztetni. De hogyha Istenre figyelünk, hogyha az Isten szemével nézzük a kapcsolatainkat, hogyha megpróbálunk oda hallgatni az Istenre, akkor a mi életünkben is tudjuk eznek a háromnak a szintézisét egyszerre megvalósítani. Akkor, hogyha Istenre hallgatunk, akkor tudunk egyszerre igazságosak és irgalmasak lenni. Akkor tudunk hűségesek lenni. És akkor ez a három nem mond ellent egymásnak a mi életünkben sem. És ez a három dolog, ez fontosabb, mint a piszlicsári dolgokkal való foglalkozás. Tulajdonképpen erről tanít itt most Jézus. A mentál, tehát a fűszer növényekből való tized adás az olyan értelemben hasznos volt, hogy akkor így a papoknak is volt fűszer növénye, de valójában olyan nagy értéket nem képviselt. Ment a kapor és a kömény az tulajdonképpen valószínűleg elég gyakori növény volt akkor is, nem csak most, és nem volt egy nagy nehézség ezeket beszerezni. Az, hogy ebből tizedet adtak, az kicsit már a törvényen túl van, kicsit már egy ilyen akkurátus betartást jelent, és azt is jelenti, hogy föltételezhetően ezek a farizeusok nem voltak igazán nagyvonalúak, hanem csak a törvény betű szerinti betartására törekedtek. Nem azért akartak adni tizedet a papoknak, hogy ebből jól el tudják látni a szolgálatukat, vagy mert annyira rendesek, meg kedvesek akartak lenni, hanem a törvény betű szerinti betartásával foglalkoztak. De azt mondja Jézus, ennél nagyobb dolog az igazságosság, az irgalom és a hűség. mi is fordítsuk szívünket a kicsinyes, betű szerinti törvény betartástól az ennél nagyobb dolgok felé. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért, kérjük, Urunkat.
2: Téged hallgass meg minket.
1: Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat, kérjük, Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg
1: minket. Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt, kérjük, Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass
1: meg. Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk, kérjük, Urunkat. Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet, kérjük, Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy ne feledkezzél meg elhunyt Róza nővérünkről, aki már elköltözött ebből a világból, kérjük, Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen, attól, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy ez az áldozat, amelyet Szent Lajos emlékére bemutatunk neked, árassza hívő népedre a béke és az egység áldását, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek,
1: és a lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt Krisztus, a mi Urunk által. Ezért miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Róza a szolgálódról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt valamennyi testvérünkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk.
0: Jézus Krisztus testvére.
2: Isten

bárányra, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Isten bárányra, te elveszed a világ bűneit,

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meg tudjuk az ember. Krisztus teste és vére őrizet.

Imádkozzunk azokkal, akik nem tudtak most szentáldozáshoz járulni. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a mennyei lakoma, amelyben Szent Lajos király emléknapján részesültünk, szentelje meg szívünket és lelkünket, hogy valóban az isteni természet részesei lehessünk. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és távol lévő szeretteiteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gergely Péter káplán, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! A pilóta felkészültségének, valamint a honvédség és a tűzoltók gyors reagálásának köszönhető, hogy nem keletkezett kár a civil infrastruktúrában a Gripen lezuhanásakor, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Elmondta, a vizsgálatra várhatóan Svédországból is érkeznek szakértők, a fekete doboz kiértékelése még hátra van. A gépen levegő-levegő rakéta és gépágyú lőszer is volt. A tűzoltók a becsapódás után szinte azonnal megkezdték a hűtést. A pilótának sikerült katapultálnia, állapota stabil, de gerincsérülés szenvedett, kedden megműtik, írja az MTI. Hétfőn kezdték el utalni az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét, tájékoztatta a miniszterelnökség az MTI-t. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint. A magyar államkincstár a pénzt a családi pótléktól elkülönítve utalja vagy postán kézbesíti. A második, szintén 50 ezer forintos részletet novemberben kapják meg a jogosultak, iskoláztatásra fordítható utalvány formájában. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. Műanyagtoltartókat, ceruza és tollvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma, közölte a hatóság az MTI-vel. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyermekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. Ez különösen fontos a rákcsálható ceruza és tollvégdíszítők esetében, írták. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Újabb légtérsértést észleltek hétfő hajnalban Románia délkeleti részén, közölte a román védelmi minisztérium. A Moldova felől Galac megye légterébe berepült drón felkutatására két F-16-os vadászgépet és egy helikoptert küldtek a térségbe. A katasztrófa védelem a mobiltelefonokra küldött üzenetben figyelmeztette a lakosságot a lezuhanó tárgyak veszélyére. Uniós körútra indul António Costa, írja az MTI. Az Európai Tanács elnöke hétfőn közölte, augusztus 25-e és szeptember 17-e között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen, többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Hazánk időjárásáról. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, másutt kevés helyen lehet csapadék. A szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 8 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassulásra számítsanak az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton is, a budai alsórakparton észak irányban a Petőfi hídtól, a pesti alsórakparton a Dráva utcától az Erzsébet hídig és észak felé a Szabadság hídtól a Lánc hídig, valamint a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton a Városhatártól befelé, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Hungária körúton a nagyobb csomópontoknál, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalomnál. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál, felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok! Meghibásodott a biztosító berendezés Bükkösd és Szentlőrinc között. A pécsi fővonalon ezen a szakaszon 20-30 perccel megnő a Mecsek Intercity és a Fenyves Expresszek menetideje. A személyvonatok utasainak Bükkösd és Szentlőrinc között pótlóbuszokra kell átszállniuk. A ceglédi vonalon zajló karbantartás következő ütemében mától szombatig ismét változott a menetrend. A Nyírség Intercity-k fővárosi végállomása a nyugati helyett még mindig a keleti pályaudvar. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis interrégiók biztosítják. Változott a menetrendje az S50-es és Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-knek és a Cívis interrégióknak. A csúcsidei sűrítő Z50-es vonatok kimaradnak, viszont az S21-es vonatok ismét a teljes útvonalon járnak, a nyugatiból indulnak. Tart a karbantartás még a Szerencs-Nyíregyháza szakaszon, itt még szombatig érvényes az ideiglenes menetrend, valamint a Gyöngyösi vonalon, ahol hétfőig kell pótlóbuszokkal utazni. Vasúti átjáró karbantartása miatt ma a Kiskunhalas és Kiskunmajsa között pótlóbuszok közlekednek. A Bakonyvasúton is karbantartás zajlik, ezért ma és holnap Veszprém és Zirc között járnak pótlóbuszok. Váci Viktor, MÁV Inform.
0: Lapszemle. Leó pápa hétfőn a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségét fogadta a Vatikánban, írja a Vatican News. A Szentatya arra kérte a katonákat és a rendvédelmi szervek tagjait, hogy szolgálatukkal védjék hazájuk szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsák polgártársaik biztonságát és lépjenek fel az igazságtalansággal szemben. A pápa a kafarnaumi századost állította eléjük példaként, kiemelve hitét, alázatát és felelősségérzetét. A tábori lelkészeket arra buzdította, hogy segítsék a katonák és rendőrök lelki növekedését, és családjaikról se feledkezzenek meg. Elindult a Máltai Szeretett Szolgálat mozgáskorlátozott fiataloknak szervezett tábora. Erről a Magyar Kurír számolt be. Tovább tanuláshoz, álláskereséshez, testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kapnak a fogyatékossággal élő fiatalok augusztus 24-e és 27-e között a Máltai Szeretett Szolgálat ifjúsági mozgássérült táborában Balatonfenyvesen, amelyet immár a 11. alkalommal szerveznek meg, írja a lap. A Szeretett Szolgálat egyhetes táborában önbizalom erősítő workshop, konfliktuskezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportág választó is várja, amint egy 100 mozgássérült fiatalt. A vakáció során önkéntesek segítik a táborozókat, így a program közös élményeken keresztül segíti a fogyatékkal élő emberek elfogadását és beilleszkedését. A Guardian vélemény cikke szerint 1989 óta nem látott átalakítás zajlik Magyarországon, miközben több mint 10 milliárd euró sorsa dől el Brüsszelben. A brit napilap szerkesztőségi cikke Magyar Péter miniszterelnök első 3 hónapját mérlegre téve békés politikai forradalomról ír. Ugyanakkor a Fidesz politikusok kizárását célzó alkotmányos manőverek miatt aggályokat is megfogalmaz. A teljes cikket az Index idézi. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. augusztus 25-e kedd van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Bixa Levente, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, és valamennyi munkatársam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik a tartalomból. A 8 órai híradás után a reggeli riport hangzik el. A zászlóinkon látható Szűz Mária ábrázolásokat mutatja be három vaskos, gazdagon illusztrált kötet. A Szűz Mária ábrázolások a magyar katonai, templomi, cserkész és céhes zászlókon külön egységekben kerülnek ismertetésre. Múlt kedden a katonai zászlókat egybegyűjtő első könyvről szóltunk, most a másik két kötetről. A riporter Tóth János András most részletet hallanak a beszélgetésből.
6: Sokszor nem csak a Mária monogram, hanem a szeplőtelen szív is ugye jelen van, ahogy mellette Jézusnak a szentséges szíve. Ezek is különböző vallási mozgalmakhoz köthetőek, amikor mindig újra és újra visszatér valami után. Valószínű, hogy egyfajta visszaesés, egyfajta ilyen nihilizmus után ismét ugye új erőre kap a katolicizmus, a vallásosság az emberi lelkekben, akkor ezek egyfajta fogóckodóként jelentek meg, és emiatt már a különböző segédtudományokban, így például jelen esetünkben a zászlókon is újra és újra visszatért ez az ábrázolási forma.
0: 8:30-kor rövid hírekkel, közlekedési információkkal és lapszemlével jelentkezünk. 8:45-kor a mezőgazdaság híreit Gulyás Lóránt hozza el önöknek az Agrárvilág című rovatunk keretében. Ha tehetik, tartsanak velünk! Most következő zenei összeállításunkban elsőként Szeder Szabó Krisztina felvétele szól.

A Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjében a Genesis felvétele szólt. 7 óra 49 perc van, 8 órakor híreket mondunk, addig a Margaret Island, a Magna Cum Laude, valamint Francesco Baccini felvétele szól.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra van. Most tehát a hírek következnek. Egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn az MTI-vel. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet. A program Szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A délelőtti eseményeket a közmédia élőben közvetíti, olvasható a közleményben. Mint írták, a Széchenyi téren tartott programok nyilvánosak. Délután a mohácsi nemzeti emlékhelyen kegyeleti szertartást tartanak a csata áldozatainak emlékére, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A helyszín korlátozott befogadó képessége miatt ezen a programon csak meghívottak vehetnek részt, jelezték. Hétfőn kezdték el utalni az iskolakezdési támogatás első 50.000 forintos részletét, tájékoztatta a miniszterelnökség az MTI-t. A támogatás több mint 400.000 gyermeket érint. A Magyar Államkincstár a pénzt a családi pótléktól elkülönítve utalja, vagy postán kézbesíti. A második, szintén 50.000 forintos részletet novemberben kapják meg a jogosultak, iskoláztatásra fordítható utalvány formájában. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. Műanyagtoltartókat, ceruza és tollvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma, közölte a hatóság az MTI-vel. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. Ez különösen fontos a rákcsálható ceruza és tollvégdíszítők esetében, írták. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546.000 jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plusz valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. Tűz ütött ki a krasznodári területen fekvő Afipszki olajfinomítójában ukrán dróntámadás következtében. A településen két ember életét vesztette, közölte kedden a régió kormányzója. A lehulló dróndarabok a Krasznodártól 15 kilométerre lévő Afipszki vasútállomáson két embert megöltek, kettőt pedig megsebesítettek. A településen legkevesebb 10 lakóházban károk keletkeztek, tudósított az MTI. Uniós körútra indul António Costa, írja az MTI. Az Európai Tanács elnöke hétfőn közölte, augusztus 25-e és szeptember 17-e között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen, többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Végül az időjárásról. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szórványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, másutt kevés helyen lehet csapadék. A szél megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 Celsius fok között valószínű. Legközelebb 8:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Nyolc óra 4 perc van.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: a Szent Efrém férfikar énekelt. 8 óra 8 perc van, reggeli riportunk következik. A zászlóinkon látható Szűz Mária ábrázolásokat mutatja be három vaskos, gazdagon illusztrált kötet. A Szűz Mária ábrázolások a magyar katonai, templomi, cserkész és céhes zászlókon külön egységekben kerülnek ismertetésre. Múlt kedden a katonai zászlókat egybegyűjtő első könyvről szóltunk, most a másik két kötetről. A riporter Tóth János András.
1: Bíró Aurél történész Seremetyev pap Jánossal együtt három kötet szerzője, mind a három Szűz Mária ábrázolású zászlókról szól, és az első kötetről már szóltunk, a második kötet pedig templomi, cserkész és iskolai zászlókat tartalmaz, azoknak a leírását, azokkal kapcsolatos kutatásokat. Ez is közel fél évezred, hiszen a 16. századtól a 21. századig napjainkig dolgozzák föl a zászlókat. Talán érdemes azzal kezdenünk, amiről még nem beszéltünk, pedig beszélhettünk volna már az első kötet kapcsán is, hogy jellemzően milyen Mária ábrázolások láthatók ezeken a zászlókon.
2: Többféle. Ugye beszéltünk a magyarok nagyasszony ábrázolásról, és ezen belül is ugye egy-két altípusról. Beszélhetünk a csodásérmű Máriáról, a fájdalmas szűzről, Mária monogramról, Győztes Immakulátáról is beszélhetünk.
1: Köpenyes Máriát is láttam.
2: Máriáról, Segítő Máriáról, és ha nem is fő alakként, de a Szent Család ábrázolásokban is helyet kap Szűzanya, és ezen belül is vannak különböző altípusok, tehát a menekülő Szent Család, a hazatérő Szent Család, vagy amikor asztalos műhelyben látjuk Szent Józsefet, ugyanúgy van a gyermek Jézus és a Szűzanya, tehát többféle Mária ábrázolást tudunk elkülöníteni egy-egy kötetben.
1: Itt előttem, ahogy kinyitottam a könyvet, például egy Szent Imre herceget ábrázoló zászlót látok, és a hátoldalán pedig nem Mária ábrázolás van, de egy Mária monogram. Ez honnan való ez a zászló?
2: Ez egy budapesti templomban látható, és sokszor nem csak a Mária monogram, hanem a szeplőtelen szív is ugye jelen van, ahogy mellette Jézusnak a szentséges szíve. Ezek is különböző vallási mozgalmakhoz köthetőek, amikor mindig-mindig újra és újra visszatér valami után, valószínű, hogy egyfajta visszaesés, egyfajta ilyen nihilizmus után ismét ugye új erőre kap a katolicizmus, a vallásosság az emberi lelkekben, akkor ezek egyfajta fogóckodóként jelentek meg, és emiatt már a különböző segédtudományokban, így például jelen esetünkben a zászlókon is újra és újra visszatért ez az ábrázolási forma.
1: A kommunizmus évtizedei alatt nem igen gyarapodhatott ezeknek a zászlóknak a sora, de itt ebben a kötetben, ha csak a templomokat veszem, a történelmi Magyarország ábrázolása is megjelenik. Én gondolom, hogy ez Trianon utánra tehető, akkor lehetett ez hangsúlyos.
2: Így van. 1920 után, de emögött Zadravec püspök úrnak a személyét azért érdemes kiemelni. Ebben az időben ez traumaként jelent meg a magyarság számára, hiszen az országnak ugye több mint a kétharmadát ugye elcsatolták, és különböző jelmondatok is ugye újra visszaköszönnek, a nem-nem soha, illetve a különböző terület gyarapodások, az első bécsi béke, a második bécsi békét, ezt ugyanúgy ábrázolják. És ebben lehet, hogy volt abban az időben egyfajta nacionalizmus, talán mondhatjuk, hogy inkább egészséges nacionalizmus volt, hiszen ugye ezek az ország terület részek, ezek ugyanúgy Mária országát jelképezik.
1: Szent István ugyanúgy felajánlotta ezeket a területeket is.
2: Így van, és ha még tovább megyünk, ugye Szent László király is tette egy újabb felajánlást, amikor már Horvátország is a tengerparttal Magyarország területét képezték, de a Szűzanya a mindenkori politikai hatalom felett áll, ő Magyarország égi királynője. Tehát én azt gondolom, hogy itt a szakralitás sokkal erősebb, mint az adott politikai irányvonal.
1: Ebben a második kötetben a templomi zászlók mellett, ha jól tudom, 10 cserkész zászló kerül bemutatásra, és amellett egyházi és világi iskolák zászlaiból is válogattak, sőt, úgy tudom, hogy egy óvoda zászló is bekerült.
2: Így van. Ezek is mutatják azt, hogy az emberek körében milyen mély volt a Mária kultusz, és azt még elfejtettem mondani, hogy ezek budapesti gyűjtemények. Tehát ahogy a katonai zászlókon is látjuk, hogy nem mindegyik ugye fővárosi kötődésű, de fővárosi múzeumban találhatóak. Itt is elmondhatjuk, hogy bizonyos iskolai zászlók bekerülhettek akár múzeumban, de ez mondhatjuk a cserkészászlókra is, hogy nem minden van egyházi kezelés alatt, hiszen azért volt egy kommunizmus, gyakorlatilag 47-48 után már iskolai zászlókon nem igazán lehetett Mária ábrázolás, sőt, semmiféle szakrális vonatkozás nem kerülhetett bele, hogy a cserkészetet felszámolják, és gyakorlatilag ez vagy a gyűjtőkhöz, vagy a hívekhez, hogy eldugják, és őrizték majd 1990 után, ezeket elővették, és újra ott láthatjuk akár a cserkész otthonokban, akár a plébániákon is, mert ugye ezeken szakrális ábrázolás van, ezeket pap, illetve püspök szentelte fel.
1: És nyilván például egy-egy körmenet során még újra használják. A második kötetről befejezésképpen azért annyit még mondjunk el, hogy melyik a legújabb zászló.
2: Ami talán érdekes, egy kőbányai, a Szent László plébánián található zászló, amin van egy zászlószallag, és a zászlószallagnak ott van egy név, és ez még a Erdő Péter bíboros úr, akkor ugye még nem volt bíboros úr, amikor ez a zászló készült, ő neve olvasható a zászlószallagon. Tehát láthatunk ugye ilyen modernebb zászlókat is.
1: Nem mehetünk el a harmadik kötet mellett sem. A harmadik album a Szűz Mária ábrázolású zászlók sorozatában céhekkel, ipartársulatokkal foglalkozik, illetve azoknak a zászlajával. 1696-tól 1952-ig szedte össze a zászlókat. Gondolom, hogy akkor ez is elsősorban budapesti gyűjtés.
2: Így van. Itt elsősorban a múzeumokat kell érteni, hogy a céhek megszűnnek 1872-vel, létrejönnek az ipartársulatok, ipartestületek, és azokat 1948-ban megszüntetik. Itt a 1952 egy kicsit érdekes, ez valószínű, hogy külföldről került Magyarországra ez a zászló, tehát ennek is magyar vonatkozása van, és ezért a végső dátum ugye 1952. A kezdeti dátum, tehát az 1696, ez egy C oklevélre vonatkozik, amiben olvashatunk egy zászló leírást, utalást arra, hogy milyen zászlója volt a céhnek. A céhekről azt is érdemes tudni, hogy ők nem csak egy ilyen iparos, kézműves tevékenységet folytattak, hanem bizony helyben katonai feladatokat is elláttak, hiszen ők védték az adott várnak a rájuk eső várfal szakaszt, ahova kitűzték a céh zászlót, ezzel is jelezvén, hogy ezt a területet őt védik az ellenséges betöréstől. És ezeket a zászlókat az adott plébános, vagy hogyha épp arra járt egy püspök, akkor a püspök szentelte föl ezeket a zászlókat, ahogy később az ipartestületi zászlóknál is ez megtörténhetett.
1: Most épp egy ilyen ipartestületi zászlónál nyitottam ki a könyvet. Budapesti Női Fodrász Ipartestület zászlaja. Hát őszintén szólva, mai fejjel egy kicsit furcsa, hogy egy fodrász szövetkezetnek, vagy most már ugye inkább magánvállalkozásnak zászlaja legyen, és ráadásul azon Szűz Mária ábrázolás legyen látható.
2: Igen, annak ellenére, hogy 1872-ben végleg felszámolták a céheket, azért ezek az ott dolgozó személyek ugye átmentek egyfajta ipartestületi ipartársulattá. Az a mentalitás, még hogyha föl is higult, nem csak a nagy politika, de az emberek lelke is, azért az erős vallásosság, a Mária iránti tisztelet ezek szerint bennük tovább élt, és emiatt kerülhetett rá erre a zászlóra is a Mária ábrázolás, jelen esetünkben egy magyarok nagyasszonya ábrázolás.
1: Három gyönyörű kötet, szebbnél szebb képekkel és gazdag leírásokkal. Mondhatjuk azt, hogy segít hazánk történelmének megismerésében, átlátásában?
2: Szerintem igen, mert a magyarság azért egy mélyen egy Mária tisztelő ország. Most nyilvánvaló, hogy visszamehetünk a történelembe, hogy akár ugye Szent Gellért püspök is kihangsúlyozta, de akár már a kereszténység előtt is volt egy olyan erős női kultusz, ami a kereszténységgel megszentelődött, és Isten anyjának a kultuszába ment át, és ezért a magyar katolicizmus, mondhatjuk azt, hogy emiatt egy kicsit egyedi a többi katolikus néppel szemben, hiszen mi jóval megelőztük a korona felajánlással akár a bajorokat, hiszen közel 600 évet verünk rájuk, tehát ebben is talán egyedi a magyar katolicizmus.
1: Bíró Aurél történésznek igyekeztem rövid ível mondani a vezeték nevét, mert így írja. Tehát ha valaki szeretne hozzájutni ezekhez a kötetekhez, és beírja az internetes keresőbe, hogy Bíró Aurél és Seremetyev Pap János szerzőpáros kötetei, a Szűz Mária ábrázolású zászlók, akkor rá fog találni. Én köszönöm Bíró Aurélnak a beszélgetést, és remélem, hogy fogunk majd még beszélgetni más témában is.
2: Köszönöm szépen!
0: Tóth János András összeállítását hallották.

0: A Makám felvétele után 8 óra 22 perckor most műsorajánló következik. Augusztus 22-én Böjte Csaba vezetésével, szentmisével került végső, megérdemelt helyre egy újabb Mária alkotás. Kevesen tudják, de Pomázon, a festői Majdán fensíkon az összmagyarság teljességében a táncház mozgalom indította el azt a törekvést, amelyben Herpai Sándor, a magyar vár tulajdonosa és megálmodója, valamint Erdei Kata az alapítvány elnöke már egészen kicsiknek átadja a nemzeti keresztény tartást. Táborok, koncertek, foglalkozások, lovas íjászat vagy éppen fesztiválok megszervezése által. A pomázi magyar várban Takács Bence kereste fel őket.
1: Valahol tényleg ott a krisztusi korban, olyan 33 éves korom táján fordult az életem. Úgy éreztem, hogy mindenem megvan, ami kell, és elfogytak a célok. Elgondolkoztam, hogy akkor kóvádisz, mi végre? Elkezdtem azon gondolkozni, hogy hát én minek örülnék, én mit szeretek csinálni. Oda jutottam, hogy én szeretek a közösségét tenni, a köznek hasznára válni, szeretek embereknek segíteni, egyszerűen jól esik. Nekem esik jól. Valahogy akkor azt láttam, hogy valahogy nincs rendben a magyarság, a magyar nemzettudat nincs a helyén. Mindaddig nem hallottam ezekről, nem volt számomra fontos, és akkorra tehető körülbelül, hogy sikerült potyautasként bejárnom Nyugat-Európát, azt láttam, hogy nálunknál sokkal többre tartott népek, nemzetek, sokkal nagyobb figyelmet fordítanak, pontosabban fordítottak a saját nemzettudatuk erősítésére.
2: Kőből nem, de lelkekből felépült, ami várunk. És reméljük, hogy ez lesz olyan tartós, mint a kőből épült volna, mert minden örökölhető és továbbadható, és biztos lesz mindig valaki, aki felveszi és viszi tovább, amit elkezdtünk.
0: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a Házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

0: Az elmúlt percekben Ötvös Gábor, majd a Szabó Gábor felvétele hangzott el. 8 óra 30 perc van. Rövid hírek következnek. A legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést biztosítja a balesetet szenvedett Gripen pilótájának az a kisebb gerincműtét, amelyet ma végeznek el rajta, mondta Székely György, az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház idegsebésze az M1 csatorna hétfő esti híradójában. Az orvos közölte, a pilóta nagyon jó állapotban került be az egészségügyi intézménybe. Az idegsebész nyilatkozata alapján a híradóban elhangzott, hogy orvosi szempontból a katapultálás azért veszélyes, mert a kilövés nagy gyorsulást jelent, ami rendkívül megterhelő a szervezetre, elsősorban a gerinc sérülhet ilyenkor. Tartósan alulfinanszírozott a magyar egészségügy és a szociális szféra uniós összevetésben, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. Az MTI-nek elküldött összefoglaló szerint az Európai Unió 27 tagállama közül Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre két egymást követő évben is, 2023-ban és 2024-ben is. Az uniós átlagtól való elmaradás GDP arányos mértéke 2010 óta állandó. A szociális védelemre fordított kiadások aránya a GDP-hez viszonyítva 2010 és 2024 között 17,3%-ról 12,3%-ra esett. Ezzel az Európai Unióban csak Máltát és Írországot előzi meg Magyarország. Az elemzés szerint az új kormány által az egészségügyre tervezett évi 500 milliárd forintos többletforrás érdemi előrelépés, de a szociális szféráról egyelőre kevés szó esik. A lakhatási nehézségekre az új kormány bérlakásfejlesztési programot tervez, érdemi előrelépés azonban ezen a téren egyelőre nem történt. A gazdaságkutató szerint a következő időszak egyik fontos feladata lesz a költségvetés funkcionális szerkezetének átalakítása. A fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés érdekében elkerülhetetlen, hogy Magyarországon a fizikai beruházások dominanciáját egy emberközpontú forráskoalíció, forrásallokáció váltsa fel, ami kiemelt figyelmet fordít a humán és szociális ellátórendszerek megfelelő finanszírozására és hatékony működtetésére. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a fogyasztóvédelmi hatóság által ellenőrzött tanszerek. Műanyag toltartókat, ceruza és tolvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma, közölte a hatóság az MTI-vel. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. Ez különösen fontos a rágcsálható ceruza és tolvég díszítők esetében, írták. Fátyolfelhős lesz az ég majd, délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, másutt kevés helyen lehet csapadék. A szél megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 33 Celsius fok között valószínű. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Fővárosi közlekedési információk következnek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassulásra számítsanak az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi hídtól, tovább a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. Akadozik a haladás a pesti alsórakparton a Dráva utcától az Erzsébet hídig és észak felé a Szabadság hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. Erős a forgalom az Erzsébet hídon Pest felé, a Rákóczi hídon mindkét irányban, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton a Városhatártól befelé, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, illetve a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt, napközben lezárják a belső sávot. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Kovács Botond, BKK Info.
0: Lapszemle. Leó pápa hétfőn a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségét fogadta a Vatikánban, írja a Vatican News. A Szentatya arra kérte a katonákat és a rendvédelmi szervek tagjait, hogy szolgálatukkal védjék hazájuk szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsák polgártársaik biztonságát és lépjenek fel az igazságtalansággal szemben. A pápa a kafarnaumi századost állította eléjük példaként, kiemelve hitét, alázatát és felelősségérzetét. A tábori lelkészeket arra buzdította, hogy segítsék a katonák és rendőrök lelki növekedését, és családjaikról se feledkezzenek meg. Elindult a máltai szeretett szolgálat mozgáskorlátozott fiataloknak szervezett tábora. Erről a Magyar Kurír számolt be. Tovább tanuláshoz, álláskereséshez, testi-lelki megerősödésükhöz is segítséget kapnak a fogyatékossággal élő fiatalok augusztus 24-e és 27-e között a máltai szeretett szolgálat ifjúsági mozgássérült táborában Balatonfenyvesen, amelyet immár a 11. alkalommal szerveznek meg, írja a lap. A szeretett szolgálat egyhetes táborában önbizalom erősítő workshop, konfliktuskezelési helyzetgyakorlat, portréfotózás, vitorlázás és parasportág választó is várja, amint egy 100 mozgássérült fiatalt. A vakáció során önkéntesek segítik a táborozókat, így a program közös élményeken keresztül segíti a fogyatékkal élő emberek elfogadását és beilleszkedését. A Guardian vélemény cikke szerint 1989 óta nem látott átalakítás zajlik Magyarországon, miközben több mint 10 milliárd euró sorsa dől el Brüsszelben. A brit napilap szerkesztőségi cikke Magyar Péter miniszterelnök első 3 hónapját mérlegre téve békés politikai forradalomról ír. Ugyanakkor a Fidesz politikusok kizárását célzó alkotmányos manőverek miatt aggályokat is megfogalmaz. A teljes cikket az Index idézi. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 37 perckor Edith Piaf énekel.

0: 8 óra 40 perc van, műsorajánló következik. A ma délután 3 órai hírek után jelentkező Akvarell magazinunkat ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.
1: Kedves hallgatóink! Mai kulturális palettánkban meghallgathatják hazánk legjelentősebb nem fővárosi és egyházi finanszírozással megújult gyűjteményéről, a Keresztény Múzeum kiállításáról készített sorozatunknak a befejező részét. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek mellett pedig Mohácsra fókuszálunk. 1526. augusztus 29-e az egyik legsötétebb nap a magyar történelemben, amikor Mohács mezején egy egész nemzedék legjobbjai adták életüket a hazáért. Az évfordulóhoz kapcsolódva különleges történelmi muzikelt mutat be Moravec Levente. A nagyszabású darab íróját és rendezőjét Szent Imrei Kristóf kérdezte, ebből a felvételünkből adunk itt egy ízelítőt.
2: Ennek az ősbemutatónak a címe a Fekete vőlegények, a Mohácsi csata 500. évfordulójának állít emléket, amely, ha jól tudom, egy közel 100 éves történelmi regényen alapszik.
3: Igen, Gulácsi Irén írta, és ilyen személyes kötődésem is van. Ugye 5 éves volt, amikor édesapám meghalt, egy hatalmas könyvtárat örököltünk tőle, és valamikor a 90-es években édesanyám beköttette Gulácsi Irénnek a Szétfoszló regényét, és azt adta nekem karácsonyi ajándékba, tehát ilyen kettős kötődés volt. És azt szoktam mondani, hogy nincsenek véletlenek, illetve a véletlen Isten egyik művész neve, amikor azzal foglalkoztam, hogy hát jó lenne írni Mohács 500 alkalmából egy történelmi musicalt, akkor egy felnéztem a könyvespoltra, és így a szemembe ötlött ez a 3 kötetes regény, és én még nem olvastam. És nem is tudtam, hogy milyen apropóból levettem, hoppá, mondom, hát ez Mohács. És beleszerettem a regénybe. És végül is Nagy Zoltán zeneszerző barátommal nekiálltunk és megírtuk, és aztán a sors úgy hozta, hogy be is mutathatjuk augusztus 30-án Mohácson.
1: Moravec Leventét, a Fekete vőlegények című történelmi musical íróját és rendezőjét hallották. A vele készített teljes riportunkat, valamint a Keresztény Múzeum kiállításáról készített sorozatunk befejező részét és kultúrmorzsák rovatunkat, tehát ma délután hallgathatják meg az Akvarellben. Ha tehetik, tartsanak velünk a 15 órai hírek után is.
0: A mai Akvarellt ajánlotta figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.

0: Kobzos Kis Tamás felvétele szólt. 8 óra 46 perc van, az Agrárvilág következik. Hírek a mezőgazdaságból, a szerkesztő Gulyás Lóránt.
1: Az időjárás ebben az esztendőben sem állt a magyar méhészek mellé. Előbb a tavaszi fagyok, majd a nagy viharok, most pedig a száraz és forró hónapok okoztak komoly terméskieséseket. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének Somogyi elnöke Madarász Zoltán összegez.
2: Ez is egy roppant összetett dolog, hogy miért van az, hogy a méhészek is nagyon nehéz helyzetben vannak. Ugye a növényvédelmi hatóanyag kivonások, illetve korlátozások miatt a repcevetés területe jelentősen csökken. És azért azt is tudni kell, hogy a repcének is kiváló méze van, egy nagyszerű mézet lehet készíteni belőle. Az idei évben a tavaszi fagyok, illetve a tavaszi időjárás az akácvirágzást is megtizedelte. Most már tényleg azt kell mondani, hogy az akácvirágzás is hasonló módon működik, mint a kajszi termesztés, tehát 3-4 évente van egy jó év, az összes többi meg komoly kihívások elé állítja a méhész kollégákat. A nyári aszály ilyenkor ugye már a nagy volumenű mézelő növények elvirágzottak, ilyenkor már csak facélia, mézontófű, néhány olyan növény van, amiről a méhek még gyűjteni tudnak. Ugye ilyenkor már sokkal inkább a betakarítás időszaka van, mint a virágzás időszaka. Ilyenkor már inkább a térre készülnek a méhészek. Természetesen nagyon fontos feladat számukra, hogy itassák a méheiket, azért, hogy a méhek is vízhez jussanak. Nagyon sok, egyre több méhész állt rá arra, hogy vándorméhészetet végez, tehát az akácvirágzás ugye délről északra haladva egyre később, tehát ilyen egy-egy héttel vagy 10 nappal később virágzik az akác, tehát többen vannak, akik 2-3 helyre is elvándoroltatják a méheket, illetve nagyon fontos az, hogy a zselic hársban gazdag, és ott is országszerte jönnek méhészek a méhcsaládokkal.
1: Igaz, Somogyban némiképp jobb a helyzet, mint az ország más tájain, különösen az Alföldön. Tudtuk meg a Zselici Méhész Egyesület elnökétől, Mészáros Jánostól.
3: Ugye Somogy megyében elég sok eső esett. Ha emlékszünk rá, tavasszal voltak ilyen esős periódusok, illetve voltak szárazabb periódusok. Tehát úgy gondoltuk, hogy ez az év, ez jónak fog ígérkezni. Elérkeztünk a repce virágzásához, ugye nálunk az az első, komolyabb elpörgethető mennyiség. Hát az mondjuk úgy, hogy egy ilyen gyenge és közepes közötti eredményt produkált. Utána jött az akác. Az akácról annyit kell tudni, hogy két időszak van, amikor nagyon kényes az úgynevezett mézeltetése. Az egyik az a március eleje, amikor fagyok vannak, esetleg akkor megfázik a virág, akkor abban az évben tulajdonképpen nem tudunk semmit se gyűjtetni, akácmézet. Ha ezt átvészeljük, és most időnként átvészeltük, tehát foltokban voltak fagyások, aki ezt átvészelte, annak nagyon jó termése volt akácmézből, akit pedig elkapott ez a korai fagy, hát annak sajnos nagyon kevés akácméze lett. És ez Somogyra jellemző volt, vagy erre, mondjuk erre a dél-dunántúli régióra. Általánosságban, mert országosan más volt a helyzet, az Alföldön pedig nem volt csapadék. Tehát nekünk szerencsénk volt a viszonylag sok esővel. Utána következett a hárs. Ugye a hársnak az a tulajdonsága, hogyha előtte sok eső esik, illetve a téli csapadék megfelelő, ami most viszonylag kevés volt, akkor nagyon jó a hársméztermés. Ez se jött be. Igazából. De mondjuk úgy, hogy talán egy ilyen kicsit olyan közepes mennyiséget tudtunk elpörgetni a méhektől.
1: Sok jót a napraforgó sem hozott, így aztán a legtöbb zselici méhész lassan már leginkább a térre készíti fel a kaptárlakó családokat.
3: Most annyit kell tudni, hogy a méheknek a fészek hőmérséklete az körülbelül 35-37 fok. Ha ettől hidegebb van, akkor fűtenek a méhek. Ha melegebb van, akkor pedig hűtenek. Tehát magyarul a méheknek ez a 40-42 fokos hő, ez valóságos, mint a katlan, mint a kemence olyan volt, és ennek megfelelően a méhek rettenetesen sok vizet hordtak be a kaptárba, mert a kaptárt úgy hűtik, hogy behordják a vizet, és az elpárolog. Hát ez egyszerű fizika, a méhek ezt pontosan jól tudják, és ennek megfelelően rengeteg vizet elhordtak. Viszont a hordás minősége is az sokkal vontatott nyitottabb lett, mert a virágoknak a nektár képződése az nagyon gyenge volt, hiszen kiszáradtak ezek a nektármirigyek, nem tudtak miről hordani a méhek. Tehát ez volt a legnagyobb probléma. Most jelen pillanatban én itt nem is várok nektárt, hanem etetek tulajdonképpen. De amiért itt vagyok, az a virágpor. Tehát az a virágpor, ami a méheknek a fehérjét jelenti, és ez a téli betelelés szempontjából az egyik legfontosabb, hogy a fészekben megfelelő mennyiségű virágpor legyen, hiszen tavasszal, amikor bontják ki a kereteket a méhek, akkor nem csak mézre, nem csak élelemre van szükségük, hanem erre a fehérjére is, hiszen ezzel táplálják az új generációt, a fiasítást.
1: Ordacsehibe költöztetett nemrég egy 200 éves Zalai pincét a Balaton Agrár ZRT. A cég elnök igazgatója Tavaszi József.
4: Célunk az, hogy egyébként kint van egy nagyon korszerű borászatunk. Szerintem az országnak ebbe a nagyságrendben az egyik legkorszerűbb üzeme.

0: Egy komoly réteget érint az országba, és a fiatalok közül is nagyon sokan fogékonyak erre. Ezért kialakítsunk egy olyan borkos tulajdonságot, ami nincs máshol, ami csak rólunk szól. Azt látjuk, hogy az országban nagyon sok helyen vannak borászatok, mindenki rááll a turizmusra, mindenkinek van borkóstola helyisége, ezért mi nem akartunk beállni a 100 közül az egyik, hanem mi azt akartuk, hogy ebből csak egy legyen, amivel mi rendelkezünk. És az az alapsztori, amikor bejön a társaság, megnézi a korszerű üzemet, akkor belép a borkóstola helyiségbe, és szembe találja magát a több mint 200 éves történelmünkkel. Ugyanis Zalába 10 évvel ezelőtt megvettem egy akkori Boronafalu pincét, amit már 30 évvel előtte kinéztem, és azt a pincét ott szépen darabra szétszedtük, katalogizáltuk, elhoztuk ide hozzánk, lekonzerváltuk, és itt összeraktuk a borkóstola helyiségen belül. És akkor ennek a borkóstola helyiségnek van egy teljesen modern része, és van ez a régi része, ahol találkoznak az emberkék, és a régi borkultúrával, hál' Istennek megtaláltuk a régi bábános prést is, tehát azt is fel tudtuk állítani, és olyan régi paraszti világhoz kötődő eszközöket, amiket szintén itt felelhetnek, és lehet, hogy életükben ez az első alkalom, hogy ilyennel találkoznak.
1: 12 falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát és a helyi kézműves folyamatokat az idei nyitott porta napokon a Szatmár-Beregi térségben augusztus 22-től. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvény középpontjában a szatmári szilva áll, amelyet nem csak megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a gyümölcsből készülő termékek különféle előállítási portéjaiba is betekinthetnek.
2: Az Agrárvilág mezőgazdasági rovatot hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő már a véget ért. A műsort Bixa Levente hangtechnikus, Bögös Henrietta a zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet. Jó napot kívánok Önöknek! Az Ataka felvételeivel búcsúzunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Egész napos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn az MTI-vel. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A délelőtti eseményeket a közmédia élőben közvetíti, olvasható a közleményben. Mint írták, a Széchenyi téren tartott programok nyilvánosak. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartást tartanak a csata áldozatainak emlékére, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A helyszín korlátozott befogadó képessége miatt ezen a programon csak meghívottak vehetnek részt, jelezték. A legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést biztosítja a balesetet szenvedett Gripen pilótájának, az a kisebb gerincműtét, amelyet ma végeznek el rajta, mondta Székely György, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház idegsebésze az M1 csatorna hétfő esti híradójában. Az MTI közlése szerint az orvos elmondta, hogy a pilóta nagyon jó állapotban került be az egészségügyi intézménybe. Az idegsebész nyilatkozata alapján a híradóban elhangzott, hogy orvosi szempontból a katapultálás azért veszélyes, mert a kilövés nagy gyorsulást jelent, ami rendkívül megterhelő a szervezetre, elsősorban a gerinc sérülhet ilyenkor. Közérdekű bejelentést tett a Fidesz frakció a közbeszerzési hatóságnál az augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzése miatt, közölte a képviselőcsoport hétfőn az MTI-vel. Közleményükben azt írták, sajtóértesülések alapján a Tisza párthoz köthető rendezvényszervező cég már jóval a közbeszerzési eljárás megindítása előtt ismerhette annak részleteit, és ezzel versenyelőnybe kerülhetett más vállalkozásokkal szemben. Megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. Műanyagtoltartókat, ceruza és tolvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság laboratóriuma, közölte a hatóság az MTI-vel. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. Ez különösen fontos a rákcsálható ceruza és tolvég díszítők esetében, írták. Jancsics Dávid visszavonta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára beadott pályázatát, tette közzé az MTI. Szerinte a legsürgősebb feladat az elszámoltatás és a vagyon visszaszerzés, ami egy ügyész, illetve nyomozó alkatú elnököt igényel, vagyis a posztra megfogalmazása szerint egy kérlelhetetlen pitbull kell. Az ő hátterével és a tudásával inkább egy hosszú távú antikorrupciós intézményrendszer kidolgozásához, vezetéséhez tudna hozzájárulni, tette hozzá. Az NVVH vezetőinek kiválasztási folyamata hétfőn az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának zárt ülésével kezdődött, ahol a testület döntött arról, hogy a pályázók közül kiket hívnak be a keddi és szerdai személyes meghallgatásokra. Végül hazánk időjárásáról. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, másutt kevés helyen lehet csapadék. A szél megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Takács Bence.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, egy különleges helyszínre látogattam el a mai napon. Megpróbálom ezt a helyszínt úgy, ahogy a rádió hullámhosszain keresztül lehet bemutatni. Egy köves, kavicsos út vezet idáig, utána egy nagyon szép kapu beengedi az embert a Majdán fennsíkra, a Pomázi Magyarvárba. Abba a Pomázi Magyarvárba, ahol számos kulturális élet, esemény, esküvőtől, Isten tiszteletig tartó, akár versmondás vagy versmondó versenyekig, vagy fesztiválokig tartó események otthona a Pomázi Magyarvár. Herpai Sándor, a Pomázi Magyarvár vezetője a vendégem, aki segít engem végigkalauzolni. Ő alapította ugye a Magyarvárat. Mi volt az alapítás célja, és még mielőtt erre a kérdésre megkapnám a megfelelő választ, a hallgatóknak áruljuk el, augusztus 22-én nagyon nagy meló közepette beszélgettünk. Mi ez a nagy meló?
1: Számunkra ünnepnappá vált augusztus 22-e, és nem csak Mária királynő emléknapja kapcsán, ami ugye augusztus 22-én van a katolikus miserendben, hanem azért is, mert az általunk nagyon kedvelt, szeretett Böjte Csaba celebrál misét itt a mai nap folyamán. Régóta hívtuk Csaba testvért, jöjjön, ha lehet, misét tartani és beszélgetni, mert az a fajta észjárás, az a tiszta, világos beszéd, ami tőle jön, ami belőle árad, az számunkra nagyon kedves, és tehát ezért ünnepnap a mai. A Magyarvár táborról, illetve a Magyarvár alapítványról, hogy beszéljek egy kicsit hosszabban, mert elég sok ideig tartott, még egyfajta döntéshez eljutottam. Valahol, tényleg ott a krisztusi korban, olyan 33 éves korom táján fordult az életem. Addigra sikerült a házamat fölépíteni, szép két gyönyörű lányom volt egy zsigulim, és úgy éreztem, hogy mindenem megvan, ami kell, és elfogytak a célok. És elgondolkoztam, hogy akkor quo vadis, mi végre? Egy-két évig tartott ez a folyamat, és akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy hát én minek örülnék, én mit szeretek csinálni, és oda jutottam, hogy én szeretek a közösségét tenni, a köznek hasznára válni, szeretek embereknek segíteni, egyszerűen jól esik, nekem esik jól. Nem tudom, hogy kinek segítség van sokszor, hogyha segíthetek valakinek, az nekem esik jól, tehát végül is ő segít nekem. Akkor azt láttam, hogy elég furcsa a világ, ez már a rendszerváltás után volt, jóval, 91-23 táján, és azt láttam, hogy valahogy nincs rendben a magyarság, a magyar nemzettudat nincs a helyén. Találkoztam különböző történelmi ismeretekkel, nagyon sok iskolát kijártam, de mindaddig nem hallottam ezekről, nem volt számomra fontos, és akkorra tehető körülbelül, hogy sikerült potyautasként bejárnom Nyugat-Európát, és azt láttam, hogy a nálunknál sokkal többre tartott népek, nemzetek sokkal nagyobb figyelmet fordítanak, pontosabban fordítottak a saját nemzettudatuk erősítésére. Ha valaki elment Neuschwansteinbe, Bajor Lajos kastélyába, csodálatos mesekastélyába, akkor ott mai napig 10 000 turista csodálja, hogy micsoda gazdagság, micsoda fényűzés, micsoda kultúra van. Ugyanez nyilván Párizsba, vagy Spanyolországba, a Poblet Spanyol, vagy Bolik bára Angliába. Tehát ezek odafigyelnek erre. Fontos számukra, hogy egyrészt a saját népük, nemzetükben tudatosuljon, hogy az ősök, az ő kultúrájuk, azt, ami rájuk van bízva, az milyen szép, milyen értékes, hogy mennyire meg kell őrizni. De persze az is fontos, hogy mások is megbecsüljenek bennünket, és hívni vendégeket, ne idegeneket, hívjunk vendégeket, és mutassuk meg nekik azt a gyönyörűséget, ami nekünk jutott, a magyar kultúrát. No, ezek eszenciájából az jött ki, hogy én a nemzettudat építéséért, a magyarsága olyan szintű emeléséért szeretnék dolgozni, tenni, adni ennek az országnak, ami elismeri a többit. Tehát nem a többi kárára akar szép és jó lenni, hanem egyszerűen a mi dolgunkat elvégezni, a miénket megőrizni és továbbadni a gyermekeinknek. És hát amikor ez elindult 2000 táján, akkor én rengeteg csodával találtam szembe magam, de talán erről egy picit később.
0: Csodák közé tartozik, és akkor később persze erre visszatérünk az, hogy Böjte Csaba misét celebrál. Erdei Katta az alapítvány elnöke is itt van velünk, segít a kalauzolásban. Mennyivel más a ma az előkészület? Ugye tegnap még esküvő volt, le kell porolni mindent, ma pedig Csaba testért úgy várni, hogy feltételezem, rengetegen érkeznek majd ide.
2: Azt gondolom, hogy nem másabb, mert a tegnapi lakodalom például úgy zajlott itt, és úgy került ide, hogy 8 évvel ezelőtt ez a fiatal pár itt a Magyarvártáborban ismerkedett meg, és valami olyan nagyfokú és gyönyörű, tiszta szerelem szövődött köztük, hogy ahogy reggel beléptek a kapun, valahol együtt sétálgattak előtte, az egész tábor szavak nélkül tudta, hogy itt most megszületett valami csodálatos emberi kapcsolat, egy szerelem. Ez 8 évvel ezelőtt volt. Tegnap tettek pontot az ére, és így kerültek ide. Tehát a lelkünkben ez nagyon is mélyen van, mint ahogy Csaba testvér is nagyon mélyen velünk van, úgy érezzük, tehát nincs különbség, azt gondolom. Nagy szeretettel készültünk a lakodalomra is, meg Csaba testvért is, így várjuk. És ez így van rendjén. És hál' Istennek szinte minden programunkkal ez a helyzet, és ennek pedig az a titka szerintem, hogy igyekszünk csak olyan programokat megvalósítani, amit fontosnak érezzük, és ezért aztán semmi idegenség nem kerül bele ezekbe a dolgokba. Legalábbis ezt remélem.
0: Mielőtt elindulnánk és végigjárnánk a Magyar Vár egyébként nem kis területén lévő majd minden helyszínt, tekintsünk vissza a nyárra. Én bármikor jöttem ide nyáron, mindig nyüzsgő élet volt. Ez minek köszönhető? Tehát milyen táborok, milyen személyek, milyen új kapcsolatok alakulhattak ki, ami mondjuk majd 8 év múlva egy lakodalmat, egy esküvőt jelenthet itt a Magyar Várban?
2: Az évek folyamán kicsit átalakult tábor közönsége. Nem az, amiért csináljuk és ahogyan csináljuk, hanem inkább a közönség életkorára gondolok, hogy más lett. Amikor elkezdtük szervezni ezeket a táborokat, ez 25 évvel ezelőtt volt emlékezetem szerint. Az első, a táborok fő címe Kárpát-medence határok nélkül. És ezt egészen komolyan gondoltuk, mert valóban a Magyarország határok nélkül területet vettük figyelembe, és akkor mindig választottunk egy-egy nagyobb földrajzi területi egységet, és onnan hívtunk vendégeket, és ezt a földrajzi egységet, legyen az Délvidéken, Felvidéken, Kárpátalján, vagy Erdélyben, ezt igyekeztünk minél szélesebb körűen feldolgozni, illetve minél magasabban képzett előadókat hívni, hogy hitelesek legyenek ezek az előadások. És persze a fő szempont és irány az a népzene és a néptánc volt, hiszen ez a mi alaptevékenységünkhöz súlyosan hozzátartozik. És akkor, ahogy teltek az évek, azokról a területekről, ahonnan hívtunk már vendéget, mindig visszajöttek a fiatalok, néptáncosok, népzenészek, és egyre több barátság szövődött, és aztán mire végigértünk a Kárpát-medencén, addigra már házasságok kötettek köztük, és mit tudom én, de ezzel a generációval sajnos szinte meg is szakadt ez a folyamat, ugyanis addigra már nagyon sok helyen volt ilyen tábor. És akkor már kevesebben jöttek, mert hála a jó Istennek volt választék, hogy hova menjenek. Viszont meg lett az a hozadéka, hogy szinte minden területen van egy-egy olyan fiatal, aki nálunk táborozott 10 éves korában, és a saját területén ugyanazt csinálja, amit mi itt a Magyar Vártáborban. És akkor most jutok el odáig, hogy most már tulajdonképpen kicsikkel foglalkozunk. Nyüzsgés van egész nyáron, mert napközis táborokat szervezünk, illetve szervezni nem igazán mi szervezzük, mi a területet biztosítjuk, de az évek során kialakult egy olyan gárda, olyan pedagógus gárda, akiket nagyon jól ismerünk, akikről tudjuk, hogy a gyerekekért vannak, és valós időt töltenek velük. És hát azt gondolom, hogy a gyerekek itt nagyon jól érzik magukat. Előfordul számtalanszor, hogy jönnek a szülők 4-5 körül, és be kell mondani a mikrofonba, hogy Levente, most már gyere elő, mert apukád nagyon mérges, és haza akar menni. tehát jól érzik itt magukat is.
0: Szerintem közben is hallható, hogy jól érzik magukat, mert hogy nevetések hangja, mégpedig felszabadult nevetések hangja szűrődhetett be. Menjünk egy picit vissza a gyökerekhez, ugye, ha már itt a elmúlt évekről, meg az alapgondolatról volt szó, akkor az a 33 éves fejben megfogant vágy, az létrejött? Tehát most, ha visszatekintünk, akkor összeállt az, amit terveztél?
1: Igen is, meg nem is. Mert hogy vannak még vágyaim. Ez is olyan, mint annyi más, hiszen ezek épülnek. El kell mondanom, hogy maga a társadalmunk is. Ez alatt a 25-30 év alatt, amióta ezben én tevékenykedek, jelentősen változott. Nem csak a miénk, Európa is nagyon jelentőset változott ez alatt az időszak alatt, és áthelyeződtek bizonyos súlypontok. Mi maradtunk a régi cél mellett, de bizony el kell gondolkoznunk az eszközökön, a módszereken, azon, hogy egyáltalán mi a legalkalmasabb. Én ezt az egész célt úgy képzeltem el, hogy tekintettel arra, hogy a várakhoz is vonzódok, építünk egy olyan várat, egy igazit, egy kővárat, ami önmagában elég érdekes díszlet ahhoz, bár hitelesként gondoltam, hogy azért eljöjjenek az emberek. De eredeti terveim szerint ezen a 25 hektáros területen, 25 hektára valaki úgy nem, nincs képbe, az 250 ezer négyzetméter. Ezen a területen azt gondoltam elsőre, hogy a történelmi Magyarország 72, vagy ha csak a 8 horvát vármegyét nem akarnánk bemutatni, akkor a 63 vagy 64 vármegye, ugye ez az időben változott, hogy ezt a magyarok által lakott 64 vármegyének a összefoglaló jellegű bemutatását céloztuk meg, hiszen arra gondoltunk, hogy csak mondok egy példát, mondjuk egy japán turista csoport megérkezik Európába, jó, hogyha Budapesten leszállnak, és maximum egy napot szállnak rá arra, hogy megismerkedjenek a japán vagy a magyar kultúrával. Bár talán a japánok éppen többet, de mondhatnék más távol-keleti, vagy akár amerikai, vagy akár csak egy angliai fiatal csoport, ha meg szeretné ismerni Közép-Európát, hát nem biztos, hogy Magyarországra sok idő jutna, és ezért azt gondoltuk, hogy összefoglaló módon bemutatjuk. Gondoltunk 63 tornyot megépíteni, minden régi vármegyének egy-egy olyan jellegzetes tornyát, ami már nem áll, tehát azt itt helyreállítani. Az előbb említettem Poble Spanyolt Barcelonában, ott ezt megcsinálták Spanyolország vonatkozásában. De aztán később ez is finomodott, ezt a környékbeli lakosságnak és Pomáz városának akkor nagyon durva megalomán elképzelésnek tűnt, és nem tudtam átvinni a képviselőtestületen. Egy szerényebb változatot, illetve hát az építészkamarával közösen, azt hiszem 2005-ben meghirdettünk egy építészeti ötletpályázatot, amire nagyon sok híres építész iroda megvásárolta ezt a pályázati csomagot, és heten be is adták, nagyszerű tervek jöttek be, ötletek jöttek be, Őszintén szólva nekem Gerő és Gerevics páros terve tetszett a legjobban. Ők Budát tárták föl. Egy építész és régész párosról beszélünk egyébként, nagyon híresek ebben a szakmában. Arról volt szó, hogy ha mi valóban valami olyasmit szeretnénk bemutatni, amire büszke lehet a magyarság, hát nézzünk végig, hát 500 éve visszamenőleg nem nyertünk háborút, ha csak nem a 93-as jugoszláv háborút számítjuk, ugye, amire azért annyira mi nem vagyunk büszkék, ilyen amerikai katonák vívták meg a délvidéken összemorgolódó szomszédaink háborújára az ít ők tették föl, vagy az íra a pontot. Magyarul nézzük meg, hogy mikor nyertünk. Hát bizony Mátyás király korában volt csak igazából katonai sikereink tartósan. Nézzük meg a kultúra vonatkozásában. Hát a reneszánsz, a korai reneszánsz, a humanizmus. Tehát ez Mátyás korára tevődött, és elég távol volt ahhoz, hogy ne aktuál politizálódjon át a dolog, és elég közel ahhoz, hogy azért konkrét történelmi ismereteink lehessenek ahhoz, hogy hitelesek lehessenek ezek a dolgok. És ők azt javasolták, hogy Mátyás király budai várát a mai Budán ugye már nem lehet helyreállítani, még ha az altemplom, meg sok buzogánytorony egy-két dologot meg is maradt, vagy visszaépült, de itt egy ilyen projekt kapcsán igenis meg lehetne ezt építeni, és ha ezt megépítenénk, bizony az egy elég érdekes dolog lenne ahhoz, hogy eljöjjenek megnézni az emberek, és eljönnek megnézni, ez az egész, mondjuk így, hogy egy magamutogató, tehát a magyar kultúrát bemutató, a csodát, azt a csodát, ami Kalotaszegen a mai napig látható a tiszta szobákban, a konfirmáláskor a templomban, vagy misék alatt, azt a dalkincset, most csak megint Kalotaszeg, azt hiszem a néptánc, a népzene vonatkozásában, Kós Károly kalotaszegi építészete, vagy Kalotaszeget idéző építészetet. Tehát ha csak itt most Kalotaszegről volt szó, de a mezőségről, Székelyföldről, Somogyországról, Nógrádról, a Palócföldről, mindenkiről lehetne beszélni, és hatalmas és gyönyörű kultúránk van, és ahogy szervezgettük a rendezvényeket, egyre inkább megerősödött bennem ez a hit, hogy jó helyen járunk, ezt kell csinálni, ezt kell megmutatni az embereknek, hiszen én is 40 éves koromra jutottam oda, hogy egyáltalán kinyílt erre a szemem. És nem kell haragudni a fiatalokra, ha ő nekik ez most még nem fontos, mert nekik fiatalos problémák, gondok, vágyak, úgy hallom, hogy megy el a mennyasszony. Nekik fiatalos vágyaik vannak, és nyilván idő kell ahhoz, hogy megérjen az ember ilyen komolyabb gondolatokra. Ahogy ezt így kitalálgattam, hogy ennek így kéne lenni, egyszer csak azon gondolkoztam, hogy oké, mondjuk Aladdin csodalámpáját megkapom, megépítem Mátyás király budai várát, mert nagyon ügyes vagyok a lámpával együtt. Igen, ám, de mi lesz benne a tartalom? Tehát egy ilyen patyomkínben. Az biztosan megalázna ezt az egész gondolatot. Akkor gondoltam arra, hogy közösséget kell hozni. Azáltal kell a közösséget hozni, ami a célom, pontosan a kultúra által, hiszen ők fognak nekem segíteni abban, hogy ez az egész ügy összeálljon, fölépüljön, és emberivé váljon, élhetővé a mai napba illeszhető módon. Hát ezért vannak itt ezek a rendezvények.
2: Kőből nem, de lelkekből felépült, ami várunk. És reméljük, hogy ez lesz olyan tartós, mint a kőből épült volna, mert minden örökölhető és továbbadható, és biztos lesz mindig valaki, aki felveszi és viszi tovább, amit elkezdtünk.
0: Ahhoz, hogy a kedves hallgatók még jobban megismerkedhessenek a magyar várral, mi egy rövid szünet után útra is kelünk, hiszen számos helyszínt, ha nem is tudjuk ezt a hatalmas területet bejárni, de számos helyszínt szeretnék bemutatni önöknek.

0: igen, éppen elengedtük az esküvői autót nagy udasszó kíséretében. De hát akkor járjuk is be a helyszíneket. Ugye az első, ami rögtön a bejáratnál jobbra van, itt tartózkodunk most, az egy fából épült büfé egységet, de színpadod is egyben tartalmazó közösségi tér.
1: Amikor az első tábort, az első rendezvényt szerveztem, semmi nem volt itt. Pontosabban egy vízbekötésünk, meg villanybekötésünk volt. Gyorsan kellett építenünk egy emésztőgödröt, béreltem egy konténert, meg egy sátrat, és egy héten át egy szabad egyetemi előadás volt, alapvetően egyébként az őstörténettel foglalkozó szabad egyetem. Hát sok érdekes dolgot hallottunk ott, és esténként pedig azt javasolták nekünk, hogy hát népzene és néptánc nélkül nem magyar egy tábor, tehát akkor legyen az is. Úgy is lett. Igen, ám csak hát jött egy nagy vihar, azért egy fenség itt a Pilis közepén, és ha máshol szellő fúj, akkor itt azért már erősebb viharos szél fúj. És azt a sátrat nagyon kellett védenünk, hogy ne vigye el a szél. Táncdobogónak összeállított ilyen faros lapok, amiket leraktunk ilyen fakeretre rögzítve, azt sikerült 40 centi lejtéssel megépítenünk, tehát ahogy táncoltak mindig, mentek lejjebb és lejjebb, meg kellett tanulni a tábor csinálást, és akkor a következő évben úgy döntöttünk, hogy hát nem bérelünk sátrat, hogy a fáját itt vagyunk mi, épp egészséges fiatal emberek, akkor építünk egy csűrt. Egy 10x15 méteres csőt, éppen volt egy ilyen erdész ismerős, kértem tőle, vagy 15-20 nagy tölgyfarönköt, azt így fölálligattuk, kicsike betonba, két székely legénnyel két hét alatt, három hét alatt, nem tudom, de nagyon gyorsan fölépítettük ezt a csőt, épp a tábor kezdetére, és onnantól fix, biztos helyszín lett. A mai napig áll ez a csőr, ma ott lesz a mise egyébként. Nagyon jó hangulatú. Valóban itt minden fából van, hiszen ami kő építményre kértem annak idején engedélyt, már közel 30 éve, vagy 25 éve, az a végén nem kaptam meg rá az engedélyt. Ilyen ideiglenes módon igyekeztünk építkezni. Onnantól, hogy a néptánc bejött a táborainkba, a rendezvényeinkre, tényleg kellett egy olyan helyszín, ahol táncolni lehetett, hát a csűrrel szemben egy 10x15 méteres táncdobogót készítettünk. Először még nem is volt lefedve talán első évben, hanem a következő évben tudtuk lefedni, és egy büfé faházat vásároltunk oda mellé, a mai napig az a kis büfé a táncházainkban, és hát a büfének egy terasz készült, hiszen egy mit ér a büfé tető nélkül, terasz nélkül. Tehát így alakult ki, mi tánc sátornak, tánc dobogónak, büfé terasz, csárda terasz, sokféle szép neve van. A lényeg az, hogy valóban egy jó közösségi tér, jól hasznosítható, hát a tegnapi lagzi is itt zajlott le, egészen komfortosan, még nem jött a vihar, ott egy kis izgalom, de közben ment a tánc rendületlenül, tehát azért csak mi helyszínadók sűrögtünk, forogtunk, hogy a helyszín ne legyen akadálya a vidámságnak.
0: Itt, ahogy kalandozunk egyébként, vagy tekintetünket végigvetjük a különböző helyszíneken, egy picit a csűrről még talán lehet többet, hiszen ott egy igen komoly konyhai kiszolgáló egység is van, elég nagy elemszámban készülhetnek ott finom étkek. Ez azért van egyébként, hogy a táborozókat sikerüljön kiszolgálni?
2: Igen. A csűr mellett valóban épült aztán később egy hatalmas nagy konyha. A konyhában kemencével, a kemence mellett egy füstölővel, aztán van egy olyan része, ahol ha rossz az időkin, akkor akár 100 literes üstben tudunk főzni, és ami az én nagy kedvencem, az a sparhelt-szerű valami a kemence másik oldalán, hogyha megrakjuk a tüzet, elég 4-5 hasább fa, és gyönyörű egyenletesen a hatalmas nagy lábosokba bármi megfő. Az itt táborozó gyerekek például nagyon szeretik ezeket, mert nem gyakran látnak ilyen hatalmas üstöket és kemencét használat közben, és mit tudom én, előfordul, hogy kenyértésztát dagasztunk be, és ugyan nem kenyeret sütünk, de kenyérlángost igen, amit ők gyúrnak, nyújtanak, és mint minden gyerek, meg mindannyiunkban benne maradt ez a tűzimádat, szerintem nagyon szeretnek ezekkel foglalatoskodni. Egyébként a táborainkban nem csak a kemencét használjuk, meg ezeket a régi eszközöket, hanem készítünk velük sajtot, például. Igen, a házi szappan készítés, gyógynövényeket gyűjtünk velük, mert hiszen itt a Pilis kapujában, a Majdán tetőn számolhatatlanul sok gyógynövényterem, és van egy kedves pedagógus, Gengi Mola, aki biológus, és ezeket a foglalkozásokat ő szokta vezetni. Tehát ezerféle módon próbáljuk a gyerekeket minél közelebb hozni egyrészt a régi dolgokhoz, amivel az emberek fenntartották magukat, illetve a természethez.
0: Jó, és majd nagyon picit forduljunk magunknak balra, mert akkor a bejárat másik oldalát tudjuk megszemlélni. Ugye ez egy olyan felépítmény, amelyben szobák is vannak, közösségi tér is egyben, és számtalan olyan eseménynek a házigazda helyszíne, ahol a kultúra zajlik, de nem biztos, hogy táncházról beszélek.
2: Kaputorony, ahol egyrészt a beléptetés folyik, tehát ez egy irodai részleg, és aztán, ha beljebb megyünk, akkor valóban van egy nagyon szép közösségi tér, ahol főleg ősztől tavaszig szervezünk különböző kulturális programokat. 5. éve kezdtük el az irodalmi szalon bemutatását, ahol igen neves írók, költők fordultak már meg. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én a könyvkiadásból mentem nyugdíjba. A Püskimaszi Könyvesháznak voltam a vezetője, és ezáltal nagyon sok költőt, írót ismerek abból a körből, ahová én is tartozom. Szomorú, hogy nehéz az embereket kimozdítani otthonról, különösen télen, pedig hát azt gondolom, hogy éppen a téli esték valók arra, hogy közösségben legyen az ember, hogy olyan dolgokról beszélgessünk, ami ugyan nem hétköznapi, de mindannyiunkat érint. És ezek az esték nem feltétlenül egy bizonyos könyvről szólnak, hanem a bemutató után mindig van egy kis szeretett vendégség, amikor legtöbben itt maradunk, és akkor igazán nagyon tartalmas estéket töltünk együtt. Tehát ez az egyik, ez az irodalmi szalon, és van egy másik kedvenc, a mondja is, hogy verset egyesület, egy sejtje is működik, Pomázom. Tehát egy versmondó kör tulajdonképpen, ahol persze azt nem kell mondanom, mind amatőrök vagyunk, vers szerető amatőrök, és havonta egyszer gyűlünk össze, mindig kiválasztunk egy témát, vagy egy költőt, akiből és amiből felkészülünk a következő este. És nekem például ez a versmondókör nagyon sokat adott, mert ugye az ember nem úgy él, hogy ott van a jeli szekrényen a verses kötet, és minden nap olvasok egy verset. De mióta ez a verses kör működik, bizony ez velem legalábbis előfordul, mert izgat ez a dolog, és amit kiválasztottunk, abból szeretném azt a verset megtalálni, ami a legközelebb áll a lelkemhez, és ahhoz bizony sokszor nagyon sokat kell lapozgatni, de ez egyáltalán nem baj, mert közben rengeteg csodára bukkan az ember, és azt hiszem, hogy nem csak én vagyok ezzel így, hogy ez egy kicsit többet ad a lelkünknek, mint hogy leülök a Facebook elé, és görgetek, mert az természetellenes, ez pedig építi a lelkedet. Tehát én arra biztatnék többeket is, hogy vegyenek részt, csináljanak a saját településeken ilyen köröket, mert Ha csak néhány embernek segítünk is ezzel, szerintem az is nagy dolog.
0: Talán a kedves hallgatóknak elmondható, hogy Sándor is tagja a versmondó közösségnek. Ez jelzi, hogy nem hivatásosoknak szól. Miért jó részt venni ebben a vers közösségben?
1: A vers kicsit olyan, hogy ilyen mai párhuzamot vonjak. A vers az irodalomnak olyan tömény eszenciájába formálódik meg, amire mindig van egy kicsi idő. Nem tart. Hát persze, ha elszivárdokat azért le kell ülni, olvasni, de egy rövidebb vers annyit tud mondani, most Kányádi távolodóban mostanában egyfolytában ezen jár az eszem. Olyan egy kicsit, mint a mai korban ezek a részvideók, hogy ilyen néhány másodperc, snit, töményen, keményen odavágni, aztán rakja össze belőle magát meg a gondolatait az ember. Hát a vers az irodalomnak ilyen, de még fogyasztható. El lehet rajta gondolkozni, nem helyettünk mutat meg, képez le, sugal dolgokat, hanem segít egy gondolatmeneten végigmenni és a magunk módján értelmezni. Szerintem mindenki szereti a verset, talán épp ezért a könnyedsége miatt, és most ez sem igaz, mert vannak olyan versek, amik kapaszkodni kell, hogy az ember magáévá tudja tenni. Hát egyszerűen, mert jó a vers. Egy dal miért jó? Egy fagyi miért jó? Mert jó. Egész egyszerűen, mert szeretjük, és ez nekünk jó. Ugye? Látta az Isten, hogy ez jó, és megteremtette a verset. Ilyen egyszerű, nehéz ezt megmagyarázni bölcsebben. És hát, ha már versnél tartunk, hagyd mondjam el a magam büszkeségét. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy egy évvel ezelőtt itt a Magyar Várban, ami, hát azért valljuk be, hogy ez egy szerény helyszín, rengeteg nagyon méltó helyszíne lehetne egy ilyen programnak, amiről most beszélni fogok. Tavaly nálunk rendezte meg a Mondta is egy verset egyesület az első vers mondó fesztivált, és olyan emberek jöttek ide ki előadni, akikre mindig fölnéztem. A legszebbben ezek az emberek beszélik a magyar nyelvet, televíziókban, rádiókban. Öröm hallani, jó hangjuk is van, az orgánumok is nagyon jó, de szépen beszélnek, érthetően. Kerülik az idegen szavakat, jól felépített mondatsorokat hallok. Öröm volt, egyszerűen élvezetes volt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a rendezvény itt volt nálunk, és talán arra még büszkébb, hogy idén is itt lesz, méghozzá 29-én, hát a Mohácsi csata 500. évfordulós napján, de én azt hiszem, hogy ezt a csatát most meg fogjuk nyerni.
0: Megint egy kicsit elkalandoztunk, jól jellemző, hogy a Magyar Vár és szellemi építmény, tehát nehéz itt egyesével végigmenni a téglaköveken, mert mindegyiknek van egy külön története, de most én azt javaslom, hogy forduljunk magunknak teljesen háttal, forduljunk meg magyarán, hiszen itt egy újabb felépítményt látunk, egy óriási sátortér épült, mondhatni koncert helyszín, tehát itt lehet mondani, hogy a vágyaid továbbra is az építeni, és újabb olyan helyszíneket adni, amely túllép már az eredeti alapötleten, hogy legyen egy hely, ahol táncolhatunk?
1: Ez még ugyanaz. Annyi mindent kell ahhoz csinálni, hogy egy helyszín fenntartható legyen. Ugye nézni kell azt is, hogy fenntartható legyen, de nem csak azt. Idők során, ahogy a néptánc és a népzene bekúszott ide a mi magyar kultúránkat megismerni vágyó közösségünkbe, ugyanúgy a lovak is előkerültek. Előinte Kassai Lajossal építettünk, már az ő iránymutatásai alapján építettünk egy lovas ijászpályát, hiszen voltak itt fiatal emberek lóval, hogy ők szeretnének ezt a új, régi új magyar sportot elkezdeni. Építettünk hát lovas ijászpályát. Igen, ám, de hát a ló az nem annyi, hogy aztán fölfújjuk, lovaglunk rajta, leeresztjük, betesszük a szekrénybe, hanem az egy lelkes állat, bendője is van, de lelke is, és vigyázni kell rá, tehát istállót kellett építenünk. Lovas karámokat, tudni kell, hogy én nem vagyok lovas ember, tulajdonképpen mai napig, bár van lovam, de nem az a fajta megszállott lovas vagyok, mint itt nagyon sokan. Egészen ez a lovas életünk is odáig felfutott, hogy 2018-ban lovas ijász világbajnokságot rendeztünk 34 ország, 134 résztvevőjével, amit hát egy ilyen, mondjuk ugye magánalapítvány lelkes csapata azért nem sokszor csinál meg. Élőbe ment a közvetítés, azóta is rendezünk ilyen nagy világversenyeket, Európa-bajnokságot, most már csak internetes tévécsatornák közvetítik. Lovas élet is van nálunk, na most vagy 100 gyerek jár föl hetente lovagolni. És ezek a gyerekek télen is szeretnek, meg szeretnének lovagolni, de hát egyre zordabbak a telek, egyre kényesebbek a gyerekek, meg az anyukák, különösen. Télen elkoptak a gyerekek, télen minden befagyott, itt szép volt, de eltűnt az a nyüzsgés. És adódott egy alkalom, hogy felvidéki térségfejlesztési projekt részeként határon átnyúló együttműködés kapcsán, ezt Interregnek hívják hivatalosan, hogy mi a kisebbik rész a magyar oldal, mi egy lovas utat jelöltünk ki a Pilisben, Pomásztól Esztergomig, ők pedig Párkánytól valameddig, ameddig futotta a pénzből egy kerékpárutat építettek, ez a zöld turizmusnak a részeként. Na most ahhoz, hogy lovas túrákat vigyenek a lovasaink, ahhoz télen is kell tudni fogadni a vendéglovasokat. Ez a lovas túra útvonal bekötötte gyakorlatilag Budapestet a Eurohorse nevű lovas túra útvonal hálózatába, és hát bármikor megérkezhetnek mondjuk Bajorországból egy lovas csoport ide, és hát már volt arról szó, hogy vannak vendégszállásaink, van, ezért egy vendéglóistáló is kellett, és kellett egy olyan sátor, egy nagy sátor, lovasok úgy mondják, hogy fedeles, ahol télen is lehet lovagolni, ahol széltől, esőtől megóvva, este kivilágítva, ugye télen már van, hogy 4 órakor sötét van, így most már nem áll le télen a lovas élet, hanem zajlik. Ehhez nem volt könnyű, mert a Covid alatt, amikor pályáztunk, akkor egy istáló felújításra és egy nagy sátorra pályáztunk, és 4,5-5 év múlva tudtuk elkezdeni. Az istálót már addigra nem lehetett felújítani, azt le kellett bontani, hogy helyére egy újat kellett építeni, és hát abból a pénzből, ami 5 évvel ezelőtt egy fél pénz volt, varázsolni kellett, de olyan közösségünk van. Ha itt bármi történik, akkor itt volt olyan is, hogy pont ez a torony, amiben most ülünk, ez leégett egy éjszaka. 2009. július 1-jére. Vasárnap éjszaka, hétfő hajnalban égett le. Hétfő este itt minden úgy el volt takarítva, vagy 100 jó barátunk jött. Ha munkanap, ha nem jöttek, és vagy szintén 100 teherautó törmeléket, salakot, kokszot, mindent tüntettünk innen el, hogy az egy hét múlva megrendezésre kerülő talán kárpátalja határok nélkül táborunkat meg lehessen rendezni, és megcsináltuk. Olyan közösség tud összeállni így, ami szívet melengető. Ez azért van, mert egy olyan helyszínünk van, ami sokféle embernek ad elég biztos helyszínt, és hát nem drágát, azt is tegyük hozzá, tehát itt nem kerülünk olyan sokba, mint mondjuk a budai várban kéne valamit megrendezni. Egy baloldali gondolkozású barátom, ma focizgattam együtt, mondjuk, hogy 20 éve, egyszer fölhívtam, hogy Sanyi, gyere föl, és följött, aztán följárt hozzánk. Egy-másfél év múlva egy, azt hiszem éppen ő csinált halászlevet, de nem biztos. Egyszer csak azt mondta, egy ilyen 15-20-an leültünk és beszélgetünk. Azt mondja, tudjátok, miért szeretek ide följárni a magyar várba? Belépek egy kapun, és onnantól érzem szabadnak magam. És az olyan jól esett, azóta is ez is erőt ad.
0: Mi még mindig ezen a kapun belül tartózkodunk. Ráadásul azt is hozzá kell tenni, hogy itt még egy olyan lovas gödör is van, ami egy lovas színházi gödör, tehát itt még akár egy Sasvári Sándor nagy produkció is bemutatható, de természetesen beszélgetésünk vége felé tipekbe, visszatérünk majd a szellemi horizonthoz egy rövid kitérő után.

0: Ha már megpróbáltuk bemutatni, virtuálisan valahogy felrajzolni ezt a hatalmas területet, nekem azért tényleg van egy olyan hát visszatérő érzésem, amikor ide jövök a Magyar Várba, mint egykoron az Arcvonal kávézó. Ott, amikor az ember a Haris közben csak átrohant, mert mondjuk dolga volt, fellépése volt, vagy színházból jött, vagy színházba sietett, bement, és egészen biztos, hogy valamelyik asztalnál, a könyvek társaságában egyébként, találkozott egy kiváló művésszel, vagy éppen Bőzsöny Ferenccel a Magyar Rádió főbemondójával, vagy ott ültek Kossuth Díjas művészeink, beugrottuk egy pohár borra, vagy éppen fellépés utáni beszélgetésre. Itt a Magyar Vár is valami hasonló. Tehát, ha itt az ember komolyabban bekopogtat, hát nem egy Kossuth Díjassal találkozik, ugye a hétköznapok sodrában.
1: Annak idején, amikor az Arcvonal irodalmi kávézó élt és működött, sajnos elég rövid ideig, vesztett választás után történt meg, amikor is többen úgy gondolták, hogy kell egy helyet biztosítani azoknak az embereknek, akik most nagyon csalódottak és kétségbe vannak esve, és ez lett az Arcvonal irodalmi kávézó, és valóban úgy volt, hogy a magyar nemzet kulturális életének a legjava, bátran mondhatom, járt oda és vett részt rendszeresen, vagy a programokon, vagy ő maga volt a szereplő. Akkor még élt Püski Sándor bácsi, és az ő kedves felesége, az Ilus néni, akik rendszeresen látogatták az irodalmi kávézót, és most hirtelen ők jutottak eszembe, de hát úgy, ahogy az előbb te is említetted, mindenki, akinek akkor neve volt, és nekünk jobboldali nemzeti érzelmű embereknek valamit számított, az ott volt. Akkor még élt Bubik István például. Sajnos nagyon korán elment. Őt is rendszeresen vendégül láthattuk. Emlékszem, ez a kávézó a Haris közben volt, és egyszer mentem a kávézóba dolgozni, és Bubik István jött velem szembe. Nem is nagyon ismertük egymást, de akkoriban úgy örültünk a hasonszörűeknek, hogy megölelt, felkapott, megforgatott, és letett, és itt őrzöm a szívemben, és számtalan olyan találkozás történt, amit az ember úgy érez, hogy nagyon szeret a Jóisten, mert ezeket megadtam.
0: És biztosan nagyon szereti a Jóisten a Magyar Várt is. Már csak azért is, mert ugye ma Böjte Csaba érkezik ebbe a közösségbe, és a Mária kultúra egy picit kerül csak itt előtérbe, de most még szorgos munkálatok vannak. Elárulható, hogy mi készül?
2: Minden évben egy busz társasággal kimegyünk Csíksomlyóra, a Pünkösdi misére. Nagyon megfogott bennünket a szűzanya ottani ábrázolása. 2003-ban Fődi Tibor fafaragó ember itt volt ebben az alkotótáborban, és elkészítette egy

0: mint csíksomlyói szerzetes, áldja meg ezt a mi Mária szobrunkat. Nagyon szép dalokkal készültünk ehhez a miséhez, és hát ami ugye már talán szóba is került, hogy Mária királyné, ugye aki már a mennybe felment, Mária királyné ünnepe van augusztus 22-én, mi érdekes, hiszen amikor egyeztettünk még Csaba testvérrel, akkor nem volt arról szó, hogy ezt mi így szeretnénk, ezt valaki más rajtunk kívül álló, fölöttünk álló szervezte így, hogy tegnap előtte, hogy a misekönyvet lapozgattam, akkor döbbentem rá, hogy Mária királyné ünnepe van, és ugye a mi Mária szobrunkon is ott van a korona, a pápai tiara, ölében lévő kis Jézus fejére, hát a mi szobrászunk a magyar koronát faragta rá, vagy tette rá, és hát ezen dolgozgatunk, neki egy méltó helyszínt csinálunk az országzászlónál továbbra is, hogy most már ne fázzon szegényke, és itt a bejáratunkkal szemben fogadja mindazokat, akik ide bejönnek. Az is aranyos dolog, hogy nálunk egy elég nagy méretű, méretarányos történelmi Magyarország kert van, egy térkővel kirakva 72 megye határa. Ez az országzászló, ott helyeztük el ebben a történelmi Magyarországban, ahol Pománc helye van. Egy itteni sziklát állítottunk föl, az tartja a zászlót, a nagy magas zászlót, és a tövében áll Mária, aki István királyunk felajánlotta a koronát, és aki azóta is védi, óvja a magyar nemzetet, és hát ezt továbbra is kérjük tőle.
1: Tényleg, aki ezen a kapun belép, a szabadság illatával és a szabadság örömével találkozhat, így is, hogy most már megismerhettük ennek a magyar várnak múltját, megismerhettük jelenét, és nagyon bízom benne, hogy a jövője az ugyanolyan nemes és építő lesz, mint ahogy a múltja volt. Köszönöm kedves hallgatóinknak a figyelmet, minden jót, viszont hallásra!

0: Lovász Irén felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én Mohácson és Sátorhelyen, az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn az MTI-vel. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A délelőtti eseményeket a közmédia élőben közvetíti, olvasható a közleményben. Mint írták, a Széchenyi téren tartott programok nyilvánosak. Délután a mohácsi nemzeti emlékhelyen kegyeleti szertartást tartanak a csata áldozatainak emlékére, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A helyszín korlátozott befogadó képessége miatt ezen a programon csak meghívottak vehetnek részt, jelezték. Az új kormány munkába állása óta eltelt 100 nap alatt Magyarország visszatért abba a szövetségi rendszerbe, amelyhez tartozik. Az Európai Unióba, a NATO-ba és a regionális együttműködésekbe, köztük a V4-be. Jelentette ki a külügyminiszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában hétfő este. A tárcavezető az MTI közlése szerint a magyar-orosz viszonyról szólva kifejtette, Moszkvával még nem történt meg a kormányzati kapcsolatfelvétel, ezzel együtt a diplomáciai kapcsolat működik. A mi feladatunk, hogy a magyar állampolgárok és magyar vállalatok számára a lehető legolcsóbban biztosítsuk az energiát, jelentette ki. A magyar-ukrán kapcsolatról azt mondta, sikeres egyeztetések zajlottak a kárpátaljai magyarok oktatási, kulturális és politikai jogainak helyreállítása érdekében, ezek egy részéről már jogszabály is született. A magyar kormányfő és az ukrán elnök kétoldalú, kárpátaljai vagy kijevi találkozójára akkor kerül majd sor, amikor úgy érzik, ennek aktualitása van, fogalmazott. A hazánkban befektető kínai nagyvállalatok kapcsán kiemelte, bárhonnan is érkezzenek, minden befektetőnek ugyanazokat a szabályokat kell betartania, legyen szó környezetvédelmi, munkavállalói, egészségügyi vagy biztonsági szabályokról. Orbán Anita a külügyi tárca legfontosabb feladatának azt jelölte meg, hogy a magyar emberek biztonságban érezzék magukat, akár külföldön, akár itthon vannak. Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke, közölte az MTI. Rajta kívül még 6 bírót mentett fel tisztségéből a köztársasági elnök. Derül ki a Magyar Közlöny hétfői számában megjelent határozatból, amelyet még a köztársasági elnöki feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes írt alá. Handó Tündét lemondására tekintettel az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára október 14-i hatállyal mentette fel bírói tisztségéből Forsthoffer Ágnes. Uniós körútra indul António Costa, írja az MTI. Az Európai Tanács elnöke hétfőn közölte, augusztus 25-e és szeptember 17-e között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Végül hazánk időjárásáról. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat, nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati, nyugati felén előfordulhat szórványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, másút kevés helyen lehet csapadék. A szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 11 órakor hallhatják.

0: A YouTube felvétele szólt. 10 óra 8 perc. Ténykérdés. Takács Bence összeállítása.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Különleges vendégünk van ma. Trill Zsolt, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. Lehet, hogy egy picit a nyaralás alatt értem el a művész urat?
2: Nem vagyok egy ilyen nyaralós, úgyhogy ezen túl vagyunk, most már indul a színház. Ez a legfontosabb.
1: Engem mindig az izgatott, minden színházi embert, színház alkotót, rendezőt, de akár még igazgatót is érintően, hogy a nyári szünetben mi történik. Művész úr, mi történik a nyári szünetben? Ugye, ha kőszínházi létezést nézzük, akkor alapvetően ilyen június közepétől, mint a tanárok, augusztus végéig nem nagyon van teendő.
2: Teendő mindig van, szerintem az ember készül a következő évadra. Hozzáolvas, elolvas a dolgokat, amik lesznek, és tudva azokat az előadásokat, amik maradnak, azokat újra veszem, ha nem is tanulom újra, de végigmegyek rajta mindegyiken, azért, hogy amikor majd a felújító próbák vannak, akkor már ott az ember tetiszkedjen azzal, hogy mi a szöveg, hanem jöjjön automatikusan. De lényegét tekintve ide-haza tudok dolgokkal foglalkozni, a házzal, meg a családban is mindig van valamilyen megoldató probléma, de igazság szerint én készülök a következő évadra. Olvasok hozzá, akár más dolgot is, nem csak ami jön. Úgyhogy megvan az ember.
1: Pikírt a kérdésem, mennyit olvas egy színész?
2: Az biztos, hogy nem baj, hogyha olvas a színész. Az egy nagyon fontos dolog, hogy folyamatosan olvasson. Ha keveseket is, de olvasson. Valójában egy csomó információt a könyveken keresztül kapjuk meg, és jut el hozzád. Az olvasás végtelenül fontos, szerintem.
1: Idén nyáron volt kedvenc kötet? Volt olyan könyv, amit leemelt a polcról, és azt mondta, hogy hát ennek a végére járok, tehát hogyha ez a költő, ez a író ilyet tudott, akkor megveszem a következőt, meg a még utánit is.
2: Helga lányom ígért nekem egy grúz írót, azt majd abban majd belekezdek valamikor szemben.
1: Ki ő?
2: Nem tudom a nevét megmondani. Gyorsan mondta, azt mondta, hogy végtelenül izgalmas. De lényegét tekintve én Dostoyevszkijnek az Ördögök című regényét vettem újra, és én azt olvasom. Hát, lenyűgöző.
1: És nem kevés lap?
2: Nem kevés oldalta, de hát azt kell mondjam, hogy lenyűgöző. Móric, Dostoyevszkij, egyszerűen az ember nem tudja letenni. Valami olyat tudtak ezek az emberek, ami fennmaradt szerintem sok-sok évszázadok keresztül.
1: Van olyan, hogy egyébként nyár volt, igen, hogy le lehetett menni úgy a közértbe, ne állítsák meg művész urat, és ne mondjanak neki egy mondatot, hogy láttuk, gratulálunk, köszönjük, vagy láttuk, de nem ezt vártuk.
2: Hát én civilként járok mindenhová, de hála Istennek engem nem ismernek annyira, és én ennek nagyon örülök. Akik ismernek, akkor azok a szomszédok körülöttem, meg a faluban is olyan emberek, akik talán nem azért szeretnek, de hogy én színész vagyok, hanem szerintem Zsoltit szeretik. A közvetlen Zsoltit, és én ennek nagyon örülök, úgyhogy engem nem nagyon ismernek, de hála Istennek. Én annyira nem vagyok ismert. És biztos, hogy egész életemben ezért tettem is egy csomó mindent, hogy ne ismerjenek. De nekem ez így sokkal izgalmasabb. Azok az emberek, akik eljönnek a színházba, akár többször is, és megnéznek, azért nagyon hálás vagyok, és tényleg boldog is.
1: Üzenjünk egy kicsit a hallgatóknak, milyen a közvetlen Zsolti?
2: Az a legjobb kapcsolódás, amikor színházban voltak és láttak előadást, és úgy beszélgettünk. De itt körülöttem a szomszédjaim, azok folyamatosan, szinte majdnem minden előadást megnéznek és jönnek színházba. De nem csak a szomszédjaim, hanem olyan emberek, akik járnak színházba, akkor van miről beszélgetnünk, meg viccelődnünk, meg elbolondoskodni, mert nélkül nincs, tehát humor nélkül. De nem baj, ha vannak közös pontjaink. csak úgy egyszerűen fecsegni, meg olyanok semmi értem, hanem mindig legyen valami közös pont.
1: Szarvas Józsefet vesszük például, akkor ő imád a természetben lenni, fát metszeni, figyelni, hogy a fű hogy nő, vagy éppenséggel ide merem hozni azon nagy művészeink sorát, akik legyen pihenésük, legyen a kőszínházon túli életük, és abban lejjék meg a saját kis hobbiukat. Művész úrnak mi a kedvenc hobbija?
2: Nekem a hobbim maga a civil élet. Tehát nekem nincsen olyan, amiért én nagy pingpongos lennék. Nekem ilyen dolog nincs. Nekem a hobbim a színház, a színpadon kívül maga az élet. Mert az életben csomó mindent meg kell csinálni. Van a család, vannak a gyerekek, egy csomó probléma van. Ezeket mindent meg kell oldani. Nekem a civil életben kertet csinálja az ember. Vagy épít valamit, mindig az adott feladat az nekem a kikapcsolódás. De nekem ilyen nincs, hogy én most elmondanám, hogy én végtelenül szeretek, mit tudom én, mondanám, hogy focizni szerettem, meg nagyon-nagyon szerettem, tehát ugye a térdem meg ilyesmi, azt most már nem nagyon lehet kockáztatni. Ezért nem tudok kimenni, úgy csak futok meg bizonyos dolgokat fizikailag fenntartja az ember magát a színpad miatt, nem az élet miatt, hanem a színpad miatt, hogy végig tudja kérteni előadást. De valójában nekem a kikapcsolódás, az mondom, a maga civil élet. Én abban teljesen ki tudok kapcsolódni. Teljesen. Hát is esténként az olvasás. A tanulás. Hát az arra baj, hogy itt sajnos én soha nem gondoltam volna, hogy nekem végig szövegeket kellettem mondom, és mindig másnak a szövegét. Azért ez egy őrületes szakma. Hát itt megkapta az ember.
1: Volt olyan, aki, hogy is mondjam, olyan hatással bírt, hogy akár egy egész nyarat betöltően berántotta? Tehát, hogy föllapozott egy gondolatot, és utána azt mondta, hogy én akarom tudni az egészet.
2: Olyan van, amikor egy könyv a kezedbe akad, és akkor végig olvasod. De nekem az mindig elég, inkább másod veszed. Tehát az nekem bőven elég, az egy komoly terhelés. Lelkileg, mint ahogy ez a Dostoyevsky most újra. Ez egy komoly terhelés. Ezután neki szaladni újra valamelyik Dostoyevskynek kell hozzá valami más majd. Ezek az anyagok, ezek annyira súlyosak, és annyira izgalmasak, és annyira zseniálisak, hogy ezután kell valami más. Kell valami, muszáj.
1: Mennyire figyel nyáron a színész önmagára? És itt főként arra gondolok, hogy a fizikai teljesítő képességére.
2: Hát én úgy vagyok vele, hogy amikor úgy érzem, hogy most már el kell kezdeni futni, mert hát mondom, én egész nap mozgok, egy csomó mindent csinálok. Szerintem nekem a Jóisten segít, mert mindig irányítja, mindig valahogy figyelmeztet, hogy most túllőttem valami, és akkor le kell dolgozni. Én annyira nem kontrollálom itt magamat. Azt tudom, hogy előadást, amikor elkezdődnek, akkor ahhoz energia kell, tehát az azt jelenti, hogy nekem el kell kezdeni mozogni, futni, hogy végig tudjam csinálni azt az előadást, ami épp jön.
1: Milyen évad lesz?
2: Hát én nagyon remélem, hogy el tudjuk kezdeni az évadot, és biztos, hogy elkezdjük az évadot, és a legfontosabb az, hogy be is fejezzük együtt mindannyian, és főleg Attilával, Vitászkival.
1: Mik a kihívások?
2: Most fogjuk megtudni, hogy mi lesz. Ebből az extrém dologból kifolyólag ilyen még nem történt, úgyhogy ebből az extrém dologból kifolyólag most ilyen van, hogy most fogjuk megtudni majd, amikor elkezdődik az évad. Tehát most ez van, az ember elfogadja, és itt próbálja csinálni a színházat.
1: Mi van akkor, amikor tervezi az ember a jövő évadot? Jó szerepeket kapott, elő volt végig, és mondjuk az új évadban azt mondják, hogy egyel hátrébb kell lépni.
2: Hát egy csomó előadás marad. Rengeteg feladat marad. Évekkel visszamenőleg még, tehát egy csomó előadásom van, amit évek óta játszom. Tehát az nekem, a nekem a kis szerep is ugyanolyan szerep, mint egy nagy szerep. Engem ez nem hozza varba. Tehát ha most így gondolják, hogy ezeket szeretnék megcsinálni, és nem kisebb feladat jut, akkor elfogadom, akkor most ez van. akkor majd lehet legközelebb lesz nagyobb feladat. Nem görcsölök én erre rá. Én amúgy is azt hiszem, hogy nincs ilyen, hogy kis szerep, vagy nagy szerep, meg főszerep, meg mellékszerep, ilyen nincs. Amikor hát vagyunk a színpadon, én egy mondat nélkül is lehetetlen szereplő.
1: Művész úr, egyrészt köszönöm a beszélgetést, másrészt még záró kérdésként hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy a színházi életben most bedobtak egy kavicsot.
2: Biztos, hogy kellene kavicsok is, de igazság szerint meg kell nyugodnunk. Muszáj megnyugodni még, hogyha behajítanak egy kavicsot akkor is, mert a magunk és a nézők lelki állapota mivel fontos. Tehát nekünk nem a kavicsal kell foglalkoznunk meg a hullámmal, nekünk azzal kell, hogy színházat kell csinálnunk.
0: Trill Zsolt Kossuth Díjas színművésszel Takács Bence beszélgetett.
3: Csónakos, itt leszek. Barabás, itt leszek. Nemecsek, itt leszek. Leszik, itt leszek. Richter, itt leszek. Weiss, itt leszek. Csele, itt leszek. Kolnai,

Műsorajánló következik. Kedves hallgatóink, a ma 17 óra 5 perckor kezdődő kerengő, közéleti beszélgetéseket ajánljuk szíves figyelmükbe. A műsor két részből áll. Az első rész témája, hová tűntek a régi barátok? Igaz az a vélemény, hogy a 21. századra a barátságok is megkoptak? Mi tartja össze a barátokat? Minden életkorban lehet életre szóló barátságot kötni? Önnek, kedves rádióhallgató, vannak igaz barátai? Sályi András vendége, Dávid Beáta, szociológus, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem mentálhigiéni intézet igazgatója. A második rész témája, Németország az európai demokrácia egyik mintaállama, ahol nem sokára tartományi választásokat tartanak. Kelet és Nyugat, NDK és NSK, hiába a német egyesítés óta eltelt évtizedek, a különbségek máig megmaradtak. Hiába óriási a támogatottsága a keleti országrészben az AfD-nek, a nyugati elit következetesen elutasít vele minden együttműködést. Mit hoz a jövő, és mit hoznak a magyar-német kapcsolatok? Sályi András vendége a második részben Prőle Gergely, az NKE John Lukács intézetének programigazgatója. Kerengő közéleti beszélgetések tehát ma 17 óra 5 perctől. Műsorajánlót hallottak.

0: Érosz Ramazzotti és Tina Turner felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Mészöly Miklós, a füstben lakó vénasszony.

0: Élt egyszer egy leány, meg egy legény, farsankor jól megnézték egymást, nyáron összevesztek, ősszel lakodalmat ültek. Mindez sorjában így történt. A szóban forgó leányzóba különösen nagy természet szorult, a nyelve, a szeme, keze, mindene nagyon a helyén volt, s leány létére elnevezték Emberkatinak. Farsangkor is ő csinálta a legtöbb bolondságot. Bogáncsot dobigált a legények hajába, kos hátán lovagolt, a kos szarvába lyukat fúrt, tele öntötte márccal, mésörrel, és szalmaszálon onnan szürcsölte az édeslevet. Ilyet senki más nem tudott kitalálni. Legkevésbé Balik Zsiga. Ő behemót legény, de szelíd, csöndes, de bivajerős. Még a legnagyobb zenebonát is méltósággal hallgatja, s csak akkor rikkantja el magát, mikor elül a lárma.
1: Ihaj!
0: Szól ilyenkor, és rezeg a padlás. Így volt ez farsangkor is, táncolt a fiatalság, Balik Zsiga meg komoran nézte. Közben magának valóan iszogatott, s azt találgatta, milyen lány is kellenék neki, és sorba vette a jelenlevőket. Ez sem. Hát ki? Az egyik lánynak csupa tüskével volt kipityézve a szoknyája, s mind csak egyedül rázogatta magát a lampionos teremben, senki sem táncolt vele.
1: Persze, félnek a tüskéktől, dörmögte a legény. Hát majd én letöröm őket.
0: S türelemmel megvárta, még csend lett. Ekkor gyorsan odalépett a lány háta mögé, és kieresztette a hangját.
1: Ihaj!
0: A szoknya rettenve megperdült. Emberkati szembe találta magát Balik Zsigával. Most látta csak Zsiga, milyen volt a leány. A haja csücskösre fonva, mint a tüske, a szeme parázslott, a korom meg mind lehullott az arcára, itt fekete volt, ott szürke. Ilyet csak alvó ember tudna sokáig nézni. A legény megrázkódott tőle, s behunyta a szemét. Fejét fogva kirohant a teremből, nem válogatott tovább menyasszonyt. A lánynak azonban nagyon fülébe csengett az az ihaj. Így még senki sem mert szólni hozzá, és rögtön Zsiga után futott. – Megállj! – kiáltotta. – Itt felejtettél valamit? – Micsodát! – fordult vissza a legény. – Engem! – mondta Kati. De egészen olyan hangon, mint mikor a váratlan melegtől a jég csöpögni kezd. Aztán felkapott a földről egy kis kásás havat, és letörölte vele az arcát. Abban a pillanatban olyan hamvas szép lett, olyan ártatlan, mint a frissen szedett gyümölcs. Még a haja is lágyan göndörödött le a vállára. Volt, mint töprenkedjen Balik Zsiga, hogy most már melyik arca igazi a leányzónak. S úgy döntött, hogy vár farsang utánig, akkor majd csak világosság derül a dologra. Peregtek a napok, mint máskor. Együtt jártak el a fonóba, a játszóba, de csodák csodájára Emberkati viselkedett mindenütt a legpéldásabban. Csupán egyszer feledkezett meg magáról, éppen kint heverésztek a domboldalon, a zöld füvön, s daloltak, mesét mondtak, ezt hívták ők játszónak. De mikor megszólalt a harang, úgy illett, hogy mindenki elhallgasson. Kati meg épp akkor kezdett rá. Hely, pintyőke, pintyőke, ráültem a tűzhelyre, a tűz alán pattintott, torkom nagyot sikkantott. Mindenki rosszallóan nézett rá, de legmorcosabban Zsiga. Csendben megszorította a lány csuklóját, és sokat ígérő pillantással odasúgta a fülébe.
1: Ihaj!
0: A varázsszó segített. Kati szendeképpel hallgatta a harangszót, még fehér margarétát is tűzött a hajába. Így sétáltak haza a faluba este, kéz a kézben. Öröm volt rájuk nézni. Már azt is suttogták, hogy hamarosan meg lesz a lakodalom. S hát kellett is, hogy meglegyen, mert a szőlő már elvirágzott, permetezni is muszáj volt. Úgy lett volna rendjén, ha ősszel egy pár egy gazdaként születelnek.

Egy nyár elejé napon kimentek a szőlőbe. Zsiga vitte a permetezőgépet, Kati meg kosárban az elemózsiát. Mikor eljött az ebédidő, oda kiáltotta a legényt a bogrács mellé, ő maga meg ugrálós jókedvel guggolt a tűz mellett. Hol megpiszkálta, hol meg fújta, maga se tudta miért, de mintha minden szikra őt csiklandozta volna, s közben így dudorászott. Zöld erdőben jártam, tölgyfatüzet raktam, addig rakosgattam, a kötőmre pattant, raktam a kosárba, vittem a vásárba, kérdik a vásárban, mi van a kosárba, róka bőre, kutya bőre. Zsiga ebben a pillanatban ért oda, és gyanútlanul azt találta mondani, róka bőr. Kati szeme megvillant, s csak úgy guggon ülve rávágta. Nem igaz, kutyabőr! Zsiga nem értette, hogy miért olyan fontos ez. Hát nem mindegy, s elnevette magát. De Kati annál jobban törölt. Már a parazsat csapkodta. Ha nem mondod, hogy kutyabőr, nem eszel a kosaramból itt rögtön, kiburítom a bográcsot! S nagy szeleverdin mindjárt ledöntötte az ágasfát, a paprikás lé belelocsant a tűzbe, és egyszerre büdös füstbe burkolta a leányt. Mikor kiemelkedett a füstből, Kati akkurát olyan volt, mint farsankor. A haja is ugyanúgy csavarodott. Zsiga gyorsan rádörrent, mint máskor. De most nem volt foganatja az ihajnak. A lány csak hadarta a magáét, és csípőretett kézzel rugdosta a tüzet. Mondod-e, hogy kutyabőr? Mondod-e? Másképp nem lesz ebéd? Balig Zsiga nem mondott semmit. Rendben elrakta a permetezőgépet, és döngő léptekkel elvonult. Kati meg ott maradt. Keservesen egyedül. Hát már ennyit se tesz meg nekem a rózsám, sírta. Már ennyit se? Jaj, én szerencsétlen életem, minek is botlottam bele, pedig nem tudok nélküle élni. Mit volt mit tenni? El kellett menni ahhoz a vénséges vénasszonyhoz, akinek efféle ügyekben tudománya volt. De hol lakik az? Pontosan ott, ahol senki se gondolta volna, a falu közepén, a papék mellett. Nappal igen jámbor volt ez a vénasszony, de éjszaka mindig megetetett egy fekete tyúkot. Ez a tyúk aztán addig karatyált az illetékes ablak alatt, míg meg nem értették odabent, hogy a vénasszonyhoz most bátran elmehetnek. Kati ugyanígy járt. A párnáját telesírta már, mikor egyszer csak figyelmes lett a karicsálásra. Rögtön felöltözött és kiszökött az ablakon. Né csak csodálkozott. Egy tyúk okosított ki. S szó nélkül elindult a tyúk után. A paplak előtt kicsit megborzongott. Júj, csak nem ide viszel engem. Nem éppen oda, hanem melléje. A vénasszony a kemence patkán ült, és aszalt vadkörtéből fűzött, rengeteg hosszú olvasót morzsolt. Csak úgy mellékesen rápislantott a lányra. – Baj van, ugye? – dödögte. – Baj – lehelte a lány. – Összevesztem a rózsámmal, szeretnék kibékülni vele. Hogyan fogjak hozzá? Én még senkivel nem békültem. De most meghalok, ha nem békülhetek, tanítson meg, öreg anyám, hogy kell azt csinálni. A vénasszony ötölt, hatolt, mintha ebben mindenki segíthetne, csak ő nem. Haj, haj, lányom, mondta, én inkább csak összeveszíteni tudok galambot a gerlice madárral, embert az asszonnyal, lovat a szamárral, hanem az én menyem, az ért a békítéshez. De hát az a füstben lakik. Hol? Ilyet meg a lány. A füstben. No, akkor én sose találom meg. A vénasszony csendben pergette az olvasót.
Nem ám, ha én nem küldelek oda. Kati erre mindjárt könyörögni kezdett. Ígért fűt, fát a vénasszonynak, csak mutassa meg, merre is menjen. Az meg hagyta, hogy rimánkodjék. Így telt az idő éjfélig. A lány arca már csurom harmat volt a könyvtől. Akkor a vénasszony görnyetten fölállt, és kinyitotta a kémény ajtót. Erdje hát, mondta, de előbb a lábad dugd be, csak azután a fejed. A menyemet meg tiszteltetem, megmondhatod neki. Avval betaszította a lányt a lyukon, hogy hozzásegítse az elhatározáshoz, és már is kattant az ajtó retesze. Kati először szeppenten nézett körül, de aztán nagyot dobbant a szíve. A sötét kéményükben egy karszéket pillantott meg, s azon egy még vénségesebb vénasszony ült. No, lám, csak nem is kellett gyalogolni sokat, s vigyázva közelebb hajolt, hogy megsimítsa a banyát. Öreg anyám, de alig hogy kimondta? A banya elmállott. Széjjel ment, mint a köd. Hát ez hová lett? Rémüldözött. Hiszen a két szememmel láttam, hogy itt volt. S hogy erőt gyűjtsön, pihegve leült a karszékre. De mihelyt ráült, már az se volt sehol. Ő pedig egyszeribe lehuppant a pernyecsomóra. Ott meg olyan melege lett, hogy mentem föl kellett ugornia. Igen ám, de ahogy felugrott, kiütötte a kéményt, és már is kint volt a feje a szép, holdvilágos estében. Kati úgy érezte hirtelen, hogy ahol eddig járt, az csak tornáca volt a vénasszony házának, igazában most került be a kürtőbe. Bármerre nézett, szikrák hunyorogtak fölötte, de azok között is volt egy legnagyobb, talán a banya jobbik szeme. És illendőségből ő is behunyta a fél szemét. Behunyta, fölnyitotta. Behunyta, fölnyitotta. Így végképp szem elől veszítette a banyát, csak a csillagok maradtak vele, meg a hold. Rettentő félelem szállta meg, ült a kémény csücskében, szinte maga sem tudta, hogyan varázsolódott oda. Mi lesz, ha meglátják? Mit szólnak a papék? Mit szól majd Zsiga? S csak sírdogált, az eget meg a kihalt utcát nézte, de egyformán messze volt mind a kettő. Bár csak repülni tudnék, sóhajtotta. Csak ahhoz még nem volt elég a tudománya, ha ugyan valami meg nem tanítja rá. Aztán az is meglett. Hirtelen fölneszelt, hogy nem messze a háztól gyenge zaj közeledik. Mindjárt kinyújtózott jobban, hogy lásson is, halljon is. És íme ezt látta. Egy lány, meg egy legény kéz a kézben mentek az úton. A legény csak hallgatott, és a lány folyton sugdosott neki valamit. Kati szerette volna tudni, hogy mit, hiszen lelkem este, vagyis csütörtök volt, amikor minden jóra fordul, bár lehet, hogy azok is csak haragban voltak, mint ők Zsigával, és most békülnek kifele. De jó is volna hallani, hogy mit mond az a lány. Hát, ha azt kéne neki is mondani. Végül addig nyújtózkodott a kéményből, míg azon kapta magát, hogy kint áll a ház előtt. A lány meg a legény éppen akkor értek oda. S a legény a behemót Zsiga volt. El lehet gondolni, hogy mit éreztek külön-külön. Kati majdnem szörnyet halt, olyan szép volt az idegen lány. Zsiga meg azt hitte Katiról, hogy boszorkány termett oda eléjük, a haja égnek állt, az arca fekete volt, a ruhája össze-vissza tépve. Nem is tudta nézni sokáig, rémülten elrohant az éjszakába, és az idegen lányt is elnyelte a sötét. Így okkal csodálkozhatott Kati, hogy valaki mégis ott maradt vele. De kicsoda?
ki ez a rettenetes csúfság? Csak nem az a vénasszony, akit ő a füstben keresett, s kétségbe esetten a banya felé kapott, hogy megragadja és el ne eressze addig, míg szóra nem bírja valahogy, de az csak táncolt, ugrált előtte, mint az árnyék, se el nem futott, se közelebb nem jött, nem tudta megfogni. Valahányszor rávetette magát, a banya is mindig tovább szökött, és ott trappogott az orra előtt. Így rohantak végig a falun, ahol sütötte utcán, ki a mezőről egy másik rétre, hajnalig egyfolytában rohantak, percnyi szünet nélkül. Gyilkos hajsza volt. Napkeltére elérkeztek egy tóhoz. Kati megkívánta, hogy igyon egy csepp vizet, annyira eltikkadt, de úgy látszik a banya is, mert az is arra tartott. Annál jobb, gondolta a lány. Ott majd elcsípem a rékliét, és reszkető lábakkal megállt a parton. A vízből rávigyorgott a banya. Oda azonban már nem merte követni. Megszólította. Mit csináljak? Suttogta lihegve. Mit csináljak, öreg anyám, hogy a rózsám megbékéljen velem? De hiába könyörgött. A vízbeli arc meg se mukkant, csak az ezernyi ránc tekergőzött az arcán. A kendője libegett. Iszonyú volt. S akkor váratlanul egyéb csoda is történt. Hirtelen egy erős markú legény lopózott oda Kati mögé, megragadta a derekát, és belelökte a tóba. Az volt a szerencse, hogy nem volt mély a tó. A lány prüsszögve fölegyenesedett, göndörhaján ezüstösen hunyorogtak a vízcseppek, két orcája egyszerre piros meg fehér lett, mint két teli gyümölcs. S míg ott állt térdig a vízben, és sütötte a nap, csak egyre gyönyörűbb lett. Már a banyáról is megfeledkezett. Csupán az furdalta, hogy kitette vele ezt a tréfát. Csak nem az a legény, aki ott hevert egy vízmosta ficfa alatt, és jó ízűen aludt. Pedig csak az lehetett, más nem volt a közelben. S csendben odasurrant. De rögtön el is sikkantotta magát. Uramisten! És szája elé kapta a kezét. Aztán egy zöld faággal birizgálni kezdte a legény arcát, meg pilláját. A legény egyszer csak fölébredt, és nagyon úgy tett, mint aki csodálkozik. – Kati! – kiáltott fel. – Mert hogy Balik Zsiga volt. – Hát megvagy! Hát itt vagy! – szorongatta a lány kezét. Hát nem mentél el a füstben lakó vénasszonyhoz. És két nagy csókot cuppantott a lány arcára. Az meg hagyta, hadd örülje ki magát a legény. De aztán majd ő is elmondá mindent. Legelőbb is azt a másik leányt, akivel kéz a kézben látta sétálni ott a papék előtt. Zsika. Nézett rá reménykedve. Hogy tehettél ilyet? Ugye nem volt igaz? A legény jámbor tudatlansággal rázta meg a fejét. Ha én azt tudnám, hogy mi volt igaz, mi nem, akkor nem Balik Zsigának hívnának. De mondok én valamit, galambom. Tudjuk, amit tudunk. Aztán nem lesz nálunk boldogabb a földön, csak az ne támadjon föl soha, aki máma ebbe a tóba belefulladt. Mit szólhatott erre a lány? Elpirult és hallgatott. Még délben is ott üldögéltek a ficfa alatt, s nevetve sugdostak egymásnak. Már sokan jártak arra felé, de mivel mindenki látta, hogy kibékültek, senki se szólt semmit.

Elhangzott Mészöly Miklós, a füstben lakó vénasszony. Felolvasta Snell Ádám. Hangmérnök Bixa Levente. Rendezte E. Román Kata.

0: A kolompos együttes felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! Egész napos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn az MTI-vel. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet. A program Szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A délelőtti eseményeket a közmédia élőben közvetíti, olvasható a közleményben. Mint írták, a Széchenyi téren tartott programok nyilvánosak. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartást tartanak a csata áldozatainak emlékére, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A helyszín korlátozott befogadó képessége miatt ezen a programon csak meghívottak vehetnek részt, jelezték. Ősszel megkezdődhet a várólisták csökkentését célzó program végrehajtása, elindulhat a betegelégedettségi platform, szeptemberben pedig nyilvánosságra hoznák az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit, írta az egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán az MTI közlése szerint. Az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozásának felülvizsgálata is folyamatban van, ennek során egyebek mellett a vezénylésre, a munka és pihenő időre, valamint az ügyeletre vonatkozó szabályokat vizsgálják felül. A miniszter azt is közölte, hogy ősszel érdemi előrelépést terveznek az állami és a magánegészségügy kapcsolatának szabályozásában, azzal a céllal, hogy átláthatóvá tegyék az állami vagyon, az állami munkaidő és az állami finanszírozás felhasználását. A kórházi hűtési programot többéves rekonstrukcióként kívánják folytatni, az alapellátási krónikus betegség menedzsment programot pedig úgy alakítják át, hogy hosszú távon fenntartható legyen. Záhony polgármesterét, Helmeci Lászlót és a magukat kárpátaljai sárkányoknak nevező, egy önálló ukrán területvédelmi zászlóaljat támogató magyarországi civil szervezet társalapítóját is állami kitüntetésben részesítette Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök Ukrajna függetlenségének 35. évfordulóján. Közölték az államfő hivatalos internetes oldalán. Zelenszkij az ukrán függetlenség napján állami kitüntetéseket adományozott, mások mellett Friedrich Merz német kancellárnak, Mark Carney kanadai miniszterelnöknek, Antonio Costának, az Európai Tanács elnökének, és Sebastian Coe korábbi olimpiai bajnok brit atlétának, összesen több mint 80 kiemelkedő külföldi személyiségnek. Uniós körútra indul Antonio Costa, írja az MTI. Az Európai Tanács elnöke közölte, augusztus 25-e és szeptember 17-e között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Az évente megrendezett körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam és kormányfők álláspontját és prioritásait. Hazánk időjárásáról. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati, nyugati felén előfordulhat szórványosan zápor. A déli megyékben néhol zivatar, másutt kevés helyen lehet csapadék. A szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ma lenne 86 éves Benkó Sándor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas klarinétos, mérnök, a Benkó Dixieland Band alapítója. A hangolóban most az ő felvételeiből válogat a szerkesztő Bögös Henrietta.

Benkó Sándorra emlékeztünk, aki ma ünnepelte volna 86. születésnapját. A Benkó Dixieland Band felvételeiből válogattunk. 1880. augusztus 25-én született Robert Stolz, kétszeres Oscar-díjas osztrák zeneszerző. A hangolóban most az ő szerzeményeiből válogatunk.

Az 1880. augusztus 25-én született Robert Stolz kétszeres Oscar-díjas osztrák zeneszerzőre emlékeztünk. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadná Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek,

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Augusztus 20-án Szent István király Magyarország és a Szatmári Egyházmegye fővédőszentjének főünnepén délelőtt Schönberger Jenő megyés püspök mutatott be ünnepi szentmisét a szatmárnémeti székesegyházban, írta meg a Magyar Kurír. A szentmise előtt a főpásztor megáldotta az oltár elé kihelyezett új kenyeret. Mint mondta, Szent István példája megmutatja, hogyan kell országot és családot Istenre, Krisztusra, a sziklára építeni. A megyés püspök arra hívta fel a figyelmet, ha azt gondoljuk, mindegy, miben hiszünk, csak boldogok legyünk, lassan elveszítjük azt a sziklát, amelyre István építeni akart. A hitet nem lehet örökségként pusztán birtokolni, hanem élni kell. Kereszténynek lenni nem csupán a keresztséget, a templomba járást vagy a vallási hagyományok megtartását jelenti, hanem azt, hogy döntéseinkben, munkánkban, kapcsolatainkban, házasságunkban, gyermekeink nevelésében, az idegenhez való viszonyulásunkban, megbocsátásunkban és imádságunkban valóban Krisztusra épít-e. A szikla ma is ugyanaz, Krisztus. Ő az, akire építve a viharban is megáll a ház. Kettől nyilvánossá teszi az országos mentőszolgálat a kiérkezési időket, jelentette be az MTI szerint az egészségügyi miniszter sajtótájékoztatón Budapesten. Hegedűs Zsolt szupermérföldkőnek nevezte a mentőszolgálat kiérkezési adatainak nyilvánosságra kerülését. Azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától. Szembesülni kell a saját eredményeinkkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés, mondta. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója azt mondta, a célok a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A kiérkezési időn kívül mérni kell a szakmai és az operatív mutatókat is, mert ezek ismerete nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok. Kiemelte, erősíteni kell a lakossági edukációt is. A fenntartó Notre Dame rend közel 400 millió forintos saját beruházásában ismét díszteremmé alakítják át a zalaegerszegi Mindszenti József általános iskola, gimnázium és kollégium tornatermét. A helyiség eredetileg multifunkcionális teremként épült csak nem 100 évvel ezelőtt, a Notre Dame rend testnevelés órákat és rendezvényeket is tartott benne. Később előadó és koncertteremként funkcionált, majd az intézmény 3 évtizeddel ezelőtti újraindulását követően ismét tornateremnek használták. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, tette közzé a közlekedési és beruházási miniszter kedden a saját Facebook oldalán megjelent bejegyzését az MTI. Vitézi Dávid közlése szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan most 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, amely a Buda felől érkező autósokat érinti. A munkálatok során a Rákóczi híd lehajtójánál a vasúti pálya vízelvezetésének kialakítását végzik el a szakemberek. A forgalomkorlátozás nem a teljes lehajtót érinti egyszerre, a sáv lezárása a munkavégzés üteméhez igazodva szakaszosan halad. A külügyminisztérium nevében feljelentést tett kedden Orbán Anita tárcavezető a COVID-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. A miniszter ezt az MTI-vel közölte kedden. Hozzátette, a minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel. Végül az időjárásról. Fátyol felhős lesz az ég, majd délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar, másutt kevés helyen lehet csapadék. A szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradást 13 órakor hallhatják.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők, megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium

0: Szent Máté evangéliumának 23. fejezetéből a 23-tól a 26. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. A Szent Atya beszéli a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. Gallagher érsek Moszkvában tárgyal. Diplomácia és párbeszéd a békért. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. Augusztus 23-án vasárnap délben Leó pápa az úrangyala imádság előtt tartott beszédében a napi evangélium üzenetéről elmélkedett. Az úr kérdése nyomán, hát te kinek mondotok engem? A Szent Atya annak mindenkorra és mindenkire vonatkozó érvényességét hangsúlyozta. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát, hogy elmélyítsük üzenetét és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek a hitünkkel.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves testvéreim, áldott vasárnapot, köszöntötte a déli verőfényben fürdő Szent Péter téren összegyűlt híveket. A mai vasárnapi evangélium egy olyan kérdés vet fel előttünk, amely mindnyájunkat kihívás elé állít a hit útján. Kicsoda Jézus valójában számomra?
2: Ki è davvero Gesù per me?
1: Az evangéliumból megértjük, mennyire döntő jellegű ez a kérdés a tanítványi mi volt megtapasztalása szempontjából. Valójában már a 12 apostol már osztozott a mester életének és szolgálatának nagy részében, Jézus nem akarta eleve biztosra venni, hogy a tanítványok valóban ismerik őt, és értik Isten országának misztériumát. Miután megkérdezte az emberek véleményét erről, most közvetlenül hozzájuk fordult. Hát ti, kinek tartotok engem?
2: Ma voi. Ki dite che io sia?
1: A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk. Testvérek, ez alapvető kérdés minden idők tanítmányai számára, így nekünk is, folytatta a Szent Atya. A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát.
2: Abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo.
1: Hogy elmélyítsük üzenetének megértését, és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek azzal, amit vallunk, legyőzve a mindent tudni akarás kísértését, és hogy szokás se tegyük a hitet. A kérdés, amelyet minden nap feltesznek nekünk, ki Jézus számomra, és mit jelent jelenléte az életemben, különösen az imádságban és az evangéliumon való elmélkedéskor merül fel, de akkor is, amikor testvéreink sebével és szükségleteivel találkozunk, vagy azokban a kapcsolatokban és helyzetekben, amelyek leginkább kihívás jelentenek lelkismeretünk számára.
2: Che più interpellano la nostra coscienza.
1: Röviden, saját életünk kontextusában ellenőrizhetjük, hogy számunkra az Úr Jézus csupán egy nagy történelmi alak-e, aki fontos dolgokat mondott és tett, vagy Isten Krisztusa, aki azért küldetett, hogy elvezessen minket az Atya szeretetébe, és átalakítsa életünket és a világot, amelyben élünk. Kedves barátaim, kérte a Szent Atya, Tanuljuk meg, hogy ne zárkozzunk be vallási meggyőződéseinkbe és bizonyosságainkba.
2: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose.
1: Hanem maradjunk nyitottak a Krisztussal való hiteles kapcsolatra. A keresztény hittel kapcsolatban néha megelégszünk a hallomásból vett dolgokkal, a közhelyekkel és azzal, amit talán jó szándékkal is ránk hagytak. Jézus azonban személyes válaszra hív minket, hogy bensőségesen ismerjük meg őt, hogy táplálkozzunk barátságából egy mindig új találkozásban, amely akár új utakat is kérhet tőlünk, és eltérő döntéseket hozhatunk, mint amiket elképzelünk. Ez vonatkozik mind a személyes utunkra, mind az egyház útjára, mind a lelkipásztori döntésekre, ahol néha azt gondoljuk, elég úgy haladni, ahogy eddig mindig is tettük.
2: Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto.
1: Ehelyett fontos, hogy gyakran kérdezzük meg magunktól. Ki az Úr az én számomra? Valóban ismerem őt? Mit kér tőlem ma az evangéliuma? Milyen lépéseket és döntéseket kell tennem? Hívjuk el segítségül Szűz Máriát,
2: invokiamo la Vergine Maria,
1: aki szívében Isten akaratát kereste fián keresztül, hogy mindig vezessen minket a hit útján. Zárta a szűzanyá az intézet fohásszal rövid elmélkedését Leó pápa.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
1: A Szent Atya köszöntése és felhívásai az Úrangyala ima után. Kedves testvéreim, imáimban gyakran gondolok a Kongói Demokratikus Köztársaságra,
2: la Repubblica Democratica del Congo,
1: különösen az ebola járvány terjedése miatt, amely sajnos számos áldozatot követel. Arra buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen oly módon, hogy bevonja a helyi közösségeket is a megelőzés munkájába, hogy sok életet lehessen megmenteni. Közel vagyok a Közép-afrikai Köztársaság népéhez is, akik gyászolják a zambujéi bányaomlás áldozatait. Az Úr fogadja be azokat, akik életüket vesztették, és támogassa azok elkötelezettségét, akik a bányászati helyszínek biztonságának és jogszerűségének garantálásáért felelősek. Holnap lesz a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója, amely Láció, Umbria és Marche tartományok között sújtotta Közép-Olaszországot.
2: Del terremoto che ha colpito il centro Italia.
1: Imádkozom az elhunytakért és családjaikért, valamint az összes érintett közösségért. A hit és a szolidaritás továbbra is támogassa az újjáépítés munkáját. Szeretettel üdvözlök mindenkit, rómaiakat is, a különböző országból érkező zarándokokat. Különösen köszöntöm a lengyelországi Gnyeznói Székesegyház prímás kórusát, valamint a pápai észak-amerikai kollégium szeminaristáit és előjáróit. Továbbá Bormio és Valfurfa fiataljait. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
2: Auguro a tutti una buona domenica!
1: Zárta köszöntéseit a Szent Atya. Leó pápa beszéde a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. A portugál tábori lelkészség 70 fős küldöttségét fogadta Szent Atya hétfőn délelőtt 11:30-kor a konzisztórium teremben. A kafarnaumi százados szolgáját aggódó lelkületének követésére biztatta őket, és küldetésüket így foglalta össze, hogy megvédjék a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsák polgártársaik biztonságát, és hogy megvédjék őket az igazságtalanságtól. Rómába érkeztetek, és bizonyos értelemben veletek együtt érkezett egységeitek többi tagja is. Köszöntöm a portugál hadsereg, légierő, haditengerészet, nemzeti köztársasági gárda és a közbiztonsági rendőrség minden tagját, keresztényt és nem keresztényt egyaránt. Különös módon emlékezem a feltámadt Krisztus fényében
2: a luz de Cristo resucitado
1: a hadsereg két fiatal katonájára, akik múlt pénteken életüket vesztették, miközben nagylelkűen, mint jó szamaritánus, szolgálat közben megálltak az úton, hogy segítséget nyújtsanak másoknak, és most őket az Úrra bízom családjaikkal együtt, mondta beszéde kezdetén 14. Leó pápa. A portugál katona és biztonsági erők összes testülete, tagjaik és családjaik javát szem előtt tartva hozták létre 60 évvel ezelőtt a tábori helynökséget, amelyet 1981-ben katonai ordináriátusnak, tábori püspökségnek neveztek el, és 25 évvel ezelőtt nevezték ki az első igazi püspökét. Mostani római zarándoklatotok éppen ezeknek az évfordulóknak megünneplésére szolgál, utalta a pápa látogatásuk céljára. Bárcsak a katonai püspökség felbecsülhetetlen mértékben járulna hozzá az ország lelki jólétéhez és a keresztény értékek megbecsüléséhez, továbbra is teret biztosítva az állami, kormányzati és katonai hatóságok konstruktív együttműködésének. A Krisztusban hívő ember számára ez a római zarándoklat egyedülálló lehetőséget jelent a belső megújulásra, Isten központi szerepének felismerésére az életben, és a hit megismerésére a Szent Péter apostol sírjánál mondott imával.
2: Tumulo d'apostolo São Pedro.
1: Minden nap mindnyájatok nemes és közös küldetése, hogy megvédjétek a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsátok polgártársaitok biztonságát, és megvédjétek őket az igazságtalanságtól. Ezért szeretném megismételni Szent Pál buzdítását. Legyetek erősek az Úrban, így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazságövét, öltsétek magatokra a megigazolás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindenhelyt fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz cselvetését. Legyetek erősek az Úrban, mint az a százados, aki Kafarnaumban Jézushoz fordult, biztatta portugál vendégeit a Szentatya. Az a százados ugyanis jól ismerte azokat az értékeket, amelyek szerint a ti életetek is zajlik. Engedelmesség, fegyelem, lemondás, hűség, bajtársiasság, odaadás, felelősségvállalás és bátorság. Ugyanakkor az a katona szükségét érezte Istennek is. Tudta, hogy az ember nem elég önmagának, hanem valami többre vágyik, valami olyasmire, ami meghaladja őt. Mivel volt egy szolgája, aki szörnyen szenvedett, ez arra késztette őt, hogy Jézushoz forduljon, aki arról biztosította, hogy meggyógyítja. De ő így válaszolt, Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házomba, de csak egy szót szólj, és szolgál meggyógyul. Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy, a másiknak, gyere ide, oda jön hozzám, vagy szolgálnak, tedd ezt, megteszi. Ebben a hozzáállásban látható, folytatta a pápa, hogyan értékelte a százados a hierarchiát, és hogyan vezette őt mindennapi életének ez a vonása a názareti Jézussal való kapcsolatának értelmezéséhez, akit aztán Urának és Istenének val meg. Jézust ámulatba ejtették ezek a szavak, és így szólt, nem találtam Izraelben senkit, akinek ilyen nagy hite lenne. Ez a katona egyfelől tudatában volt saját tekintélyének, másfelől pedig Isten fia előtt megmutatta hitének erejét és alázatának bátorságát. Valójában az ember bármilyen felelősséggel is rendelkezik, mennyi hatalommal bír, bármilyen fethetetlen is, mindig éhezik a végtelenre, és szomjazza az örökké valóságot. Most pedig íme a végtelen és az örökké valóság elérhető közelségben van Jézus Krisztusban. Ez az Úr ajándéka nekünk.
2: São Dom do Senhor.
1: A portugál tábori püspökhöz és a tábori lelkészekkel szólva a pápa azt kérte tőlük. Az egyház rátok bízza a hazátok katonáinak és rendőrségének lelki növekedését. Fogadjátok szeretettel mindannyiukat, hallgassátok meg őket, világosítsátok meg őket Isten igéjének bölcsességével, maradjatok mellettük Krisztus nevében cselekedve, a szentségek kiszolgáltatásával, és kísérjétek mindegyiküket anélkül, hogy megfeledkeznétek családjaikról. Ebből a különleges szolgálatból fakadna a keresztény élet gyakorlása során a személyes növekedés gyümölcsei, és éled újjá az önök által szolgált katonai és biztonsági erők szellemisége. Köszönöm a közelséget, amelyet jó pásztorokként nyújtotok mindazoknak, akik ilyen fontos, különleges és igényes szolgálatot végeznek, Portugália és az azon túliak javára. Az egyház és a haza iránti szeretetetek tanúságtétele olyan, mint egy balzsom, amely vigasztal és reményt ad. Végül pedig mindazoknak, akik itt jelen vagytok, szeretném megköszönni, és a megbecsülésemnek hangot adni a tábori püspökségben végzett munkátok elismeréséért.
2: Que Nossa Senhora de Fátima.
1: A fatimai szűzonynak kísérje önöket különböző küldetéseikben, Portugáliában és külföldön egyaránt. Az Úr öröme legyen az erősségetek. Isten áldjon meg benneteket. Búcsúzott el a Szent Atya a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségétől. Paul Richard Gallagher érsek Moszkvában tárgyal, diplomácia és párbeszéd a békért. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között látogatást tesz az orosz fővárosban. Paul Richard Gallagher érsek a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára augusztus 24-e és 28-a között az orosz fővárosba látogat. Moszkvai missziója során találkozik majd az Orosz Föderáció hatóságaival, a moszkvai pátriárkátus képviselőivel és az oroszországi katolikus közösséggel. Négy napos intenzív párbeszéd és találkozó sorra áll az érsek előtt, amelynek során az utazás szigorúan diplomácia jellegét egyházi dimenzió egészíti ki. Az Orosz Föderáció püspökeivel és katolikus közösségével való találkozásokkal. Továbbá ez a fontos misszió ökumenikus dimenziót is magában foglal, beleértve a moszkvai pátriárkátus képviselőivel való találkozót. Ez a program megerősíti a Szentszék azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is. Gallagher érsek nem először látogat az orosz fővárosba. Legutóbb 2021. novemberében járt ott. Ennek alkalmával találkozott Mikhail Misustin akkori miniszterelnökkel, Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Hilárion Alfajev metropolitával, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős osztályának akkori vezetőjével. 2022 óta a pátriárkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályát Antoni Szevjuk metropolita vezeti, aki Hilárion metropolita utóda lett. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál Gallagher érseknek, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel. Az állami kapcsolatokért felelős titkár püspökökkel és a helyi közösség képviselőivel fog találkozni, szentmisét celebrál, továbbá találkozik katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, és a novoszibirszki színeváltozás, valamint az irkutszki Szent József egyházmegye is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban a Hajnal kötőző együttes felvételeit hallják.

0: Elhangzott a Guzsajas, a Hajnal kötöző együttes felvételeiből válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! Az Egri Főegyházmegye káplánjai, illetve a tanulmányi szabadságon lévő papok augusztus 2. felében közös zarándoklatra és testvéri találkozóra indultak főpásztorok Ternyák Csaba érsek vezetésével és támogatásával. Idén augusztus 17-e és 19-e között a Szombathelyi Egyházmegye területére látogattak el, számolt be róla a Magyar Kurír. A találkozó célja a közös imádság, a főpásztorral való kapcsolat és a papi közösség elmélyítése, valamint más egyházmegyék életének, illetve egyházművészeti, spirituális és pasztorális örökségének megismerése volt. A Tisza párt kezdeményezésére elmarad a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása az Országgyűlés Művelődési Bizottságában kedden, írta meg az MTI. Rápli Róbert, Tiszás bizottsági tag, a napirendi felszólalás előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot. A szervezetek álláspontja szerint a jelölési folyamat

0: Nem felelt meg sem a szakma, sem a társadalom által elvárt legitimációs és kiszámíthatósági követelményeknek, tette hozzá. Kettől nyilvánossá teszi az országos mentőszolgálata kiérkezési időket, jelentette be az MTI szerint az egészségügyi miniszter sajtótájékoztatón Budapesten. Hegedű Zsolt szupermérföldkőnek nevezte a mentőszolgálat kiérkezési adatainak nyilvánosságra kerülését. Azt mondta, szembesülni kell a saját eredményeinkkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A reálbérek emelkedése ellenére továbbra is szűk a magyar háztartások pénzügyi mozgástere. A magyar lakosság 28%-a teljesen feléli havi jövedelmét, és 17%-uk nyilatkozott úgy, hogy havi jövedelmének legalább ötöde megmarad a hó végére. Hangzott el a Provident keddi budapesti sajtótájékoztatóján, amelyről az MTI is beszámolt. Az 1000 fő megkérdezésén alapuló reprezentatív felmérés alapján Magyarországon különösen magas azok aránya, akik a hónap végére minden pénzüket felélik, ismertette Bocán Viktor, a Provident pénzügyi ZRT vezérigazgatója. Csehországban, Lengyelországban és Litvániában a lakosság 13%-ának fogy ki hó végére a családi kasszája. Ausztráliában 16, Mexikóban 17, Észtországban és Romániában 20, Lettországban pedig 24% nyilatkozott így a felmérés szerint. Az Egyesült Államok a katonai csapásokat is folytathatja Irán ellen, amennyiben szükségessé válik, jelentette ki Pete Hegseth, amerikai hadügyminiszter hétfőn. Elmondta, hogy az Iránnal szembeni lépéseket Scott Vincent pénzügyminiszterrel egyeztetve hozzák. Utalva a hétfőn bejelentett átfogó szankciós lépésekre kijelentette, jelenleg a gazdasági nyomásgyakorlás okozza a legnagyobb fájdalmat Iránnak. Hangoztatta, hogy az Egyesült Államok hadereje jelenleg képes védelmet nyújtani a Hormuzi szoroson keresztül folyó hajók számára, de ha Irán zűrzavart próbál kelteni, akkor katonai erővel szembesül. Végül az időjárásról. Megvastagszik a felhőzet. Keskeny, gyenge csapadéksáv érkezik délnyugatról, amely szétesik, de mögötte az ország nyugati, délnyugati felén helyenként kialakulhat zápor, a déli megyékben zivatar is. A keleties szelet élénk lökések kísérhetik, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 Celsius fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon hűvösebb lehet. Késő estére 17 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 14 órakor hallhatják. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban KVH című műsorunkat kísérhetik figyelemmel, amelyben ezúttal Singer Magdolna íróval, gyásztanácsadóval, Farkas Éva beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk! Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánok!
2: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió KVH című műsorát hallják.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai KVH vendége Singer Magdolna, író, újságíró, tréner, mentálhigiénis szakember, gyásztanácsadó, a gyászolókat segítő Napfogyatkozás Egyesület elnökségi tagja, aki rendszeresen tart előadásokat különböző képzéseken, szakmai konferenciákon, hospice, gyász, vállás és újrakezdés témakörökben. Az idei ünnepi könyvhétre jelent meg a legújabb kötete, melynek címe Felépülés a gyászból, vallomások a megbékélés útjáról. A gyászhoz kapcsolódóan ez már a sokadik munkája, de az abból való felépülés először kerül a fókuszba, és a 20 pozitív történet az olvasó számára is sok-sok tanulsággal szolgálhat. Egy új könyv megjelenésének mindig van felhajtó ereje, de ha az ember valami nagyon szokatlant lép az életében, annak meg különösképp. Márpedig Singer Magdolna közel egy éve egy igen szokatlan elhatározásra jutott. Feladva a fővárosi életét, egyik pillanatról a másikra egy alföldi kis faluba, Tiszakültre költözött. Mi indokolhat egy ilyen döntést, s az jónak bizonyult-e? Ezt is megbeszéljük.

0: A legújabb könyved Felépülés a gyászból, vallomások a megbékélés útjáról. Lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen egy sorozatnak a része, mert a gyászfeldolgozás amúgy is az egyik fő profilod, és számos könyved megjelent már ebben a témában, ha csak arra gondolok, hogy gyászkísérés együtt a bánat és a feldolgozás útján, vagy a vigasztalódás a gyászban, vagy asszonyok álmában síró babák, ki vigasztalja meg a gyerekeket, válás és gyász a családban, veszteségek ajándéka, boldogan éltek, míg meg nem haltak. Tehát szinte minden kötetedben ezt a témát járod körül. A legújabb könyved szinte folytatása az előzőknek. És a te jól bevált módszered az, hogy beszélgetsz emberekkel. Olyan emberekkel, akik jelesül ebben a könyvben el tudják magukról mondani azt, hogy felépültek a gyászból. Ahogy olvastam a történeteket, próbáltál többféle kapcsolatot megmutatni, hogy milyen az, amikor az ember elveszti a szüleit, milyen az, amikor a gyerekét, milyen az, amikor az unokáját, milyen az, amikor a testvérét, milyen, amikor az állatait, tehát gyászolni kell valakit vagy valamit, és ezek az emberek nem véletlenül kerülnek veled kapcsolatba, mert ők azok, akik keresik az útját annak, hogy hogyan lehetne felépülni a gyászból. És már ez önmagában, én szerintem, egy nagyon előremutató attitűd egy ember életében, hogyha nem ragad benne a gyászában, hanem megpróbálja feldolgozni azt. Ugye itt van 20 történet. Ők az utóbbi hány évnek a találkozásai számodra?
1: Egyáltalán nem arról van szó, hogy mindegyikkel kapcsolatba kerültem, és kliensekből lettek az interjú alanyok, hanem más módon is ellen kerülhettek olyanok, akikről tudtam, hogy már túl vannak, hogy már több éve megtörtént a veszteség, a tragédia az életükben, és akkor kíváncsi voltam, hogy hova jutottak. Egyébként az volt a motivációm, a célja ennek a könyvnek, hogy gyászsal kapcsolatos könyvek, hála Istennek, egyre több van most már az utóbbi években, tényleg nagyon sok, nagy a választék, és ezekben a könyvekben arról van szó, hogy milyen a gyásznak a folyamata, hogy milyen érzések kísérik, meg adnak is konkrét segítséget is, tanácsokat is, hogy hogyan álljon fel valaki. És ez nagyon jó, de olyan nem nagyon van, amikor már azt mutatjuk be, hogy sikerült is valakinek felépülni a gyászból. És azt gondoltam, hogy ez motiváló lehet, inspiráló, vigasztaló, reményt adó olyan embereknek, akik még benne vannak a gyászukban. Hogy lám-lám, ővele is mekkora tragédia történt, és mégiscsak eljutott a megbékélésig. Persze a könyvben nem mindenki egyformán jut el a megbékélésig, de azért a többség igen.
0: És nem mindenki jut egyformán bele a gyászolás kényszerűségébe. Tehát vannak olyan emberi sorsok, ahol pláne, hogyha nem természetes módon következik be a gyász, mert az, hogy elveszítjük az időszüleinket, azt mondhatnám, hogy egy abszolút életszerű folyamat része, és azzal viszonylag könnyű megbékélni, ha meg tudunk békülni. Arra is vannak itt példák, hogy sokszor azzal se könnyű, de az mindenképpen sokkal természetesebb. De hogyha olyan helyzetekbe kerülünk, és akkor azt tudjuk magunk is alakítani, néha, hogy létrejönnek halálesetek, például mert történt egy baleset, történt egy öngyilkosság. Tehát akkor, amikor már aki meghal, vagy aki a meghalt ember mellett van, mondjuk problémás személyiség, tehát problémás kapcsolatokból jön létre egy olyan helyzet, hogy meghalnak emberek. És ezt nagyon jól érzékeltetik ezek a egyes szám első szemében készült beszámolók, hogy sokszor bizony tényleg konfúzus az életük, össze-vissza ugrálnak az életükben, a kapcsolataikban, megbízhatatlanok. Ők maguk is tudják, hogy hibákat követnek el, és ezzel együtt például eljutnak oda, hogy ezt átgondolják, és sokszor lelkiismeret fudalás közepén próbálják feldolgozni a nekik is idézőjel köszönhetően halott embernek az emlékét, vagy megküzdeni a problémával.
1: Igen. Van egy olyan pszichológiai tézis, hogy a konfliktus nem hal meg az elhunyttal együtt, hanem tovább dolgozik az itt maradóban. Tehát nem arról van szó, hogy megkönnyebbülünk, bár kíséri megkönnyebbülés is a halálesetet, de ott van a fájdalom, és ott vannak a további kérdések, amiket nem sikerült megoldani a kapcsolatban. És ezek nagyon megdolgoztatják az itt maradót. Tehát a legnehezebben feldolgozható, bár sok nehezen feldolgozható gyászforma van, de az, amikor valakit nagyon szerettünk, és meghal, az egy tiszta ügy, ott nincsenek elvarratlan szálak, ott nagyon nagy a fájdalom, a hiány. És akit meg egyáltalán nem nagyon szeretünk, vagy távol állunk, az is könnyű. Kettő közt van az úgynevezett ambivalens kapcsolat, meg ambivalens gyász, amikor szerettünk is, meg gyűlöltünk is, és konfliktusos volt, ott sokkal nehezebb feladat, sokkal nagyobb kihívás, és hosszabb idő, meg esetleg kell segítség is, hogy átbeszélni a kapcsolatot. És a bűntudat is megjelenhet olyan módon például, hogy egyrészt a harag, mert továbbra is ott a harag az ellen, aki meghalt, mert olyat vétett ellene, vagy nem tudom. De amikor a vita során a gyászoló is mondott azért durva dolgokat, akkor meg bűntudata is van. Tehát ezek ilyen nagyon ambivalens, nagyon gyötrő érzések.

0: Mondasz egy-két példát, ami számodra is a legmegdöbbentőbb volt, vagy legmegrázóbb, mert hogy ezeket a történeteket olvasni nem könnyű. Itt nem csak arról van szó, hogy valaki éppen gyászol, és jaj, valahogy túl legyek rajta, ez mondjuk a beszámolóknak a záró része, hanem inkább nagyon komoly élettörténeteken kell végigmennünk.
1: Igen.
0: Mindegyik akár külön-külön filmre, novellába, regénybe kívánkozhatna. Tehát mondjuk így, hogy érdekes történeteket olvassunk, érdekes meg rázó történeteket.
1: Igen, azért is érdekesek ezek a vallomások, mert nem a végéről van szó csak, hogy és felépültem, meghalt, és aztán felépültem, így meg úgy megküzdöttem, nem csak ezt mutatja be, hanem az előzményeket is, hogy milyen volt a kapcsolat, hogy mi vezetett oda, akár csak egy betegség, akár ilyen konfliktus és öngyilkosság, és ilyen teljes életutakat is bemutat sokszor az interjú. Számomra a legdurvább, legmegrázóbb nyilván, mint anyaként is talán, amikor a kicsi 3-4 éves kisgyerek úgy fulladt be egy zajló patakba, hogy a nagypapa gyakorlatilag nem ugrott utána. Tehát a nagypapa tartotta a karján, egyáltalán nem volt ott a helye, nem kellett volna neki átmenni azon a rozogapallón, ilyen viharos vízfolyásnál, és majd amikor megcsúszott és beleesett, akkor a kisgyereket elsodorta a víz, és amikor este megérkeztek a szülők, a teljes kétségbeesésbe és kiburulásba majd megtalálták a holttestet. Mindez Franciaországban történt, és akkor pár nap múlva ott a temetésről beszéltek, akkor ez a nagypapa azt kérdezte, hogy Magyarországon, ahol majd lesz a temetés, ott van-e 5 csillagos szálloda már, hogy neki az kell. Tehát, hogy ilyet az édesanyja mindenáron megpróbált eljutni a megbocsátásig, mert a férjét nagyon szerette, ezért a férje szüleivel sem akart rossz viszonyba kerülni, de még a szívében sem akart haragot táplálni, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt neki a gyásza mellett ezeket is feldolgozni.
0: Ugye általában a történeteknél, amelyek ilyen problémásabbak, tehát nem egyszerűen csak eljutunk az életvégi halálhoz, és azt kell elgyászolni, hanem történhetnének másképp is a dolgok.
1: Igen.
0: Itt ebben az esetben az édesanyja, aki elmeséli a történetet, ő pontosan tudta, hogy problémásak a férjének a szülei. És nagyon aggódott is, hogy kénytelen az ő kezükbe adni a kisgyereket. Tehát itt ugye lehetett volna másképp, csak ezek nagyon történelmietlen és nagyon rossz felvetések, hogy mi lett volna, ha.
1: Igen.
0: És nyilván ő egész életében ezzel küzd, hogy több ponton tudott volna másképp alakulni a történet, és még ma is örülhetne a gyerekének.
1: Igen.
0: De egész más az a helyzet például, amikor egy anya az iker terhességébe elveszíti a gyerekeit. Ez egy menthetetlen szituáció.
1: Igen.
0: Talán annyival szerencsésebb, ha egyáltalán jó ez a jelző ide, hogy a gyerekek még nem kezdték el a tényleges életüket,
1: igen,
0: tehát valami olyat veszít el, ami még nem úgy hiányzik neki. De amikor például egy 5 éves kisfiú azért, igen, hal meg, már a születéskor olyan komoly problémák adódnak, amit aztán az összes későbbi operáció sem tud megjavítani, akkor ezek olyan kemény élettények, amelyekkel nem mindenkinek kell feltétlenül találkozni, és nem is hibázott. Egyszerűen csak megtörténtek az események úgy, ahogy. Ez egy sorscsapás, egy viszmajor. Nem tudok vele mit kezdeni, az a dolgom, hogy kezeljem a helyzetet.
1: Ja. Ezek a vallomások, ahogy erről mesélnek, ezek egyben megrendítőek, de egyben felemelőek is, mert hogy az emberi nagyság mutatkozik meg mindegyikben. Például az ápolás során, hogy mi mindent követnek el az emberek. Az egyik interjúban például egy fiatal édesanyja, akinek kicsi gyermekei is voltak, emellett azonban felváltva kellett rohangálni egyik kórházból a másikba, meg intézménybe, ahol aztán évekig kómában lévő édesanyját ápolták, tehát az egész annyira, de annyira nehéz volt, és közben felemelő is, hogy mire képes az ember, vagy az a nagymama, aki beteg unokája ápolásába belsegített, de hát részletesen elmondta, hogy ez mit jelentett, hogy olyan orvosi dolgokat kellett házilagosan megoldani a gyomorszondától kezdve, nem tudom mi mindenik, és hogy nyilván az olvasó számára is nehéz olvasni, de közben meg én azt gondolom, hogy ez a sors közösség, hogy mindannyian hasonló cipőben járunk, mindannyian elszenvedünk az életünk során nehézségeket, és ezek nagyon jól segítenek bennünket abban, hogy hát példa, modell, hogy tessék, lám, ezeken ment keresztül, és mégis eljut az elfogadásig és megbékélésig.

0: Az is egy jó következtetés lehet, hogy akkor, amikor már valaki ilyen borzasztó sok nehézségen átmegy, hogy utána, amikor esetleg felszabadul a nehézségek alól, például a gyerekápolás, igen, a szülők elvesztése, stb. Az összes ügynek az intézése, ami az ilyen személyek körül adódik, akkor utána eljut egy megkönnyebbülési fázisba, pusztán azért megszűntek a nehézségek, igen, és akkor ahhoz képest lehet derűsen tekinteni az életre, hogy már annyi mindenen túlmentem, hogy már az, ami korábban zavart, már föl se veszem. Tehát egész egyszerűen az embernek megváltozik a szemlélete, a hozzáállása a dolgokhoz. Sokkal elfogadóbb tud lenni.
1: De jó, hogy ezt említed, mert hogy ez a legszebb része tulajdonképpen, és ez az, ami talán mások számára is gyógyító, olyanok, akik még benne vannak a saját fájdalmukban, hogy nem csak arról van szó, hogy el lehet jutni a megbékélésig, hanem van egy ilyen növekedés is, egy ilyen gazdagodás, személyiségfejlődés része, amelyről szinte mindenki beszámolt. Anélkül, hogy én kérdeztem volna, noha nekem ez az én kedvenc területem, és könyvet is írtam erről.
0: Ez a poszttraumás növekedés.
1: Növekedésről, de hogy ők maguktól is mind mondják, hogy elmondják, hogy nem félnek a haláltól soha többet. Tehát ez mennyire gyönyörű. Megváltoznak a prioritások az életben, hogy mi fontos, mi nem, mert nem idegeskednek olyan dolgok miatt, ami korábban gondot okozott számukra.
0: Ugye ezek az emberek olyanok, a te interjú alanyaid, akik segíteni akartak magukon, mert más nem tud lényegében segíteni az emberen, csak saját maga, viszont nyilván lehet segítőket kérni ehhez. Nektek van a napfogyatkozás egyesületetek, meg van felnőtt gondozási csoport, gyászcsoportok. Ezek mind-mind kiderülnek az interjúkból, hogy ezeken keresztül találkoztak veled, és mesélték el a történeteiket.
1: Az emberek általában szeretik mesélni a saját történetüket, bár a férfiak kevésbé vállalkozóak, mint a nők, de hogy ez egy lehetőség is, szoktam is mondani, amikor felkérek valakit arra, hogy szeretnék vele interjút készíteni, például akit említettünk, hogy a kisfia belefulladt a vízbe, ővel zumbázni jártam, és tudtam az ő történetét, és úgy kértem fel. Tehát nem segítője voltam, hanem csak tudtam a történetét. És amikor felkértem valakit, mindig szoktam mondani, hogy amúgy ez egy gyógyító beszélgetés, tehát hogy nem csak ad nekem, amit hálásan köszönök, hanem ő is fog kapni ezáltal, hiszen olyan lehetősége van, hogy akár órákig mesélheti a történetét. Nyilván én röviden fogom megírni, de neki bármennyi ideje van, hogy elmesélje. És az a tapasztalatom vissza is jelzik, hogy ez egy gyógyító beszélgetés volt. Például most, aki a kutyáját veszítette el, a könyvben szerepel, már pár éve történt, de nem jutott el odáig, hogy ismét legyen neki egy házi kedvence, és most írta éppen Messengeren, hogy Magdi, nagy valószínűséggel a veled való beszélgetés eredménye, hogy nyitottá váltam arra, hogy újra legyen kiskutyám.
0: Érdekes, hogy valakit ennyire megvisel például egy állat elvesztése. Megírod a lányodnak a történetét, és aki a lovát veszített el, és utána vált, úgy érezte felnőtté. Ez olyan érzés lehet, mint amikor elveszítjük a szüleinket, és akkor azt gondoljuk, hogy na, most már felnőtté kell válnunk, már nincs hova menni anyukához, apukához, és ő valami ilyesmi élményt élt meg. Te ennek tanúja voltál közelről?
1: Hú, hát nagyon érdekes. Természetesen a lónak a halálánál ott voltam, és a temetésénél is. Amikor elaltatták a lovat, akkor az egész család ott volt, és támogattuk Sárát, akit borzalmasan megviselt. Sőt, hát az a nap az úgy telt el, hogy mozgosítva volt a család, hogy ma lesz az altatás, és akkor óránként változott a helyzet, mert a Sára azt írta, hogy mégsem, azt látom, hogy most eszik, legel, mégse, mégis igen, és az egész család így nem tudta, hogy most mi lesz. Tehát ilyen szempontból részt vettem, és láttam, viszont a gyászában nem annyira, mert ő azért ezt nem mutatta ennyire, és nem beszélt róla, és ahhoz képest, hogy ugye az anyukája gyászban jártas szakember, tulajdonképpen nem mondhatnám, hogy sok segítséget kapott tőlem.
0: De azért már nem kért.
1: Nem kért, igen, persze. És amikor egyszerűen ezt pár év múlva megírta, tehát ez az egyetlen történet a könyvben, amit nem én írtam meg, hanem ő a vallomást tevőnek az írása, és nagyon örültem, hogy a szerkesztő nem kukázta ki, mert szerintem egy nagyon értékes írás, hogy micsoda személyiségfejlődésen ment keresztül, úgyhogy először rosszabb lett, szinte deviánssá vált, tehát bulizott meg, ivott a haverjaival, és túlzásba vitte ezt a bulizást. Ez is a gyásznak egy megnyilvánulása. És aztán szépen lassan képes volt nem csak felépülni, hanem reflektált arra, hogy mind ment keresztül, hogy ez az ő személyiségében milyen változást hozott. Először egy romló folyamat volt, aztán egy építkezés, és azért ugye a tragédia ellenére is nagyon sok szépség van. Egyébként az összesben, nem? Az összes vallomásban rengeteg a szépség. Tehát olyan emberi mélységek vannak, és olyan sok filozófia. Tehát a nagy küzdelem mellett keresik a miértekre a választ, hogy miért történt ez, mi értelme van ilyen tragikus veszteségeknek, hogy egy gyermek halál például, hogy nem szülő, hogy mi az a tanítás rám nézve, hogy van-e ezzel nekem valami dolgom, és azon túl is, hogy mi van az univerzumban, meg vallásfilozófia értelemben, tehát nagyon sok az elmélkedés is, amire lehet úgy rezonálni, tehát az olvasó nagyon sok esetben akár a negatív érzésekre is, hogy harag, bűntudat, befejezetlenség, hogy aha, én is pont így, pont. És akár az élet nagy kérdéseire is lehet úgy rezonálni, vagy éppen szembe menni és elgondolkodni, hogy egyáltalán hogy van ez.

0: Érdekes, ahogy megírod a kutyának és a lónak a halálát, az elvesztést, és a nagyon mély gyászt, amit éreztek a gazdáik az állatoknak. Ugyanakkor az összes többi emberi történet, és ezek így teljesen ekvivalensen egyformán jelennek meg, mintha az pont ugyanolyan értékű lenne egy állatnak az elveszítése és a gyász érzés, mint amikor egy embert veszítünk el. Maga a fájdalom, az érzés, ugyanivel te foglalkozol, amit föl kell dolgozni, az mintha ugyanolyan lenne.
1: Sőt, megtörténik, hogy rosszabb, nehezebb egy gyász folyamat, még Polcalennek is volt olyan könyve, amiben ilyen történet van, és aki mesélt neki az ő veszteségeiről, akkor elmondta, hogy sokkal jobban gyászolta a cicáját, azt hiszem cica volt, nem kutya, mint a saját édesanyját. És van ennek magyarázata is, például egy kutyával való kapcsolat, az azért tud még szorosabb, mélyebbé válni, mint egy humán kapcsolat, mert olyan feltétel nélküli elfogadást nem tapasztal az ember soha a világon, az életben, mint amit valaki a kutyájától. Egyébként én sem tudok ilyen mélységben érezni egy állattal, tehát nem tudok annyira kapcsolódni.
0: Van állaton?
1: Most van éppen egy kis cicám, de ahogy a két lányom kapcsolódik a kutyájához, meg a barátnőm, meg mindenki, hogy szerelemmel, azt én nem tudom, de ismerem ezt. Nagyon jól ismerem, hogy mit éreznek a kutyatulajdonosok. Ez a feltétel nélküli elfogadás az, ami mindent üt.
0: A történeteken túl, amik nagyon izgalmasak és szinte regényben, novellában, filmre kívánkozóak, nagyon fontos az, hogy hogyan küzdenek meg az emberek a saját problémáikkal, és érdekes az, hogy nagyon sokan elkezdenek váltani, egész más életstratégiákat kidolgozni, más foglalkozásokba beleásni magukat. Sokan gyógyítók lesznek, mint amilyen te magad is. Lehet, hogy elmentek ezekbe a csoportokba, akár a Napfogyatkozás Egyesületnél is megfordultak, és maguk is úgy gondolták, hogy kell válniuk, hogy gyógyító foglalkozásokat kell vezetniük, mert ők aztán tényleg hitelesek abban, hogy hogyan kell megküzdeni a gyásszal.
1: Igen, ez is a veszteségek ajándéka kategória, a poszttraumás növekedés, hogy nagyon sokan váltanak hivatást, nem feltétlenül a gyógyításra, vagy a segítő felé, de hogy felhagynak azzal, amit korábban már próbáltak. Például valaki egy multicégnél az volt a feladata, hogy a multicég nyereségét növelje, akkor ráébred, hogy azért az emberi élet ennél több kell, hogy legyen. Nagyon sokan már előtte is fontolgatják, csak hát ugye jól keresnek, meg félelem is egy újba belekezdeni, és akkor nagyon sokszor van, hogy az élet határhelyzetei azok, amik mint egy kikatapultálnak bennünket onnan, ahol vagyunk, és rákényszerítenek egy változásra, ami pozitív lehet.

0: Hogy a felépülés a gyászból, ez a legújabb kötetednek a címe, 20 történettel. Én biztos vagyok abban, hogy neked még nagyon sok történeted van, és fogunk újabb történetekkel találkozni. Most éppen hol tartasz ebben a munkában?
1: Most éppen nem írok, mert élvezem a kertészkedést, mert elköltöztem egy kis faluba.
0: Na, mesélj csak erről, légy szíves, hogy miért is költöztél el, mikor költöztél el?
1: Igen, múlt év őszén költöztem el, szeptemberben, mert egyszerűen csak meglátogattam egy barátnőmet, aki egyébként munkatársam is, tehát válláscsoportokat vezetünk online. És meglátogattam ott Tiszakürtön, és ő mutatott egy kis házikót, és mondta, hogy eladó, nem költözöl le magni, és mondtam, hogy hát bolond vagy, de hogy költözöm, hát itt születtem Budapesten, itt élek, itt a 4 gyerekem, unokám. Nem. Mondtam ezt dél körül, és este már hívtam az ingatlanost, hol szeretném megvenni azt a házat. Ez azért tudni kell, hogy nincs saját lakásom. Sokkal könnyebb változtatni nyilván, mint hogyha lenne egy saját lakás. Viszont a bérleti díj meg igen magas, mint tudjuk. És azt nekem ki kell termelni havonta, és úgy képzelem, hogy azért fáradni fogok, ahogy idősödöm. És hát ez egy nagyon olcsó ház volt, de nem ilyen nagymamás. Egyetlen egy szoba, konyha, fürdőszoba, egy nagyobb kamra. Viszont van egy gyönyörű nagy kert. És ahol van, az is nagyon-nagyon szép. Közvetlenül mellettem egy arborétum, és a Tisza pedig olyan 5 perc séta előttem. Úgyhogy a fiam, amikor meglátogatott, akkor azt mondta, hogy anyu, neked a kerted végében folyik a Tisza. Hát nem, de hogy ennyire szép környezet. És hát hangsúlyozom a biztonságot, az anyagi biztonságot, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy a nyugdíjam 137 000 forint, de termeljek ki 200 000 forintot minimum havonta alvéletre. Ez szerintem önmagában egy adóász, hogy ott nem kell ezt.
0: Ez a ház a te tulajdonod?
1: Ez az én tulajdonom, és egyébként pedig a bátyám vásárolta meg nekem. Nem volt egy drága, 12 millió.
0: Milyen szép gesztus.
1: Igen.
0: A részéről.
1: A válás utáni helyzet sodort ilyen devizás történet.
0: Oké, Magdi, tehát ez jó hangzik, hogy van egy házad most, Tiszakürtön. Ahhoz képest, hogy te itt az életnek a sűrűjében voltál, de nagyon intenzíven és folyamatosan láthattunk itt-ott megnyilvánulni. Rengeteg kliensed volt, itt működnek az egyesületek, amikben dolgozol. Hát így benne voltál abszolút a fővárosi életben, és aki ehhez hozzászokik, hát annak egy óriási változás ez, hogy Tiszakürt. Szóval ezt úgy elsőre nehezen fogja föl az ember, sokkal inkább itt szokott lenni az irány, hogy valaki, ha inspirálódni akar, akkor inkább választja a nagyobb helységet, legyen ez akár egy megyei jogú város, mondjuk ebben esetben Kecskemét lehetne, ugye?
1: Igen.
0: Az Kecskemét. De bárhol is ész az országban, tehát nyilván egy nagyobb városban, ahol sokkal több a lehetőség, sokkal izgalmasabb az élet, mint olyan. Na most ehhez képest, meg pont az ellenkező irányt választottad. Hogyan tudod meggyőzni a barátnőd, illetve a körülmények arról, hogy neked igenis van ott helyed, van ott dolgod?
1: Egyrészt rendkívül békés, nyugalmas, tehát ez az érzés, ez azért ott rögtön átjött. Másik meg, ahogy ez a barátnőm elmondta, hogy tudunk dolgozni továbbra is online, a kliensekkel is tudok online módon is, a válláscsoportot is online is, de nem arról van szó, hogy engem nem látogatnak meg kliensek, hiszen ott is élnek emberek. Nyilván nem a faluból, de Kecskemét, Szolnok, tehát a környező városokból el tudnak jönni hozzám, de egyébként Budapestről is eljött már több, és most is kaptam egy levelet, hogy elhozza az édesanyját. Tehát nem szakadtam el attól, hogy személyesen is találkozzak kliensekkel. Szerencsére, bár sokkal kevesebb, ezt el kell ismernem. Az tény, hogy kiállításokra, színházba nyilván kevésbé tudok eljönni, tehát ez egy veszteség, de kárpótol a természetközeliség, a kert, mert az most ilyen szenvedélyemmé vált. A kert tulajdonosok erről sokat tudnak, akár a kutya tulajdonosok, ódákat tudnak zengeni, és engem be is szippantott, tehát mint egy megszállott építek, mert egy dzsumbúj volt a kert, tehát a nulláról van módom építeni. És hát látogatnak engem, a gyerekeim lejönnek, élvezik azt, hogy milyen jó pufa kis kirándulás, én is fel tudok jönni azért 2 óra busszal egyébként az út, nem kevés. Nem csak a gyerekeimhez jövök fel, hanem azért azért, hogyha konferencia van, és akár résztvevőként, akár előadóként elvállalok valamit, akkor feljövök. Most például ez az interjú itt történik Budapesten, és ugyan a fiam miatt jöttem, akinek volt egy kisebb műtétje, de képzést tartok a Mozgásjavító Intézetben.
0: Milyen képzést?
1: A Mozgásjavító Intézetben sajnos megtörténik az, hogy valaki meghal izomsorvadás következtében, vagy hát bármi lehetséges, és ezért a pedagógusok szembesülnek azzal, hogy gyászolnak a gyerekek, az osztálytársak, az egész iskola gyászol. Szembesülnek azzal is, hogy hasonló betegségben szenvedő gyerek, ha ugye elkezdi böngészni az internetet, akkor pontosan tisztában jön a saját várható sorsával. És a pedagógusok számára nyújtunk a tiszakürti kolléganemmel képzést, hogy hogyan tudják támogatni a gyerekeket. Már nem először vagyunk ebben az intézetben egyébként. Pár évente megjelenünk, mert ugye változnak a pedagógiai összetétel, mert ez egy nagyon nagy intézmény, bentlakásos is. Nagyon sok a nem csak pedagógus, hanem a segítő, bármilyen segítő. Ja, és még a lenti életemhez hozzátartozik az is, hogy én alapvetően egy introvertált személy vagyok. Tehát, hogy én igaz, hogy amikor emberekkel vagyok, akkor képes vagyok feloldódni, és jókedvű lenni, és jó ízűt beszélgetni, meg programokat csinálni, de igazából leginkább egymagam otthon érzem jól magam. Tehát nagy szükségem van, hogy visszavonuljak. Egyenesen, amikor bejelentettem a gyerekeimnek, hogy leköltözöm egy kis faluba, akkor azért ők is csodálkoztak, és hogy akkor az milyen lesz, és nem csak ők, de mások is mondták, hogy majd be fogok szűkülni, és majd hú, meg korán megöregszem, meg nem tudom miket mondtak, és akkor a nagyobbik lányom azt mondta, hogy ugyan már, hát anyu egy kivetett bolygón egyedül el lenne, ha van könyv, és ő ismer legjobban.
0: Amit olvasol, vagy akár meg is írsz.
1: Igen.
0: De a könyv az nálad kétféle irányban működik.
1: Hát tényleg, és mi íróként is, hát nem arra van szükségünk, hogy békében tudjunk írni.

0: Ami még nálad fontos, és remek formában vagy, hogy nagyon komolyan sportoltál is, és erre mindig nagyon figyeltél. Persze sportolni lehet egyedül is, nagyon jókat lehet ott, gondolom, menni, túrázni, le a Tiszához, akár úszni, nem tudom, hogy ezt szereted-e.
1: Nem annyira.
0: Nem annyira, mindegy, tehát az is lehetne egy opció, igen, de azért eljártál edzőteremben, igen, komoly edzés mennyiséged volt, amit itt Budapesten tudtál személyi edzővel együtt megvalósítani, na most ezügyben hogy állsz?
1: Na hát ez például egy veszteség, de az az igazság, hogy már nagyon fárasztott is engem az, hogy eljártam, mert két délelőtt zumbázni mentem, két délelőtt edzésre. Az azt jelenti, hogy a hétköznapból egy délelőttön maradt, amikor nem, és azért zumbázni már 10 évig jártam, a személyedzővel való találkozásot meg csak 3 év, de hogy azért ez már nagyon fárasztott engem ez a kötöttség. Amikor leköltöztem, akkor semmiképp se akartam a mozgást, hát azt nem lehet abba hagyni. És akkor még úgy terveztem, hogy na majd átjárok Kunszentmártonra, ami egyébként 20 perc busszal, tehát nem egy nagy út, de hogy ott van gym, hogy oda majd fogok járni, de aztán rájöttem, hogy jár a fene, nincs kedvem. Úgyhogy beszereztem ilyen gumiköteleket, rengeteget, és nagyon szorgalmasan csinálom, és tényleg odafigyelve, hogy megdolgozzam az izmaimat, plusz gyalogolok, plusz táncolok zenére otthon.
0: Tehát akkor a sportolás az megvan, és szerintem a séta az egy kiváló ötlet. A lábunk mindig kéznél van, hogy ez a képzavarral éljek.
1: Erdőben, ugye, ami pszichésen is, lelkünknek is jót tesz.
0: Van-e még valami, amit úgy csinálsz? Tehát van a kert, van a mozgás, van a házad, aminek örülsz, nyilván azt be kell rendezni, otthonossá tenni, vannak klienseid.
1: Igen, hát a barátságokról nem beszéltem, mert hogy azért az is egy kérdés, hogy az ember lemegy egy kis faluba, és jó, hogy már ott adóban van egy barátnő, de hogy azért az emberi kapcsolódások nagyon fontosak. És az a jó hír, hogy így meglátogatnak engem olyanok például, akikkel nem találkoztam Budapesten, mert mondjuk pszichológus, kedves ismerős, közeli kedves ismerős, de Kecskeméten él. És akkor több ilyen személy is van, aki olvasott valami posztomat, hogy leköltöztem, és akkor jöttek a levelek, hogy jó, Magdi, de jó, közel költöztél, és meglátogattak, és meglátogatnak, tehát ez egy folyamat, meg Budapestről is jönnek a barátok. Van olyan barátunk, aki közös a lenti barátnőmmel, és akkor együtt hárman finom ebédet készítünk, megyünk az arborétumba sétálni, tehát vannak ilyen baráti találkozók is. És egyik szomszéddal sikerült jobban összebarátkozni, velem korú házaspár, és bármiben segítenek. És nagyon furcsa is ez a más dimenzióban való élés, hogy amikor kellett nekem valami, és nem vezetek most már pár éve, és ott azért eléggé hiányzik az autó, és akkor a szomszédnak meg van autója, és akkor mondta, hogy hát átmehetünk, mit tudom én, Cserkeszőlőre, és akkor ott vehetünk a kerthez maratrágyát, vagy nem tudom, és akkor mondom, hogy jó, akkor majd egyeztetünk időpontot. Ehhez vagyok én hozzászokva. És akkor azt mondja, milyen egyeztetés? Azt mondja, szólsz, és akkor kiállok a kocsival. És ennyi.
0: Ugye lassan egy év, hogy ezt az életformát választottad Tiszakürtön, tehát fölváltottad a fővárosi életformát a kisfalusi életformára, ami óriási különbség. Lehet, hogy még nem jött el az idő, hogy pontosan értékeld ennek a döntésednek a jelentőségét, de hát, ha azért megkérdezem, hogy most úgy gondolod, ez egy jó döntés volt?
1: Persze, hát most már bizonyított, hogy jó döntés volt. Azt nem tudom, hogy ha beteg lennék, akkor mi van. Mert ugye azért itt Budapesten a gyerekeim közelében éltem, és az nyilván egy másik helyzet, hogyha én beteg lennék. Egyébként figyelnek rám, hát imádom azért ezt a faluban, hogy van egy ezermester, aki ősz óta dolgozik nálam nagyon-nagyon sokat, egy nagyon helyes kis pasi, meg a felesége is, meg a gyereke is, sokszor az egész család, és akkor egyszer csak mondja az az ezermester, hogy tudod, Magdi, mi már családtagnak tekintünk téged. Aztán egyszer csak felhívott telefonon, és azt mondja, hogy jaj, Magdi, felőled jött egy mentor, rendben vagy, jól vagy, nem kell segíteni?
0: Tényleg, amikor ott megjelentél, a fővárosi ismert ember, akkor úgy elsőbbikre hogy fogadott a falu?
1: Szerintem nem tudják, hogy ismert vagyok, vagy lehet, hogy egy-két ember tudja, de úgy egyébként. Akivel beszélgettem, nyilván feltette a kérdést, hogy mi motivált, mert az mindenkit érdekel, hogy miért jön valaki.
0: Igen, ma azért gondolj bele, ez mégiscsak egy kis falu, egy kis közösség, itt mindenki mindenkit ismer, és akkor olyan egy ilyen gyütment, igen, ahogy ezt szokták mondani, és hogyha az a gyütment nem kellemes ember, igen, akkor azért az biztos, hogy tud feszültséget okozni magában a közösségben.
1: Ezt én is kérdeztem ott egyik ismerőstől, hogy hogy van ez a gyütmentség, és azt mondja, hogy annyira sokat változott már a falu összetevője, hogy már nincs ilyen, hogy gyütment valaki.
0: Ugye azt mondtad, hogy most nem írsz, mert hogy annyira sokat foglalkozol a házaddal, a kerteddel, a Tiszakürtön, és egyáltalán a megváltozott életedben most nem annyira fér bele, hogy leüljél és írjál, de pont ez a magány és csend és nyugalom, ami körülvesz téged, én szerintem nagyon inspiráló lehet, hogy előbb-utóbb azért mégiscsak megszülessen egy könyv, és ha igen, akkor akár már lehet, hogy van anyagod is hozzá, de mi az irány?
1: Most arra gondoltam, hogy a következő könyvem az nem interjú kötet lenne, meg nem regény, mert azt is elkövettem hármat, hanem ilyen esszék, amik foglalkoztatnak, olyan gondolatok, amit ki tudnék fejteni. Például az, hogy mi a különbség a válási gyász és a haláleseti gyász között, akkor azt így leírnám. De lehet, hogy akár a kertépítéssel, vagy valami filozófia, nem tudom még. De az biztos, hogy ilyen saját rövid írások.
0: Tehát esszégyűjtemény.
1: Mondjuk.
0: Biztos vagyok benne, hogy a kertről fogsz írni.
1: Igen.
0: Ápoljuk kertjeinket.
1: És lelkeinket.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben 14. Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és valdás egyházak szinódusának augusztus 22-i megnyitása alkalmából, adta hírül a Magyar Kurír. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A digitális forradalommal szemben, amely az emberi mi volt meghaladását sugallja, a Szent Atya hangsúlyozza, figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A metodista és valdás egyházak uniójának szinódusát augusztus 22-e és 26-a között tartják Torino közelében. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoznak, többek közt a béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, a legkiszolgáltatottabbak védelme és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai világban témakörökkel, közölte a Magyar Kurír. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, tette közzé a közlekedési és beruházási miniszter kedden a saját Facebook oldalán megjelent bejegyzését az MTI. Vitézi Dávid közlése szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan most 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, amely a Buda felől érkező autósokat érinti.

0: A munkálatok során a Rákóczi híd lehajtójánál a vasúti pálya víz elvezetésének kialakítását végzik el a szakemberek. A forgalomkorlátozás nem a teljes lehajtót érinti egyszerre, a sávlezárás a munkavégzés üteméhez igazodva szakaszosan halad. Tervezett karbantartás miatt rövidebb útvonalon csak a Keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem megállók között jár a 4-es metró vasárnap üzemkezdettől délig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ kedden az MTI-vel. Azt írták, a budai oldalon a metrókat sűrűbben közlekedő villamosok váltják ki ez alatt. Kelenföld vasútállomás a 19-es és a 49-es, valamint az 1-es villamossal marad elérhető. A Kelenföld vasútállomáshoz vonattal érkezőknek, vagy onnan vonattal indulóknak azt javasolják, hogy ebben az időszakban a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros a 2-es metróval könnyen elérhető. Az augusztus 29-én esedékes hivatalos ceremónia mellett emlékhétvége keretében egésznapos családi programokat is tartanak Mohács környékén, a sorsfordító csata 500. évfordulója alkalmából, jelentették be a szervezők sajtótájékoztatón kedden Pécsett. A zónákra osztott területen a csatatér ad helyet a lovas és gyalogos küzdelmeknek, a felvonulásoknak és a nagy csata bemutatóknak. A rendezvény sátorban koncertek és ismeretterjesztő előadások követik egymást. Végül az időjárásról. Napközben délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A déli óráktól hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 15 órakor lesz.
1: Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és két kedves művész barátunkat, a Gandarvák kiváló zenekar szellemi vezetőit, alapítóit, Novák Anikó zongora művészt, karmester, zenetanár, nyelvészt, énekesnőt és Takács Robertet, aki a színpadon, a zenében és az életben is párja, komoly zenei művész, kamarazenész, zongora művész, ütőhangszeres művész, a Budapesti Operett Színház zenekari művésze, kiváló zeneszerző, és hát ők ketten, illetve van még egy Zsuzsikátok, aki így teljes a hármas, akik ezt a gyönyörű muzsikát nekünk prezentálják, amit korszerű komoly zenének hívunk, tehát klasszikus zenei, komoly zenei minőségű tartalmú muzsika, de nyilván azokkal a hangszerekkel, hangszerparkokkal kiegészítve, kiszélesítve, megszínezve, amiket a mai kor már lehetővé tesz, nem mintha hiányérzetünk lenne egy Buszorszki, Mozart vagy Bartók esetében, de természetesen, ami történik a technikában, hangszerekben, a világban, változás, kitalálás, feltalálást, botorság lenne nem beépíteni a muzsikába, ha egyszer a hangulat, vagy egyáltalán a kor már lehetővé teszi, esetleg igényli is a lelkület, vagy a stílus. Ezért mondom, hogy korszerű komoly zene, szeretem hinni, hogy én találtam ki, de nincs ennek jelentősége, én így hívom, de már egyetértettetek többször ti is, úgyhogy az Uplifting Classical és a Gandarvák csodálatos egyéni szín volt, és örülünk, hogy ezt is magyarok találták ki. Beszélgetünk remek táncokról, régi magyar táncokat hallottunk, jön még a taverna és a nemes egyszerűséggel táncnak nevezett záró kompozíciónk, és hát a közben arról is beszélünk egy sort, hogy a zenekar, mivel kiváló lelkekből is áll, nem csak tehetséges művészekből, hanem remek emberekből is, ami szerintem összefügg, és komoly közösségi felelősségvállalással, pedagógiai munkával is színezik, díszítik a tevékenységüket túl a koncerteken. Talán erről is hallhatunk.
1: Igen, most ilyen szempontból egy elég gazdag nyarunk volt. Több helyen képviselhettem a zenekart és a szemléletét és a zenei tudásunkat, a szaktudásunkat, a népi és a klasszikus tudásunkat. Egyrészt egy gyermektáborokban voltam többször július folyamán, Budapest környékén, tehát nagyon szép természetes környezetben, itt 4,5 éves kortól a 6. általános iskolás korig voltak gyerekek, tehát számukra csináltam zenei hangszer felismerős, hangszer megismerős, zene megszeretetős, zene megkínálós, hangulati megkínálós és érzelem felismerős foglalkozásokat, tehát tulajdonképpen mindazt, ami a hang, a zene, az élmény, a tapasztalás, a megélés és ennek valódi megengedése és tudatosítása, tehát hogy az életünkben ezt hogyan tudjuk segítségül hívni, ez elég fontos, mert sajnos azt tapasztaltam, hogy nagyon sok helyen kimarad, legalábbis amíg én gyerek voltam, meg fiatal, szörnyű, hogy ezt mondom, de az a lényeg, tehát hogy az én hasonló koromból teljesen kimarad. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy lehetőséget kapjanak a mostani gyerekek és fiatalok arra, hogy nekik már ilyen szempontból könnyebb lehessen az érésük, a személyiség megérése, változása, kiteljesedése. És ilyen szempontból, tehát akár hallgatjuk a zenét, akár improvizálunk, akár műveljük, akár gyakorolunk, maguk ezek a tapasztalati táborok nagyon sokat tudnak hozzáadni. A másik, amit kiemelnék, az nekem egy személyes másik kedvencem, van egy együttműködés a Budapesti Énekes Iskolával, és velük voltam Kapolcson szintén még júliusban. Itt Monteverdi és Pergolesi művek hangzottak el, gyönyörű környezetben, csodaszép templomban. Maga a kezdeményezés az, ami miatt én itt képviselni szoktam magamat és a zenekarunkat és a szemléletet, ez pedig az, hogy a felnővő gyerekek olyan környezetben szerepelhessenek és énekelhessenek és tanulhassanak, ahol a gyerekek a tanulók mellett együtt szerepelnek velük a tanárok és a felnőtt művészek. Ezzel tapasztalatot, élő előadási hangulatokat, megéléseket, profizmust, összeszedettséget, odaadást, együttműködést és egymás teljes elfogadását, helyzetmegoldásokat mind-mind látnak. Ez nekem nagyon megérintő, és hát maga a zenei élmény az meg természetesen csoda és nagyon felemelő. Ez számomra az egyik legkedvesebb együttműködési forma, úgyhogy ahányszor csak lehet, itt a nagyon kedves egyházzenész kollégákhoz szoktam csatlakozni. És hát mivel itt van augusztus vége, és indulnak az iskolai időszaknak a napjai, hetei, hónapjai, ezért most már a saját munkahelyeimen is igyekszem betölteni azt a szerepet, ami így a zenei neveléssel, a zenei megkínálással kapcsolatos. Tulajdonképpen most, ha elindul az évnyitói időszak, ez ugye picit máskor van a különböző iskolákban, utána azonnal például az ELTE-n, ahol tanítok, ott rögtön táborral kezdünk. Jó, ez a hallgatóknak.
0: Hol van, ahol főállásban, mint
1: hát több helyen
0: a
1: gandarvákon
0: túl, ugye, mint pedagógus és oktató nevelő is vagy jelen.
1: Jelen pillanatban az ELTE-nek vagyok a tanára, a Szombathelyi kampuszon fogom tartani a tanító óvodapedagógus és csecsemő és kisgyermek nevelő szakosoknak és az énekzene tanár szakosoknak az előkészítő táborát. Ezzel támogatjuk és kísérjük őket abban, hogy a bátorságukat, az önismeretüket tudják gazdagítani. Ezzel olyan módszereket, eszközkészleteket adunk a kezükbe, amivel a tanegységeket, a tantárgyakat, a fél évet meg a szakot el tudják úgy végezni, hogy ez ne stresszforrás legyen, hanem a kiteljesedésük része, fel tudják fedezni a játékosságot, az örömöt, a fejlődés örömét. Sajnos ma nagyon sok helyen a stressz nagyon erős, és én azt szeretném megismertetni, mint lehetőség, hogy ez egy felfedezés is, és hogy a hiba szót azt bizonyos értelemben szerintem tévedésként használja sok pedagógus és ember. Olyan értelemben mondom ezt, hogy a fejlődés természetes, tehát a hiba az igazából nem is tudom, hogy milyen helyzetekben használható, de ez nagyon erősen befolyásolja általában a gyerekeket és a hallgatókat. Ha ezt helyre tudjuk bennük tenni, más megoldás lehetőségeket tudunk kínálni szakszókészletben, saját magukhoz való hozzáállásban, szerintem ez a tanulmányukat tudja segíteni, mert akkor fogják tudni továbbadni másoknak. A másik munkahelyem az a Színház és Filmintézet, ott pedig ugye énekesek, zeneszerzők, színészek, tehát mindenféle színházi csodát létrehozó szakember képzésében veszek részt, nekik művészet, pszichológiát, zenét, szolfést, hangszereket, éneket tanítok, mindent is, és számukra is ez egy nagyon szép lehetőség. Ott az első órákon szoktam megtartani ezt, amit én zenei önismeretnek neveztem el ilyen 10-15 éve. Ezeket egészítem ki olyan pszichológiai, mondjuk úgy megközelítésekkel, amiket magam is tanulok, nyilván nem vagyok szakember ezen a téren, de ami a zenéhez kapcsolódik, azt igyekszem megmutatni, és tudom olyan szakemberekhez irányítani azt, akinek szüksége van rá, ami az előmenetelt segíteni fogja.
0: És hát nagyon reméljük persze, hogy azért a főcsapásunk, ami miatt itt vagytok, minden szépség mellett, amit te csinálsz, és nagyon is fontos volt, hogy elmondd, és azért kérdeztem, a Gandarvág zenekar maga ugye a csoda, a számos gyönyörű nagylemezzel, CD-vel, és remélhetőleg koncertekkel is. Érdemes rákeresni, nyugtassatok meg, hogy a zenekar van, dolgozik, nyári krétázás töltődés
1: hát
0: mellett,
1: idő
0: és
1: volt.
0: Után világos, ezért nem vagyok telhetetlen, és a jövőre nézve kérdezem, hogy ugye azért várható, hogy lesznek dolgok, koncertek.
1: Reményeim szerint decemberben, de ez még a jövő zenéje, mert az utóbbi években az alakult ki, hogy pont az az időszak, amikor a legjobban tudnánk ezt kamatoztatni. A zenekar nagy része ilyenkor nagyon sok fele kap olyan felkérést, hogy nagyon nehéz összehozni a csapatot, tehát pont a legszebb részt a karácsony.
0: Hát
1: meglátjuk, de rajta vagyunk, úgyhogy inkább a tavasz az, ami reálisabb.
0: Jó, minden esetre
1: dolgozunk rajta.
0: Bepötyögjük, figyeljük, gandarvák, és addig is, amíg jönnek az új csodák,
1: addig is lemezen dolgozunk.
0: Addig is adj sok szép anyagot, a több 4-5 gyönyörű lemezt hallgatjuk, élvezzük. Köszönöm szépen Novák Anikó, Takács Róbert, Gandarvák. Köszi.
1: Köszönjük szépen.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Tamás Menyhért. A Szent Anna tó regéje. Második rész.

Annánk, mi Annánk, szép liliomszál, ki mindenkor szépen úgy virágoztál. Eredeti bűnnek szennyese volt benned. Ó Anna, nemzetünk maradék tisztessége.

0: A lányok, Boris, Julis, Erzsi, Orsi, mind a védtelenek, a diófa alatt gyülekeztek az éleple alatt, hogy Anna segítségére legyenek a lugasban, az úr Vácmán kísértése ellenében. Anna szapora szívdobogással merészkedik a citruslombok közé. Ahogy halad beljebb, egyre áthatolhatatlanabb a sötét. Hiába merezgeti a szemét, nem lát semmit. Mit tehet mást? Tapogató lépteire bízza az ösvényt. Uramisten! Olvad ijedelme a sötétségre. Mi lesz, ha az úr nem egyedül vár? Lefogad a hajdukkal, a lugas kőpadjára kötöztet, arra se lesz módom, hogy védekezzek. És akkor Julis is mi haszna tervelte ki Vácmán felsületését? Anna lép, megáll, előre nyújtja saruját, hallgatózik. Jobb lenne visszairamodni, gyengül el a lába. A visszaút még megmenekítheti. És Julisékat is megmenekíthetem a még nagyobb bajtól, az úr bosszúállásától. Mert hogy a ma éjjelt bosszúállás követi, az biztosra vehető. A bosszú mértékét is könnyű kitalálni. Édes Istenem, bocsásd meg neki szánásomat. Nem tudom, most már végképp nem tudom, hogy melyik számít jóvá tehetetlenebb véteknek, a nekiszánás, vagy ha veszteg maradok. A fuvallat széllé erősödik. Szedéses ingnyaka fölött hidegség szivárog a keblére. Mint aki szomjúságra ébred, nagyokat nyeldekel. 20 méter. 25. Mennyi lehet addig az átkozott lugasig? Nyírkosodik át teste. Még annyi sincs. Rebben tekintete a holdvilágba nyújtózkodó tornyocskára. Minek bújtál elé, hold? Pillant a felhők hasadékára. Mióta szemem rajtad feledkezett, először nem kívánom, hogy eligazíts. Sokasodjatok, felhők, teregessétek be az eget, sötétítsétek vakulásba ma éjjelre a világot. A lugas levélzete kétszer is megzörren. Jézus, segíts! Kövülnek el Anna lábai. Az erdőjárás nem ilyen riadalmas. Ott, ha mozdul a fa, tudom, hogy szarvas vagy ünő emeli a fejét. Szőrdisznó csombolyodik össze, de a vadkancsörtetését se félem. Itt emberállat mocorog. Az emberállatnál nincs veszedelmesebb. Vácmán suttogásra fogva eregeti. Te vagy az, Anna. Annát tovább némítja az ijedelem. Felelj, ha kérdelek. Annát sehogy se akarja elhagyni a szó. Igen. Vácmán nagy szökéssel előtte terem. Bátrabban, kicsi virágom. Azt se bánom, ha szúrós vagy. Anna a holdhoz sápad. Bemegijesztett az úr. Vácmán tapogatólag nyúl Annáért. Megijesztettelek, kicsi galambom. Megijedni repültél idáig? Hát, szíved szerint. Parancsolatra. Vácmán eleresztett kacagás. Láttál parancsolásra repülő galambot? Láttam. Biztos postagalamb volt.
1: A postagalamb nem galamb?
0: Galambnak galamb, de a szolgálatból teszi.
1: Anna, mint aki nesztvél hallani, erősen fülel. Az én repülésemet is úgy vegye, mintha... Vácmán tovább bereszti kacagását.
0: Semmi, mintha. Itt vagy, mert ide irányított a szíved. Hogy kapjalak szívestől a kezembe?
1: Anna felsikolt. Eresszen el az úr! Vácmán az ölébe ragadja Annát.
0: Hó, nem úgy van az. Verdesni verdeshetsz, de innét már nincs szabadulásod.
1: két lépésre tesz a lugas lépcsőn, fehér lepedő szárnyal föléje.
0: Borka nénő, kénkő, Rébék nénő, ménkő, ki utamba áll, kövem kupán vágja, cserr, cserr, cserre, derr, derr.
1: Vácmán karjából kifut az erő, Anna félig ájultan csúszik a lépcsőre.
2: Kimerészel!
1: A lepedő tűzszemet gyújt.
0: Nem ismered meg a régi mátkádat?
1: Vácmán a homlokához kap.
2: A mátkám?
0: Igen, a te mátkád, akit azért étettél meg, hogy...
2: Hogy?
0: A szajhádig rangoskodj!
1: Vácmán a lepedő után veti magát.
2: Mutasd a képedet! Mondásodból az ispán férge vagy.
1: A lepedő odébb táncol.
0: Féregnek szántatok, szólíts, ahogy ifjontan szólítottál. Zituskának.
1: Vácmánt kiveri a verejték.
2: Nem, nem lehet igaz.
0: A hangomnak se hiszel.
1: Vácmán zúgó füllel próbál visszaemlékezni Pósa Zita hangjára.
2: Mintha sírból szólnál.
0: Sírból jövék, sírba tartok. Ezzel a látogatással halálom óta tartozom neked, Otto.
1: Vácmán megtántorodik.
2: Egyet kérdezek, s nyomban kitudódik, kit akar a lepel.
0: Kérdjél.
2: A bal füleden mit viseltél?
0: Pontnyi anyajegyet?
1: Vácmán térdre esik.
2: Bocsáss meg, Zita!
1: Julis mögé még három lepedő illeg.
0: Feleljetek, hűszolgálóim! Megbocsássak ennek a fékeveszett leányvadásznak!
1: A lepedők rövid tanácskozásra borulnak.
0: Ne! Csak akkor, ha három esztendeig vezekel. Legyen kilenc! Kilenc leánybőjtös esztendő!
1: Vácmán erőtlenül nyögi.
2: Kilenc esztendő!
1: Jakab Julis mélyebbre ereszti hangját.
0: Elegendő elégtételnek veszem, ha mind a kilenc esztendőt a feleséged mellett töltöd.
2: Ott töltöm, csak engedjetek el.
0: Annak, hogy elengedjünk, külön ára van.
1: Vácmán ijedelemmel villogtatja szemét.
2: Mi legyen az?
0: Ígérd meg, hogy szolgálóidat békén hagyod. Sem nemes, sem szegény leányára nem vásik többet a fogad.
2: Ígérem.
0: S ha esküdet szegnéd,
2: érjen utol a büntetéstek.
0: Utolér, Vácmán, az Isten minket úgy segéljen.
1: Vácmánt a hökkenet percekig földön tartja. A hallott szavak valószínűtlenítették, hogy káprázat borult a szemére, hiszen ez a lepedő olyasmiket tud, amit csak párjában tudtak Lisbettel.
2: Még Lisbettel sem beszéltem többet róla. Annyira tartottam esküvésemet,
1: mormolja erősbödő szorítással.
2: Csak is Lisbettnek járhatott el a szája, és ki másnak fecseghette ki, mint ennek a rókaképű ispánnak. Ide jövetelük óta más se csinál, áskálódik. Lisbett intésére vár, mikor foghat az étkes főzet főzéséhez, miképp azzal a jóra való leánnyal, Zitával tettük. Szép, igazán szép teremtés volt. Mint közül, kiket pápán ismertem, a legszebben mutatott. Gyönyörködő kedvében formázhatta az Isten, mintha cémester apjával együtt mutogatni akarta volna a világnak. Nézzétek a mi művességünk! Egyes egyedül Anna mérhető hozzá. Talán ezért is a bolondító kívánalom.
1: Annát keresőn tápászkodik fel. Se lepedők, se Anna. Eszelősen ordít az éjszakába.
2: Anna!
1: Az egész tájék csillagokig kapaszkodó csend.

0: Látszmán, mielőtt kiadná reggeli parancsolatait, Glédába állítja a lányokat. Hosszas vizslatással felalá sétál előttük, lesi, melyik szemében mozdul csínytevés, tárörvendés nyoma. Semmelyikben semmi árulójel. Aluvatlanságot sem mutatnak. Vácmán Annát vizslatja a legtovább. Jól aludtál?
1: Jól.
0: Ezek szerint tele vagy frissülettel?
1: Teli.
0: Akkor ma háromszor lássa takarításnak.
1: Vasárnap?
0: Vasárnap.
1: Anna nem mozdul.
0: Vácmán Jakab Julishoz lép. Te meg addig fésüld Lisbeth haját, míg a tündérekével nem vetekedik.
1: De hiszen...
0: Semmi de hiszen.
1: Két fertály óránál tovább az asszonság se tűri,
0: ma tűrni fogja.
1: Julis nem mozdul.
0: Tudod-e, Orsi, hogy rád milyen meglepetés vár?
2: Nem, uram.
0: Kihordod a ganét az istállóból?
1: Azt se tudom, hogy...
0: No, hogy miképp, az a te dolgod.
1: Szőcs Orsi nem mozdul. Erzsi magától áll Vácmán elé. Nekem is az istálló jut?
0: Tiéd a juhakol. A dolgod ugyanaz.
1: Erzsi se mozdul. Parancs parancsot ér, 13. sem ásul. A 13. lány is mozdulatlan marad.
0: Vácmán éjszakai eszelőségével rikoltja. Megtagadjátok a munkát!
1: Anna arcán megint ott az elszánás. A piszkosát végezze más. Egyéb iránt tegnap estével lejárt a szolgálatom. Vácmán leinti.
0: Ki más? Annak eldöntését pedig bízzad rám, hogy meddig tartalak itt.
1: Az adott szó...
0: S a meg nem fogadott?
1: Anna már-már könnyekben tör ki. Ha Istent ismer, Vácmán kérlelhetetlen.
0: Egyet fújtok mind a 13-an. Tudjátok, mi ez?
1: Csak
0: adok én nektek csakot. Olyat teszek, amit még soha nem tettem. Józsi, elő a hámokkal. Ma parádés leányokkal megyek a misére. S hogy az Istent is megismerjem, a házáig meg se állok.
1: A lányok nagyobbik csoportja sikongva borul össze. Juliség szeme feles előszikrázat.
2: Azt adja meg az Isten,
0: de aztán...
2: Aki megpróbál hámot vetni reám, annak kikaparom a szemét. Én meg megölöm. Azt se bánom, ha utána kerékbe törnek.
1: Másfelől a szikrázat sopánkodássá kérelem mészelidül.
2: Édes Istenem, ezt a szégyent! Hol vagy apám? Emberek, ne hagyjátok, fussatok segedelemért! Kegyelmezzen az úr! Kegyelem! Ispán úr, segítsen!
1: Anna a végére marad.
2: Uram!
1: Vácmán ügyet se vet Annára. A körülálló hajdúkra csattan.
0: Mit tátjátok a szájatokat? Vetkőztessétek le őket! Az istálló legények pedig hozzák a hámot!
1: Amíg el sem ült sikongás, jajveszékelésé sűrűsödik. A hajdúk látható örömmel markolják meg a lányok ruházatát, tépdesik le a könnyen hasadó ingeket, szaggatják meg a rokolyák korcát. A lányok szégyenülten menekülnének, de már is zárul a hajdúk gyűrűje. Így egymás felé mentik szemérmüket. Vácmán száját kitölti a kacagás.
0: Beszép lovaim vannak!
1: Lisbeth megvetéssel hallgatja Vácmán kaján kacagását.
2: Még nem elégelted meg?
0: Most jön a java!
1: Lisbeth visszafogja sziszegését.
2: Uralkodj magadon, Vácmán!
0: Ennyi szépség láttán!
2: Vigyázz, nehogy beléjük törd a fogad!
0: Ne félts engem, még az Isten lábát is elharapom!
1: Kálnoki Péter Lisbethre sandít.
0: Harapjad, harapjad, annál könnyebb lesz a mi dolgunk.
1: Vácmán türelmetlenül kurjant az istálló legényekre.
0: Mit tökéletlenkedtek annyit? Hamar, aggassátok a hámokat!
1: A lányok szétszakíthatatlan gyűrűbe fonódnak. Vácmán ismét a hajdúkra cserdül.
0: Hajdúk, szedjétek szét ezt a szűzkoszorút!
1: A lányok Annát kivéve a földre kuporodnak. Erzsebori imára kulcsolja kezét.
2: Megváltunk, Úrunk Jézus, tekints reánk! Ha nem is oltárod elé, leborultunk. Tieid voltunk, ezután is azok akarunk maradni. Hogy legbensőnkig egyesülhessünk veled, felajánljuk magunkat szentséges szívednek. Add, hogy mi hamarabb visszatérjünk az atyai házba. De ha mégis úgy rendelkeznél, hogy szakadás legyen a sorsunk, tartsd meg őket, vigyázz megmaradásukra. Megmaradásukat ne kezdje ki éjség, se szomjúság. Tégy minden élőben békét és rendet, egymás javát szolgálhassák, s ne ellenét, hogy megtartassék a föld igazságban és szeretetben.
1: Vácmán külön feldühödik Bori imádságán.
0: Hámba a nyakas isteneteket!
1: Anna keménységgel vágja Vácmán szemébe.
3: Ha hámba, hát hámba.
1: Anna elszánása a többit is megindítja. Szó nélkül tűrik, hogy az istálló legények hátukra vessék a hámot, sorra a rúd mellé fogják. Vácmán diadalában szökik a hintóra, tartja bal kézben az Annáig érő gyeplőt, a jobbal pedig a lányok közé suhint.
0: Gyí, szépségeim, gyí!
1: A lányok neki feszülnek. Nyiszergéssel mozdulnak a hintó kerekei, majd küllők villódzása gyorsulást jelez. Két oldalt lemaradnak a bámész tekintetek, a házak, a kerítések, egymás sarkában futnak a fák, a bokrok. Anna alig hallhatóan suttogja hátra.
0: Irány az erdőlő út.
1: A hátúra fogottak nem egészen értik, de nincs megállás. A hintó lódultával futni kell. Futnak. A rúd iránya Anna kezében. A templomba vivő elágazásnál is túliramodnak. Trapp, trapp, élénkül a küllők villódzása. Trapp, trapp, sebződik a lányok lába. Fáj, fáj, gyűlik a sziszegés. Homlokukról szemükbe patakzik a verejték. Anna összemosott látásában a bádokkarimás kereszt szálkásodva mered az útra. Jézus szíve is tovább hasad, rögzül Anna pillantásában a fájdalmas Krisztus arc.
2: Uram Jézus, ki megváltásunkra születtél, érettünk annyit szenvedtél. Gondolkoztál-e azon, mennyi kínnal járt isteni születésed, azon túl, hogy megélted a keresztvivést, a keresztvonást, megfeszítőit köpködését? A világ azutáni mocska is neked jutott nap, mint nap. Végig kell nézned a világ romlását, az emberek bűnben járását, a kevésséget, a fösvénységet, a bujaságot, a torkosságot, az egymás elleni haraguvásokat. Ennyi bűn láttán, ma is borzadván renghetne a föld, elsetétethetne a nap.
1: Vácmán nagyot ránt a gyeplőn.
0: Nem arra, szépségeim, nem arra!
1: Anna hátrafordul.
0: Mit mond az úr? Rossz irányba térültetek. Nem hallom. Térüljetek vissza a templom felé!
1: A szűz fogat még nagyobb iramra ragadja Vácmán hintaját. Márkos mezejét minuták alatt suhanják keresztül. Tópatakát is könnyűszerrel trapolják át. A szép erdő bükrengetegét a fák enyhületével győzik. Vácmán két marokra fogja a gyeplőt.
0: A templom felé! Hé!
1: Anna feleletét visszhangozza a bükkös.
0: Oda, uram! Áldozásra!
1: Vácmán rászkódva recseg.
0: Megparancsolom!
1: Anna oldalvást lihegi.
2: Engedelmünk kell!
1: Vácmán előtt összefolyik az erdővilág.
0: Hová visztek?
2: Hegynek fel, erdőútra!
0: Vácmán kékül zöldül. Azt kérdettem, hová visztek?
2: Ahová való? A pokolba?
0: Megparancsolom! Engedelmünkkel!
1: Vácmán fenyegetéssel toldja meg parancsolatát.
0: Hóhérkézre kerültek!
1: Anna se marad adósa.
2: Te meg az ördögébe!
1: Vácmán magábaroskod.
2: Míg ideérkezésekor,
1: noha a tájak sose kápráztatták el, úgy hintóztatta végig Lisbetet ezen a hullámzatos erdővidéken, hogy magát is megbabonázta, napokig nem tudott aludni Babeka s nagymurgó látványától, a királykő fenséges tartásától. Most Tölcsvár is épp úgy kihullik a szeméből, mint az égbe meredő bérceknek.

Tamás Menyhért, a Szent Anna tó regélye. A második rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 15 óra van. Híreket mondunk a szerkesztő Kellen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett annak érdekében, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja a magyar emberek életének megvédése volt, közölte a Fidesz frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében. Azt követően, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, feljelentést tett a COVID elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Az akkori kormány egyetértett a munkáját segítő tudósokkal és az operatív törzsel abban, hogy a lélegeztetőgépek számának jelentős és gyors növelése szükséges. Hozzátették, hogy közben a világpiacon kiélezett küzdelem folyt a lélegeztetőgépek beszerzéséért, ezért szerintük felelős és helyes döntést hozott a korábbi kormány akkor, amikor annyi eszközt vásárolt, amennyit csak lehetett. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vad balesetek száma, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége keddi közleményében. A szövetség kiemelte, az elmúlt hetekben az őzek párzási időszakában megváltozó viselkedése miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, a következő hónapban pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. A vadgazdálkodási adattár frissen kiadott statisztikái alapján tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A vad balesetek során keletkezett károk átlagos értéke már gyakran eléri a milliós nagyságrendet, ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítást fedezettel rendelkezzenek, áll a közleményben. Szlovákia támogatja Montenegrónak azt a célkitűzését, hogy 2028-ig az Európai Unió következő tagjává váljon, és csatlakozása hozzájárulna Európa egésze stabilitásának megerősítéséhez is, jelentette ki Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnök, miután Pozsonyban kedden fogadta Jakov Milatovic montenegrói elnököt. Szlovákia már hosszú ideje támogatja a Nyugat-Balkán országainak uniós integrációját, mivel úgy véli, az EU ezen országok csatlakozása nélkül nem lehet teljes, illetve azok tagsága az unió gazdaságát is támogatja, és hozzájárul az EU globális versenyképességének növeléséhez, tudatta az MTI. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá dr. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért, tudatta a Magyar Kurír. Kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága azokat a hívőket, akik az elmúlt 20 évben Sára testvért választották védőszentüknek, ahol ez alkalomból külön áldásban fognak részesülni. Végül az időjárásról. Napközben délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhő.

Hőzet. Délután előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néhol zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. Késő estére 18-24 fok közé hűl le a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra van.

kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Tóth Zsófia. Összeállításunkban hazánk legjelentősebb megújult gyűjteményéről, a Keresztény Múzeum kiállításáról készített sorozatunk befejező részét hallgathatják meg. Továbbá ma is lesz Kultúrmorzsák rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig Mohácsra fókuszálunk, érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: 1526. augusztus 29-e az egyik legsötétebb nap a magyar történelemben, amikor Mohács mezein egy egész nemzedék legjobbjai adták életüket a hazáért. Az évfordulóhoz kapcsolódva különleges történelmi musical érkezik Mohácsra, ahol augusztus 30-án mutatják be a Fekete Vőlegények című vadonatúj és ingyenesen megtekinthető előadást, amely P. Gulácsi Irén azonos című regénye nyomán készült. A nagyszabású darab írója és rendezője Moravec Levente, aki évtizedek óta viszi színpadra a magyar történelem fontos pillanatait. Őt kérdezi telefonon Szent Imrei Kristóf.
1: Mielőtt rátérnénk az augusztus végén műsorra tűzött új darabotokra, először adjunk egy kis bevezetőt a hallgatóknak, hogy mióta rendezel történelmi musicaleket, illetve melyek voltak a fontos mérföldkövek számodra e tekintetben?
2: 2003-ban találkoztam először igazából a történelmi musicallel, az Egri csillagok megrendezésével bíztak meg, az Agria játékok akkori vezetői, és ez az előadás, ez már 23 éve megy. Ez egy nagyon szép szám szerintem. Majd ezt követően 2009-ben mutattuk be a Zrínyi 1566-ot a Szigeti Várban, és onnantól kezdve elkapott a gépszi, beleszerettem ebbe a műfajba. Ezt követte a Fejedelem című musical 2011-ben, ami a Rákóczi szabadságharcot dolgozta fel. Majd jött a Sárkány szív, ami Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond hatalomváltását taglalta. Ez volt az első lovas történelmi musical. Jött a Csodaszarvas, volt egy seregünk, ami a második magyar hadsereg sorsával foglalkozott, szintén történelmi és szintén zenés mű volt. Aztán egyre gyorsult a dolog. Ez már a Fekete Vőlegények, amit most mutatunk be, ez már nem is tudom, hogy hanyadik ilyen történelmi mű.
1: Amit ugye tehát szintén augusztus 30-án mutattok be, akár csak az Zrínyi 1566 című történelmi musicalt, és ahogy említetted, tehát ennek az ősbemutatónak a címe a Fekete Vőlegények, ami a Mohácsi csata 500. évfordulójának állít emléket, amely, ha jól tudom, egy közel 100 éves történelmi regényen alapszik.
2: Igen, Gulácsi Irén írta, és ilyen személyes kötődésem is van. Ugye 5 éves volt, amikor édesapám meghalt, egy hatalmas könyvtárat örököltünk tőle, és valamikor a 90-es években édesanyám beköttette Gulácsi Irénnek a Szétfoszló regényét, és azt adta nekem karácsonyi ajándékba, tehát ilyen kettős kötődés volt. És azt szoktam mondani, hogy nincsenek véletlenek, illetve a véletlen Isten egyik művész neve, amikor azzal foglalkoztam, hogy hát jó lenne írni Mohács 500 alkalmából egy történelmi musicalt, akkor egy fölnéztem a könyvespoltra, és így a szemembe ötlött ez a 3 kötetes regény, és én még nem olvastam. És nem is tudtam, hogy milyen apropóból levettem, hoppá, mondom, hát ez Mohács. És beleszerettem a regénybe. És végül is Nagy Zoltán zeneszerző barátommal nekiálltunk és megírtuk, és aztán a sors úgy hozta, hogy be is mutathatjuk augusztus 30-án Mohácson.
1: És mi az, ami egyébként igazán megfogott ebben a regényben, amiért szerinted a most bemutatott darab egy korhű betekintést adhat a Mohácsi csata történéseibe, és az azt megelőző és körülölelő viszonyokba?
2: Már közhelynek számít, hogy aki a múltját elfeledte, az a jövőt nem érdemli meg, de a múltunk az segít eligazodni a jelenben, a jelen kuszaságában, és hogyha odafigyelünk és megértjük az üzenetét, akkor van esélyünk arra, hogy nem tévedünk el a jövőben. Hogy mi fogott meg a regényben? A regény. Az elképesztő történelmi pontossága, ugye Gulácsi Irén legendásan híres volt, hogy utána járt a dolgoknak, kikutatta, kikereste és megírta. Ugye ez egy 3 kötetes regény, amiből mi igazából az utolsó kötetből dolgoztunk, mert az kapcsolódik erősen a Mohácsi tragédiához.
1: Természetesen egy olyan történelmi eseményről beszélünk, ami a tragikussága nyomán nagyon is bevéste magát a magyar emlékezetbe, de esetleg milyen újdonságokkal tud szolgálni, akár a történelmi pontosság nyomán ez az előadás, akár a cselekményt, akár a különböző történelmi karaktereket illetően?
2: Talán az apujai személye és a hozzá kapcsolódó ténykedései kerülnek új megvilágításba. Ugye az apujait elég rendesen elásták az előző történelmi tanulmányok, hogy áruló volt, hogy nem vett részt, hogy késlelkedett, hogy nem ért oda a csata helyszínére. Azt hiszem, hogy itt sikerül egy kicsit más megvilágításba helyezni az ő személyét és ténykedéseit.
1: Hogyan látod egyébként, mennyire népszerű manapság a történelmi musical műfaja, és mik azok az erősségek, amikkel minél több ember érdeklődését felkeltheti?
2: Nagyon erőteljesen érdeklődnek a nézők a történelmi művek iránt. Ha belegondolunk, a fiataloknak most már nem igazán lehet eladni most egy rossz szóval a történelmet szárazon, oktató jelleggel. Viszont a zene az mindig érdekli a fiatalokat. Nekünk ebből a szempontból egy nagyon szép emlékünk, amikor az egyik gimnázium tanulói fölmentek az igazgatóhoz, és kérvényezték, hogy innentől kezdve az iskolai állami ünnepségeken a himnusz után elénekelhessék a Bon közös akaratot, ami a Trény 1566-nak a fináléja. Tehát sikerült megfogni őket.
1: Hát ez tényleg mindenképpen örömteli hír. A mostani darab zenéjét ugye Nagy Zoltán szerezte, akivel szintén együtt alkottad meg a júliusban bemutatott Nemzetébresztő című történelmi lovas musicalt, amely Széchenyi Istvánnak a legnagyobb magyarnak állított méltó emléket. Hova vezethető vissza a ti közös múltatok, és mit szeretsz a vele való munkában?
2: Zoli az Egri Gárdonyi Géza Színháznak a zenei vezetője, és mintán elég sokat rendeztem Egerben, így jött össze a kapcsolatunk számtalan alkalommal. Ő volt az éppen adott zenés darabnak a zenei vezetője, és egy irodában üldögéltünk, együtt öltöztünk át a próbákra, és egyszer csak úgy fölvetődött, hogy mi lenne, hogyha mi írnánk valamit közösen. Az első időszakban mi zenés vígjátékokkal foglalkoztunk, és amikor Széchenyi Krisztián, a Széchenyi család leszármazottja megkeresett ezzel az ötlettel, hogy hát kéne Széchenyi Istvánról írni egy történelmi musicalt, akkor valahogy úgy kézenek ő volt, hogy őt kerestem meg, hogy mit szólna hozzá, hogyha elindulnánk közösen ebben a projektben, és hát szerintem mondhatom, hogy nagyon jól sikerült. Tehát állítólag ez most a csúcs az alkotásaink közül.
1: Ahogy az már megszokott nálatok, nem csak a történet és a zene, hanem a látvány szempontjából is egy igencsak grandiózus előadással készültök. Említsük is meg szerintem, hogy kik fognak ebben a darabban ezúttal közreműködni.
2: Nagyon-nagyon sokan. Kezdjük mondjuk a tánckarral, a Széchenyi produkciónak a tánckara, akik mögénk álltak. Tóbis Titus, aki szlovákiai működésemkor, amikor a Thália Színháznak voltam a művészeti vezetője, nálam kezdte a pályát, most már híres operaénekes, időközben kikileng idézőjelbe könnyebb műfaj felé, tehát a musicalek felé, tehát ő Szlovákiából érkezik. Tomori Pált, török újhelyi Tamás játsza, második Lajost, Krajnik Balog Gábor, Máriát, Pacskó Dorka, Kanizsai Dorottyát, Nádasi Veronika, Szapolyai Barabás Kis Zoltán, és játszik még Bács Péter, Imre Szebasztián, Bardóczi Attila, Petőc András, Kósa Zsolt, Komárom Német János, Hartwig Benjamin, Olá Vince, biztos ki fogok hagyni valakit, úgyhogy elnézést kérek előre is. A koreográfiát Széchenyiné Plesovszki Petra és Széchenyi Krisztián jegyzi, és van a mazsorett csoport, a pécsi mazsorett csoport, akik dacára annak, hogy egy mazsorett együttes, nagyon szép és komoly feladatokat látnak el már évek óta a mi előadásainkban.
1: Már az esti fények közepette a Mohácsi Deák téren lesz látható a Fekete Vőlegények című ősbemutató, tehát augusztus 30-án. Szerinted alapvetően mit ad hozzá élmény szempontjából is a szabadtéri előadás, különösen egy történelmi musical esetében?
2: Én szeretem azt, hogyha a történelmi darabok valamilyen módon kötődnek a helyszínhez. Az Egri csillagok ugye az Egri várban játszódik, és ott is játszuk. A Zrínyi 1566 Szigetváron, a Sárkány szív Orfűn, ahol számtalan sárkányhoz kapcsolódó hely van. Így kézenfekvő, hogy Mohácson bemutatni fekete vőlegényeket, egy mohácsi történetet, az nagyon felemelő azon a helyszínen játszani színházat, ahol ez valójában megtörtént. Ezek mindig olyan pluszt adnak az előadáshoz, amik megemelik, alátámasztják, segítik a produkció befogadását.
1: Egy kis ajánlásként így a beszélgetésünk végén, mit mondanál, milyen fontos útravalót, üzenetet vihet haza a néző az előadás után, aminek köszönhetően esetleg másként tekint majd a magyar történelemnek erre, hát igen, csak gyászos eseményére.
2: Gyerekkorom óta bánkottam a magyar széthúzás miatt, és mindig azon voltam, hogy ezekben a történelmi darabokban kihangsúlyozzam az összetartozás, az összetartás fontosságát. És ebben a Mohácsi előadásban azt hiszem, ez nagyon erőteljesen kiemelkedik.
0: Moravec Leventével, a Fekete vőlegények című történelmi musical írójával és rendezőjével Szent Imrei Kristóf beszélgetett. A Mohácsi tragédia 500. évfordulójára készült, ingyenesen látható előadás augusztus 30-án vasárnap este 20 órakor várja az érdeklődőket Mohácson a Deák téren.

0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az Akvarellt. Ebben az évben talán a legnagyobb büszkesége lehet az egyházunknak a saját szűkös költségvetéséből pompásan megújított nagy jelentőségű esztergomi keresztény múzeuma. Az egykor vatikáni mintára létrehozott egyházi gyűjtemény megújult tereiről, annak átadásakor szóltunk. Ez a július 7-i Akvarell műsorunk is visszahallgatható, de Szerdahelyi Csongor azóta bővebben teremről teremre is bejárta a kiállítást az intézmény igazgatójával, Koncsek Ildikóval, és egy kis hangzó riport sorozatot indított útjára a felvételből, amelynek most adjuk közre harmadik befejező részét.
1: A harmadik terembe kerültek most azok a tárgyak, ami korábban az első kettőben voltak, a középkori magyar, osztrák, német, és egy kicsit később majd a német-alföldi szárnyasoltárok és azoknak a töredékei. Az volt a célja ennek a kiállításnak, hogy ezeket a festményeket már ne csak táblaképként a falon mutassuk be, hanem lehetőleg térbe is állítsuk, hiszen ezeknek az egykori fatábláknak mind a két oldalát festették, próbáljuk érzékeltetni, ahol már lehet, hogy hogyan lehet rekonstruálni ezeket a később szétszedett darabokat. Sarkadi Nagy Emese kolléganőm, aki a múzeum munkatársa, ő már évek óta csak ezzel a gyűjteményi résszel foglalkozik, és nagyon sok új tudományos felfedezést tett, amely a művek eredetéről, az eredeti rendeltetéséről, illetve az összetartozásukról egyre többet mond el. A terem közepén egy külön egységben látjuk a Garam Szent Benedeki kolostorból származó nem csak egy szárnyasoltárt, hanem többet is, 5 szárnyasoltár került ide a múzeumból. A szerencsétlenségünk az, hogy ezek már a 19. századra, amikor Ipoly Arnold a saját területéről, a saját főegyházmegyéje területéről ezeket begyűjtötte, talán még épp a megsemmisülésük előtt, akkor már ezek használaton kívül voltak, de még megmaradtak, vagy beépítve egy barokk oltárba, vagy egyszerűen darabokra szedve itt-ottam ott megtalálták a kolostorban, és ezeknek a rekonstruált oltároknak a töredékeit látjuk ezen a kiállításon, de kiváló és nagyon jelentős darab közöttük a kolozsvári Tamás féle szárnyasoltár, amely azért érdekes, most a jelen kiállításról még kimaradt, mert nem tudjuk még pontosan rekonstruálni, de meg fogjuk oldani a 19. század végén, vagy 20. század elején elpusztult predellát, az alsó részt, ami egyébként megvolt hozzá, csak akkor tűzütött ki a múzeumban, és akkor sajnos az a predella elpusztult, de egy fényképfelvétel alapján rekonstruálható. Ez azért fontos, mert ott rá volt írva, hogy ki az alkotó, és hogy mikor készült. Onnan tudjuk, hogy Kolozsvári Tamás 1424-ben festette, még a megrendelő nevét is tudjuk, Petős fia Miklós, és azt is tudjuk, hogy Zsigmond udvarában is működött, egy Bencés volt, aki a budai vár királyi kápolnájának volt a papja. Az is érdekes, hogy jól felismerhető a római százados képében a szárnyasoltár
2: első
1: ábrázolása, maga Zsigmond király és német-római császár, annak a kornak a legnagyobb hatású uralkodója.
2: Jönnek a gyerekek, de talán átvonulnak, meglátjuk, és hát az urkoporsó.
1: Címereket tartanak a gyermekek a kezükben, hiszen egy címerekkel foglalkozó kiállításon vettek részt, illetve jelképekkel foglalkoztak, amiket a saját személyiségükre is tudtak alkalmazni, vagy akár a családjukra.
2: Urkoporsó áll a terem közepén, felvidékről.
1: Ez egy egészen különleges darab, ugyancsak a Garam Szent Benedeki műtárgy együttes része 1480 körül, tehát Mátyás király uralkodása idején készült. Mátyás volt az, aki egy kicsit fellendítette, vagy segítette fellendülni ennek a kolostornak a zarándok életét, hiszen egy szent vérerekét ajándékozott a kolostornak. Ennek a tisztelete is megnyilvánul műalkotásokon, de ami a leglátványosabb része annak a passió körüli kultusznak, amit Garam Szent Benedeken létrejött, ez a kerek kereken mozgó nagyméretű szarkofág, amely nem csak egy szarkofág minden oldalán domborművekkel díszítve, hanem a tetejére ráül egy gótikus kápolna formájú felépítmény, melyet körben a 12 apostol szegélyez.
2: Úgy tűnik nekem, hogy a szent jobb ereketartóját erről másolták.
1: Többek között igen, mert nagyon sok művészt megihletett ez a forma. Erekjetartókat készítettek ilyen egyterű gótikus kápolna formára, mere egy sátortető borul.
2: Amit most itt körbevesz minket, mind Garam Szent Benedekről van?
1: A terem középső részében igen, és innen tudunk nagyon szépen kipillantani, ahol most állunk ebből a szögből, egyszerre tudjuk látni a Garam Szent Benedeki emlékeket, és az esztergomi királyi, később érseki várat. Az áttetsző rolók, azok megvédik a műtárgyakat a kívülről beérkező káros fénysugaraktól, de a tekintetünket nem korlátozzák, és így egyszerre láthatjuk a magyar középkor festészeti alkotásait és az építészetet.
2: Minden terem a vár fele tekint.
1: Az épületet úgy alakították ki, hogy az utcafrontra néznek a gyűjtemények, hiszen itt nem csak a Keresztény Múzeum kapott helyet, mi a teljes második emeletet uraljuk, de az első emeleten Primási Levéltár és a Simor Könyvtár is helyet kapott, tehát több kulturális intézményt helyezett el itt az alapító. A Dunai oldalon pedig az ő szobái, illetve a többi az épületben lakó kanonok vagy más papi személyek kaptak helyet azon a területen. A alattunk levő szinten reprezentatív tereket találunk, ez egyelőre még nem látható, reméljük, hogy a jövőben majd ezeket is meg tudjuk mutatni a látogatóknak, gyönyörű fogadóterek, tárgyalók, illetve egy nagyon szép tükörteremnek vagy márványteremnek nevezett étkező. A 19. századi enteriőrökben is Simor által gyűjtött festmények tekinthetők meg.
2: Ballagjunk tovább. Egy szakrális kályhát látunk.
1: A kályha az iparművészeti gyűjteményünk része, a 16. század közepéről, második feléből származik. Egy fajansz kályháról van szó, egy késő reneszánsz darab, ami egy salzburgi műhelyben készült. Annak az iparművészeti gyűjteményünknek a része, amelyet San Marco Nácó gyűjteménynek nevezünk, egy Magyarországról származó bánáti, igen gazdag és művel családból származó hölgy ment feleségül, míg a 19. század közepe után egy nápolyi hercegi családból származó ifjúhoz, aki hamarabb hunyt el, mint a feleség, és a feleség aztán visszaköltözött Magyarországra, itt jótékonykodott, és többek között a gyűjteményét az esztergomi Keresztény Múzeumra hagyta, mely így 1926-ban érkezett meg ide.
2: Érdekes, és mindig törtem a fejem, hogy ki lehet, de nem néztem utána. Van egy San Marco utca a harmadik kerületben, lehet, hogy erről a családról van elnevezve.
1: Ez pontosan erről a házaspárról, ugye a híres Szőlő utcai.
2: Abban párhuzamos utca.
1: Eredeti otthon, azzal párhuzamos utca, de ő a Szőlő utcára nyílik az a templom, amelynek az altemplomában.
2: Jó pásztor nővérek a templom volt az, és ilyen lányanyákat, meg nehéz helyzetű lányokat mentettek.
1: Ezt a jószándékú női szerzetes rendet éppen Nácó Miléva Anna telepítette le Magyarországon. Az ő segítsége kellett ahhoz, hogy meg tudjanak itt telepedni, és ezért ők ott is temetkeztek mind a ketten az altán.
2: És hát egy mesekönyvet láttunk a kályha különböző kazettáiban.
1: Ószövetségi jeleneteket láthatunk rajta, Sámson történetét, Tóbiás történetét, és itt elől egy igazán bájos Éva teremtése.
2: Oldalborda, igen, kinő az Ádámból, ugye?
1: Igen, Ádám épp

0: Mester 4 kávária jelenetét. Emes Mester ezen művei, a Keresztény Múzeum talán leghíresebb darabjai, hiszen az oltáról sokat tudunk, azt tudjuk, hogy egy selmezbányai főoltáról van szó, más múzeumokban, illetve ott a selmezbánya melletti egyik faluban egy-egy tábla ott maradt, de itt nekünk 4 van egyszerre, és a híres monogram a feltámadás tábla alsó részén található, amely mellett az M és az S betű mellett az 1506-os dátumot is kiolvashatjuk.
1: Bakócz Tamás ideje.
0: Így van.
1: Szintén Simor vagy Ipoly, kinek köszönhető?
0: Ez egy későbbi, ez már múzeumi szerzeményezés, hiszen amikor létrejön egy gyűjtemény, akkor már maga a múzeum is, a múzeum vezetői vagy szakértői is hozzájárulhatnak a gyarapításhoz. Ezek már általában egyedi szerzeményezések, hiszen a későbbiekben már nincs akkora lehetőség a múzeumnak, hogy akár egy egész hagyatékot megvásárolhasson, de egy-egy darab azért napjainkig is bekerül a gyűjteménybe.
1: Az önigazgatóság alatt is van gyarapodás, ilyen szempontból is?
0: Igen. Középkori tárgyak kevésbé, de újkoriak, igen, legújabb koriak az időszaki kiállításunkhoz kapcsolódóan gyakran hagynak itt alkotók, műalkotásokat, illetve pályázatok révén is szereztünk meg jelentős szakrális témát feldolgozó műveket.
1: Az időszaki kiállításról, ami most látható, arról szóljon, és milyen tervek vannak a tarsolyukban?
0: A mostani időszaki kiállításunk Atlasz Gábor műveit mutatja be, egészen konkrétan egy keresztút sorozatot, amely a felvidéki Nagytúr településre készül, az ottani plébánia rendelte meg a művésztől, aki Magyarországon ugye meglehetősen ismert alkotónak számít, és ennek a keresztút sorozatnak egy korábbi változata a Széher úti Ferences kórház kápolnájában látható. Ez annak egy újabb verziója, nagyobb méretben, nagyon szép munkákról van szó, és ez az egyik teremben látható, a földszinten, a másik teremben pedig Atlasz Gábornak egyéb munkáit láthatjuk.
1: És mivel a tarsolyban, a tervek között, vagy a vágyak között?
0: Az első vágyunk az, hogy most tényleg rendezzük ezt az állandó kiállítást, egy-két kiegészítést még teszünk hozzá, még bizonyos technikai változtatások szükségesek lesznek, de a hatos teremben, illetve a folyosón, ahol most az iparművészeti gyűjtemény, illetve a 19. és a 20. század látható, ott mindenképpen már jövőre fogunk akár időszaki kiállítást rendezni, akár a saját anyagunkból egy másfajta válogatást is bemutatni, azért, hogy a múzeum sokoldalúságát is érzékeltethessük, illetve kielégítsük a látogatóknak azon vágyát és a művészettörténet szakma vágyát is, hogy egyre többet mutassunk meg a raktári anyagból is.
2: Koncsek Ildikóval, a Keresztény Múzeum igazgatójával Szertahelyi Csongor beszélgetett.

0: Az akvarell hátralévő perceiben kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: Két napos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron püspökre, születésének 130. évfordulóján, augusztus 28-án és 29-én szülőfalujában, a székelyföldi Csíkszentdomonkoson. Tájékoztatta az MTI-t a helyi Márton Áron Múzeum. A néhai erdélyi püspök örökségét ápoló egyesület és múzeum a gyulafehérvári római katolikus érsekséggel, a helyi polgármesteri hivatallal és katolikus plébániával közösen szervezi meg a rendezvényt, melynek díszvendége Gian Piero Gloder érsek, Románia apostoli nunciusa lesz. A szervezők emlékeztetnek, hogy a 130 éve született nagy hatású egyházi elöljárót és társadalomszervezőt kiemelt elismerés övezi. Románia parlamentje az idei évet Márton Áron évvé nyilvánította, elismerve, hogy életpéldája és embersége az egész ország számára követendő. Augusztus 28-án, a püspök születésnapján tartják a 15. Márton Áron konferenciát. Másnap, augusztus 29-én pedig ünnepélyes zarándoknapra, szentmisére, előadásokra és kulturális programokra várják a püspök hiteles életpéldája és máig érvényes tanítása iránt érdeklődőket. Gian Piero Gloder apostoli nuncius a fiatal kutatókat felvonultató konferencián is jelen lesz, majd a másnapi ünnepi szentmisén szentbeszédet mond. A szentmise főcelebránsa Kovács Gergely gyulafehérvári érsek lesz. A tájékoztatás szerint az idei konferencia fő célkitűzése, hogy a fiatal kutatókat a jelenkori egyház és társadalom történet, ezen belül is Márton Áron püspök központi szerepének kutatására ösztönözze. Augusztus 29-én az ünnepi szentmisét követően Marton József tart előadást, ami kimaradt Márton Áron püspök életrajzából címmel a Zarándok központban. Délután pedig csoportos tárlatvezetések lesznek a Márton Áron múzeumban és a Csíkszentdomonkosi plébánia templomban, filmvetítések a Zarándok központban. Az alkalomból megnyitják a Bérmálás Szentsége Áron püspök közvetítésében című kiállítást, székelyruha kiállítás és folkműsor lesz, valamint Ne hagyd, hogy betörjenek címmel zenés-verses emlékestet tartanak Márton Áron püspökről. Szöllősi Mátyás kárpátaljai hétköznapokat bemutató fotóiból nyílt kiállítás Kolozsváron, Magyarország kolozsvári főkonzulátusának rendezvénytermében. Az Árnyékban címmel megvalósult tárlatot a Kolozsvári Helikon folyóirat és a főkonzulátus szervezésében Karácsony Zsolt főszerkesztő nyitotta meg, aki jelezte, hogy Szöllősi Mátyás szerzőként is jelen van a Helikon hasábjain, és képeihez történetek is tartoznak. A fotóművész elmondta, a Kolozsváron látható 20 portré csupán kis szelete a 2016 és 2022 között készült sorozatnak, és a tárlat címe, Árnyékban, a háborús fenyegetettségre utal. A képek zöme a háború kitörése utáni hónapokban készültek Beregszász régióban, Munkács és Ungvár környékén, és véleménye szerint a művészi és a dokumentarista fotózás között helyezkednek el. Szöllősi Mátyásnak az volt az elsődleges szándéka, hogy közel kerüljön a kárpátaljai emberekhez, és a történeteiket is megírja, melyek hozzátartoznak a képekhez. Ezek közül egy, tárca novella formájában, a Helikon honlapján is olvasható. A Zsámbéki Nyári Színház augusztus 28-án este 8 órára Nagy László és Szécsi Margit estre várja az érdeklődőket. A zenés olvasó színházi bemutató előadást Vecsei H. Miklós rendezésével, Gubik Petra, Juhász Anna és Tempfli Erik részvételével tekinthetjük meg most pénteken a Zsámbéki Zicsi kastélyban. A 6-9 éves korosztály számára kínál programot a Magyar Nemzeti Galéria szünetelő névre keresztelt foglalkozása most pénteken délelőtt 10:30-kor. A vakáció végi alkalmon Munkácsi nyomába eredve tartanak tárlatvezetést a gyerkőcöknek, akik olyan kérdésekre kapnak majd választ, hogy hogyan válhatott Munkácsi Mihály asztalos segédből világhírű festővé, vagy hogy miért ásít az ásítóinas, minek köszönhető, hogy a művész korai festményei a mai napig egyre sötétednek. Ezekre és még sok más kérdésre is választ kaphatnak a résztvevők, akik a kalandos tárlatvezetésen bejárják a galéria zegzúgos tereit. A 6-9 éves korosztály számára hirdetett tárlatvezetés időtartalma 45 perc, a gyermek mellett a felnőtt kísérőt is várják a tárlatvezetésre a Magyar Nemzeti Galériába, most pénteken, délelőtt 10:30-re. Szintén most pénteken, de a fertődi Eszterháza kastélyban nyit a Heidüneum Eszterháza Fesztivál az Orlandó lovaggal. A Heidüneum Magyar Régi Zenei Központ, amint ezt az MTI-vel közölte, negyedik alkalommal rendezi meg a Heidüneum Eszterháza Fesztivált, amelyen koncertszerű opera előadással, zenekari és kamaraestekkel várják a közönséget augusztus 28-a és szeptember 5-e között. A fesztivál egyik csúcspontja a nyitó koncert, amelyen a korábbi évekhez hasonlóan Joseph Haydn egyik operája, ezúttal a ritkán hallható Orlando Paladino hallható koncertszerű előadásban. A produkció szólistái között szerepel Cyril Dubois, Honé Martinez, Medgyesi Zoltán, Varga Tóth Attila, Ella Marshall Smith, Szélpál Szilveszter és Szutréli Katalin. Az Orfeó zenekart ezúttal is Vashegyi György fogja vezényelni. Az Eszterháza Fesztiválon továbbá többek közt Bősze Ádám fog Apolló szekerén címmel zenetörténeti sétát tartani, amelynek résztvevői betekinthetnek a kastély termeibe, és megismerhetik Joseph Haydn itteni sorsának vidám és szomorú pillanatait. A zárókoncerten pedig Haydn és kortársai, mások mellett Gaspar Fritz és Georg Alberberger művei csendülnek fel. Eszterháza a zenetörténet egyik ikonikus helyszíne. Joseph Haydn csaknem 3 évtizeden át szolgálta az Eszterházi udvart, ahol életművének számos meghatározó alkotása született. A Heidüneum fesztiválja ezt a kivételes örökséget kelti életre idén is, augusztus 28-a és szeptember 5-e között. A korhű hangszereken megszólaló művek többsége ugyanabban a történelmi környezetben hangzik fel, amelyben egykor megszületett.
0: Kedves hallgatóink, kultúrmorzsák rovatunk, s egyúttal a mai akvarell véget ért. Köszöni figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta és Tóth János András szerkesztő nevében is, a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Haydn D-moll szimfóniájának részletét a Magyar Kamarazenekar szólaltatta meg. 15 óra 50 perc műsorajánlóval folytatjuk adásunkat. Itt ül mellettem a stúdióban Sáy András, a 17 óra 5 perckor kezdődő kerengő szerkesztője, aki a mai adás témáit fogja a hallgatók figyelmébe ajánlani, és hadd vezessem be az első témát azzal, hogy szerintem ez mindenkit érint. Tehát egy olyan témát találtál, amihez szerintem mindenki tud kapcsolódni.
1: Na most akkor tehetek fel ilyen keresztkérdéseket? Azt fogom kérdezni a hallgatóktól, mintha tőled kérdezném, hogy ön, kedves rádióhallgató, hány baráttal rendelkezik? Hány barátja van? Olyan, akit felhív éjszaka, hogy jaj, elakadtam az országúton, defekt, nincs telefon, nincs térerős, tudsz jönni? És erre azt mondja, hogy jövök. De ami az érdekes adat, a magyar lakosság 20-25%-ának egy barátja sincs. 20, tehát negyede, 25-e.
0: Ez nagyon magas szám,
1: nagyon
0: szerintem.
1: Durva. És persze meg fogom kérdezni, hogy egyáltalán mire jó a barátság? Tehát miért kellenek barátok? És persze barátság címszó alatt nagyon fontos. Nem azokra a lájkolós barátokra gondolok, akik a különböző kommunikációs csatornákon bejelölnek, de egyébként fogalmuk nincs, hogy ki vagy, mi vagy, honnan jöttél, hanem az igazi húsvér barátokra.
0: Hát amit mondtál, akihez lehet segítséget fordulni.
1: Oda nyúlok, megcsípem, hogy itt vagy, és itt van. Szóval a barátság Petesné Dávid Beáta, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének igazgatója lesz a vendégem, aki erről a témáról több tanulmányt írt. Csányi Vilmost kérdeztem évekkel ezelőtt, aki azt mondta, hogy...
0: Etológus.
1: Etológus, aki azt mondta, hogy... Mert azt kérdeztem, hogy a barátságnak mik a jellemzői. Azt mondta, az első helyen említette a közös akciók. Tudnélik, hogy valamit közösen csinálunk, és úgy elgondolkodtam, hogy ebben van ráció, amikor valakivel találkozunk, akkor általában az az első kérdés, hogy utalunk arra, ami legutóbb történt. Hogy na,
0: emlékek akkor, felidézése, igen, emlékszel,
1: na,
0: amikor?
1: Igen, emlékszel, amikor ott csodrottál a Donán a csónakban, és arról volt, hogy megfulladsz, hogy aztán nem fulladtál meg, szóval...
0: És ott voltam én is mellette.
1: És ott voltam én is, de hát én csak a partról kiabáltam, hogy majd segítek, hogyha nagy baj van, de hát nem lett. Na, a másik dolog, amit említett, közös hiedelmek, hogy dolgokban hasonlóképpen hiszünk, vagy gondolkodunk, és aztán van ilyen, hogy közös konstrukciók.
0: Ez mit jelent? Hát,
1: szabályok, emlékek, amelyeket közösen építettünk fel. Hát mit tudom én, egy gimnáziumi történet, vagy én nem tudom micsoda.
0: Meg szerintem ez értékrend is lehet akár, nem?
1: Akár. Igen, majd megkérdezem a vendégemtől, és akkor vannak ilyenek, hogy a csoporthoz való hűség, hogy hűségesek vagyunk. Persze az a vicc, hogy a legjobb barátokból lesznek a legjobb ellenségek, de ezt csak zárójelben mondom.
0: De van ilyen tapasztalatod?
1: Nincs, nekem talán nincs. Most hirtelen ért a kérdés, de azt hiszem nincs, de mondjuk a gazdasági életben lehet mondani példákat, most nem mondom azokat a sportcipő márkákat, amelyek tulajdonosai azért virágoztatták fel az üzletet, hogy a másikkal kiszúrjanak és még jobbak legyenek.
0: Igen, de itt azért én megkérdőjelezném a barátság valódiságát.
1: Hát,
0: a korábbi időpontban, de értem, igen, amit mondasz.
1: De hát lehet mondani a Márai regényt, azt hiszem az a cím, hogy a gyertyák csonkigégnek, ahol akárhogyan is, hát az élet értelme az egyik ember számára az, hogy a másik alá borsot törjön, az orra alá. Na, szóval barátság, ez
0: kicsit
1: az első.
0: Komplexebb volt nekem az a történet, de igen.
1: Hát, jó, hát most rádióban vagyunk. A rádió maga az egyszerűsítés. A rádió az nem olyan, mint az írott szó, mert a szó az elszáll, az írás megmarad. Na, akkor
0: a rádióműsor meg mégis megmarad.
1: Hát, a rádióműsor nagyon érdekes. A múltkor egyszer, most ezt nem kezdem el, de lényeg az, hogy egyszer szembeütköztem egy másik rádióadón egy olyan műsorral, amit én készítettem annak idején, és furcsa volt. Na, a második, ez volt, tehát barátság 17 óra 4 vagy 17 óra 5 perctől. És aztán Németország 17 óra 30 perctől. A dolog lényege, hogy láttam egy Trabantot. Egy Trabantot a Balatonnál. És olyan volt ez, mint a régi időkben. A régi
0: egy
1: időkben
0: ilyen régi Trabantot láttam.
1: Olyan régi, igazi Trabantot láttam a Balatonnál, tehát kb. 50 éves lehetett. De nem ez volt a főpoén. A főpoén az volt, hogy úgy megnéztem, és akkor ott láttam a hátulján az országjelzést. ami úgy szólt, hogy DDR, vagyis Német Demokratikus Köztársaság, Deutsche Demokratische Republik.
0: Régi Trabant lehetett.
1: A régi Trabanton rajta. Na most, na de hát ez egy szépen karban tartott, felújított, tehát, tehát ez nem olyan volt, hogy előszedték a fészerből, és ott rajta ragadt. És akkor azon gondolkoztam, hogy ezt miért? Hogy ez valami geg, vagy vicc, vagy nosztalgia, vagy minden egyszerre? És az érdekes a dologban az, hogy Németország nem tudom hány évvel a német újraegyesítés után még mindig részekre szakadt. A keleti ország rész, az egykori NDK még mindig más, mint az egykori NSK, az egykori nyugati ország rész, és ez megmutatkozik bizony a párt preferenciákban is. Tehát politikáról is szó lesz, hogyan alakul a helyzet, tartományi választások lesznek szeptemberben, és nagy kérdés, hogy az AfD-nek nevezett Alternative für Deutschland, vagyis Alternative Németországnak nevű párt, az eljut-e odáig, hogy kormányt alakít egy tartományban. Németország tartományi állam, tehát, vagy szövetségi állam, tehát különböző tartományok vannak, és a nyugati elit az még mindig tartani tudja-e majd azt a tűzfalnak nevezett valamit, aminek az a lényege, hogy az AfD-vel semmit.
0: Hát de, igen, ez egy nagy kérdés most, hogy az AfD jövője hogyan alakul.
1: De az is nagy kérdés egyébként, hogy milyen a demokrácia. Tehát ha adva van egy párt, a német demokrácia az egy minta. Hát az, ha szeretnénk oda eljutni. Majd Prőle Gergely, aki a vendégem lesz, az majd mondani fogja, állítom neked, hogy mondani fogja azt a mondatot, hogy azért szeretnénk mi egy olyan demokráciát, mint amilyen a német. Biztos mondani fogja, majd a kedves hallgatók emlékezzenek rá. De ha egy ilyen mintademokrácia egy a lakosság széles rétegeinek támogatását bíró pártot következetesen elutasít, akkor az milyen demokrácia? Ez maga a demokrácia halála? Na, ezeket úgy lehet mondani, az jól hangzanak, a demokrácia
0: mondatok,
1: halála.
0: Igen.
1: Tehát ez olyan címlapra való, és akkor nagy kérdőjes. Na mindegy, nem tudjuk. Mindenesetre Németország lesz a példa, és még egy megjegyzés, Németország, mintha fegyverkezne, arról szólnak a hírek, hogy Németország fegyverkezik, abból mindig baj lett. A németek a nagy politikával foglalkoztak, meglátjuk, Prőle Gergely a vendég, tehát Kerengő 17 óra 4 perctől és 17 óra 30-tól hihetetlenül izgalmas lesz.
0: Sejj András, köszönöm.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kellen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az ukrajnai rendezésről tárgyalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Paul Richard Gallagher címzetes érsek a Vatikán államtitkárságának államközi kapcsolatokért felelős titkára kedden Moszkvában, adta hírül az MTI. Lavrov a közös sajtótájékoztatón elmondta, Oroszország megerősítette hajlandóságát a Vatikánnal való együttműködésre az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, egyebek között a gyermekügy kérdésében. Gallagher érsek közölte, a Vatikán kész bármilyen jó szolgálati segítséget megadni annak reményében, hogy az ukrajnai fegyveres konfliktus békésen rendeződjön. Hétfőn kezdték el utalni az iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét, tájékoztatta a miniszterelnökség az MTI-t. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint. A Magyar Államkincstár a pénzt a családi pótléktól elkülönítve utalja, vagy postán kézbesíti. A második, szintén 50 ezer forintos részletet novemberben kapják meg a jogosultak iskoláztatásra fordítható utalvány formájában. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött, jelentette be a jegybank kedden. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Legutóbb júliusban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 5,75%-ra. A mostani csökkentés megszakítás nélkül a harmadik 25 bázispontos jegybanki kamatvágás az idén. Legutóbb 2022. áprilisában volt e szint alatt a jegybanki alapkamat 5,4%-on. Tervezett karbantartás miatt rövidebb útvonalon csak a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem megálló között jár a 4-es metró. Vasárnap üzemkezdettől délig, közölte a Budapesti Közlekedési Központ kedden az MTI-vel. A Kelenföld vasútállomáshoz vonattal érkezőknek, vagy onnan vonattal indulóknak azt javasolják, ebben az időszakban a déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan a belváros az M2-es metróvonal, az M2-es metróval könnyen elérhető. Augusztus 22-én Varga László kaposvári megyés püspök szerpappá szentelte Mikó Gábor László pap növendéket a török koppányi alexandriai Szent Katalin templomban, tudatta a Magyar Kurír. Az ünnepi szentmisén a pap növendék, valamint Kretovics László áldozó pap fogadalmat tett a Szent János apostolról és Remete Szent Párról nevezett közösségbe. Balázs Béla kaposvári megyés püspök 1996. október 1-jei hatállyal alapította meg a Szent János apostolról és Remete Szent Párról nevezett közösséget, mint egyházmegyei jogú Krisztus hívők hivatalos társulását. A főpásztor prédikációja elején elmondta, Balázs Béla püspök úr egyszer, miután meglátogatta a monostort, azt mondta, csodát láttam Somogyban. Aki elfogadja a magányt és Istennel tölti be azt, az soha nem marad egyedül és képes lesz az egyedül létre, hangsúlyozta Varga László megyés püspök. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Kozma utcában a Jászberényi út felé a körforgalom után. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot. A Hősök terétől a Váci út felé akadozik a haladás. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Erős a forgalom a budai alsórakparton a Petőfétől az Erzsébet hídig, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Szél-Kálmán tér környékén, illetve a Rákóczi úton az Asztória és a Blahalújza tér között. Rebbenszki Gergő, BKK Info.

0: Végül az időjárásról. Napközben délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. Hazánk délnyugati-nyugati felén előfordulhat szorványosan zápor, a déli megyékben néha zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 17 órakor lesz. Koszorúk. Emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
1: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégemet, Borbé László írót, újságírót, a Magyar Művészeti Akadémia munkatársát. A 100 esztendeje született Hernádi Gyula Kossuth-díjas író emléke előtt szeretnénk tisztelegni ma. Borbé Lászlóval a közelmúltban Gyurkovics Tiborról emlékeztünk meg itt a Magyar Katolikus Rádióban. Hernádi és Gyurkovics jó barátok, valamint szerző és szerkesztő társak voltak a Lyukas Óra folyóiratban, aminek most te vagy a főszerkesztője, Laci. És mindketten úgy tudom, szeretettel és nyitottsággal fogadtak téged, mint ifjú kezdőt, jövendőbeli kollégát.
2: Nagyon szépen köszönöm, Katalin, hogy itt lehetek, és akkor most beszélhetek Hernádiról is, de nem lehet úgy, hogy a Gyurkovics ne legyen benne. Örömmel beszélek róluk, meg a Lyukas Óráról, meg a Katolikus Rádióban, pláne mert hazajövök, amikor itt vagyok, és most, hogy készültem, mert azért fölkészültem, mert vannak anekdóták, meg emlékek, de utána kellett olvasni nagyon sok dolognak, én beszéltem hozzájuk, és majd talán el tudom mondani, hogy hogy értelmeztem, amit válaszoltak. Két remek ember, de most Gyulára fogunk fókuszálni, mert 100 éves lenne augusztus 26-án.
1: Nekem is vannak személyes emlékeim Hernádi Gyuláról. Többször is volt hozzá szerencsém mikrofon előtt, de az utolsó találkozásunk nem stúdióban, hanem a Szent János Kórházban történt. Ott az urológián egy kis külön szobában feküdt, amelyet az osztálynak az akkori igazgató főorvosa és neves professzora Vabros Géza több alkalommal is nagy művészek rendelkezésére bocsátott. Például I.S. Gyula és Ferenczi Béni is voltak ennek a szobának a lakói. Az élő műsort Szigeti István zenei szerkesztővel készítettük. Az elején megkérdeztem Hernádi Gyulától, hogy van, hogy érzi magát a mester, mire azt felelte, uréteri hangulatban. Ezen aztán mindjárt jót nevettünk. A remek humora és az imponáló műveltsége sosem hagyta őt cserben, még a nehéz időkben sem.
2: Kiváló humora volt, és ráadásul az ő külseje. Tehát egy nagyon elegáns úr volt, még a betegséget is egy hihetetlen eleganciával, belső tartással viselte. Ugyanakkor megvolt ez a néma filmekben volt a Buster Keaton, tehát aki a
1: faarcú,
2: tehát ő a faarccal mondta bele a legkomikusabb és legröhelyesebb vicceket, mert tudta, hogy nem szabad nevetni. Nem úgy, mint az írótársai, a Gyurkovics, Szakony és a többi, akik elnevették magukat közben, mert így tudta, hogy jobban hat. És egy nagyon mély életlátása volt, és azt is tudta, hogy ez egy abszurd világ, amiben mi élünk, és ezt humor nélkül nem lehet megélni, túlélni, semmit
1: elviselni.
2: Nem lehet csinálni enélkül.
1: Igen. Ez így van. A nagy közönség Jancsó Miklós filmrendező alkotótársaként ismeri leginkább Hernádi Gyulát, hiszen jó néhány világszerte nagy sikerű filmet készítettek együtt, az Oldás és Közéstől az Allegro Barbaróig. Állítólag Nemeskürti István hozta össze őket, mondván, hogy van egy fiatal író, aki a munkás élet témáit dolgozza fel, és ez jót tenne Jancsónak, hogyha ők találkoznának és együttműködnének. Aztán persze rövid úton kiderült, hogy Hernáditól mi sem áll távolabb, mint az, hogy munkás író legyen, és nagyon jó alkotótársak lettek. A filmográfiája egyébként is nagyon gazdag, nem csak Jancsónak, hanem Mészáros Mártának, Szinetár Miklósnak és sok más rendezőnek is írt forgatókönyvet, sőt volt, amikor színészként is közreműködött a filmekben. Általában véve azt lehet rá mondani, hogy nagyon termékeny szerző volt. Hát én alig győztem olvasni a hosszú listát a Wikipédiában a neve mellett. És mint közkedvelt társaságbeli ember nagy tréfamester is volt, ahogy elmondtad, faharccal mondta a legabszurdabb képtelenségeket, csak úgy, mint Gyurkovics Tibor, aki viszont nevetett is hozzá. Hasonlóképpen játszottak egymással, én úgy gondolom, mint annak idején Kosztolányi Dezső és Karinti Frigyes.
2: Igen. Minden reggel 9 és 10 között a Hernádi felhívta a Gyurkovicsot, hogy meghalunk, tudod. Na most nekem az első, amikor bemutattak a Kecske utcában nekik egy író-olvasó találkozónak, az volt az első, hogy majd én majd bemegyek, meg szerkeztek, jó-jó. Egyből lettem valaki, tehát ugye valaki, aki fölhívná a Gyulát minden reggel 9-kor és szóval tartja. A Gyurkovics megmondta, hogy ez csak fél óra, mert addigra ő elmegy hazúról, és most időben olyan 2000-ben vagyunk, akkor még nem volt nagyon ez a mobiltelefonos, valamik voltak ezek a féltéglányi dolgok.
1: Bunkofon, igen, nem volt ilyen mániákus dolog még az
2: okostelefonozás. Nem lehetett úgy utolérni a másikat, és akkor szóval kellett tartani. Tehát ez mindig ilyen interjúszerű
1: dolgok
2: voltak.
1: Akkor te voltál a telefonügyeletes?
2: Én voltam a telefonügyelet, hogy Gyula most akkor hol tart a Karádi Katalin regény, vagy amit éppen írt, vagy a Jézáról a könyv. És akkor mindig mondta, hogy most már fejezzük be a beszélgetést, mert a Tibor meg fog sértődni, hogy nem hívja. Tudtam, hogy nem fog megsértődni, mert a feladat, a küldetés lényege erre irányult, hogy tartsam szóval. És egyszer volt egy olyan helyzet, hogy én még riporter voltam, és jártam be a börtönbe. És a Gyurkovicsot felhívta a Hernádi ilyen 9 után 5 perc, és a Tibornak leesett, hogy a gépezetbe egy homokszem bekerült. És akkor beszél, ma meghalunk, Kosztolányi, Karinti, ma meghalunk, tudod, mire megint kezdődött.
1: A szokásos.
2: Igen, és akkor telefonált hozzám a Gyurkovics, és most nem emlékszem, hogy vagy a lányom vette föl, vagy az anyósom, de az ott igen, a Laci börtönben van. Na, akkor kész. Nem tudták, hogy akasztak, hogy ilyen fiatal író, szeretnék, meg jó lesz nekem. És akkor délután találkoztunk egy könyvbemutatón, és akkor csak rám nézett a Gyurkovics, Hernádi, és hozzá kiengedtek. Jó, ne beszélj róla, ha nem akarsz. Kezdődött ez, hogy én miért járok oda, hát mert riporter, és akkor ott kiderült, hogy rengeteg történetem van, meg még a sportújságírásból, meg színészek, és akkor, hogy hát én próbáljam ezt meg szépíróként megfogalmazni, és ez jutott el odáig, hogy most már szerkeztem azt a lapot, aminek az író-olvasó találkozóján megismerkedtünk most már 20-valahány éve.
1: És most szerkesztek egy... jelent meg
2: hát
1: már.
2: Sok kötet jelent meg, hál' Istennek, meg felülről azért érzem, hogy a más világból onnan felülről segítenek, és most a szeptemberi lyukasórában ott lesz a lyukasórában a 100 éves Hernádi tiszteletére. Hát nem külön szám, mert a külön szám az Albert Camus lesz, de a Gyuláról is, tehát körülbelül a lap harmada. Pósa Zoltán ír róla tanulmányt, aki a monográfiát jegyzi Gyuláról, Gyulának korai versei, novellái, amik egészen mások, mint a Jancsónak írt forgatókönyvek, tehát realista, olvasható. Benne lesz Domokos Mátyásnak a Kiáltás és Kiáltás című regény kapcsán készült beszélgetése Gyulával, aminek az Ég bútorai lett volna a címe, de nem engedték megjelenni, mert egy ávósról szól, úgyhogy mindent nem mondok el, mert hát, ha hadd valaki kézbe veszi is a lapot. Tehát nagy szeretettel emlékezünk rá ott abban a körben is.
1: Eszembe jutott, hogy a mai kortárs irodalmi életből szinte teljesen hiányoznak az ilyen apafigurák, mentorok, mesterek, akik köré oda gyűlhetnének a fiatalok. Hát hiszen Hernádit is nem kisebb költők biztatták, mint Pilinszky János és Vörös Sándor, ugye a legnagyobbak abban a században. Az irodalmárok aztán különösen a halála után elkezdték rendszeresebben feldolgozni az életművet. Említette is, hogy kis monográfiát írt róla Pósa Zoltán, megjelent 2 remek emlékkönyv is, és aztán a leánya Hernádi Kriszta kánonon túl aparegénybe emelte Hernádi alakját. Egy röpke visszapillantás az életére, az édesapja főedző volt Pannonhalmán, de ő nem ott járt középiskolába mégsem, hanem Győrben a bencéseknél érettségizett, és már medikus volt, orvostanhallgató, amikor Leventeként szovjet fogságba került, és 2 évet töltött a gulágokon. Aztán hazatérvén egy idő múlva közgazdásznak készült, de tulajdonképpen egyik felsőfokú tanulmányt sem fejezte be. nem szerzett diplomát, viszont mindig vonzotta a színház, a film, a művészet, és nem véletlen, hogy dramaturg lett. Az életének a legnagyobb részében ez volt a kenyérkereső foglalkozása. Valószínűleg azért vonzódhatott ennyire a filmhez és a drámához, mivel az ő prózaírói látásmódja is ilyen volt, amilyen a filmekhez meg a drámákhoz kell.
2: Filmszerűen fejezte ki, jelenetekben gondolkozott mindig. Nála nem olvasni azt, hogy a hősnek eszébe jutott, mire gondolt, milyen lelki, pszichés állapota volt, a cselekvéseken keresztül derül ez ki, illetve a környezetnek a leírásán. Ami nagyon érdekes, mert a környezet leírásába előbb-utóbb bevitte ezt a szürrealista, metaforisztikus stílust, ami kicsit nehezen olvasható, értelmezhető. Tehát az ég bútorai egymásba nyílnak, megszakítják az eget, csurog lefelé a csillag, és akkor szóval ez olyan, az úgy nehéz ezt
1: ja, úgy... Salvador Dali is
2: olyasmi, igen, de nem utánzott, hanem ő ezt a saját egyéni stílusában fejtett. Tulajdonképpen ő a posztmodern szövegeknek egy előfutára volt, csak ő nem hagyta ki a mesét, a történetet, mert tudta, hogyha az nincsen, akkor semmi nincsen.
1: És akkor sokkal nehezebben olvasható is, ami meg az ember nem tud vele úgy azonosulni.
2: És a filmesek és a színházi rendezők, igazgatók pedig azért szerették, mert olyan ötletei voltak, ami másnak nem. Tehát ha Amerikában születik, akkor ezek a amit írta például a királyi vadászatban, hogy hazatér Magyarországra a trónörökös pár, de véletlenül lelövik őket a határon, és akkor helyettesítik dublőrökkel, akkor ők beleélik magukat, hogy ő a király és a királynő. Szebből millió olyan variáns van, ami...
1: Hollywoodi kasszasiker lehetett volna.
2: Pontosan, meg ahogy a Sherlock Holmes megírta, meg a Watson doktort, meg a hasfelmetsző Jacket, teljesen más.
1: Hogyha végignézzük a műveinek a listáját, feltűnő, hogy milyen nagy érdeklődéssel viseltetett az abszurd, a groteszk, a horror iránt. Ugye Frankenstein, Fantomas, Matahari és efféle műveket alkotott, Drakulát is említetted, hasfelmetsző Jack, prózák, illetve színdarabok. Határozottan szerette ő a meghökkentést, vagy pedig ez áradt belőle, és ez egy önkéntelen dolog volt.
2: Mert ezt imádta a meghökkentést, tehát ez gyerekkorától. Említettük, hogy közigazgatásban dolgozott az édesapja. Hogy ő író lett, az annak egy blama. Tehát ott ilyen családban egy fiú gyerek az orvos lesz, ügyvéd, hivatalnok, de ne író, szóval ez egy olyan
1: nehéz,
2: deviáns
1: dolog volt. Magyar közé meg
2: ráadásul nem is tudom, hogy volt-e ott állandó mozi, de az egyik első filmélménye az a King Kong volt, úgy emlékszem. Mm-hmm. És akkor az apja is mondta, hogy majd fiam, te majd ilyeneket akarsz írni, hogy ott a nagy majom ott tépi szét a mozdonyt, meg a szőkenőt, kisfiam, hát azért ne járasd már le apádat, anyádat. És akkor erre következett rá, hogy már az abszurdról beszélünk, hogy elvitték Krímbe, legalább 2 évre Levente volt, és akkor elhurcolták, és ott majdnem meghalt. Tehát az összes betegségen keresztül esett, vérhas, tifusz, meghaltak mellette, ott megtanulta, hogy mi az ember. Ő azért élte túl, mert tudott, megtanulta oroszul, kiváló nyelvérzéke volt, hiszen például az idegen nyelvek főiskolájára is járt oroszul, németül. Nem végezte el, tehát nem lett diplomája, de anyanyelvi szinten beszélt.
1: Meg az hát nagy műveltséget is szerzett, ugyancsak autodidaktát.
2: Látták,
1: módon.
2: Hogy ért, mert elkezdte az orvostudományi egyetemet, ért a, ugye, mert járt Korbonstanra, mert ugye meghökkent, és az is érdekelte, hogy milyen belülről az ember. Azt nem mondom, hogy orvos volt, de
1: szanitéts
2: volt,
1: igen.
2: Viszont amikor már haldoklott, mindent tudott a betegségéről. Saját orvosaival elbeszélgetett arról, hogy most mi a helyzet. Tehát ő tudta, képben volt. És a tulajdonképpen, amiket a Deszka Kolostorban az első kötetében, amit megír novellákban, ez a hadifogság, van egy olyan novellája, az a cím, hogy a gyilkos. Ebbe válik az ő abszurd szemlélete először ábrázolásá, hogy a számmal kellett minden reggel számolni neki, mint szanitécnek, és jelenteni, hogy hányan vannak a barakban. És elszámolta. És tudta, hogy ha nem jó, akkor, hát akkor őt elő fogják venni, és tulajdonképpen az, hogy hát uram, most mi lesz, talán titokban arra is gondolt, hogy hát mi lenne, hogyha már ott mindannyian haldokoltak, és mire bement az orosz tiszt, egy meghalt. És akkor az a vége a novellának, hogy hát akkor jó a létszám, és akkor kezdi el mondani a mi atyánkat. Tehát iszonyú megdöbbentő, amiken keresztül ment.
1: Traumák sorozata volt ez nyilvánvalóan mindenkinek, aki onnan élve megszabadult. Szokták a hasonló vonásokat kiemelni olykor a kortárs irodalomból Mándi Iván történeteivel. Én inkább Karinthy Frigyessel rokonítanám, ha pedig külföldi párhuzamot keresünk, akkor Alain Robb Grillének a filmjei és a regényei hasonló technikával dolgoznak, mint ahogy Hernád írt. Nem tudom, hogy jól érzem-e.
2: Jól, főleg a Mándi féle, mert a Mándi is egy olyan zárkózott, nagyon elegáns, csak ő neki a Csutak és a 8. kerület, tehát ez a Józsefváros. A Józsefvárosnak ő más arcát látta például, mint a Fejes Endre, de neki is megvan az alapélménye. Az igazságkeresés és az igazság utáni vágy, az a Mándinál ugyanolyan erős, mint a Gyulánál. Csak a Gyula eljutott odáig, hogy keresni lehet ezt, mint egy sziszifosz, de nincsen rá válasz. Tehát keresni kell, és akkor majd egyszer valahogy majd válasz helyett valami történni fog.
1: Egész életében küzdött az elmúlás gondolatával. Ebben szinte testvérek voltak Gyurkovics Tiborral. Egyikük sem tudta igazából elfogadni azt, hogy mindannyiunknak az a vége, hogy meg kell halni. Ezért üztek tréfát belőle. Igen. Hogy megszelídítsék valahogy.
2: Két nagyon mélyen istenkereső emberről beszélünk most, emlékezünk rájuk, holott a Gyula kimondottan eljutott néha odáig, hogy ezt tagadta, de nagyon érdekesen tagadta, mert nem azt mondta, hogy nincs. Gyurkovicsnak is megerősítette a Tibor, tehát hogy ugye nincs. És ez két különböző dolog, hogy valamire azt mondom, hogy nem, vagy azt, hogy ugye nem. Persze. Akkor magyarul a vanságnak egy ilyen indirekt konfirmációja, megerősítése. Vágytak rá, és nem tudták ezt az egészet kezelni. A Gyulának is volt egy nagyon érdekes, ő gyerekkorában megkapta a vallásos nevelést, és akkor egyszer mondta, hogy ült a fürdőkádba, és Pannonhalma, és akkor rálátott ott a kolostorra, és ahogy akkor eszébe jut, hogy az egész katekizmus, ez nem érdekes.
1: Nem megfelelő. Az a felséges látvány azért elbűvölte őt.
2: Persze,
1: is.
2: Meg ő megalkotta a saját metafizikáját, amiben hát ő volt az abszolútum. Aztán, hogy ebbe hogy lényegült át a halál pillanatába, azt reméljük, hogy úgy, ahogy a kegyelem van.
1: Készült róla egy portréfilm a Magyar Televízióban a 77. születésnapja alkalmából, Sipos András rendezésében. Hernádi Gyula 77 arca, ezt a címet viseli a film. Valóban ilyen sok arca volt?
2: Hát 77 szerintem nem volt, de sok arca volt, mert imádott élni, és mondta mindig, hogy a legnagyobb botrány a halál, hogy meg kell halni, és ő nagyon szeret élni, és mindenféle szerepet eljátszott, hát filmben is néha megjelent, de főleg ezek az írói, tehát akiket ő megalkotott, ezek a teremtményei mind szeretettel lényegült át mindegyikbe, a bűnösökbe is. Hiszen az rögtön az első elbeszélése a Péntek lépcsőjén, tehát az nem egy olyan férfi. Az
1: kis regény inkább, egy, nem?
2: Egy ilyen vékonka. Egy hosszabb elbeszélés, ilyen
1: vékonka. Ez nyilvánvalóan a Péntek lépcsői az
2: hát
1: nagy
2: az
1: Péntekre
2: Jézus Krisztusra
1: és Jézus
2: természetes. Noha nem nagyon van, de leírva így a nevedebe, imádkozik hozzá, ugye egy születendő terhes a feleség, és megcsalja a feleséget, mi alatt benn van a kórházban. És hát a kisgyerek pedig az első változatban halottan születik, aztán azt nem engedték megjelenni az 50-es években így, és akkor lett az a variáció, hogy agyvérzéssel születik, és nem tudni, hogy mi van, de imádkozik. Egyébként a Nemes Kürti volt, ha jól emlékszem, a kötetnek a szerkesztője, és amikor ezt elolvasta, akkor jött be neki, hogy akkor a Jancsóval össze kell őt hozni, mert mind a ketten annyira abszurd, és
1: más vízióik vannak,
2: más vízióik
1: mint a többi rendezőnek.
2: És akkor lettek ilyen egymás, volt a Matuska Szilveszter, meg a Leó a szellem. Soha nem lehetett tudni, hogy melyik súg melyiknek. Tehát találtam most egy fényképsorozatot, ami majd a Lyukas órában benne lesz, hogy a Hernádi ül egy ilyen nagyon szerény szobába, lehet, hogy valami szállodába, fogja így a fejét, az a jellegzetes, és a Jancsó meg ül a sarokba, és jegyze, tehát mondja neki, hogy legyen, mint legyen.
1: Tolba mondja.
2: Tulajdonképpen tolba mondja.
1: Igen.
2: Hát az ötletei, tehát kifogyhatatlan volt ezekből.
1: Azt hiszem, hogy jó lehetett a közelében lenni.
2: Jó, mert volt egy nagyon erőd. A fiatalokat nagyon szerette.
1: Tehát nem rivális látott bennük, nem volt féltéken.
2: Sőt, ő igényelte azt, hogy hát a szeretetet igényelte elsősorban, meg azt, hogy a társunk legyen. Tehát mi tulajdonképpen viszont szerettük őt, mert őtőle érkezett az első ölelés.
1: Ezek a dolgok nagyon hiányoznak nekünk a mai napig.
2: Volt az egyik kedvenc regénye.
1: Szükségünk volna ilyen emberekre.
2: Az egyik kedvenc olvasmányélménye az a Szent Lajos király hídja volt. És abban Thornton ugye Wilder. Van, hogy, az átkelés az egyik, van két part, ugye az itteni világ, meg a más világ, és a szeretet. És a szeretet jegyében írta még ezeket az értelmezhetetlen és nehezen, elmondani is nehéz néha a cselekményeket, amiket kitalált, de őt a szeretet mozgatta. Ebbe voltak a Gyurkovics Tiborral egypetéjűkrek, és a Jancsó Miklóssal is. Más műfajban, más formanyelven, de az önkifejezésnek az a vágya, hogy megmutatni a magasabbat, a többet, ami már a transzcendens, és itt csak nyomaiban, mi csak tükrei vagyunk annak.
1: Tükör által homályosan látunk. Igen.

Mai műsorunkban Hernádi Gyula Kossuth Díjas író emlékét idéztük fel Borbé László író újságíró társaságában az író születésének 100. évfordulóján. Munkatársaim Bögös Henriett a zenei szerkesztő, Urbán Péter hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Következik a Dallamív. A szerkesztő Marton Árpád.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket augusztus utolsó keddi dallamívében, ezzel együtt az utolsó olyan dallamívben, amelyben Shakespeare által ihletett zenéket idézünk föl. Ma két Verdi opera részletei következnek. Az első a féktelen tébolyba torkolló, gyilkosságtól sem visszarettenő hatalomvágyról szól, kitalálhatták már, hogy a Macbethről van szó, a darabról, amely Shakespeare életművében az egyik legkeményebb parabola arról, hogy az embert a hatalomra való törekvés megfoszthatja mindenféle erkölcsi korláttól. Macbeth a hős hadvezér, akit a király kitüntető bizalmával, azonban egy látomás nyomán, amelynek során három boszorkány megjövendőli neki, hogy Skócia királya lesz, feleségével együtt megöli a királyt, sőt annak egész udvartartását. Innentől kezdve egész Skócia, mert Skóciában játszódik a történet, romlásnak indul, és a határtalan terror meg a téboly előbb-utóbb visszaüt, a nép föllázad Macbeth ellen, aki ebben a lázadásban feleségével együtt egy újabb jövendőlés megvalósulását látja, a Birmingham-i erdő megindulását. Shakespeare drámájának első előadását 1611-ben rögzítették, de föltehető, hogy már 1605-ben látható volt a darab. Angol krónikák és rémregék világára épít. Érdekes, hogy amikor Verdit fölkérték az opera változat megkomponálására, akkor ez fontos szempont volt, ugyanis a divatja volt ekkoriban az Ördög Róbert nyomán a mágikus operáknak, és a Macbethnél ezek a jelenetek igen nagy súllyal esnek latba. Az operát 1847. március 14-én Firenzében a Teatro della Pergolában mutatták be. Három részlet következik most a Macbethből. Először Macbeth áriáját halljuk a negyedik felvonásból. Miller Lajos előadásában a Magyar Állami Operaház, zenekarának élén Nagy Ferenc. Ezt követően a Skót menekültek kara hangzik majd föl a Maggio Musicale Fiorentino előadásában Maurizio Arena vezényletével. Az alvajáró jelenet, az őrülési jelenet pedig Déri Gabriella, Kovács Kolos és Szabó Anita közreműködésével szólal meg a Magyar Állami Operaház zenekarának élén Korodi András

Shakespeare-től búcsúzóban következzék egy darab, amely vígjátékként keretkezett, de amely Verdi tollán, aki nem volt egy igazi vígopera szerző, tulajdonképpen egy nagyon szomorú látleletté változik. Az emberi lényről, az öregedésről, a dicsőség elmúlásáról, ez pedig természetesen a Falstaff. A darab eredeti címe a Windsori vígnők, és középpontjában egy pókhasú lovag, egy nagyot mondó Sir John Falstaff áll, aki a régi dicsőség és a régi hódítások bűvületében él, ezzel traktálja a köré gyűlt lókötőket. És mint aki nem akar szembesülni az idő elmúlásával, újabb udvarlásba fog, még hozzá egyszerre két hölgynek küldözget szerelmes leveleket. A hölgyek azonban elhatározzák, hogy túljárnak az eszén, és különféle tréfákat eszelnek ki, természetesen törbecsalják, szerelmi ígéretekkel halmozzák el, és konkrétan lóvá teszik Falstaffot. Így válik a szerelmi komédiából és tréfából tulajdonképpen egy nagyon szomorú látlelet arról, hogy az embert egy idő után megcsalják a vágyai és az álmai meg a saját magáról alkotott képzetei. Falstaff monológiát a harmadik felvonásból Rolando Panerai szólaltatja meg a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarának élén Colin Davis. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, szeptemberben római zenékkel folytatjuk a keddi dallamévekben. A viszonthallásra!

állótestület vezetője. Az MTI értesülései szerint a politikus a Szabad Európa Rádiónak azt mondta, a schengeni tagság egyik feltétele, hogy Szerbia összehangolja vízumpolitikáját az Európai Unióval, ami több jelenlegi vízummentességi megállapodás felülvizsgálatát is szükségessé teheti. Az orosz állampolgárok vízum kötelezettségének bevezetése azonban jelenleg nincs napirenden. A szerb illetékes szerint Belgrád fokozatosan kívánja közelíteni vízumpolitikáját az uniós szabályokhoz. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság korábban már sürgette az összehangolást Oroszország és több más ország esetében is. Szerbia nem kívánja követni Montenegró példáját, amely novembertől egyebek mellett az orosz, a török, a kínai, a fehér orosz és a szaúdi állampolgárok számára vezet be vízum kötelezettséget. Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás az Európai Unió 2028 és 34 közötti időszakra szóló keret költségvetésében, ezért nem fogja támogatni azokat a megszorításokat, amelyeket az Európai Bizottság tervez, jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután Pozsonyban találkozott António Costával, az Európai Tanács elnökével. A szlovák miniszterelnök egyúttal kijelentette, értékeli és támogatja az Európai Tanács elnökének igyekezetét, hogy a leendő uniós költségvetésről már az év végéig létrejöjjön a politikai megegyezés, mivel az jelentő stabilizáló tényező lenne az egész európai térségben. Azt akarjuk, hogy a regionális különbségek eltüntetését célzó viszonylag nagy csomag megmaradjon. Mi több, azt mondjuk, hogy találni kellene valamilyen plusz forrást is az unió keleti részén lévő azon tagállamok számára, amelyek határosak Ukrajnával, jelentette ki Robert Fico. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 7,17% becsült hozamot értek el a második negyedévben, ami csaknem 5,5%-os reál hozamot jelent, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége kedden az MTI-vel. Az önkéntes nyugdíjpénztárak által kezelt összesített tagi vagyon 13%-os emelkedéssel meghaladta a 2,5 milliárd forintot, az egy pénztártagra jutó átlag vagyon pedig csaknem 12%-kal 2,4 millió forintra nőtt, ismertette a szövetség. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket szeptember 4-e és 6-a között a budavári könyv ünnepen, adta hírül az MTI. A budavári önkormányzat kedden az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a háromnapos budavári könyv ünnepen a Kapisztrán téren felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, miközben a színpadon és a könyvvásárban író-olvasó találkozók, kiadói és irodalmi beszélgetések követik egymást. A budavári önkormányzat által szervezett szabadtéri könyvünnep az ötnapos budavári fesztivál része, a programok ingyenesen látogathatók, áll az összegzésben. Közlekedési hírek következnek. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az 50-es és a 42-es kilométer között sövényt vágnak, a belső sávban mozgó munkavégzés mellett, a munkaterület mögött több kilométert meghaladó lassulás, torlódás alakult ki. Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es jelű Vémént Palota-Bozsok csomópont fel- és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták. Végül az időjárásról. Napközben délnyugat-nyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet, a késő esti hőmérséklet 18 és 24 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. Következik a Kerengő.

0: Önök, kedves rádióhallgatók, meg fiatalok, akik ott ülnek a YouTube és Facebook képernyők előtt, önök elmondhatják magukról, hogy sok barátjuk van? Egyáltalán van barátjuk? És most nem arra gondolok, hogy ott a közösségi médiában itt-ott, amott ennyi meg annyi lájkot gyűjtenek, nem. Én igazi barátokra gondolok, akiket föl lehet hívni mondjuk hajnalban, hogy defektet kapott az autóm, és itt vagyok a világ végén, és nincs segítség, és gyere gyorsan, és jön. Szóval a barátság, ez a mai műsorunk témája. Mire jó, miért kell, és hogy állunk ezzel most, manapság, 2026-ban? Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Dávid Beátát, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének igazgatóját, egyetemi tanárt. Köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm szépen, és én is hasonlókat kívánok a hallgatóságnak. Hogy...
0: Ha ön defektet kap valahol a világ végén, van valaki, akit föl tud hívni? Van olyan barát?
1: Hát nem csak barátja van az embernek, hanem...
0: A család is van, de mondjuk a család...
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert manapság átrendeződnek ezek a dolgok. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a család is van, ez már kinyitunk most egy újabb fejezetet.
0: Most, de most, ha abból indulunk ki, hogy a család elmen nyaralni, mindenki elmen nyaralni, én éppen oda megyek, ahol a család nyaral, de útközben kaptam a defektet, akkor ön ebben a szituációban tud hívni egy barátot?
1: Tudok. Nem is egyet.
0: Mitől függ az, hogy az embernek van-e barátja?
1: A pszichológiát most egy kicsit zárójelbe tesszük, de azért van egy pszichológiai oldala is, tehát vannak olyan emberek, akik ezt, hogy barátkozás vagy emberi kapcsolatok teremtése jobban tudják, kevésbé zárkózottak vagy sem. Tehát ezt most tegyük félre. Hanem az, annak a két dologtól függ az, hogy mire elérkezünk abba a korba, hogy fiatalok, ifjúság, és akkor kezdődik ugye a barátoknak a kiépítése. Így van.
0: Tehát lehet, hogy már az óvodában, ezt nem tudom.
1: Így van. Ehhez kell azért egy családi háttér, ahol a gyerek azt látja, hogy a szülőket körbeveszik emberek, körbeveszik barátok, beszélgetnek ilyen dolgokról, és látják, hogy hogyan működik. Például ez, amit említett, hogy egy defekt van, és hívja valaki az édesapámat, és az indul, mondjuk tényleg, akkor végig játszunk ezzel a gondolattal, hajnali 2-kor beszáll az autóba, vagy hajnali 4-kor költöztet valakit, és éppen nincs velünk. Tehát ez a fajta hozzáállás szerintem nagyon fontos, hogy meglegyen, hogy legyen egy ilyen fajta...
0: Tehát egy minta.
1: Vagy néha az is előfordul, hogy pont az ellenkezője, mert sokszor így is be vagyunk drótozva, hogy érezzük valaminek a hiányát, mert nem láttuk otthon, és elkezdünk azután kutakodni. Azért az nem olyan könnyű, az nehezebb, azt gondolom, mert itt van egy igazi tanulási folyamat, hogy hogyan is kell emberi kapcsolatokat létrehozni, és ez nagyon kell a barátsághoz.
0: Vannak emberek, akikre azt lehet mondani, hogy úgy gyűjtik maguk köré a többieket, és vannak emberek, akik nem. Mitől függ? Tehát miért kötünk barátságot ezzel, azzal, amazzal, és miért nem kötünk másokkal? Egyáltalán mi az, hogy barátságot kötünk?
1: Hát ugye azért ez egy emberi kapcsolat. Az egyik legértékesebb emberi kapcsolat. Annak idején Albert Fuzsinával közösen írtunk egy könyvet, a barátság szociológiája, ez volt az alcím, és embert barátjáról ez volt a főcím. És ennek a könyvnek tulajdonképpen az első fele az egy eszmetörténeti kitekintés volt, hogy a Bibliától kezdve mit tudunk és mit olvasunk a barátságról és a barátokról. És hát csodálatos gondolatok vannak, és tulajdonképpen a társ kapcsolattal hasonló szinten beszélnek a barátságról. Tehát az egyik legősibb és legfontosabb emberi kapcsolat, és az egészségünk, testi-lelki egészségünk szempontjából is egy kapocs.
0: Miért?
1: Mert azt a fajta bizalom, nagyvonalúság,
0: szeretet,
1: ráhangolás, kölcsönösség tudja nyújtani, ismerősség, ugye, hogy végigkíséri az én életemet, kvázi minden tud rólam, nem csak azt, amit én mutatni akarok, ugye? Ez is manapság egy nagyon izgalmas kérdés, hogy én tényleg az vagyok-e, aminek magamat láttatom. Egy régi barát ismer engem hát ha nem is az óvodából, de az általános iskola végig kíséri az életemet.
0: Mondta ezt, hogy egy ilyen visszatekintés volt a könyv első része. Mondjuk Veselényi István és Széchenyi István barátsága. 19. század közepe nagyjából együtt bejárták egész Európát. Ma mi változott ahhoz képest? Tehát ma vannak ilyen barátságok?
1: Biztosan. Biztosan vannak ilyen barátságok, én ebben 100%-ig biztos vagyok.
0: És ugyanolyan nagy számban, mint akkor? Tehát a mai ember legalább annyira barátkozó, mint a 19. vagy a 20. század első felének embere?
1: Nagyon érdekes ez a kérdés. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni 1990 környékén, akkor voltunk másod és harmad évesek a szociológián az ELTE-n, és én, a szegény meghalt Angelus Robert volt az egyik oktatónk, tanárunk, nagyon kedves tanár, és én oda, és ő nagyon sokat beszélt az emberi kapcsolatokról. És én tulajdonképpen kisgyerekkorom óta ezzel valamilyen módon nagyon fontosnak tartottam mindig az emberi kapcsolatokat és a barátságot, és ezzel akartam foglalkozni. És akkor ő hozzá mentünk, és kezdtünk el ezekről a dolgokról beszélgetni, és nagyon nagy lehetőségünk volt annak idején a tárki panel kutatásába becsatlakozni, és meg tudtuk mérni, hogy az embereket milyen kapcsolatok veszik körül. És 1990 környékén, és ez egy nagyon izgalmas időszak volt, mert rendszerváltás után, szóval tulajdonképpen megalapozta valamilyen módon azt a fajta lehetőséget, hogy ez a téma fontos. Ez nagyon fontos, és annak akkor 1990-ben ezt a kérdést fölteszi, biztos, hogy azt mondom, hogy most egész más a helyzet, mint Veselényi korában. És eltelt 30-40 év, és most nagyon megváltozott.
0: Tehát 1990-hez képest 2026
1: több
0: egy más
1: embernek,
0: világ.
1: Így van, barát szempontból.
0: Hogy több barátja mint 1990-ben?
1: Igen.
0: Tehát fölértékelődött?
1: Igen, csak a probléma az, amit én próbálok mindig számokkal is, meg minden szempontból,
0: alátámasztani?
1: Hát nem csak alátámasztani, hanem felhívni a figyelmet, hogy ez nem csereszabatos dolog. Tehát valószínűleg, ugye én nem tudom, Veselényinek nem csak barátja volt, hanem valószínűleg volt körülötte egy család is. És ma sokszor egy felcserélődést látunk. Tehát a bizalmasok elkezdenek a barátok lenni.
0: Tehát olyan ez, mint
1: divat
0: a szappanopera, ahol az amerikai filmekben ott a barátok, a család nincs is. A szülők valahol vannak 500 kilométerre.
1: Ez kicsit hasonló. Nincsenek, ugye egyre kevesebb a család méret is ugye csökkent, kisebb a testvér, az unokatestvérek száma, a nagynénik, nagybácsik, ugye ezek azért mind nagyon fontos kapcsolatok voltak. Tehát ezek unokatestvérek, ugye egyre kevesebb az unokatestvér is, tehát nem véletlen, hogy ez a pool helyett jön a barát, de annak idején egy apró példát hagy mondjak. És volt olyan adatfelvételünk, amikor ugyanazt a férjet és feleséget kérdeztük, mert ugye általában, amikor bármilyen kutatást csinálunk, egy családból megkérdezünk egy nőt, és egy másik családból egy férfit. Tehát nagyon nehéz összehasonlítani, hogy a férj, és azt kérdezzük, hogy ki az önbizalmasa. Kihez tud fordulni az elmúlt három hónapban? Ez egy standard kérdés.
0: És akkor most megkérdeztek egy házas
1: párt. És volt olyan, hogy ilyenre is volt például, hogy ugyanazt a férfit és nőt. Ugyanabból a házas párt, a házas párt, a két fele. A hölgy, és ez utána éveken keresztül írment, körülbelül két-három bizalmasa van, aki a sorrend is érdekes, de tulajdonképpen mindegy, általában bemondja az édesanyját, lánytestvérét, vagy ennek valamilyen variációt, a lányát, a férjét, és egy barátnőt. És de lehet, hogy néha csak barátnőt mond, lehet, hogy csak a test, de mondom két-három átlagban.
0: És a férfi?
1: De és a férfi egyet mond. Feleségét. A feleségét.
0: Igen?
1: És ez ma, és az, hogy a barát az neki haver, akivel elmegy a kocsmába. Neki nincs barátja.
0: Tehát a férfinak nincs barátja.
1: Volt 1990-ben.
0: És ma, 2026? És
1: ma, ha ezt a kérdést itt kicsit szétszedve fölteszem, a 25-ben mostani adatfelvétel 60%-a az embereknek nem említ bizalmasként rokont, és nagyjából 45% azt mondja, hogy neki kettő vagy több nem rokon bizalmasa van, aki tulajdonképpen a barátja.
0: Na most...
1: Férfinő, teljesen mindegy.
0: Ha 100 embert nézünk,
1: igen.
0: 100 ember közül hány embernek van barátja, hány embernek nincs barátja? A statisztika 90, mindig csal.
1: 90-nek van barátja. Azt mondja, hogy neki van barátja. Ez óriási változás.
0: Akkor az egy régi adat, amit én olvastam valahol.
1: Hogy 25-30 százalék. Ez volt a rendszerváltás környékén.
0: És ma ez...
1: Ez olyan szinten csak egy nagyon izgalmas dolog van, hogy ugye mit beszéltünk, hogy mi a barátság.
0: Igen.
1: Az, hogy valakinek van barátja és nincs barátja, ez már ez egy vízválasztó.
0: Igen.
1: Hát ez egy nagyon fontos vízválasztó.
0: Egyedül van a világban, vagy mégis fordulhat valaki ez?
1: Hát vagy legalábbis
0: jó, igen,
1: nem
0: jó.
1: Rokoni kapcsolatokban igen. Egyedül van. De mikor azt is megkérdezzük, hogy hány barátja van, és egy számot mond, akkor az teljesen nyilvánvaló, hogy aki azt mondja, hogy neki, és elkezdi számolni a fejében, és végig gondolja, és azt mondja, hogy 15-20-25-30.
0: Az nem barát.
1: Nem, én ilyet nem mondok, hanem biztos másképp definiálja a barátot, mint az, aki azt mondja, hogy hát 4. Uh-huh. Mert az biztosan egy egész más típusú barátságot jelent. De nem mondhatom azt, hogy az nem barát vagy barát, mert ő ezt mondta.
0: Na most 100 ember közül általában az embereknek hány barátja van?
1: És akkor itt van a kérdés.
0: Statisztika megint.
1: Ugye ez egy nagyon nehéz, hogy átlag körülbelül most ilyen 3-4-nél vagyunk átlagosan, és ez úgy jön ki, hogy 69%, tehát 100-ból 70 ember azt mondja, hogy neki 1-3 barátja van. Tehát ezek az embereknek a 70%-a azt a barát fogalmat használja, amit mi is itt gondolunk, hogy az a szűk.
0: Az a bizalmas, igazán így, közel
1: aki bizalmas,
0: áll hozzánk, akivel mindent meg...
1: Így van, így van. És mindösszesen 17%, tehát körülbelül 1/5 mondja, hogy neki 4 vagy több barátja van.
0: Na most ez az 1-3.
1: Igen.
0: Tehát valakinek van 1, 2 vagy 3 barátja.
1: Igen.
0: Ez sok vagy kevés?
1: Ez attól függ.
0: Hogy mondjam, tehát van olyan, hogy az emberi kapcsolatok szempontjából optimális, hogyha egy barátom van, vagy kettő, vagy három, lehet ilyeneket mondani, vagy ez most azt fogja mondani, hogy ez mindig az embertől függ.
1: Nem, ilyet én nem mondok.
0: Örülök, hogy olyan kérdéseket tudok föltenni, amire el kell gondolkozni.
1: Nehéz erre válaszolni, mert én egy kicsit tágabb kontextusba nézem ezt az egész történetet, és azt mondom, hogy a barát, azon túl, hogy nagyon érdemes most ezzel foglalkoznunk, mert igenis szemtanúi vagyunk egy ilyen 10-15 évnyi változásnak az emberi kapcsolatokban. Én nem vagyok annyira, annak nagyon örülök, hogy a barát fontos lett az embereknek, benne van a köztudatban. Kicsit ciki, ma ott tartunk azt mondani, hogy nincs barátom. Inkább azt mondom, hogy nem tudom. Tehát erre is vannak méréseink, mert úgy érzem, hogy ma ciki, hogyha nincs barátom. De azért ennél a történet tágabb, mert még egyszer nagyon fontos, hogy nekem más kapcsolataim is legyenek. Legyen társam, legyenek rokonaim magam körül.
0: Tehát a család,
1: legyen
0: tetszik,
1: család,
0: akár
1: mert
0: nagy család
1: az így van, mert az látszik, hogy mikor arról beszélünk, hogy mire jók, és akkor nem csak a barát, hanem az emberi kapcsolatok, akkor ahhoz, hogy én ebben a világban jól érezzem magam, nekem mindegyik kapcsolatból szükségem van számokra. És a kevés, tehát a bizalmas barát, az is egy nagyon fontos dolog, de nagyon fontos az a társadalmi csoport, aki azt mondja, hogy neki 20 barátja van. Mert ők azok, akik, és ugye mi arról gondolkozunk szociológusok, hogy azt nézzük, mert erre is nagyon számtalan adat van, hogy egy társadalom összetartó legyen, kohézív legyen. És az nem úgy lesz, és az mindenkinek nagyon jó. És az nem úgy lesz, hogy vannak kis szigetecskék, akik nagyon jól el vannak saját magukban, hanem az úgy van, hogy ez a sok kicsi sziget összeáll egy földrészé, és ehhez kellenek ezek a fajta barátok és ismerősök.
0: Most ez hogy van, amikor valaki azt mondja, hogy van egy barátom, vagy egy, kettő, három, akkor az a másik ember, ő is azt mondja erre, hogy ő a barátom?
1: Egyáltalán nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Erre egy kicsit más kutatási példát tudok mondani. Annak idején sajnos nem nagyon tudjuk ezt a kutatást folytatni, de talán, hát most már lassan ennek is 10 éve, nem tudom pontosan, a roma szakkollégiumok indultak el. Ugye először egyházi, tehát a felekezeti
0: vonalon,
1: és utána megkiterjesztették. És mi ennek a bölcsőjénél ott voltunk, nagyon szerencsések voltunk, mert én próbáltam mondani, hogy ez egy óriási, hogy mondom, lehetőség, hogy megnézni, hogy ezek a fiatalok, akik kikerülnek ilyen-olyan családból, és nagyon jól tette az akkori kormány, nem is kormány, ez a Balogh Zoltánnak volt, vagy ő kezdte ezt el, vagy támogatta, hogy ezek az emberek, akik ilyen szintű társadalmi mobilitásabban fognak részt venni, hogy jönnek, én interjúkat készítettem ők, hogy jönnek olyan családból, ahol egy könyv nincs a polcon, és sok ilyen gyerek van, de ha ezek külön-külön érzik meg azt, hogy utána elkerülnek egy diplomával rendelkező környezetbe, egy egyetemre, ahol nem értik egymást, mert egyszerűen más nyelvet beszélnek, akkor ez egy óriási lehetőség, ha ők egy közösségbe lehetnek együtt, és ennek a nehézségeit, szépségeit együtt csinálják. És ebbe az egyes szakkollégiumokban csináltunk, ugye a network kutatás, amivel én foglalkozom, kapcsolathálózat kutatásnak két iránya van. Vagy az van, amit az előbb említettem, hogy megkérdezem Mari nénit, Józsit külön-külön, és megkérdezem, hogy mondja el, hogy kik a bizalmasai és hány barátja van. Ezt úgy hívjuk, hogy ego network, és van az úgynevezett zárt network, amikor ott van 10-15 ember, és mindegyik együtt. És itt az volt a feladat ezeknek a gyerekeknek, ez egy, nem volt, nagyon rendesek voltak, hogy ezt megcsinálták, hogy egy héten keresztül kellett nekik egy úgynevezett kapcsolati naplót vezetni. Minden este leültek, és kitöltötték, hogy kivel beszélgettek. Na most ott nagyon érdekes volt, hogy A, többször és sokszor megemlítette B-t, és B, eszébe se jutottál.
0: Tehát akiről mi azt gondoljuk, hogy ő a legjobb barátunk, nem biztos, hogy ő is azt gondolja.
1: Így van.
0: Na de, mi tartja össze a barátokat? Tehát most mondhatnám ezt a dolgot, hogy a közös akciók, hogy valamit együtt csináltunk, amikor valakivel találkozom, viszonylag rég láttam, de lehet, hogy tegnap előtt, akkor mindig azt kérdezem, ami időt együtt töltöttünk. Ha vitorláztunk a Balatonon, akkor na az hogy volt, és így tovább. Tehát a közös, valami közös ténykedés?
1: Hát ugye a barátságnak, meg megint minden emberi kapcsolatnak vannak funkciói. Az egyik ilyen, amit most említett, a közös programok.
0: Hogy kártyázunk minden pénteken.
1: Így van. De azért vannak ennek más. Van ugye egy olyan, hogy támogatom,
0: segítem,
1: pro és kontra, segítem, én megszerelem a képet a falon, ő esetleg pénzt ad, kocsit át odaadja, tehát van egy ilyen.
0: Igen.
1: És van egy harmadik is, minimum három, ami egy kicsit inkább egy ilyen intellektuális, talán még érzelmi, amikor csak ülünk, és a világról beszélgetünk.
0: Eszmét cserélünk,
1: így van, és nagy örömmel konstatáljuk, hogy milyen jó, hogy hasonlóan gondolkozunk, illetve annak is nagyon van értelme, hogy nem ugyanazt gondoljuk valamiről, de meg tudunk egyezni, és tiszteletben, megtanuljuk tiszteletben tartani a másiknak a véleményét.
0: Na most, ha nekem a közösségi médiában nagyon sok barátom van, és véletlenül találkozom is az egyikkel, akkor az csalódás lesz, vagy éppenséggel azt kapom, amit vártam. Tehát a közösségi média barát, meg az igazi barát, akit oda megyek, megcsípem, itt vagy, az...
1: Én tehát körülbelül mióta bejött ugye ez az egész internetes világ, és beszélgettünk, próbáltuk mérni, hogy ezek mit tesznek a valós, ugye? Mert ezek...
0: Igen, a virtuális világ.
1: Mit csinál a virtuális világ a valódi kapcsolatokkal? Csökkenti, tök mindegy, vagy növeli. Mert ugye sok mindenfélét el lehet gondolni, tehát ugye nagyon sokan mondják, hogy milyen jó, hogy a régi osztálytársak a világ minden részén vannak, és most újra felvesztik a kapcsolatot. Annak idején most már nagyon elterjedt ez a dolog, tehát nehezebb kutatni ilyen szempontból, hogy ez most milyen hatása van. Tehát azt nem lehet mondani, hogy csak rossz, azt se lehet mondani, hogy csak jó. De az a mérték, amivel ma találkozunk, én azt mondom, hogy az nem jó.
0: Tehát, hogy túl sok időt töltünk a közösségi médiában, képzelt barátokkal.
1: Így van, és elfelejtünk húsvér emberi módon kapcsolódni. És ha most csak az egészségünkre, a mentális, bármire, az életünkkel való elégedettségre gondolunk, ehhez kellenek a húsvér emberek. Ehhez kell ez, amit mi most itt csinálunk.
0: De mi más? Hát látom a képernyőn, látom a szemét, kinagyítom.
1: Az nem ugyanaz.
0: A nagyszülők beszélnek így az unokáikkal, a világ másik vége. Jaj, de jó, beszéltem vele.
1: Igen, de annak is már volt egy alapja azért, volt valami kötelék. És azért nem tudjuk, hogy ha csak ilyen módon maradnak ezek a kapcsolatok, szemben egy olyan nagymama, unoka kapcsolatban,
0: aki kézen fogva viszi az iskolába?
1: Egyszer-egyszer, igen, hogy az mit jelent. De ez, mondom, ezért nagyon nehéz ezt mérni, mert ugye nem, hogy mondjam, ezek mind érzések, visszaemlékezések, tehát itt egy nagyon ingoványos talajra lépünk. Én nem mindig ezért mondom, hogy önmagában az a kis egyszerű, igen, tehát van, nincs, X darab,
0: és
1: az olyan szépen működik, és már bőven bebizonyítja, hogy mennyire fontosak igenis a húsvér kapcsolatok. És még egy dolog, az emberi együttélést azt meg kell tanulni. A nagyvonalúságot, valamilyen fajta önzetlenséget, azt meg kell tanulni, azt meg kell érezni. Azt nem lehet a Facebookon keresztül.
0: És akkor záró, de csak egy 5 másodperces kérdés. Ápolni kell a barátságot?
1: Nagyon is.
0: Nagyon?
1: Nagyon. Erre is mondhatok egy példát? Én mindig kicsit nem csak barátságról beszélek, emberi kapcsolatokról, de a barátsága ebben különösen fontos szerepe van. Mikor azt akartuk mutatni, hogy mit jelentenek az emberi kapcsolatok, mennyire fontosak, akkor pont a visszájára fordítottuk a kutatási érdeklődésünket, és a hajléktalanok körében kutakodtunk. Mert ott lehet azt látni.
0: Hogy nincs.
1: És hogy mennyire fontos az, hogy legyen, hogy ne jussunk el ilyen helyzetekben. Mert a hajléktalanságnak is egy része csak arról szól, hogy van-e lakásom, és van munkám, és van-e házam. Mert ha csak erről szólna, akkor nagyon sokan lennénk, ha sok ember lenne hajléktalan. De ez nem csak erről szól.
0: Hanem a barátságról.
1: Az emberi kapcsolatról. Hol veszítettem el én az utam során az emberi kapcsolataimat? És lehet, hogy azért, mert akkor éppen azt gondoltam, hogy ezek magától működnek. Nem. És a COVID is nagyon izgalmas volt ilyen szempontból.
0: Erről fogunk beszélni legközelebb.
1: Jó.
0: Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Dávid Beáta, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénia Intézetének igazgatója volt. Köszönöm, hogy itt volt. Technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Láttam egy trabantot a Balatonon, mint a régi szép időkben. És ahogy körbejártam, az volt az érdekes, hogy a trabant hátoldalán ott volt az ország jelzése. DDR, vagyis Deutsche Demokratische Republik, Német Demokratikus Köztársaság. Fiatal hallgatóknak mondom, hogy a Német Demokratikus Köztársasága kettéosztott Németország keleti fele, a szovjet rész, ha úgy tetszik, egy erősen diktatórikus állam. És akkor azon ja, és a Trabant pedig ennek az államnak az egyik autótípusa, amely szemben a nyugati országrész autóival, ahol négy ütemben tudták csak megoldani a problémákat, hogy az autó menjen, itt két ütemben tudták összesűríteni. Na de, a dolog lényege mégis az, miért írja ki valaki, vagy miért hagyja ott az autója hátoldalán, hogy DDR? Nosztalgia, vicc, ez egy geg volt, vagy mind egyszerre? Na, nem biztos, hogy erről hosszan beszélünk majd a rádióban, itt a következő percekben, de arról, hogy Németországban mi a helyzet, hogy mi várható a tartományi választásokon is, a kelet és a nyugat mennyire lett egységes, arról biztos szó esik. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Prőle Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programigazgatóját, volt berlini nagykövetet.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket.
0: Kezdjük a fontos kérdéssel. Volt trabantja?
1: Nem volt. Igazából volt egy álmom.
0: Egy trabant?
1: Egy trabant kombi, bevallom őszintén. Ugye nekem boldogulti fiúkoromban egy középiskolai zenekarral sikerült ki mit tudott nyernem 1983-ban. Ez egy Dixieland zenekar volt, a Stúdium Dixielandnek hívták, és hát természetesen a zongoristának állandó problémája az, hogy van-e hangszer az adott helyszínen, vagy nincs hangszer, és sok helyen nem volt, és ezért aztán nekem sikerült a nyugati rokonok segítségével egy nagyszerű Yamaha elektromos
0: a Német Szövetségi Köztársaságból.
1: A Németországi Szövetségi
0: Igen,
1: Köztársaságból,
0: ez
1: mert ez egy, ugye ez volt a hivatalos neve, majd talán beszélünk róla, hogy miért. És hát ezt valahogy szállítani kellett, és az egyetlen olyan elérhető autó, amiben ez befért volna úgy, hogy talán nem lóg ki a zongora igen, fele, igen, igen. Az egy trabant kombi lett volna, ami ráadásul akkor még ilyen szép sárga színben is
0: fantasztikus
1: létezett. Lett vele. Tehát azért csak azt szeretném mondani, hogy ugye mindent a maga korában kell megítélni, ma már nyilván nevetünk ezen a trabanton, valaha emberek évtizedekig vártak rá, hogy a Merkur kiutaljon nekik.
0: A Warburg kombi is jó lett volna egyébként,
1: az csak még, az sokkal nagyobb. Jobb lett volna, de az a non plus ultra volt.
0: Hát az már kétszer annyiba
1: került. Álmuk ne tovább, egy Warburg turist, igen.
0: Na most, ha egy picit Németországra térünk, amikor...
1: Pedig szívesen beszélnék a zenei pályafutásomra. Hát bármi, nem majd ezt Juhász előd műsorán.
0: De ha Németországról beszélünk, amikor Kelet-Németországban, vagyis az NDK-ban a Trabant volt az álom, és vártak rá 5 évet, hogy megkapják, a közben a nyugati ország részben már mindenféle egyéb menő márkák léteztek, és elérhetőek voltak az ottani polgárok számára. Ez a különbség, ez ma, hogy néz ki?
1: Ugye ez egy valóban végtelenül érdekes kérdés, és többféle évforduló is kapcsolódik ehhez, hiszen 1961-ben építették föl a berlini falat. Tehát az is ugye ezekre a napokra esik, ugye, ami mégiscsak egy 65 éves évforduló, és ugye nemrég volt a páneurópai pikniknek az évfordulója, és hát most lesz hamarosan ugye a falomlásnak az évfordulója, ami szeptember 11, illetve nem a falomlás, mert az november 9, amikor Magyarország kiengedte 89-ben a kelet-német menekülteket. Tehát ugye volt két német állam is, az imént beszéltünk arról, hogy miért rossz az, amikor német szövetségi köztársaságot mondunk. Ugye a nyugat-német alapító atyák, Konrad Adenauer és társai fejében az volt, hogy van egy egységes Németország, tehát van egy német nemzet. Hogy ennek hol húzódnak pontosan a határai, ez egy komoly kérdés, és ugye ez is voltak éppen csak 89-90-ben oldódott meg, mert ugye az Oder-a-Neisse vonal keleti határnak az elfogadása, az végül is a rendszerváltással következett be, de a lényeg az, hogy és azért mondjuk, hogy németországi szövetségi köztársaság, hiszen ezzel azt akarta kifejezni az Adenaueri politika, hogy a szövetségi köztársaság az a nagy Németországnak csak egy része. Tehát ők Németország részének tekintették az NDK-t is, és nem véletlen, hogy a Bild-Zeitung, ugye, ami egy nagyon konzervatív újság volt akkor mindenképpen, most is voltak épp abba az irányba hajlik, de ők a DDR-t mindig idézőjelbe tették. Mm. Tehát, minthogyha ez nem is létezne, hanem ez az egységes Németországnak egy ilyen furcsa része.
0: És ennek része volt az a politika is, hogy amikor létrejött az egységes Németország, akkor a kelet-német márkát egy az egybe váltották.
1: Egy az egybe. Hát ugye ez volt a nagy ígéret, hiszen Helmut Kohl, és ezt aztán nagyon csúnyán a fejére is olvasták többször, ugye az egyesülés időszakában, tehát amikor már látszódott az, hogy a világpolitikai konstelláció adott ahhoz, hogy a német egység létrejöjjön, hiszen mind Bush elnök, mind Gorbacsov elfogadták ezt a menetrendet, sőt, Margaret Thatcher és François Mitterrand is, ugye, akik nagyban egyetértettek abba, hogy annyira szeretik Németországot, hogy örülnek, a kettő van belőle.
0: Igen. Szóval részükről azért volt egy kis
1: fenntartás, de aztán, amikor megígérték, hogy majd akkor az euróval Németország gazdasági túlnövekedésére egy olyan békjót kötnek, ami talán mindenkinek jó lesz, ugye ez konkretizálódott a 92-es, 93-as Maastrichti szerződésben is, ugye, ami máig az Európai Unió alapító szerződése, akkor kialakulhatott ez a bizonyos folyamat, és akkor beszélt Helmut Kohl a virágzó tájakról, Blühen der Landschaft, mondta ő Kelet-Németországról, ami hát évtizedekkel később, ha valaki most Kelet-Németországba jár, és én ezt előszeretettel teszem, mert emlékszem, hogy milyen volt a rendszerváltozás előtt, akkor ez voltaképpen meg is valósult. Pusztán a tempója ennek a változásnak, ugye ez volt az, ami nem felelt meg az illúzióknak és az elvárásoknak, ebből fakadt, és bizonyos értelemben fakad máig a frusztráció.
0: A frusztráció, de akkor miért van az, hogy a keleti meg a nyugati ország rész politikával kapcsolatos álláspontja annyira különbözik? Most itt arra utalok, hogy keleten az AfD, az Alternatíva Németországnak, nyugaton meg a nyugati elit ezt nemhogy nem fogadja el, hanem egyenesen eltaszítja magától.
1: Hát ez egy érdekes, ugye a Németországgal való foglalkozás az nem a pártpolitikai kávézatolvasás szintjén igazán érdekes, hanem amikor az ember belemegy azokba a történeti összefüggésekbe, amiknek végtelen érdekes elágazásai vannak. Ugye ha megnézzük azt, és egy katolikus rádióban fontos erről beszélni, mert mégiscsak egy civilizációs üzenetet akarunk közvetíteni. Tehát a katolikus Rajna-vidék és a protestáns Poroszország, mondom ezt luteránusként, ez mindig egy külön világ volt.
0: A porosz császárság keleten.
1: A katolikus grófságok, hercegségek a Rajna vidéken. Olyannyira, hogyha az ember még 30-40 évvel ezelőtt megnézte a politikai választási térképeket, akkor a katolikus Rajna vidék az mindig többségében CDU-s kereszténydemokrata választó volt, míg a protestáns többségű tartományok az mindig inkább szociáldemokraták voltak.
0: De ha ez így van, akkor még érdekesebb az, és ez megint történelem, és nagyon messzi megyünk a mától, hogy miért a porosz császárság egyesítette annó Németországot 1871-ben talán?
1: Hát azért, mert ők tudták, ugye ott is érdekes dolog, és ennek már vallástörténeti összefüggései is vannak, hiszen a Hohenzollern ház az eredetileg református volt. És Poroszország viszont luteránus többségű volt, és akkor jött ez a bizonyos uniálás, ahol a császári ház rendelte el, illetve a porosz királyság, hogy akkor most ezt a két vallást összetoljuk, és így alakult ki ez az egységes protestáns egyház, és így sikerült az erőket egyesíteni. Most ez a vallásháborús összefüggésrendszer, ez ugye visszamegy a 30 éves háborúig.
0: 1648-ig,
1: így van. Tehát amikor pont 5. Károly uralkodása alatt ugye rájönnek arra, hogy a muzulmán veszély elleni fellépésnek a kulcsa az, ha a protestáns és a katolikus erők egyesülnek. Most ez most már még messzebbre mentünk
0: még messzebbre, a múltba. De azért a muzulmán visszajött egy pillanatra.
1: Az AfD-ről beszéljünk. Tehát az AfD az igazából egy nyugati alapítású párt, ami azt akarta voltaképpen kifejezésre juttatni, hogy Németországnak az euró bevezetése és mindaz, ami a Maastrichti szerződésből következik, ugye az előbb beszéltünk róla, az igazából olyan nagyon nem hasznos.
0: Németország mindig fizet, ez volt az EU története.
1: Igen. És ugye ezt öreg közgazdász professzorok kezdték el mondogatni, és erre csatlakozott rá az a keleti elégedetlen többség, ami mára valóban ugye a keleti tartományokban már helyel közel 35-40%-os közvéleménykutatási adatokat mutatnak. Ez nyugaton, ahogy mondtad, szerkesztő úr, valamivel kevesebb, de már ott is bőven 20% fölött van. Tehát ugye az országos népszerűségi listán pedig azt kell mondani, hogy az AfD magasan vezet a kereszténydemokraták előtt, amiben benne van a kancellár népszerűtlensége, benne van a szociáldemokratákkal közösen kormányzó kereszténydemokratáknak a bénultsága. Tehát ebben nagyon sok minden benne van, és benne van nagyon sok minden olyan a keleti mentalitásból fakadó elégedetlenség és elvárás az állami beavatkozás iránt, vagy vágyakozás,
0: az erős kéz
1: iránt, ami valóban attitűdszerűen az NDK-ból fakad, de nem csak onnan, hanem ebből a kelet-német attitűdből, aminek ott van a maradványa, vagy ott vannak a gyökerei a porosz világban.
0: Na de Németország mindig úgy szerepelt, mint a demokratikus államnak az egyik mintapéldája a II. Világháborút követően. Most, hogyha a nyugati rész elitje mélyen elutasítja azt a pártot, amelyiknek egyébként igen jelentős ma a támogatottsága, az kicsit a demokrácia deficitje?
1: Óvatosan kell ebben a dologgal.
0: Ezt gondoltam, hogy ezt fogja mondani.
1: Igen. Ezt mondom, mert mi Magyarországról nagyon könnyen ítélkezünk. És most csak csendben mondom, hogy az, hogy az előző kormány idején az AfD elnöke olyan gyakran járt Budapesten, és oly nagy szeretettel fogadtuk, ez nem volt egy szerencsés gondolat több okból is. De az AfD az egy nagyon színes fejlődésben lévő párt, és mint minden fejlődésben lévő szervezet, ezért nagyon sok vadhajtása is van.
0: Tehát ilyen is, olyan is, vállalható is, meg vállalhatatlan is.
1: Hogyne, tehát ott van még az egykori nyugati közgazdász professzorok nyoma és gazdasági érvelése. Ennek bizonyos leágazása maga Alice Weidel pártelnök is.
0: Tehát ő a mérsékelt, hát vagy, ő még vagy vállalható,
1: ő még adott esetben egy vállalható politikát is képvisel. Na de hát sajnos ott vannak azok az erőteljes náci retorikát használó figurák, akik valóban szalonképtelenek és vállalhatatlanok, és valóban nem alaptalan, hogy őket alkotmányvédelmi megfigyelés alatt tartják. Tehát azt látni kell, hogy és különösen a keleti tartományokban, ott ez a társaság bizonyos értelemben kompromittálja azokat az AfD-seket is, akik egyébként egy nyilván erősen konzervatív, de azért mégiscsak egy mérsékelt politikát visznek.
0: és a hagyományosnak mondott pártok, azok jobb állapotban vannak? Ott vannak olyan vezetők, akikre azt mondjuk, hogy talán nem Adenauer nagyság, de mégis.
1: Hát ez a probléma, hogy van egy általános devalválódás a politikai elit szintjén. Tehát azok a karizmatikus, vagy legalábbis következetes személyiségek, mert azért Angela Merkel se lehetett már karizmatikusnak nevezni.
0: Hát rengetegen bírálják. És...
1: Hát igen, de igazság szerint Helmut Kohl se úgy indult, hogy egy fárosz lesz belőle. Ugye a történelmi helyzetek meg az adott pillanatok csinálták belőle azt.
0: Na de hát nem ez a dolog lényege, hogy az adott történelmi pillanatban megragadja,
1: persze,
0: meg tudja?
1: Persze. És akkor megvolt persze az adott parlamenti többség is hozzá. Na most ez az, ami most nincs. Tehát ez a felaprózódás és a pártstruktúrának az átalakulása, az gyakorlatilag a tartalmi szempontból azonos irányvonalt képviselő, vagy egymással összeegyeztethető irányvonalat képviselő pártok együttműködését, azt olyan értelemben lehetetlenné tette, hogy soha nincs meg a többség. Mert van egy olyan kényszerítő erő, amit ők maguk kényszerítenek magukra, ugye ez a bizonyos karantén, vagy üvegplafon, vagy...
0: Hogy AfD-t ne.
1: Vagy minek hívják, tűzfal, hogy az AfD-t azt mindenképpen el kell kerülni. Na most, hogyha az AfD-t, ami most már, mint mondtam, 35-40%-kal jelenik meg a palettán, azt mindenképpen elkerülik, akkor ennek az a következménye, hogy fűfa-virág koalíciót kell kössön egymással a másik oldalon, csak azért, hogy az úgynevezett nagybetűs fasiszta veszélyt elkerülje.
0: Olyan is, aki vállalható, meg olyan is, aki vállalhatatlan. Na most hát, hogy ki a vállalható, meg a vállalhatatlan, most ezt nem igen, fogjuk ez megoldani. Most,
1: igen, meg hogy mondjam, tehát a német alkotmányosság állapotát, azt nem dolgunk nekünk innen Nagy Budapestről megítélni. A súlyos problémák vannak egyébként a baloldal múltjában is, és az pedig még aggasztóbb, hogyha megnézzük a fiatalkorú választók pártpreferenciáit, akkor ők bizony a radikális pártok iránt vonzódnak többségükben. Legyen az baloldali, vagy legyen az AfD, mint jobboldali radikális mozgalom.
0: A magyar-német kapcsolatok? Minden prémium autógyár itt van Magyarországon. Azt mondták mindig az elmúlt években a hozzáértők, hogy a gazdasági kapcsolatok azok nagyon rendben vannak. Hogy állunk most?
1: Hát azt tudom mondani, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk.
0: Hát ez a mi bajunk magyaroknak, hát hogy pontosan, ők is sírnak.
1: Hát pontosan, és ennek számos összetevője van. Tehát most már eleget beszéltünk a politikai instabilitásról. Ugye a politikai instabilitás az mindig negatív hatással van a befektetői hangulatra és a gazdasági prosperitásra. A probléma az, hogy ehhez csatlakozott még a gazdasági? Nem csak az, hanem az orosz-ukrán háború. Mert a német és az európai gazdaság sikerének kulcsa az évszázadokon át azt lehet mondani, hogy a keletről érkező olcsó nyersanyag és a technológiai fejlettség együttállása volt. Na most ez megszűnt. A szimbolikus lépése ennek az északi áramlat felrobbantása volt, de ha megnézzük azt, hogy ugrott meg az energiaár Németországban az elmúlt években, és hogy ez milyen módon vezetett a német ipar elmeneküléséhez, akár keletre, akár az Egyesült Államokba, hogy az orosz, viszonylag olcsó orosz gázt és kőolajat, ami a német vegyipar számára döntő fontosságú volt, de hát a német energiaellátás számára is, azt miképpen kellett cseppfolyós földgázzal, vagy pedig Norvégiából behozott sokkal drágább földgázzal, olajjal pótolni. Ez ugye jelzi azt, hogy itt azért egy komoly most csapás érte a német gazdaság.
0: Mindig meg szoktam kérdezni, de hát hogyha, ahogy mondja, évszázadokon keresztül ez a kapcsolat az orosz nyersanyag és a nyugat-európai vagy a német tudás, vagy stb. Akkor ezt a sok évszázados, és működött, akkor ezt miért kellett fölrúgni? Vagy, hogy mondjam, rövid távon föl lehet rúgni, hosszú távon nem lehet fölrúgni. Mondta az egyik közgazdász, hogy az amerikai LNG gáz mindig drágább lesz Európában, mint Amerikában.
1: Hát ez biztos, hogy így van, és azért azt lássuk be, hogy a német gazdaság sikerének nem csak az önsorsrontás volt a gátja, hanem az is, hogy azért az Egyesült Államok már nagyon régen pontosan tudja, és éppen az első Trump kormányzat idején láttuk azt, hogy mennyire látja, amikor még nem is volt üzemben az északi áramlat, de Trump elnök már republikánus szenátorokat küldött a csatlakozási ponthoz Németországba, hogy tiltakozzanak ezzel.
0: Hogy állítsák le.
1: Hogy állítsák le, mert ugye ők pontosan tudják, hogy az európai és különösen a német gazdaság sikerének a kulcsa ez az olcsó energia volt. Na most szeretnék én is olyan illúziókban ringani, hogy a nyugat egysége az a transatlanti kapcsolatok minőségétől függ, de ugye kettőn áll a vásár. Tehát ugye ez itt azért lehet, hogy politikailag azonos táborba vagyunk, de gazdaságilag versenytársakról van szó. És ott az Egyesült Államok, amelyik hát ugye most már nyíltan vállalja, hogy Amerikát kell újra nagyját tenni, az akár még a német gazdaság holttestén is átgázol.
0: Ezt milyen szépen fogalmazta, ezt a holttestén is átgázol. És Magyarország meg Németország most hogy áll?
1: Hát ugye az a probléma, hogy a német autógyártásnak van egy, lehet, hogy van egy technológiai fölénye, de egyrészt van egy költségbeli hátránya, és ugyanakkor azt is látjuk, hogy a kínai autógyártás, különösen ami az elektromobilitást illeti, az és ami a minőséget illeti, az hát erősen felzárkózóban van. Nekem volt egy nagyon tanulságos beszélgetésem egy berni nagyköveti időszakomban egy nagy svájci vállalat vezetőjéből, amiről köztudott volt, hogy Kínában egy az egyben ellopják. Tehát nem licencet vesznek, hanem egész egyszerűen vesznek egy gépet, azt szétszedik, és legyártják, ez összerakják.
0: Klasszikus kínai stratégia.
1: Abszolút. És kérdeztem, hogy hát mégül is mit tesznek ők ez ellen? És ők azt mondták, semmit, mert ők úgy kalkulálnak, hogy majd ezekkel a fék vagy lemásolt gépekkel majd valamennyire megszedik magukat ezek a vállalkozók, rájönnek, hogy az eredeti jobb, és majd akkor azt fogják megvenni. A probléma csak az, hogy itt csúszott hiba a számításban.
0: Nem lett rosszabb a másolat.
1: A másolat nem lett rosszabb, sőt, a technológiai fejlődés Kínában az most már a tervezés és a fejlesztés vonatkozásában is képes fölvenni a versenyt ezekkel az európai meg Egyesült Államok beli kutatóhelyekkel.
0: És akkor, hát most már ez a két percünk sincs rá körülbelül, de mégis, akkor hogyan alakul Magyarország össze van kötve Németországgal? Akkor...
1: Hát nyilván vannak azért kitörési pontok, meg bár a magyar GDP-ben most konkrét számot nem tudok mondani, nyilván a német autógyárak jelentős hozzáadott értéket képviselnek. Ez egy közös európai feladat, hiszen ez nem egy magyar-német ügy. Ebben benne van az összes európai vállalat, tehát itt az európai versenyképességről beszélünk, és hogy visszakanyarodjunk a kelet-német választásokra, amik ugye a szeptember első hétvégéjén lesznek, két tartományban is. Ugye ez a nagy kérdés, tehát hogy lehet azt a fajta a versenyképességbe vetett hitet, a pozitív jövőbe vetett hitet úgy megőrizni, hogy ez nem feltétlenül egy protestpárt abszolút többségéhez vezet.
0: Az AfD azt mondja, hogy az orosz energiát újra be kell kapcsolni a német gazdaságban.
1: Persze, és hát ugye ez az egésznek a rákfenéje, mert hogy aztán hol kezdődik a gazdasági racionalitás az orosz energia behozatalával, és hol megy ez át egy partalan és indokolatlan orosz barátságba, ezt ugye nagyon nehéz megállapítani.
0: Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Prüle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programigazgatója volt, berlini nagykövet volt, technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

közölte a rendőrség és a katasztrófavédelem kedd délután az MDI-vel. Csondor Henrietta, a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője arról adott tájékoztatást, hogy a Pusztamiske környékén egy határ kaszált fű és erdő sáv ég, a tűz fákat is érint. Több száz méter hosszan izzik az út mentén az akátfák belseje, amelyek a forgalmat is veszélyeztetik, mert az útra dőlnek. A fákat a tűzoltók a közútkezelő munkatársai segítségével vágják ki, és távolítják el az útról, tette hozzá. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vad állomány növekedése miatt évek óta nő a vad balesetek száma, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége keddi közleményében. A szövetség kiemelte, az elmúlt hetekben az őzek párzási időszakában megváltozó viselkedése miatt kellett fokozott elővigyázatossággal közlekedni, a következő hónapokban pedig a szarvasok miatt nő meg a baleset veszély az erdővel határos útszakaszokon. A vadgazdálkodási adattár frissen kiadott statisztikái alapján tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. A vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már gyakran eléri a milliós nagyságrendet, ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek, áll a közleményben. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudtak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook oldalán. Vitézy Dávid posztjában ismertette, a MÁV csoport és a Magyar Közút még a választások előtt közös jármű beszerzést indított, legfeljebb 4113 új jármű, személy autók, haszongépjárművek és speciális felépítményű járművek 4 éves tartós bérletéről, valamint a teljes körű flotta kezelésről. A beszerzésre azért volt szükség, mert a jelenlegi flotta szerződések novemberben lejárnak, azok nem hosszabbíthatók meg. A miniszter rámutatott, a mostani beszerzés egyes részeiben még a 2017-es szerződésekhez képest is alacsonyabb ajánlati árak születtek, csak nem 10 év inflációja után. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Salkaházi Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért, tudatta a Magyar Kurír. Végül az időjárásról. A záporos gócok számossága csökken, reggelre szinte mindenütt megszűnik a csapadék, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18:30 perckor lesz.

Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Mai témáink: a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozót augusztus 14-e és 16-a között tartották Kecskeméten. Az eseményről Németh Richárddal, a Meseszó Egyesület mesemondójával beszélgettünk. Fábián Éva, Prima Primissima díjas népdalénekes mesemondó előadó művész, a Hagyományok Háza Magyar Népmese, hagyományos

0: tudományos mesemondás elnevezésű képzésének oktatója, az Óbudai Népzeneiskola népének tanára, az élőszavas mesemondás személyiségfejlesztő hatásaira hívja fel a figyelmet. A Rákóczi Szövetség a nyár folyamán mintegy 20 000 fiatalnak biztosít lehetőséget táborozásra a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. Szilágyi Zsoltot, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztésért felelős munkatársát a nyári táboraik programjairól kérdeztük. Ma is meghallgathatják Korzenszky Richárd jegyzetét. Tisztelettel köszöntöm Németh Richárdot, a Meseszó Egyesület mesemondóját, akivel a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozóról beszélgetünk.
1: Én is üdvözlök mindenkit.
0: Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, hogy a Meseszó Egyesületet, ha röviden bemutatná a kedves hallgatóknak.
1: A Meseszó Egyesület, gyakorlatilag mi mesemondók vagyunk mindannyian, mesemondók, néprajzkutatók alkotják az Egyesületet, emellett civilben nagyon sok mindent csinálunk, annak köztünk műszaki emberek, én például informatikus vagyok, van rengeteg tanár, óvónő, akik a gyakorlatban a hivatásuk közben gyakorolják a mesemondót, de például ott van Fuchs Péter barátom, aki vízmintavevőként dolgozik hétköznaponként, és hát emellett foglalkozik mesemondással. A mi célunk az, hogy a Kárpát-medence magyar nyelvű mesekincsét őrizzük, újraalkossuk és hagyományozzuk, tehát azokat a meséket, amiket régen meséltek, mi azokat szeretnénk továbbadni. És ennek népszerűsítésére jött létre a Meseszó Egyesület 2014-ben, úgyhogy immár 12 éve itt vagyunk a világon.
0: Mit jelent az ön számára mesét mondani?
1: Nekem mesét mondani? Hát sok mindent. Önkifejezés, az biztos. Mindamellett nagyon sokszor szokták tőlünk kérdezni, hogy és akkor írtok új meséket? Hát nem, tehát, hogy amiket mi mondunk meséket, annak mind-mind megvan az alapja az évezredes mesekincsünkben. Tehát magunktól nem szoktunk a semből kitalálni történeteket, de ez nem szolgai módon ismétlést jelent és visszamondást, nem visszatanuljuk fejből a szöveget és azt mondjuk el, hanem újraalkotjuk, tehát mi a történetet meséljük el úgy, ahogy mi látjuk. És akkor azt a hallgatóság meg valahogy megint látja. Ez a folyamat engem nagyon érdekel a mesemondásban, illetve én nagyon szeretek közösségeket teremteni, közösségekkel dolgozni. Nagyon sokféle célja lehet a mesemondásnak, de én magáért a meséért mesélem a mesét, mert jó mondani és szép hallgatni szeretem.
0: Miért fontos ez a közösség? Miért fontos a maga számára a Meseszó Egyesület tagjaihoz való tartozás?
1: Szerintem mindenféle közösséghez való tartozás az fontos. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik legalapvetőbb igényünk, hogy közösségekhez tartozzunk. Én nehezen tudom objektíven megítélni, hogy miért jó a Meseszó Egyesülethez tartozni. Nyilván egy nagyon erős és farsúlyos szervezetről van szó, akik nagyon sokat tettek a mesemondás, a Revival mesemondásnak a népszerűsítésére, tehát komoly szakmai munka is folyik az egyesületen belül, és emellett meg olyan emberi kapcsolatok, olyan barátságok alakultak itt ki, amik meghatározzák az életemet, tehát nagyon sok jó embert ismertem meg itt, és azt hiszem, ez ugyanolyan fontos, mint maga a mesemondás.
0: A 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozón önök módszertani tanácsokat is adnak egymásnak, vagy lesnek el egymástól?
1: Hát lesni mindenképpen. Rédekben egymásnak tanácsot nem szoktunk adni, erre vannak más munkamódszereink, például a mentorprogram erre egy kiváló terep, ahol gyakorlatilag egy rutinos mesemondó kísér végig egy éven keresztül egy még szárnyait bontogató mesemondót, és ott rendszeresek ezek a visszajelzések, illetve van egy mesecsiszoló névvel illetett munkamódszerünk, ami kimondottan erre megy rá, hogy egymásnak mesélünk, és egymásnak visszajelzéseket adunk. Tehát itt ilyenféle gyakorlati visszajelzések nem szoktak történni. Nyilván azért mi egymástól el szoktuk lesni, hogy hú, az mennyire jó mese volt, azt én is el akarom mesélni, vagy hú, milyen jól oldotta meg azt, hogy amikor jött a sárkány, akkor az milyen szép volt, és ezt majd én is így fogom mesélni. Ilyesmik persze ez a mindennapjaink részét képezik. Tehát nem csak a Kárpát-medencei mesemondón, hanem mi folyamatosan egymástól tanulunk.
0: Hogy látja, főként az informatikus szakmáját tekintve, miért lehet elcsábítani, idézőjelbe téve, gyereket, felnőttet, a technikai eszközök, az okos telefonoktól, a népmesével?
1: érdekes, ezen viszonylag keveset szoktam gondolkozni, megmondom őszintén, de én nekem egy más minőség, és azt hiszem, hogy erre mind a kettőre szükség van. Otthon én 3 kisgyereket nevelek, jól megfér egymás mellett az, hogy akár egy rajzfilmet megnézünk, és az, hogy utána én élőszóban elmondok egy mesét. Tehát mást ad az embernek, hogyha egy ilyen offline élményt kap, mint az online térbe való barangolás.
0: Hány évesek a gyerekek, és miért tartja fontosnak a mesemondást otthon?
1: A legkisebbik 2,5 éves a zsebhercegnő, aztán van egy 6 éves kisfiam, meg egy 9 éves kisfiam, és hát igazából nálunk nem kérdést ezen, nem szoktunk gondolkozni, hogy na, akkor most leülsz, mert hogy én fejleszteni fogom a nyelvérzékedet avval, hogy én meséket mondok, hanem egész egyszerűen ez magától értetődik. Nincsenek mögött ilyen különböző hátsó szándékaim, én a mesét a mese miatt mondom, és maga a gyönyörködtetése szerintem az az, amiért igazán fontosak ezek a történetek.
0: Mit ajánlhatunk a kedves rádióhallgatóknak? Miért meséljenek is? Főleg miről és hogyan?
1: Azt gondolom, hogy bármit meséljünk otthon, nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőttek is egymásnak. Például a családi történetek nagyon fontosak, hogy megismerjék a gyerekek azt, hogy az ő szüleikkel mi történt. Én azt gondolom, hogy bármi, amit élőszóban el tudunk mondani a gyerekeknek, az nagyon jó, és a meséket meg különösen ajánlom, de hát ugye egy mesemondó mi más csinálna.
0: A kedves rádióhallgatóknak nem kell bemutatnom Fábián Évike, Prima Primissima díjas népi énekes, előadó művészt, mesemondót, hiszen a Hagyományok Háza találkozása néphagyománnyal és a Magyar Népmese hagyományos mesemondás elnevezésű képzéseinek oktatója, és tanít az Óbudai Népzeneiskolában. Hogy hat vissza a gyerekek által hallott mese egyéb tevékenységükben? Tehát látszik-e az, hogy ez a kisgyerek hallgatott mesét, mesélnek otthon a szülők, a szókincsükön gondolom egyértelműen látszik, de vajon a viselkedésükben megjelenik-e?
2: Ja, most itt nagyokat bólogattam. Igen, minden csütörtökön ott vannak az előképzősök, a kollégáim Csekemarosi Eszter és Szerényi Andi, ők váltva jönnek hetente, én minden héten ott vagyok, mert mindig van mese a játék és tánc mellett. Ezt mi a Kismuzsika program alapján csináljuk. Eszter meg Andi, ők már több mint 10 esztendeje a 3. kerületben kijárnak az óvodákba, ott működik ez a program, és én kértem az igazgatónkat, Szerényi Bélát, hogy e szerint csináljuk az erőképzőt az iskolába is, mert nekem is nagyon-nagyon nagy élmény volt velük megújulni. Fél óra jut a mesére, nem mindig fér bele egy-egy mese. És ezért azt szoktam tenni, hogy a gyerekekkel mondom, hogy na itt most lezárjuk, eltesszük a meseraktárba, de jövő héten nektek kell kinyitni az ajtaját, és előszedni. Ugye egyik héten Andi néni van, másik héten Eszter néni. Egyikük soha nincs ott, tehát felidézzük, hogy ők sem maradjanak ki, meg a hiányzók. És nagyon érdekes azt tapasztalni, hogy felidézés során, ahogy visszajön a gyerekekből az előző héten hallott mese eleje, néha megtűzik más meséből kölcsönzött ilyen kis részletekkel, vagy ágabogakkal, ahogy én nevezem, és gyakran tapasztaltam azt, hogyha egy-egy gyereknek megtetszik egy tájszó, egy kifejezés, van, hogy a felidézés során még az is előbbükken belőlük. Tehát nagyon jó nyelvgyakorlat, tehát az anyanyelv gyakorlása. És megszokják azt is a játékok kapcsán, hogy Andi néni így tudja, Eszter néni úgy, én meg amúgy, és jön még néhány gyerek, oviba másképp tanultuk. Tehát már mire véget ér az az előképző 2 év, megtapasztalják, hogy a népmese népzene az azért is népmese és népzene, mert állandóan változik. Tehát még ezt se kell nekik megmagyarázni, mert ez egyértelmű számukra.
0: Hogy foglalhatnánk össze a rádióhallgatóknak ezt a szívünkből mesélést?
2: Gyerektáncházban tapasztaltam azt, ugye óvónőként minket azért arra neveltek, hogy készítsünk szemléltető eszközöket, meg egyebeket a mesékhez. A gyerektáncházban ilyesmire nem volt lehetőség, hála Istennek, és ott tapasztaltam azt, hogy teljes mértékben helytálló csak az élő szó. Tehát, hogy az élőszónak, a beszédnek, a szép nyelven megfogalmazott meséknek azért van szerintem nagyobb ereje, mert a gyereknek elindul a fantáziája. Tehát ha nem kötöm meg képekkel, tárgyakkal, akkor kialakul az ő kicsi világába az a saját mesevilág, amit nem lehet se lerajzolni, se filmbe. Illetve ha megteszik, akkor megkötik a gyerek fantáziáját. Tehát szabadjára ereszthetjük így a gyerekek képzeletét, fantáziáját. Nagyon érdekes, amikor lerajzoltatjuk velük. Az is csodálatos. De volt fordítottja is, hogy volt előképzős tanítványok, rajzoltak. És amikor meglátták a gyerekek a falon ezeket a mesei illusztrációkat, mondták, hogy ezt meséld el, meg azt meséld el. Tehát izgatta őket, hogy az miféle mese. És így szedte belő a két borsökröcskét. Csodálkoztam, mert nem ismerték. Azt hittem, hogy soha nem meséltem, mert azt mindenki ismeri. Hát nem. Felnőttek olyan generációk, akik nem találkoztak például. Hogyha most azt mondom, hogy két borsökröcske, ugye, hogy fölmerül az emberbe, de lehet, hogy mi elég régiek vagyunk ahhoz, hogy ez így történjen. És akik frissebb lények, azok nem találkoztak vele. Aki bátorságot nyert és kipróbálja, és mer úgy mesélni a gyerekeknek, vagy felnőtteknek, vagy bárkinek, akkor azt fogja tapasztalni, hogy hatalmas ilyen szabadságérzés. Tehát játékosság van benne, szabadság van benne, amikor hagyja, hogy a szavak életre keljenek, a mesékbe motivumokat kiszínezi az ember. Nagyon jó játék, amikor én például visszaolvasok olyan meséket, sokszor magamnak is, amit régóta mesélek, és amikor visszaolvasom a könyvbe, akkor mindig megdöbbenek, hogy uram, fia, hát alig ismerek rá. Tehát úgymond ilyen csúnya szóval, hogy a használatba annyit csiszolódik és változik ez a mese, hogy tényleg még a szülő anyja se ismerne rá időnként. És én úgy érzem, hogy nem szokott ez a meséknek a kárára válni, inkább az előnyére. Na így változnak a mesék. De az ember egy kicsit megszövi dallal, mondókával, a gyerekek ágabogát növesztenek neki, és még a mese is új életre kel.
0: Szilágyi Zsolttal, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztésért felelős munkatársával a Rákóczi táborban a nyár folyamán zajló eseményekről beszélgettünk.
3: 29 országból több mint 20 ezer fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség által szervezett 30 táborba és rendezvényére a nyár folyamán. Ezt értjük egészen június elejétől szeptember első hetéig. Ez egy nagy szám minden tekintetben, de hogy hogyan is tevődik ez össze? Ahogy említettem, 30 különböző rendezvényünk van, bizonyos korosztályoknak szóló táborok, általános iskolásoknak anyanyelvi táborok, ebből van 3 az idén nyáron, 4 nagy klasszikus értelemben vett középiskolás tábor, 1 kárpát-medencei színjátszó tábor a Dériné programmal együtt, szintén középiskolás fiataloknak. Emellett vannak tematikus táboraink Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházzal együttműködésben szintén egy színjátszó tábor. Van 2 túrakerékpáros táborunk is a Mátrában, ezen kívül 6 vitorlás tábor, a bajai anyanyelvi tábor, ami egy nagy hagyományú tábor, természetesen a pedagógusokra is gondolunk, az összmagyar tanártábor keretein belül, valamint az egyetemistáknak is klasszikusan augusztus közepe vége fele szervezünk egy nagy rendezvényt, de mindez a június 4-i Nemzeti Összetartozás napi programsorozatunkkal és diákutaztatási programmal kezdődött. Sőt, hogyha picit nem vagyunk annyira szigorúak, akkor már a csíksomlyói pünkösdi búcsút és zarándoklatot is belevehetjük, hiszen oda is 300 fiatal érkezett a Boldogasszony zarándokvonattal Csíksomlyóba, hogy a magyarság ünnepén együtt legyenek a Kárpát-medencéből és a világ számos pontjáról érkező társaikkal.
0: Amikor ezt az interjút rögzítjük, éppen a 3. összmagyar anyanyelvi tábor zajlik Sátoraljaújhelyen a Rákóczi táborban. Milyen programokkal készülnek?
3: Az anyanyelvi táborok legfőbb célja és küldetése, hogy azokat a fiatalokat szólítsa meg, akik a Kárpát-medencében, a Külhonban, nyelvhatáron vagy szorványterületeken élnek. Hozzájuk csatlakoznak a diaszpórából, akár Európából, a Kárpát-medencén kívülről, vagy a tengeren túlról érkező társaik. A 8 és 14 éves közötti korosztályról beszélünk most. Ugye nyilvánvaló az, hogy akik ideérkeznek ezekbe a táborokba, nekik nem evidencia az, hogy otthon a saját környezetükben anyanyelvükön tudnak megszólalni. Ezért olyan programokat, olyan előadásokat, olyan foglalkozásokat tartunk, vagy szerveznek a kollégák ezekben a táborokban, ami az anyanyelvhez való kötődést és az anyanyelvhez való kapcsolódásnak a megerősítését igyekeznek ösztönözni. Akár legyen szó egy kézműves foglalkozásról, hiszen azért ott is, ahol mondjuk egy pirográfia kapcsán, azért mégiscsak a foglalkozást vezető ember magyarul mondja el azokat a mondhatni szakszavakat is, amiket lehet, hogy a gyerkőcök addig nem hallottak, és akkor már tanulnak, már bővítik a szókincsüket. De nyilván vannak kulturális programok, színházi zenei előadások, amik mind-mind ugye a magyar nyelv kultúrát erősítik, és hát természetesen a magyar történelemhez is igyekszünk kötődést kifejteni, különböző kirándulásokkal, tárlatvezetésekkel, múzeumlátogatásokkal igyekszünk ezt a célt szolgálni. Mindig nagy a zsivaj a Rákóczi táborban, hiszen hétről hétre 900 diák érkezik, most is így van ez a harmadik anyanyelvi táborban is, és hát remek lehetőség tényleg arra, hogy a fiatalok, akik több száz, több ezer, vagy akár 10 000 kilométerre laknak egymástól, kapcsolódjanak, kötődjenek egymáshoz, magyarul tegyék mindezt, és talán ez a legnagyobb hozadéka ezeknek az anyanyelvi táboroknak. A középiskolás táborainkban is rengeteg interaktív, színes program megtalálható, ugyanakkor igyekszünk odafigyelni arra, hogy a fiatalok lelki feltöltődést is kapjanak. Minden táborunkban van szentmise, istentisztelet, és a második középiskolás táborunkban az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy július 29-én meglátogatta a 900 táborozót Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki szentmisét is bemutatott a táborozóknak. Püspök úr egyébként rendszeres látogatója rendezvényeinknek az évközben is, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ő nem csak ellátogatott a táborba, hanem a szentmisét is ő mutatta be a táborozóknak.
0: Annak idején a Rákóczi Szövetség indulásakor Halsz József elnök úr nagy figyelmet fordított a magyar nyelv őrzésére, és bizony nagyon sokat számított akkor a diaszporában, a már elszorványosodott településeken, hogy ezek a gyerekek magyarul beszéltek, és a családok is megerősödtek abban, hogy érdemes megőrizniük, továbbadniuk a magyar anyanyelvet. Hogyan segítik ezek a nyári táborok a magyar iskola választást?
3: Mi azt reméljük és azt gondoljuk, hogy akik általános és középiskolába járnak, ugye a középiskolai táborainkba azok az iskolák kapnak meghívást, ahol a Rákóczi Szövetségnek működnek ifjúsági szervezetei. Tehát, mint egy plusz, akár emiatt is megérheti magyar iskolába járni a külhonban, hogy ilyen lehetőségeket kapjanak a fiatalok. Az anyanyelvi táboroknál ugye ott akár fölfogható köszönetként is, hogy a szülők magyar iskolába iratták a gyermekeiket, és igyekeznek a saját környezetükben, a saját közösségükben megtartani a magyarságot, megmaradni magyarnak, és a Rákóczi Szövetség ezzel is, ezekkel a táborozási lehetőségekkel, és az egyéb évközi lehetőségeivel, akár pályázati lehetőségeivel is igyekszik kifejezni ezt a hálát és köszönetet, amit ezek a szülők a magyar nyelv és a magyar közösségek megmaradásáért tesznek.
0: Korszenszky Richárd jegyzete következik.
4: A gólya. Szeretem nézni a madarakat. A legcsodálatosabb teremtményei az Istennek. Persze csodálatos az ember is. Sok valami csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb, mondja Szofoklész az Antigoné című drámájában. De a csodálatos ember rettenetes is tud lenni. Az eredeti szövegben a görög szó ezt is jelenti. A madarak nem rettenetesek, bár van, aki jó 60 évvel ezelőtt horrorfilmet készített Madarak címmel. Erdélyi útjaimon megbámulom az egymást követő villanyoszlopokon fészkelő gólyákat. Általában olyankor járok azon a vidéken, amikor a fiatal gólyák éppen próbálgatják a szárnyukat. Éppen, hogy csak felemelkednek a fészekről néhány szárnycsapással, vagy az erősebbek már a szomszéd ház kéményére is rászállnak. Közeledik, egy hónap van talán csak hátra a hosszú út valahová Afrikába. Kora tavasszal még üresek a gólyafészkek. Édesanyám születésnapja március 16-án volt, amikor csak tehettem, meglátogattam néhány nappal előtte vagy utána. Az út mentén hazafelé menet egy régi kocsma tetején volt egy gólyafészek. Mindig oda néztem, vajon megjött-e már a gólya? Nem tudom megmagyarázni miért, de nagyon örültem, amikor megláttam, itt vannak, megjöttek. Március 25-éig mindig megérkeztek. Honnan tudják, hogy ide kell jönni? Honnan tudják, hogy éppen ekkor kell megjönni? Sokfelé jártam az országban, és az ismerős gólyafészkeket mindig szemügyre vettem. Már ül a tojáson, vettem észre, majd apró fejek jelentek meg a fészekben. Az útról csak ennyit lehetett látni. Ma már több helyen vannak kamerák, és az internet segítségével meg lehet figyelni a mindennapi életüket, a fejlődésüket. Hogyan hozzák a szülők, a mindenféle eledelt, hogyan nyújtják a nyakukat a várva várt ételért. Közben más madarak is fészkelnek. Tihanyi apátságunk belső udvarában, a kvadratúrában van egy szép, magas árcsfa, fészek adót tettünk rá. Micsoda öröm volt számomra, amikor észrevettem, hogy a cinege kibérelte magának. Kiköltötte a fiókáit, és szorgalmasan, megállás nélkül jött és ment, és hozta a finomabbnál finomabb bogarakat, hernyókat, és ki tudja mi mindent. Az udvarban van még egy ciszterna. Az egyik évben a rozdafarkú úgy gondolta, hogy a ciszternában lévő pátrányok mellé rakja a fészkét. Szépek voltak a tojások, majd a tátogó fiókák. Néha becsaptam őket, amikor tisztes távolból föléjük hajoltam, és madárhangot utánoztam, mint egy vezén szóra kitartották a csőrüket, várva, hogy érkezik az eledel. De vissza a gólyákhoz. Ahogy közeledik a nyár vége, gyülekezni kezdenek patakparti tisztásokon, mezőkön. Majd kiegészül a felnőttek csapata a fiatalokkal, felszállnak, leszállnak, gyönyörűség nézni, amikor egyik másik a fölfelé szálló meleg levegővel a magasban kering. Vagy jön az augusztus vége, Szent István ünnepét még általában bevárják, aztán útra kelnek. Elmennek több ezer kilométerre is. Miért? Azért, hogy visszajöjjenek. Csoda. A teremtés szépséges csodája.
0: Kedves hallgatóink, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Elhangzott az üzenőfüzet.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Augusztus 25-e van, 18 óra 31 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál
0: a bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Kelen Ágoston köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. 14. Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és valdás egyházaknak szinódusuk 22. megnyitása alkalmából. A szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről adott tájékoztatást a NAV és a pénzügyminisztérium. 20 éve támadták meg Nyitrán Malina Hedviget, ami a modern Szlovákia történetének egyik legsúlyosabb, a magyar közösséget érintő incidense. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Paul Richard Gallagher címzetes érsek. A Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetben 14. Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és valdás egyháznak szinódusuk augusztus 22-i megnyitása alkalmából, adta hírül a Magyar Kurír. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A digitális forradalommal szemben, amely az emberi mi volt meghaladását sugallja, 14. Leó hangsúlyozza, figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A metodista és valdás egyházak uniójának szinódusát augusztus 22-e és 26-a között tartják Torino közelében. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoznak, többek közt a béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai világban témakörökkel, közölte a Magyar Kurír. Écsi Gábor atya, a katolikus Caritas korábbi országos igazgatója vehette át idén az államalapító Szent István emlékérmet és díjat Székesfehérváron. A város legrangosabb civil elismerését hagyományosan a királyi napok keretében adják át, melyet Écsi Gábor leginkább a rászorulókért végzett áldozatos munkájával érdemelt ki, hangsúlyozta rádiónknak adott interjújában Spányi Antal fehérvári megyés püspök kuratóriumi elnök.
3: Écsi Gábor nem csak a maga szűkenvet plébánosi tevékenységét végezte, hanem igazán a krisztusi parancs értelmében vitte Krisztus szeretetét a szegényekhez, odafordult az elesettekhez, törődött a családokkal, tette ezt határon belüliekkel, szervezve minden egyházmegyében a Caritas bizottságokat, a Caritas csoportokat, és teszi ezt a határainkon túl is, amikor elmegy és adományokat, élelmiszert, meleg ruhát, amire szükségük van Ukrajnába, aggregátorokat vitt, hogy tudják az életüket folytatni. Részt vesz a katasztrófa elhárításban, amikor olyan helyzet adódik, és igyekszik mindig mindenkinek mindene lenni. Ezt a munkát úgy végzi, hogy mellette helyt tud állni a plébániai feladatokban is. Mindig fontos volt számára, hogy a plébánosi munkáját elvégezze, és ezt ne hagyja el, ne maradjon abba semmiféle olyan dolog, amit másnak kell helyette csinálni. Sok elismerést kapott ő és rajta keresztül a Caritas is. Örülünk, hogy hitelesen Krisztus szeretetének, az egyház szeretetének a hirdetője kapta ezt az értékes díjat idén.
0: A Föld sója szerdán 8 óra 45 perckor kezdődő műsorában bővebb összeállítást hallhatnak a Szent István díj idei átadásáról és díjazottjáról. A piarista rend augusztus 25-én Kalazanci Szent József, a rend alapítója fő ünnepét tartja. A rend generálisi kongregációja ünnepi levelében arra hívja fel a figyelmet, hogy Kalazancius öröksége ma is irányt mutat a piarista közösségeknek. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
4: A rend generális kongregációja ünnepi levelében arra hívja fel a figyelmet, hogy a rendalapító egész életével megértette Jézus tanítását, miszerint a kicsinyek szolgálata és az alázat teszi naggyá az embert. A piarista küldetés ma is azt jelenti, hogy figyelemmel fordulnak a gyermekekhez, védelmezik méltóságukat, segítik családjaikat és lehetőséget kínálnak azoknak, akik hátrányos helyzetben vannak. Aki tehát olyan jelentéktelenné lesz, mint ez a kisgyermek, az a legnagyobb a mennyek országában, idézi a levél az evangélium szavait. Segíteni a leghétköznapibb dolgokban ma arcokat és neveket jelent. Kalazancius karizmája testvérekké teszi a piarista közösséget, és nem engedi meg a közömbösséget, olvasható az ünnepi levélben. A generális kongregáció megemlékezik a Venezuelát és Kolumbiát sújtó földrengésekről is. Hangsúlyozza, amikor a piarista közösség valamely része szenved, mindannyian meghívást kapnak a közelségre, az imádságra, a szolidaritásra és a konkrét segítségnyújtásra. A levél arra buzdít, hogy Kalazanci Szent József példáját követve ismét a kicsinyeket állítsák a középpontba, alázattal szolgáljanak és örömmel éljék meg a piarista hivatásukat.
0: A koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett annak érdekében, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja a magyar emberek életének megvédése volt, közölte a Fidesz frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében, azt követően, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, feljelentést tett a COVID elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán Szijjártó Péter minisztersége alatt lefolytatott beszerzések ügyében. Az akkori kormány egyetértett a munkáját segítő tudósokkal és az operatív törzsel, abban, hogy a lélegeztetőgépek számának jelentős és gyors növelése szükséges. Hozzátették, hogy közben a világpiacon vérre menő küzdelem folyt a lélegeztetőgépek beszerzéséért, ezért szerintük felelős és helyes döntést hozott a korábbi kormány akkor, amikor annyi eszközt vásárolt, amennyit csak lehetett. Kettő nyilvánossá teszi az országos mentőszolgálat a kiérkezési időket, jelentette be az MTI szerint az egészségügyi miniszter sajtótájékoztatón Budapesten. Hegedű Zsolt szuper mérföldkőnek nevezte a mentőszolgálat kiérkezési adatainak nyilvánosságra kerülését. Azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától. Szembesülni kell a saját eredményeinkkel, ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés, mondta. Konstantinovics Miklós, az OMS megbízott főigazgatója azt mondta, a célok a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. A kiérkezési időn kívül mérni kell a szakmai és az operatív mutatókat is, mert ezek ismerete nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok. Kiemelte, erősíteni kell a lakossági edukációt is. Közös tájékoztatóban foglalta össze a pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó és Vámhivatal a legfontosabb tudnivalókat a szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről és gyógyászati célú készítményekről, tudatta az MTI. A NAV keddi közleményében emlékeztet, szeptember 1-től áfamentessé válnak a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények. A tájékoztatóból pontosan megtudható, hogy melyik termékekre alkalmazható a 0%-os adómérték, és milyen feltételekkel kell azt figyelembe venni a gyakorlatban. A hatóság kiemelte, a főszabály, hogy a 0%-os adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. Szomorú évforduló Szlovákiában 20 éve támadták meg Nyitrán Malina Hedviget, ami a modern Szlovákia történetének egyik legsúlyosabb a magyar közösséget érintő incidense. A Fico kormány tisztviselői azóta is vehemensen tagadják a felelősségüket az eset kivizsgálása kapcsán, és bocsánatot sem kértek. Iskibolya tekint vissza.
5: A Malina Hedvig elleni támadásra 2006. augusztus 25-én került sor a reggeli órákban. Az akkor 23 éves lány a Nyitrai Egyetemen tanult és vizsgázni indult, de összefirkált pólóban véresen érkezett meg a tanszékre. Elmondása szerint magyarul telefonált, amivel felhívta magára a két fiú figyelmét, akik ütlegelni kezdték, letépték a pólóját és összefirkálták a blúzát. A támadást követően ugyan minden érintett, beleértve akkor két hónappal korábban először kormányra kerülő, jelenleg is kormányon lévő Robert Ficót elítélte a támadást. A hatóságok és a belügyminisztérium azonban napok alatt megváltoztatta az álláspontját. Azt sugallták, hogy egy kitalált akcióról lehetett szó. Az új nacionalista kabinettel rossz viszonyban lévő magyar kormány, vagy az ellenzékbe vonuló akkori magyar koalíció pártja szervezésében, méghozzá Fico lejáratására. A rendőrségi nyomozás eredménytelenül zárult le. Két héttel később pedig Robert Kalinyák belügyminiszter egy feszült sajtótájékoztatón hazugsággal vádolta meg Malina Hedviget, kifejtette, hogy saját maga okozta a sérüléseit, végül bejelentette, hogy a lány ellen indul nyomozás hamis tanúzás vádjával. Az ügy diplomáciai vihart kavart, tovább feszítette az egyébként izzaklatott szlovák-magyar kapcsolatokat. A rendőrség és az ügyészség a további vizsgálatok során azt próbálta bebizonyítani, miként hazudott az állítólagos kitalált bűncselekmény körülményeiről. A Hedvig ügy egyik jellemzője, hogy az első rendőrségi vizsgálatot eltusoló és a lányt megvádoló politikai szereplők azóta sem hajlandóak az önreflexióra. 2016-ban született döntés arról, hogy a magyarországi legfőbb ügyészség veszi át a nyomozást. Malina Hedvig ekkor már Magyarországon élt. A magyarországi hatóságok végül 2018-ban zárták le hivatalosan is az eljárást, a bizonyítékok ellentmondásosságára hivatkozva. Ez az eset is jól mutatja, hogy egy személy életét miként teheti tönkre az állam és a hatóságok módszeres nyomás gyakorlása, különösen akkor, ha nemzetiségi motívumok is állnak a háttérben.
0: Már az Európai Parlament két frakciójának vezetői is a Romániának járó 770 millió eurós támogatás felfüggesztését kérik Temesvár polgármestere érdekében, hogy megtarthassa a tisztségét. Gáspár Sándor tudósít.
6: A 770 millió euróért Romániának el kell fogadnia a fedhetetlenségi törvényt, jelezvén a komoly harcot a korrupció ellen. A törvénytervezetbe bekerült egy olyan cikke is, amely megtiltja köztisztségviselését olyan személynek, akit összeférhetetlenség miatt elítéltek, és pedig úgy, hogy a régebbi ítéletek is számítanak. Ez pedig konkrétan Temesvár polgármesterét, Dominik Fritzet érinti. A törvénycikket a szociáldemokraták erőltették a tervezetbe, az AUR támogatásával meg is szavazták, és hiába tiltakoztak sokan, az Alkotmánybíróság is átengedte ezt a cikket 5-3 arányban. Most az Európai Néppárt, amelynek az RMDS is tagja, valamint a Renew Europe frakció kérik a pénzátutalás felfüggesztését. Manfred Weber, valamint Valérie Ayer frakcióvezetők arra kérik Ursula von der Leyen elnököt, hogy kifejezetten és egyértelműen tisztázza, a pénzt csak akkor folyosítják, ha Bukarest lemond arról a törvénymódosításról, amely Temesvár polgármestere Dominik Fritz mandátumának megszűnéséhez vezet. A törvény jelenleg ismét a parlament előtt van, az Alkotmánybíróság által kért egyéb módosítások miatt. Közben az USZERE, amelynek elnöke Dominik Fritz, feljelentést is tett, miszerint szabálytalanul került be ez a cikkely a törvény szövegébe. Weber és Ayer is a módosítás visszamenőleges hatáját kifogásolja, leszögezve, ha a jogszabályt egy politikai ellenfél kiiktatására szánták, és az uniós forrásokat eszközként használják annak érvényesítésére, akkor ez már nem csupán politika, hanem a jogállamisággal kapcsolatos kérdés, írja Franz Weber. Általánosságban sértené az európai jogot, mert Dominik Fritz német állampolgár, akit Temesvár polgármesterévé választottak 2024-ben. Eltávolítása tehát sértené az uniós választhatósági jogot. Augusztus 31 a határidő. Kérdés, hogy a pénz, törvény és polgármester hármasából mi esik ki?
0: légvédelmi rendszerekre és rakétákra ad pénzt az EU Ukrajnának. Emellett ukrán technológiával indul dróngyártás Finnországban. Nyíri Kata jelenti.
7: Az Európai Bizottság újabb 6,1 milliárd eurós finanszírozást adott jóvá Ukrajna védelmére. A pénzt elsősorban lég- és rakétavédelmi rendszerek, rakéták, lőszerek és radarok beszerzésére fordítják. Az új támogatás kiegészíti az Európai Unió korábban jóváhagyott Ukrajnának szánt 16 milliárd eurós beszerzési programját. Ebből eddig 8,35 milliárd eurót folyósítottak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a mostani támogatásra az orosz támogatások fokozódása miatt van szükség. Mint fogalmazott, Európa segíteni akar Ukrajnának abban, hogy megvédje lakosságát és légterét, és biztosítani fogja számára azt, amire szüksége van, amikor szüksége van rá. Ukrajna Finnországban bővíti dróngyártási kapacitásait. Az ukrán Airlogix drónfejlesztő vállalata Finn Innokas céggel állapodott meg együttműködésről, amelynek keretében új gyártókapacitást hoznak létre Finnországban, ukrán technológiára alapozva. A projekt a Build with Ukraine program része. Ennek célja, hogy Ukrajna európai országokban is létrehozzon további gyártóhelyeket, amelyek az ukrán haderő szükségleteit szolgálják. A technológia és a tervezési megoldások ukránok maradnak, míg a finn partner a gyártás felfuttatásáért és helyi megszervezéséért felel. A felek egy közös vállalat létrehozásának lehetőségét is vizsgálják. Az Airlogix elsősorban repülőgép típusú felderítő és csapásmérő drónokat fejleszt. A finn és ukrán együttműködés keretében a tervek szerint a gyártás nagy része Ukrajnába kerül majd. Alexandr Stubb finn elnök szerint a legyártott drónok 90%-át Ukrajnának szánják, míg 10% Finnországban marad.
0: Az ukrajnai rendezésről tárgyalt Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter és Paul Richard Gallagher címzetes érsek a Vatikán államtitkárságának államközi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Moszkvában, adta hírül az MTI. Lavrov a közös sajtótájékoztatón elmondta, Oroszország megerősítette hajlandóságát a Vatikánnal való együttműködésre az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, egyebek között a gyermekügy kérdésében. Gallagher érsek közölte, a Vatikán kész bármilyen jó szolgálati segítséget megadni annak reményében, hogy az ukrajnai fegyveres konfliktus békésen rendeződik.
8: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Andrij Sibiha, Ukrajna külügyminisztere, Borostyán szív elismerésben részesítette dr. Bot Miklós zeneszerzőt, néprajzkutatót, a Hagyományok Háza főigazgatóját az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért, megőrzéséért és nemzetközi megismertetéséért, írta meg a kárpátalja.ma. A kitüntetést Fegyér Sándor, ukrajna-magyarországi nagykövete adta át augusztus 24-én Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából rendezett budapesti ünnepségen. Az oklevél indoklása szerint a Borostyán szív elismerést Ukrajna nemzetközi szintéren történő támogatásához való jelentős hozzájárulásáért ítélték oda Bot Miklósnak. Az elismerés alapját több mint egy évtizedes kutatói és kultúra közvetítői munkája mindenek előtt a Polifoni Project adja. A nemzetközi kutatási program az ukrán hagyományos, különösen a több szólamú falusi énekkultúra dokumentálását és digitális megőrzését szolgálja. Az online archívumban több ezer terepfelvétel, dallam, szöveg és háttéranyag vált szabadon hozzáférhetővé. Az eseménynek különleges jelentőséget adott, hogy ekkor avatták fel Taras Shevchenko, a neves ukrán költő és képzőművész emlékművét is Budapest 7. kerületében, a Százház utcai parkban. Kallós Zoltán emléke köré szervezik az idei erdélyi táncháztalálkozót, erről ír a Székelyhon. A néprajzkutató népzenegyűjtő születésének 100. évfordulója alkalmából több programmal, kiállítással és egy nagyszabású gálaműsorral is megidézik munkásságát. Az idei rendezvény keddi sajtótájékoztatóján a szervezők elmondták, bár a találkozó alapjai és jól ismert programjai évről évre visszatérnek, a szervezők szerint minden alkalom új érzéseket, új találkozásokat és új tartalmakat hoz. Ezúttal pedig különleges apropót ad a rendezvénynek, hogy Kallós Zoltán születésének kerek évfordulója van. Öröksége a kiállításokon is hangsúlyosan megjelenik. Kallós Zoltán nem csak népzenét és néptáncot gyűjtött, hanem fotográfusként is jelentős örökséget hagyott hátra. Több mint 6000 fényképe maradt fenn, melyekből kiválogattak egy kiállításra való anyagot. A másik, hozzá kapcsolódó kiállítás egy vándortárlat, amely nem csak fényképeken keresztül mutatja be a néprajzkutató munkásságát, hanem tárgyakat és a munkásságához kapcsolódó anyagokat is felvonultat. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: A várható időjárásról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 14. Leó pápa üdvözletét küldte a metodista és valdás egyháznak szinódusuk 22-i megnyitása alkalmából. A szeptember 1-től áfamentessé váló gyógyszerekről adott tájékoztatást a NAV és a pénzügyminisztérium. 20 éve támadták meg Nyitrán Malina Hedviget, ami a modern Szlovákia történetének egyik legsúlyosabb a magyar közösséget érintő incidense. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Paul Richard Gallagher címzetes érsek. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: 18 óra 53 perc. Multidéző című rovatunk következik, Iványi Balást hallják.
9: 2026. augusztus 25-e van, kedd, Isten éltesse Lajos és Patrícia nevű hallgatóinkat. A Lajos egy germán eredetű név, a francia Louis név alakon keresztül került a magyarba, jelentése híres, harcos. A Patrícia latin eredetű név, a Patricius női párja, jelentése nemesi származású. Augusztus 25-én az egyház Szent Lajos francia királyra emlékezik. 9. Lajos uralkodását a középkori keresztény király eszmény egyik legszebb példájaként tartják számon. Igazságos uralkodóként, a szegények segítőjeként és a békepárt fogójaként vált ismerté, ugyanakkor két keresztes hadjáratot is vezetett. 1297-ben avatták szenté, és ma Franciaország egyik védőszentje. 1819-ben ezen a napon született Ellen Pinkerton, a világ legismertebb magánnyomozó irodájának alapítója. A skóciai születésű hordókészítő Amerikába kivándorolva előbb rendőr, majd nyomozó lett, végül saját detektív irodát alapított. Országos hírnevét azzal szerezte, hogy 1861-ben sikerült meghiúsítania egy Abraham Lincoln elnök elleni merénylet tervét. A Pinkerton ügynökség később az Egyesült Államok legismertebb magánnyomozó szervezetévé vált, története számtalan regényt és filmet ihletett. Ugyancsak 1819. augusztus 25-én halt meg James Watt, skót mérnök, akinek neve összeforrt az ipari forradalommal. Nem ő találta fel a gőzgépet, de Newcomen szerkezetének tökéletesítésével olyan hatékony gépet alkotott, amely alapjaiban változtatta meg a bányászatot, a közlekedést és az ipart. Munkássága nyomán gyorsult fel az ipari forradalom, emlékét pedig ma is őrzi a teljesítmény nemzetközi mértékegysége, a Watt. 1690-ben ezen a napon a keresztény-szigeti országgyűlés Tököli Imrét Erdély fejedelmeivé választotta. A kuruc vezér a török támogatásával rövid időre szerezte meg a fejedelmi címet, ám uralma nem bizonyult tartósnak. A Diploma Leopoldinum kiadásával Erdély hamarosan Habsburg fennhatóság alá került, így Tököli fejedelemsége csupán átmeneti epizód maradt a magyar történelemben. 1778. augusztus 25-én született Vitkovics Mihály költő, műfordító, a magyar nyelvújítás egyik jelentős alakja. A szerb származású író aktív résztvevője volt a reformkori irodalmi életnek, és elsőként fordított magyar szépirodalmi műveket szerb nyelvre. Munkássága fontos szerepet játszott a magyar irodalom nemzetközi megismertetésében. 1938. augusztus 25-én jelent meg a Hegedűs Gyula és Pető Sándor által alapított Magyar Nemzet című újság első száma. A lap hamar a két világháború közötti magyar közélet egyik meghatározó fórumává vált. Hasábjain olyan kiváló írók és publicisták jelentek meg, mint Szerb Antal, Kassák Lajos, Kródi Gyula vagy Tersánszky Józsi Jenő. Így a lap a magyar sajtó és irodalomtörténetben is maradandó helyet vívott ki magának. 1944. augusztus 25-én, több mint 4 év német megszállás után felszabadult Párizs. A normandiai partraszállást követően a szövetséges hadseregek gyors ütemben nyomultak előre Franciaországban, miközben a francia ellenállás augusztus 19-én fegyveres felkelést indított a fővárosban. A rendőrök, vasutasok és civilek barikádokat emeltek az utcákon, és napokon át harcoltak a megszálló csapatokkal. Augusztus 24-én este Philippe Leclerc tábornok, második francia páncélos hadosztályának első egységei elérték Párizst, másnap pedig az amerikai csapatokkal együtt bevonultak a városba. Dietrich von Koltitz, német városparancsnok, Hitler ismételt utasítása ellenére nem romboltatta le a francia fővárost, hanem letette a fegyvert. Még aznap megérkezett Charles de Gaulle is, aki másnap a Notre-Dame-ban hálaadó istentiszteleten vett részt, majd a Champs-Élysées-en százezrek előtt vezette a győzelmi menetet. Párizs felszabadítása nem csak jelentős katonai siker volt, hanem a francia nemzeti önbecsülés és az önálló francia államiság újjászületésének jelképe is.
0: A mai múlt idézőt Iványi Balázs készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan

0: gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a Szűzanya szeplőtelen szíve szándékára. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk papjainkért, az egyház egységéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
0: miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért,
0: most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért,
0: most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk azokért, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét. Mi atyán ki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: És vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a szeretett láng mozgalom terjedéséért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak
1: irgalmadra.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Imádkozzunk megholtjainkért. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk,
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk,
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen
0: kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magunkban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság kedden a rendőrség honlapján. A tájékoztatás szerint az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak. Emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket, a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján a BRFK, a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 7,17% becsült hozamot értek el a második negyedévben, ami csaknem 5,5%-os reál hozamot jelent, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége kedden az MTI-vel. Az önkéntes nyugdíjpénztárak által kezelt összesített tagi vagyon 13%-os emelkedéssel meghaladta a 2,5 milliárd forintot, az egy pénztártagra jutó átlag vagyon pedig csak nem 12%-kal 2,4 millió forintra nőtt, ismertette a szövetség. Egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium hétfőn az MTI-vel. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A délelőtti eseményeket a közmédia élőben közvetíti, olvasható a közleményben. Mint írták, a Széchenyi téren tartott programok nyilvánosak, délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartást tartanak a csata áldozatainak emlékére, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A helyszín korlátozott befogadó képessége miatt ezen a programon csak meghívottak vehetnek részt, jelezték. 3 év börtönre ítélték Kínában kedden Cao Chen képzőművészt, aki a Mao Tse-tungot ábrázoló szatirikus alkotásaival vált ismerté. Az Egyesült Államokban élő művészt a kínai hatóságok forradalmi hősök, köztük Mao Tse-tung hírnevének megsértésével vádolják, jelentette több nemzetközi hírügynökség. Az ítéletet bírálta az Amnesty International és több kínai jogvédő szervezet is. Végül az időjárásról. A záporos gócok számossága lassan csökken, reggelre szinte mindenütt megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között várható, szerdán 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Mészöly Miklós. a füstben lakó vénasszony.

0: Élt egyszer egy leány, meg egy legény, farsankor jól megnézték egymást, nyáron összevesztek, ősszel lakodalmat ültek. Mindez sorjában így történt. A szóban forgó leányzóba különösen nagy természet szorult, a nyelve, a szeme, keze, mindene nagyon a helyén volt, s leány létére elnevezték Emberkatinak. Farsangkor is ő csinálta a legtöbb bolondságot. Bogáncsot dobigált a legények hajába, kos hátán lovagolt, a kos szarvába lyukat fúrt, tele öntötte márccal, mésörrel, és szalmaszálon onnan szűrcsölte az édeslevet. Ilyet senki más nem tudott kitalálni. Legkevésbé Balik Zsiga. Ő behemót legény, de szelíd, csöndes, de bivajerős. Még a legnagyobb zenebonát is méltósággal hallgatja, s csak akkor rikkantja el magát, mikor elül a lárma.
1: Ihaj!
0: Szól ilyenkor, és rezeg a padlás. Így volt ez farsangkor is, táncolt a fiatalság, Balik Zsiga meg komoran nézte. Közben magának valóan iszogatott, s azt találgatta, milyen lány is kellenék neki, és sorba vette a jelenlevőket. Ez sem. Hát ki? Az egyik lánynak csupa tüskével volt kipityézve a szoknyája, s mind csak egyedül rázogatta magát a lampionos teremben, senki sem táncolt vele.
1: Persze, félnek a tüskéktől, dörmögte a legény. Hát majd én letöröm őket.
0: S türelemmel megvárta, még csend lett. Ekkor gyorsan odalépett a lány háta mögé, és kieresztette a hangját.
1: Ihaj!
0: A szoknya rettenve megperdült. Emberkati szembe találta magát, Balik Zsigával. Most látta csak Zsiga, milyen volt a leány. A haja csücskösre fonva, mint a tüske, a szeme parázslott, a korom meg mind lehullott az arcára, itt fekete volt, ott szürke. Ilyet csak alvó ember tudna sokáig nézni. A legény megrázkódott tőle, s behunyta a szemét. Fejét fogva kirohant a teremből, nem válogatott tovább menyasszonyt. A lánynak azonban nagyon fülébe csengett az az ihaj. Így még senki sem mert szólni hozzá, és rögtön Zsiga után futott. Megállj, kiáltotta, itt felejtettél valamit.
1: Micsodát,
0: fordult vissza a legény. Engem, mondta Kati. De egészen olyan hangon, mint mikor a váratlan melegtől a jég csöpögni kezd. Aztán felkapott a földről egy kis kásás havat, és letörölte vele az arcát. Abban a pillanatban olyan hamvas szép lett, olyan ártatlan, mint a frissen szedett gyümölcs. Még a haja is lágyan göndörödött le a vállára. Volt, mint töprenkedjen Balik Zsiga, hogy most már melyik arca igazi a leányzónak. S úgy döntött, hogy vár farsang utánig, akkor majd csak világosság derül a dologra. Peregtek a napok, mint máskor. Együtt jártak el a fonóba, a játszóba, de csodák csodájára Emberkati viselkedett mindenütt a legpéldásabban. Csupán egyszer feledkezett meg magáról, éppen kint heverésztek a domboldalon, a zöld füvön, s daloltak, mesét mondtak, ezt hívták ők játszónak. De mikor megszólalt a harang, úgy illett, hogy mindenki elhallgasson. Kati meg épp akkor kezdett rá. Hej, pintyőke, pintyőke, ráültem a tűzhelyre, a tűz alán pattintott, torkom nagyot sikkantott. Mindenki rosszallóan nézett rá, de legmorcosabban Zsiga. Csendben megszorította a lány csuklóját, és sokat ígérő pillantással odasúgta a fülébe.
1: Ihaj!
0: A varázsszó segített. Kati szendeképpel hallgatta a harangszót, még fehér margarétát is tűzött a hajába. Így sétáltak haza a faluba este, kéz a kézben. Öröm volt rájuk nézni. Már azt is suttogták, hogy hamarosan meg lesz a lakodalom. S hát kellett is, hogy meglegyen, mert a szőlő már elvirágzott, permetezni is muszáj volt. Úgy lett volna rendjén, ha ősszel egy pár egy gazdaként születelnek.

Egy nyár elejé napon kimentek a szőlőbe. Zsiga vitte a permetezőgépet, Kati meg kosárban az elemózsiát. Mikor eljött az ebédidő, oda kiáltotta a legényt a bogrács mellé, ő maga meg ugrálós jókedvel guggolt a tűz mellett. Hol megpiszkálta, hol meg fújta, maga se tudta miért, de mintha minden szikra őt csiklandozta volna, s közben így dudarászott. Zöld erdőben jártam, tölgyfatüzet raktam, addig rakosgattam, a kötőmre pattant, raktam a kosárba, vittem a vásárba, kérdik a vásárba, mi van a kosárba, róka bőre, kutya bőre. Zsiga ebben a pillanatban ért oda, és gyanútlanul azt találta mondani, róka bőr. Kati szeme megvillant, s csak úgy guggon ülve rávágta. Nem igaz, kutyabőr! Zsiga nem értette, hogy miért olyan fontos ez. Hát nem mindegy, s elnevette magát. De Kati annál jobban pörölt. Már a parazsat csapkodta. Ha nem mondod, hogy kutyabőr, nem eszel a kosaramból itt rögtön, kiburítom a bográcsot. S nagy szeleverdin mindjárt ledöntötte az ágasfát, a paprikás lé belelocsant a tűzbe, és egyszerre büdös füstbe burkolta a leányt. Mikor kiemelkedett a füstből, Kati akkurát olyan volt, mint farsankor. A haja is ugyanúgy csavarodott. Zsiga gyorsan rádörrent, mint máskor. De most nem volt foganatja az ihajnak. A lány csak hadarta a magáét, és csípőretett kézzel rugdosta a tüzet. Mondod-e, hogy kutyabőr? Mondod-e? Másképp nem lesz ebéd? Balig Zsiga nem mondott semmit. Rendben elrakta a permetezőgépet, és döngő léptekkel elvonult. Kati meg ott maradt, keservesen egyedül. Hát már ennyit se tesz meg nekem a rózsám, sírta. Már ennyit se? Jaj, én szerencsétlen életem, minek is botlottam bele, pedig nem tudok nélküle élni. Mit volt mit tenni? El kellett menni ahhoz a vénséges vénasszonyhoz, akinek efféle ügyekben tudománya volt. De hol lakik az? Pontosan ott, ahol senki se gondolta volna, a falu közepén, a papék mellett. Nappal igen jámbor volt ez a vénasszony, de éjszaka mindig megetetett egy fekete tyúkot. Ez a tyúk aztán addig karatyált az illetékes ablak alatt, míg meg nem értették odabent, hogy a vénasszonyhoz most bátran elmehetnek. Kati ugyanígy járt. A párnáját telesírta már, mikor egyszer csak figyelmes lett a karicsálásra. Rögtön felöltözött és kiszökött az ablakon. Né csak csodálkozott, egy tyúk okosított ki. S szó nélkül elindult a tyúk után. A paplak előtt kicsit megborzongott. Júj, csak nem ide viszel engem. Nem éppen oda, hanem melléje. A vénasszony a kemence patkán ült, és aszalt vadkörtéből fűzött, rengeteg hosszú olvasót morzsolt. Csak úgy mellékesen rápislantott a lányra. Baj van, ugye? Dödögte. Baj, lehelte a lány. Összevesztem a rózsámmal, szeretnék kibékülni vele. Hogyan fogjak hozzá? Én még senkivel nem békültem. De most meghalok, ha nem békülhetek. Tanítson meg, öreg anyám, hogy kell azt csinálni? A vénasszony ötölt, hatolt, mintha ebben mindenki segíthetne, csak ő nem. Haj, haj, lányom, mondta, én inkább csak összeveszíteni tudok galambot a gerlice madárral, embert az asszonnyal, lovat a szamárral, hanem az én menyem az ért a békítéshez. De hát az a füstben lakik. Hol? Ilyet meg a lány. A füstben. No, akkor én sose találom meg. A vénasszony csendben pergette az olvasót.
Nem ám, ha én nem küldelek oda. Kati erre mindjárt könyörögni kezdett. Ígért fűt, fát a vénasszonynak, csak mutassa meg, merre is menjen. Az meg hagyta, hogy rimánkodjék. Így telt az idő éjfélig. A lány arca már csurom harmat volt a könyvtől. Akkor a vénasszony görnyetten fölállt, és kinyitotta a kémény ajtót. Erdje hát, mondta, de előbb a lábad dugd be, csak azután a fejed. A menyemet meg tiszteltetem, megmondhatod neki. Avval betaszította a lányt a lyukon, hogy hozzásegítse az elhatározáshoz, és már is kattant az ajtó retesze. Kati először szeppenten nézett körül, de aztán nagyot dobbant a szíve. A sötét kéményükben egy karszéket pillantott meg, s azon egy még vénségesebb vénasszony ült. No, lám, csak nem is kellett gyalogolni sokat, s vigyázva közelebb hajolt, hogy megsimítsa a banyát. Öreg anyám, de alig hogy kimondta, a banya elmállott. Széjjel ment, mint a köd. Hát ez hová lett? Rémüldözött. Hiszen a két szememmel láttam, hogy itt volt. S hogy erőt gyűjtsön, pihegve leült a karszékre. De mihelyt ráült, már az se volt sehol. Ő pedig egyszeribe lehuppant a pernyecsomóra. Ott meg olyan melege lett, hogy mentem föl kellett ugornia. Igen ám, de ahogy felugrott, kiütötte a kéményt, és már is kint volt a feje a szép, holdvilágos estében. Kati úgy érezte hirtelen, hogy ahol eddig járt, az csak tornáca volt a vénasszony házának, igazában most került be a kürtőbe. Bármerre nézett, szikrák hunyorogtak fölötte, de azok között is volt egy legnagyobb, talán a banya jobbik szeme. És illendőségből ő is behunyta a fél szemét. Behunyta, fölnyitotta. Behunyta, fölnyitotta. Így végképp szem elől veszítette a banyát, csak a csillagok maradtak vele, meg a hold. Rettentő félelem szállta meg, ült a kémény csücskében, szinte maga sem tudta, hogyan varázsolódott oda. Mi lesz, ha meglátják? Mit szólnak a papék? Mit szól majd Zsiga? S csak sírdogált, az eget meg a kihalt utcát nézte, de egyformán messze volt mind a kettő. Bár csak repülni tudnék, sóhajtotta. Csak ahhoz még nem volt elég a tudománya, ha ugyan valami meg nem tanítja rá. Aztán az is meglett. Hirtelen fölneszelt, hogy nem messze a háztól gyenge zaj közeledik. Mindjárt kinyújtózott jobban, hogy lásson is, halljon is. És íme ezt látta. Egy lány meg egy legény kéz a kézben mentek az úton. A legény csak hallgatott, és a lány folyton sugdosott neki valamit. Kati szerette volna tudni, hogy mit, hiszen lelkem este, vagyis csütörtök volt, amikor minden jóra fordul, bár lehet, hogy azok is csak haragban voltak, mint ők Zsigával, és most békülnek kifele. De jó is volna hallani, hogy mit mond az a lány, hát ha azt kéne neki is mondani. Végül addig nyújtózkodott a kéményből, míg azon kapta magát, hogy kint áll a ház előtt. A lány meg a legény éppen akkor értek oda, s a legény a behemót Zsiga volt. El lehet gondolni, hogy mit éreztek külön-külön. Kati majdnem szörnyet halt, olyan szép volt az idegen lány. Zsiga meg azt hitte Katiról, hogy boszorkány termett oda eléjük, a haja égnek állt, az arca fekete volt, a ruhája össze-vissza tépve. Nem is tudta nézni sokáig, rémülten elrohant az éjszakába, és az idegen lányt is elnyelte a sötét. Így okkal csodálkozhatott Kati, hogy valaki mégis ott maradt vele. De kicsoda?
ki ez a rettenetes csúfság? Csak nem az a vénasszony, akit ő a füstben keresett? S kétségbe esetten a banya felé kapott, hogy megragadja és el ne eressze addig, míg szóra nem bírja valahogy, de az csak táncolt, ugrált előtte, mint az árnyék, se el nem futott, se közelebb nem jött, nem tudta megfogni. Valahányszor rávetette magát, a banya is mindig tovább szökött, és ott trappogott az orra előtt. Így rohantak végig a falun, ahol sütötte utcán, ki a mezőről egy másik rétre, hajnalig egyfolytában rohantak, percnyi szünet nélkül. Gyilkos hajsza volt. Napkeltére elérkeztek egy tóhoz. Kati megkívánta, hogy igyon egy csepp vizet, annyira eltikkadt, de úgy látszik a banya is, mert az is arra tartott. Annál jobb, gondolta a lány. Ott majd elcsípem a rékliét, és reszkető lábakkal megállt a parton. A vízből rávigyorgott a banya. Oda azonban már nem merte követni. Megszólította. Mit csináljak? Suttogta lihegve. Mit csináljak, öreg anyám, hogy a rózsám megbékéljen velem? De hiába könyörgött. A vízbeli arc meg se mukkant. Csak az ezernyi ránc tekergőzött az arcán. A kendője libegett. Iszonyú volt. S akkor váratlanul egyéb csoda is történt. Hirtelen egy erős markú legény lopózott oda Kati mögé, megragadta a derekát, és belelökte a tóba. Az volt a szerencse, hogy nem volt mély a tó. A lány prüsszögve fölegyenesedett, göndörhaján ezüstösen hunyorogtak a vízcseppek, két orcája egyszerre piros meg fehér lett, mint két teli gyümölcs. S míg ott állt térdig a vízben, és sütötte a nap, csak egyre gyönyörűbb lett. Már a banyáról is megfeledkezett. Csupán az furdalta, hogy kitette vele ezt a tréfát. Csak nem az a legény, aki ott hevert egy vízmosta ficfa alatt, és jó ízűen aludt. Pedig csak az lehetett, más nem volt a közelben. S csendben odasurrant. De rögtön el is sikkantotta magát. Uramisten! És szája elé kapta a kezét. Aztán egy zöld faággal birizgálni kezdte a legény arcát, meg pilláját. A legény egyszer csak fölébredt, és nagyon úgy tett, mint aki csodálkozik. Kati! Kiáltott fel. Mert hogy Balik Zsiga volt. Hát megvagy, hát itt vagy, szorongatta a lány kezét. Hát nem mentél el a füstben lakó vénasszonyhoz. És két nagy csókot cuppantott a lány arcára. Az meg hagyta, hadd örülje ki magát a legény. De aztán majd ő is elmondá mindent, legelőbb is azt a másik leányt, akivel kéz a kézben látta sétálni ott a papék előtt. Zsika. Nézett rá reménykedve. Hogy tehettél ilyet? Ugye nem volt igaz? A legény jámbor tudatlansággal rázta meg a fejét. Ha én azt tudnám, hogy mi volt igaz, mi nem, akkor nem Balik Zsigának hívnának. De mondok én valamit, galambom. Tudjuk, amit tudunk. Aztán nem lesz nálunk boldogabb a földön. Csak az ne támadjon föl soha, aki máma ebbe a tóba belefulladt. Mit szólhatott erre a lány? Elpirult és hallgatott. Még délben is ott üldögéltek a ficfa alatt, s nevetve sugdostak egymásnak. Már sokan jártak arra felé, de mivel mindenki látta, hogy kibékültek, senki se szólt semmit.

0: Elhangzott Mészői Miklós, a Füstben lakó vénasszony. Felolvasta Snell Ádám. Hangmérnök Biksa Levente. Rendezte E. Román Kata.
1: A nap lement, az éj beállt, álom jő szememre, jó Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak, adj csendesét szüleimnek, adj csendesét mindenkinek, ámen.
0: A varázsdobozt hallották.

20 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság kedden a rendőrség honlapján. A tájékoztatás szerint az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak. Emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket, a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján a BRFK, a készenléti rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 7,17% becsült hozamot értek el a második negyedévben, ami csaknem 5,5%-os reál hozamot jelent, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége kedden az MTI-vel. Az önkéntes nyugdíjpénztárak által kezelt összesített tagi vagyon 13%-os emelkedéssel meghaladta a 2,5 milliárd forintot, az egy pénztár tagra jutó átlag vagyon pedig csaknem 12%-kal 2,4 millió forintra nőtt, és

0: koszorúzással folytatódik. A délelőtti eseményeket a közmédia élőben közvetíti, olvasható a közleményben. Mint írták, a Széchenyi téren tartott programok nyilvánosak, délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartást tartanak a csata áldozatainak emlékére, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A helyszín korlátozott befogadó képessége miatt ezen a programon csak meghívottak vehetnek részt, jelezték. 3 év börtönre ítélték Kínában kedden Cao Chen képzőművészt, aki a Mao Tse-tungot ábrázoló szatirikus alkotásaival vált ismerté. Az Egyesült Államokban élő művészt a kínai hatóságok forradalmi hősök, köztük Mao Tse-tung hírnevének megsértésével vádolják, jelentette több nemzetközi hírügynökség. Az ítéletet bírálta az Amnesty International és több kínai jogvédő szervezet is. Végül az időjárásról. A záporos gócok számossága lassan csökken, reggelre szinte mindenütt megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között várható, szerdán 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások. Irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Henny.
1: 500 évvel ezelőtt egy szomorú nyárvégi napon csata zajlott a Mohácsi síkon. Elesett az ütközetben egyszerű ember és főúr, érsek és püspök, és meghalt a csatát követően a 20 éves öreg király is. A ma estére az évforduló alkalmából hozott vers mondja így: 20 éves öreg. E két jelzőt teszi egymás mellé Kosztolányi Dezső, második Lajos királyt jellemezve, a 3 szonetből álló Mohács című versfüzérben, mely a Négy fal című 1907-es kötetben jelent meg. Szeretettel köszöntöm Önöket! Mielőtt felolvasnám a verset, foglaljuk össze dióhéjban, mi is történt fél évezreddel ezelőtt Mohácsnál. 1526. augusztus 29-én katasztrofális vereséget szenvedett a Tomori Pál és Szapolyai György vezette magyar sereg első Szulajmán oszmán szultán seregeitől Mohácsnál. A magyar sereg 24.500 főt számlált, a török haderő pedig 60.000 főt. A közel 4 órán át tartó csata a magyar történelem egyik legtragikusabb vereségét hozta. A magyar haderőnek legalább a 3/4 része megsemmisült, és a nemesség és a főpapság számára is súlyos vereségekkel járt az ütközet. Elesett 16 zászlós úr, 5 püspök, Szalkai László esztergomi érsek, és végül maga a király is. Második Lajos a csatából menekülve a megáradt Cselepatakba fulladt. Hallgassuk most Kosztolányi Dezső versét. Mohács. Csata előtt. Nehéz meleg leng a vidék lapájain. Békétlen állanak a felpörkölt hadak. Folytott morallyal zúg a gyengülő ajak, hűvös nedőt kíván a lázkinoszta íny. A pusztaság üres, az égen semmi folt, habozva áll a 20 éves öreg király. A sorból olykor egy ügyes vitéz kivál, de visszajő búsan. Minden nyugodt, kiholt. Egyszerre indulást csikolt a kürt torok, nyüzsgős jegység zúg, mozdulnak a sorok, elsápad a király és megbotol a ló. És fönn az égivén sötéten nyargaló vészfellek tornyosul, stompán morogva száll, ormán vigyorogva ül gőzködben a halál. A csata. Ezüstösen villog fönn az ománc kereszt, és vérre szomjazik a háborús acél. A sápadó sereg sietve útra kél, és zúg, mint a köpű, mely nyüzsgő rajtereszt. Kaszásra vár mindenütt a sárguló kalász. A harcosok között nyomott a hangulat, komor nyugodtsággal buzdítnak az urak, a bús, letört király csüggetten nyargalász. Egyszerre, mint ezüst kígyó, lassan görög feléjük a vasas, tarhomlokú török. Budgyos ruhájukban nagy testük még nagyobb. Halált köp az ágyú, a penge felragyog. Vérfröccsen a mezőn, hullong a hústafat, s felhővel fogja bedicső szemét a nap. A csata után. Tajtékos embervért iszik a rét az út, győzött az ellenség ágyúja és csele,

0: Tájé zsákmányát ragadja a csele. A fergetekben a kürcó zokogva búg. Vizen van a győző, a bús perényiné rőcínű fákjánál könnyek között temet. S hogy látta a paraszt, mint tetvet csüggeteg, az éjjel árnyain kísértetnek hívé. A gyászolóházban kigyúlt a mécsvilág, siratta az anya eltávozott fiát. S jöttek sokan, sokan, de nem az ő fia. Az ordon aggok és a sápadt szenvedők hitetlen térdeltek csak a kereszt előtt, és néma ajkukon meghűlt a hőima. Kosztolányi Dezső Mohács című szonetfüzérét olvastam. Szonett. Itáliai eredetű 14 soros vers szerkezet. Általában 4 versszakra tagolódik, az első 2 strófa 4 soros, kvartinának nevezzük, míg a harmadik és negyedik szakaszok 3 sorosak, ezek a tercinák. A szonett klasszikus formájában erősen kötött, szigorú szerkezetű vers, ezért alkalmas a legintenzívebb, ambivalens lírai tartalmak, érzelmek, gondolatok kifejezésére. Nem véletlenül választotta Kosztolányi ezt a formát a Mohácsi tragédia versben való elbeszélésére. A szonett 2 klasszikus a Petrarca és Shakespeare. A sorvégi rímelést tekintve Kosztolányi eltér az ő alapformáiktól. A kvartinákban ölelkező rímeket találunk a Mohács verseiben. Az első 2 szonett tercináiban 3 páros rímet illesztett egymás után a költő, az utolsó versben azonban eltér ettől. A 3 soros szakaszok első és második sorai, valamint a 2 harmadik sor rímel egymással. A versforma jambikus trimeter. 3x2, összesen tehát 6 jambusból álló 12 szótagos verssor. 3 szonett. Csata előtt, a csata, a csata után. Egyszerű címeket adott a ciklus darabjainak Kosztolányi Dezső. Pontosan elárulják ezek a címek, hogy mire számíthat az olvasó. A vers tárgyául szolgáló történeti esemény időrendi elbeszélésére. Versben, lírai eszközökkel. Az első szonett, mely a csata előtt címet kapta, rögtön a csatatérre visz. A költő a vész kitörése előtti perceket írt a versbe. Azt a végtelenül hosszúnak tűnő, mozdulatlan időt igyekezett megragadni az első 8 sorban, mely vad, idegtépő nyugalmában előrejelezte, hogy nem akármilyen vihar szánt végig hamarosan a Mohácsi síkon. Nehéz meleg leng, így indul a vers. A jelző, a jelzett szó és az ige együtt erős atmoszférát teremt, és fonetikailag is a lassúságot közvetíti. Az e és é hangok, érezzük, hosszan kitartott a nejtendők itt. Sokáig visszhangoznak, lengenek a vidék lapájain, ahol egymással szemben állnak már a békétlen hadak. Folytott moraj zúg. A jéhangok, mintha sikoltanának, jelzik a vészt. És erre a folytott morajlása felel majd a harmadik verszak első sorában a rikoltó kürtorok. És akkor hirtelen minden megmozdul, nem csak a 2 sereg, de az égen is nyargalnak a vészfellegek. A vész kitör. Vigyorogva ül gőzködben a halál. Expresszív, már-már teátrális megjelenítése a halálnak. A gúnykacallyal, idő előtt érkező, mefisztói halálarc jelenik meg a Mohácsi nagy térség fölött a vészfellege kormán. Pillancsunk még rá a második verszak második sorára, mely elsőre meghökkentő, éppen ezért különösen kifejező, idéztem már a műsor elején. Habozva áll a 20 éves öreg király. Többször kapcsolja a tétovaság nehéz, tehetetlen állapotát a király alakjához a költő, nem véletlenül. Először itt, a habozva határozó igenévvel, majd a sápadigével, később a csügget, bús, letört jelzőkkel. Még csak 20 éves ez a király, szinte gyerek, de mégis öreg, igaza van a költőnek. Öreg, mert rettenetes súlyok nyomják a vállát, és öreg, mert már is földi élete végéhez érkezett. A második szonetben a csata leírása következik. Az első 2 sor így hangzik. Ezüstösen villog fönn az ománc kereszt, és vérre szomjazik a háborús acél. Kosztolányi tudjuk kitűnő verselő. Pontosan ismeri a hangok színezetét, kifejező erejét. Az imént idézett sorokban a sziszegő hangok kardcsörgést, csatazajt hallatnak. Közben ilyen hármas alliterációk is fokozzák a hatást. Sápadó sereg sietve. Aztán újabb halálmetafora következik, a kaszás. Ugyanaz aratás augusztus végére régen véget ért már, mégis érvényes itt a kép, hiszen aratni fog a halál, és a sárguló kalász egyébként is olyannyira egyetemes nyár szimbólum. Nagyon szép ugyanakkor a sorkezdő kaszás és a sorzáró kalász szavak hangjainak egybecsengése is. Kaszásra vár mindenütt a sárguló kalász. A következőkben látható erejű az ellenség leírása. Itt a G-hang hangulat festő és kifejező erejét találta meg Kosztolányi. Egyszerre, mint ezüst kígyó, lassan görög feléjük a vasas, tarhomlokú török. Budgyos ruhájukban nagy testük még nagyobb. Nehézkes, nagy mozdulatokkal vonulnak a nagy testű basák és pasák hatalmas testük körül hullámzó ruháikban. Szemben velük a sápadó, botoló, szikár katonákból álló magyar sereg. A csatatéri öldöklés leírása naturális a következő verssorban. Vérfröccsen a mezőn, hullong a húscafat. Aztán a zárósorbeli leleményes megszemélyesítésben a nap, mintha Isten szimbólum lenne. Még az Isten is behunja szemét ennyi borzalom láttán. Felhővel fogja bedicső szemét a nap. A harmadik vers az áldozatoknak állít emléket. Elsőként a nem a csatában elesett, mégis életét vesztett királynak. A tragédiát játékosan oldja az azonos alakú szavak összerímeltetése a sorvégeken. Győzött az ellenség ágyúja és csele, királyi zsákmányát ragadja a csele. Végül siratás, temetés, csatatéri árnyak és kísértetek, anyák hiába való várakozása, és a néma ajkakon meghűlő hőima íródtak versbe. Pontosan fél évezredtel ezelőtt egy szomorú nyárvégi napon csata zajlott a Mohácsi síkon. A vereség után összeomlott egy ország, és gyászba borult egy egész nemzet. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Borsodi Henit hallották. Adásunkat Wagner Tonhauser nyitányával folytatjuk, előadja a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara.

0: Wagner Tannhäuser nyitányát a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 40 évvel ezelőtt adták ki Paul Simon egyik legsikeresebb munkáját Graceland címmel. A hangolóban most az ő felvételeiből válogat a szerkesztő Bögös Henrietta.

0: hangolóban Paul Simon felvételeiből válogatott a szerkesztő Bögös Henrietta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn az MTI-vel. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet. A program Szent Misével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A délelőtti eseményeket a közmédia élőben közvetíti. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 7,17% becsült hozamot értek el a második negyedévben, ami csaknem 5,5%-os reál hozamot jelent, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége kedden az MTI-vel. Az önkéntes nyugdíjpénztárak által kezelt összesített tagi vagyon 13%-os emelkedéssel meghaladta a 2,5 milliárd forintot, az egy pénztártagra jutó átlag vagyon pedig csaknem 12%-kal 2,4 millió forintra nőtt, ismertette a szövetség. Nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítettem a Ceutában kialakult helyzetet a spanyol kormány keddi ülésén Madridban, adta hírül az MTI. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását, a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte Elma Saiz kormány szóvivő és migrációért felelős miniszter a kabinet ülését követő sajtótájékoztatón. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket szeptember 4-e és 6-a között a budavári könyv ünnepen, adta hírül az MTI. A budavári önkormányzat kedden az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a háromnapos budavári könyv ünnepen a Kapisztrán téren felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, miközben a színpadon és a könyvvásárban író-olvasó találkozók, kiadói és irodalmi beszélgetések követik egymást. A budavári

cikkében felidézték. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban is megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Végül az időjárásról. Egyre szakadozottabbá válik a felhőzet, napközben jobbára gyengén vagy közepesen felhős időre számíthatunk, a hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egyszer így korholta az írástudókat és a farizeusokat. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a legfontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Ezeket meg kell tenni, de azokat sem szabad elhanyagolni. Vakvezetők, megszűritek a szúnyogot, de lenyelitek a tevét. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül azonban tele vagytok kapzsisággal és tisztátalansággal. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz. Ezek az evangélium igények.

Szent Máté evangéliumának 23. fejezetéből a 23-tól a 26. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesallyai László. Keddi adásunk tartalmából.

0: üzenetben Leo pápa üdvözletét küldte a metodista és valdens egyháznak szinódusuk megnyitása alkalmából. Levelében a mesterséges intelligenciára összpontosít, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy a technológiát anélkül fejlesszük, hogy a szív visszafejlődne. A metodista és valdens egyház szinódusa augusztus 22-én szombaton kezdődött a Piemonti Torre Pellicében. Leo pápa a tanácskozásra küldött üzenetét Dario Oliveiro Pinerolo püspökének címezte. Ebben a mesterséges intelligencia témájára is kitér, amely a szinódust megelőző napon tartott elmélkedés központi témája volt. A digitális forradalommal szembesülve, amely az emberi mi volt meghaladását sugallja, 14. Leo hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a keresztények hivatását, vagyis azt, hogy együtt tegyenek tanúságot az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberi lények szabadságáról. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának egy részletére emlékeztetve, Leo pápa rámutat, hogy a technológiát úgy kell fejleszteni, hogy a szív ne fejlődjön vissza. Ennek reményében a lélek ajándékait és az Úr áldását kéri a szinódusra. A metodista és valdens egyházak uniójának szinódusát augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg a Torino közelében található Torre Pellicében. A gyűlést azért hívták össze, hogy megvitassa és döntsön a napirendről és a jövőbeli kilátásokról. Az ülésen számos kérdéssel foglalkoznak. A béke, a társadalmi igazságosság, az ökumenizmus, az emberi jogok, a legkiszolgáltatottabbak védelme, a fenntarthatóság és a keresztény tanúságtétel előtt álló kihívások a mai kontextusban. Leo pápa egy spanyol nem kormányzati szervezetnek. Krisztust minden ember arcában felfedezhetjük. A 14. Leo pápa augusztus 24-én hétfőn fogadta a Marsodéto szövetség képviselőit a Vatikánban. A Toledóban értelmi fogyatékossággal élőket és agyi bénulásban szenvedőket támogató spanyol nemkormányzati szervezet tagjait emlékeztette, hogy ha Krisztust látjuk a leggyengébbek és legkiszolgáltatottabbak életében, akkor emberi és keresztény társadalomként növekedhetünk. Az 1980-ban alapított szervezet zarándoklatra érkezett Rómába, hogy megünnepelje az intézmény küldetésének 45. évfordulóját. Leo pápa elismerte, hogy a szövetség munkája kétségtelenül nehéz feladat, sok rejtett munkát foglal magában, amit senki sem lát, és amit csak Isten jutalmazhat meg. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez egy olyan küldetés, amely nagyon lélekemelő, megtalálni minden ember arcában magát Jézus Krisztust. 14. Leo azt javasolta, hogy munkájukon keresztül a Marsodéto szövetség tagjai legyenek az evangéliumi üzenet tanúi. Bizony-bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül egyeltettetek, velem tettétek. Felismerni Krisztus tekintetét, aki kihívás elé állít bennünket a legsebezhetőbbek életében, segít bennünket, hogy emberi és keresztény társadalomként növekedjünk. A szolidaritás, az emberi méltóság védelme és a teljes befogadás,
1: la solidaridad, la defensa de la dignidad humana,
0: azok az értékek, amelyek jellemzik a szövetség megközelítését, az értelmi fogyatékossággal és agyi bénulással küzdő emberekkel folytatott munkájukban. Több mint 40 évvel ezelőtt Marcelino Casas Puente atya megalapította a Marsodéto Föderációt, és elindította azt az álmot, amely azóta valósággá vált. Hogy egyetlen olyan család sem maradjon támogatás nélkül, ahol értelmi fogyatékos ember él. A szövetség több mint 2600 embert szolgál. Ez, amint Leo pápa beszédében kiemelte, gyakorlatba ülteti azt, amit idén júniusi spanyolországi látogatása során említett. Krisztus szeretete sürget minket, fivéreink és nővéreink felé, és az a szeretet és gondoskodás, amellyel az ő késztetéseire válaszolunk, a hitünk bizonyítéka. Leo pápa a Marsodéto szövetség tagjaihoz

0: Az intézet beszéde végén Szűz Mária oltalmára bízta őket, hogy ő kísérje a csoportot munkájuk során.
1: Protección maternal de María Santísima.
0: Mária bátorítson benneteket a legnagyobb nehézségek pillanataiban, és segítsen, hogy tekinteteteket mindig az Úrra szegezzétek, hogy a szövetségetek továbbra is igazi hivatkozási pont legyen az egyház és a társadalom számára. Isten áldjon meg benneteket, zárta beszédét Leó pápa.
2: 12. Pius pápa 1939-es rádió üzenete az egész világhoz. A békével semmi nem vészel. Pontosan 87 évvel ezelőtt, 1939. augusztus 24-én, 12. Pius pápa szenvedélyes hangú rádióüzenettel fordult a világ vezetőjéhez és népeihez, hogy a súlyos órában, a háború szörnyű örvényének kitörése előtt Krisztus hangját hallassa. Arra kérte a világ vezetőit és a népeket, hogy félretéve a várakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljék meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásukkal rendezni.
3: Un'ora grave suona nuovamente per la grande famiglia umana.
2: Súlyos óra előtt áll ismét az emberiség nagy családja, a félelmetes megfontolás órája előtt, amelyet szívünk nem hagyhat figyelmen kívül, és amelyet Istentől kapott lelki tekintélyük sem hagyhat figyelmen kívül, hogy a lelkeket az igazságosság és a béke útján vezessük. Most pedig íme veletek vagyunk, mindnyájatokkal, akik ebben a pillanatban ilyen nagy felelősség súlyát viselitek, hogy a mi szavunkon keresztül halljátok meg annak a Krisztusnak a hangját, akitől a világ az élet nemes iskoláját kapta, és akiben milliók és milliók vetik bizalmukat egy olyan időben, amikor már csak az ő szava uralkodhat a föld minden zaja fölött. Itt vagyunk veletek, népek vezetői, politikusok és katonai vezetők, írók, stúdiók és törvénycégek szónokai, és mindazok, akiknek hatalmukban áll felelősséget hordozni testvéreink gondolatai és tettei felett. Mi egyedül csak az igazság szavának a fegyverével, minden nyilvános versengés és szenvedély felett állva, Isten nevében szólunk hozzátok, akitől minden közösség származik az égben és a földön, Jézus Krisztus, a mi Úr nevében, aki azt akarta, hogy minden ember egymás testvére legyen, és a Szentlélek nevében, aki a magasságos Isten ajándéka, a szívek kimeríthetetlen szeretet forrása. Szólunk ma, amikor ismétel buzdításaink és különös aggodalmunk ellenére mind jobban gyötörnek a véres nemzetközi konfliktustól való félelmek. Ma, amikor a lelkekben a feszültség úgy tűnik olyan szintre emelkedik, hogy küszöbön áll a háború szörnyű örvényének kitörése, mi atyai lélekkel új és forró felhívással fordulunk a kormányokhoz és a népekhez. Az előbbiekhez, hogy félretéve a vádakat, a fenyegetéseket és a kölcsönös bizalmatlanság okait, kíséreljék meg a jelenlegi nézeteltéréseket az egyetlen erre alkalmas eszközzel, nevezetesen közös és lojális megállapodásokkal rendezni, az utóbbiakhoz pedig, hogy nyugodtan és derűsen, felindultság nélkül bátorítsák kormányzói béketörekvéseit. Szólt 12. Pius pápa 1939-es béke üzenete. Az értelem nem pedig a fegyverek ereje által halad előre az igazságosság, és azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Az erkölcstől mentesített politika elárulja azokat, akik azt akarják. A veszély közeleg, de még van idő. A békével semmi sem vészel, de a háborúval mindent el lehet veszíteni. Térjenek vissza az emberek egymás megértéséhez. Kezdjék újra a tárgyalásokat. A jó akaratú és a kölcsönös jogokat tiszteletben tartó tárgyalásokkal rájönnek, hogy az őszinte és hatékony tárgyalások soha nem zárják ki a becsületes siker lehetőségét. Akkor fogják megérezni saját igazi nagyságukat, ha a kollektív és a magánjellegű szenvedélyek hangjának elhallgattatásával és az értelem érvényre juttatásával megkímélik testvéreik véreuntását és hazájuk pusztulását. Adja a mindenható, hogy ennek a keresztény család atyának, a szolgák szolgájának a hangja, aki bár méltatlanul ugyan, de mégis valóságosan hordozza Jézus Krisztus személyét, szavát és tekintélyét az emberek között, készséges és jó akaratú fogadtatása találjon az elmében és a szívben. Hallgassanak ránk az erősek, nehogy gyengévé váljanak az igazságtalanságban. Hallgassanak ránk a hatalmasok, ha azt akarják, hogy a hatalmuk ne pusztítást tegyen, hanem a nép támogatása, a rend és a munka nyugalmának védelme. Krisztus vérére könyörgünk hozzájuk, akinek a világot legyőző ereje az életében és halálában tanúsított szelídsége volt. És miközben kérleljük őket, tudjuk és érezzük, hogy velük vannak az igaz szívűek. Mindazok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mindazok, akik már most szenvednek az élet gonoszságaitól, minden fájdalomtól. Velünk vannak az anyák szívei, amelyek a miénkkel együtt dobognak, az apáké, akiknek el kellene hagyniuk családjukat, az alázatosaké, akik dolgoznak, de nem tudnak, az ártatlanoké, akikre a szörnyű fenyegetés hárul, a fiataloké, akik a legtisztább és a legnemesebb eszmék nagylelkű lovagjai. És velünk van ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Velünk van az egész emberiség, amely igazságosságra, kenyérre, szabadságra vár, nem pedig a gyilkos és pusztító vasra. Velünk van az a Krisztus, aki a testvéri szeretetet tette alapvető, ünnepélyes parancsolatjává, vallásának lényegévé, az egyének és nemzetek üdvösségének ígéretévé. Végül emlékezve arra, hogy az emberi erőfeszítések isteni segítség nélkül semmit sem érnek, arra hívunk mindenkit, hogy tekintsen felfelé, és buzgó imákkal kéri az Urat, hogy kegyelme bőségesen szálljon le erre nyugtalan világra, csillapítsa a haragot, békítse meg a szíveket, és hozza el egy derűsebb jövő hajnalát. Ezzel a várakozással és ezzel a reménnyel szívből adjuk mindnyájukra atyai áldásunkat.
3: La nostra paterna benedizione.
2: Zárt a 12. Pius pápa az 1939. augusztus 24-én elhangzott béke üzenetét. Két ateista diktatúra, a német nemzeti szocialista és a szovjet kommunista szövetkezett egymással 1939. augusztus 23-án a Molotov-Ribbentrop paktum aláírásával. A megállapodás titkos jegyzőkönyve Kelet-Európa két befolyási övezetre való felosztásáról rendelkezett, lehetővé téve Hitler számára, hogy offenzívát indítson, miközben a Szovjetunió szabad kezet kapott a balti köztársaságokban, Finnországban és Kelet-Lengyelországban. A paktum aláírása másnapján 12. Pius pápának 1939. augusztus 24-én este elhangzott békeüzenete sajnos nem talált meghallgatása, de szavai mégis prófétainak bizonyultak. Azokat a birodalmakat, amelyek nem az igazságosságon alapulnak, Isten nem áldja meg. Mára egyik birodalom sem létezik, sem a náci, sem a szovjet. Ám 12. Pius proféciája továbbra is él. Nem maradhat fenn ország, amely nem az igazságosságon alapul. Adja gondviselő Isten, hogy Krisztusban tovább éljen ennek az öreg Európának a lelke, amely a keresztény hit és a keresztény géniusz műve. Augusztus 23-án vasárnap L'Aquilában megtartották a 732. perdonanza búcsút. Augusztus 16-án indult egyhetes útjára a Morrone tűz, amelyet Szent V. Celestin pápa egykori Morrone hegyi remetességében lobbantottak lángra, majd bejárva a térség városait és falvait, végül eljutott Abruzzo fővárosa L'Aquila szívébe, amely idén egyúttal Olaszország kulturális fővárosa. A városháza előtti téren tartották meg a hagyományos történelmi felvonulást, amelyben a város lakónegyedei saját védőszentjük zászlóival vonultak fel. A Colle Maggiori nagyboldogasszony bazilikában Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek gyújtotta meg a megbocsátás tüzét, majd köszöntő beszédében így szólt. A megbocsátás tüze gyújtsa lángra a szeretet civilizációját. Számos jellemzője közül a tűz képes világítani. A világosság az élet alapvető feltétele minden teremtmény számára, hiszen napvilág nélkül még a növények sem léteznének. A megbocsátás tüzének szimbólumában a fény a szent élekre emlékeztet, a kegyelem és az isteni bölcsesség ajándékára. A megbocsátásban újra felfedezzük a remény fényét, amely képes új életutat elindítani. A Szentlélek teszi lehetővé számunkra, hogy kilépjünk félelmeink belső köréből, és új egzisztenciális útra induljunk. L'Aquila idén az olasz kultúra fővárosa. A város érseke szerint a kultúra legnagyobb és legszebb jele éppen a megbocsátás. Ennek a misztériumnak az évenkinti megünneplése segít nekünk újra az ember és az emberség igazságára összpontosítani. Az evangéliumban, amikor Jézus megbocsát, ezt mondja, kelj fel, bocsánatot nyertek bűneid. Pontosan így teszi lehetővé, hogy újra felkeljünk, és új tudatossággal, Isten kegyelme érintésével folytassuk utunkat. A kapott ajándék megvilágosítja a szívünket, de megkívánja, hogy mélyebbre merüljünk, hogy felfedezzük és valóban megértsük az élet értékét. A megbocsátás tüze a bölcsesség fényére, a Szentlélek ajándékára emlékeztet minket, hogy igazi bölcsességgel értelmezzük az élet misztériumát, helyes döntéseket hozzunk magunknak és másoknak, és így egy olyan közösséget építsünk, amely képes a közjó előmozdítására. Tanította köszöntő beszédében Antonio D'Angelo, L'Aquilai érsek. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Telemann E-moll szvítjének részletét a Capella Savaria szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Tamás Menyhért. A Szent Anna tó regéje. Második rész.

Annánk, mi Annánk, szép liliomszál, ki mindenkor szépen úgy virágoztál. Eredeti bűnnek szennyese volt benned. Ó Anna, nemzetünk maradék tisztessége.

0: A lányok, Boris, Julis, Erzsi, Orsi, mind a védtelenek, a diófa alatt gyülekeztek az éleple alatt, hogy Anna segítségére legyenek a lugasban, az úr Vácmán kísértése ellenében. Anna szapora szívdobogással merészkedik a citruslombok közé. Ahogy halad beljebb, egyre áthatolhatatlanabb a sötét. Hiába merezgeti a szemét, nem lát semmit. Mit tehet mást? Tapogató lépteire bízza az ösvényt. Uramisten! Olvad ijedelme a sötétségre. Mi lesz, ha az úr nem egyedül vár? Lefogad a hajdukkal, a lugas kőpadjára kötöztet, arra se lesz módom, hogy védekezzek. És akkor Julis is mi haszna tervelte ki Vácmán felsületését? Anna lép, megáll, előre nyújtja saruját, hallgatózik. Jobb lenne visszairamodni, gyengül el a lába. A visszaút még megmenekítheti. És Julisékat is megmenekíthetem a még nagyobb bajtól, az úr bosszúállásától. Mert hogy a mai éjjel bosszúállás követi, az biztosra vehető. A bosszú mértékét is könnyű kitalálni. Édes Istenem, bocsásd meg neki szánásomat. Nem tudom, most már végképp nem tudom, hogy melyik számít jóvá tehetetlenebb véteknek, a nekiszánás, vagy ha veszteg maradok. A fuvallat széllé erősödik. Szedéses ingnyaka fölött hidegség szivárog a keblére, mint aki szomjúságra ébred, nagyokat nyeldekel. 20 méter. 25. Mennyi lehet addig az átkozott lugasig? Nyírkosodik át teste. Még annyi sincs, rebben tekintete a holdvilágba nyújtózkodó tornyocskára. Minek bújtál elé, hold? Pillant a felhők hasadékára. Mióta szemem rajtad feledkezett, először nem kívánom, hogy eligazíts. Sokasodjatok, felhők, teregessétek be az eget, sötétítsétek vakulásba ma éjjelre a világot. A lugas levélzete kétszer is megzörren. Jézus, segíts! Kövülnek el Anna lábai. Az erdőjárás nem ilyen riadalmas. Ott, ha mozdul a fa, tudom, hogy szarvas vagy ünő emeli a fejét. Szőrdisznó csombolyodik össze, de a vadkancsörtetését se félem. Itt emberállat mocorog. Az emberállatnál nincs veszedelmesebb. Vácmán suttogásra fogva eregeti. Te vagy az, Anna. Annát tovább némítja az ijedelem. Felelj, ha kérdelek. Annát sehogy se akarja elhagyni a szó. Igen. Vácmán nagy szökéssel előtte terem. Bátrabban, kicsi virágom. Azt se bánom, ha szúrós vagy. Anna a holdhoz sápad. Bemegijesztett az úr. Vácmán tapogatólag nyúl Annáért. Megijesztettelek, kicsi galambom. Megijedni repültél idáig? Hát, szíved szerint. Parancsolatra. Vácmán eleresztett kacagás. Láttál parancsolásra repülő galambot? Láttam. Biztos postagalamb volt.
1: A postagalamb nem galamb?
0: Galambnak galamb, de a szolgálatból teszi.
1: Anna, mint aki nesztvél hallani, erősen fülel. Az én repülésemet is úgy vegye, mintha... Vácmán tovább ereszti kacagását.
0: Semmi, mintha. Itt vagy, mert ide irányított a szíved. Hogy kapjalak szívestől a kezembe?
1: Anna felsikolt. Eresszen el az úr! Vácmán az ölébe ragadja Annát.
0: Ó, nem úgy van az. Verdesni verdeshetsz, de innét már nincs szabadulásod.
1: Két lépésre tesz a lugas lépcsőn, fehér lepedő szárnyal föléje.
0: Borka nénő, kénkő, Rébék nénő, ménkő, ki utamba áll, kövem kupán vágja, cserr, cserr, cserre, derr, derr.
1: Vácmán karjából kifut az erő, Anna félig ájultan csúszik a lépcsőre.
2: Kimerészel!
1: A lepedő tűzszemet gyújt.
0: Nem ismered meg a régi mátkádat?
1: Vácmán a homlokához kap.
2: A mátkám?
0: Igen, a te mátkád, akit azért étettél meg, hogy...
2: Hogy?
0: A szajhádig rangoskodj!
1: Vácmán a lepedő után veti magát.
2: Mutasd a képedet! Mondásodból az ispán férge vagy!
1: A lepedő odébb táncol.
0: Féregnek szántatok! Szólíts, ahogy ifjontan szólítottál! Zituskának!
1: Vácmánt kiveri a verejték.
2: Nem, nem lehet igaz.
0: A hangomnak se hiszel?
1: Vácmán zúgó füllel próbál visszaemlékezni Pósa Zita hangjára.
2: Mintha sírból szólnál.
0: Sírból jövék, sírba tartok. Ezzel a látogatással halálom óta tartozom neked, Otto.
1: Vácmán megtántorodik.
2: Egyet kérdezek, s nyomban kitudódik, kit akar a lepel.
0: Kérdjél.
2: A bal füleden mit viseltél?
0: Pontnyi anyajegyet.
1: Vácmán térdre esik.
2: Bocsáss meg, Zita!
1: Julis mögé még három lepedő illeg.
0: Feleljetek, hűszolgálóim! Megbocsássak ennek a fékeveszett leányvadásznak!
1: A lepedők rövid tanácskozásra borulnak.
0: Ne! Csak akkor, ha három esztendeig vezekel! Legyen kilenc! Kilenc leánybőjtös esztendő!
1: Vácmán erőtlenül nyögi.
2: Kilenc esztendő!
1: Jakab Julis mélyebbre ereszti hangját.
0: Elegendő elégtételnek veszem, ha mind a kilenc esztendőt a feleséged mellett töltöd.
2: Ott töltöm, csak engedjetek el.
0: Annak, hogy elengedjünk, külön ára van.
1: Vácmán ijedelemmel villogtatja szemét.
2: Mi legyen az?
0: Ígérd meg, hogy szolgálóidat békén hagyod. Sem nemes, sem szegény leányára nem vásik többet a fogad.
2: Ígérem.
0: S ha esküdet szegnéd?
2: Érjen utol a büntetéstek.
0: Utolér, Vácmán, az Isten minket úgy segéljen.
1: Vácmánt a hökkenet percekig földön tartja. A hallott szavak valószínűtlenítették, hogy káprázat borult a szemére, hiszen ez a lepedő olyasmiket tud, amit csak párjában tudtak Lisbettel.
2: Még Lisbettel sem beszéltem többet róla. Annyira tartottam esküvésemet,
1: mormolja erősbödő szorítással.
2: Csak is Lisbettnek járhatott el a szája, és ki másnak fecseghette ki, mint ennek a rókaképű ispánnak. Ide jövetelük óta más se csinál, áskálódik. Lisbett intésére vár, mikor foghat az étkes főzet főzéséhez, miképp azzal a jóra való leánnyal, Zitával tettük. Szép, igazán szép teremtés volt. Mint közül, kiket pápán ismertem, a legszebben mutatott. Gyönyörködő kedvében formázhatta az Isten, mintha cémester apjával együtt mutogatni akarta volna a világnak. Nézzétek a mi művességünk! Egyes egyedül Anna mérhető hozzá. Talán ezért is a bolondító kívánalom.
1: Annát keresőn tápászkodik fel. Se lepedők, se Anna. Eszelősen ordít az éjszakába.
2: Anna!
1: Az egész tájék csillagokig kapaszkodó csend.

0: Látszmán, mielőtt kiadná reggeli parancsolatait, Glédába állítja a lányokat. Hosszas vizslatással felalá sétál előttük, lesi, melyik szemében mozdul csínytevés, kárőrvendés nyoma. Semmelyikben semmi árulójel. Aluvatlanságot sem mutatnak. Vácmán Annát vizslatja a legtovább.
1: Jól aludtál?
2: Jól.
1: Ezek szerint tele vagy frissülettel?
2: Teli.
1: Akkor ma háromszor lássa takarításnak.
0: Vasárnap?
1: Vasárnap.
0: Anna nem mozdul. Vácmán Jakab Júlishoz lép.
1: Te meg addig fésüld Lisbeth haját, míg a tündérekével nem vetekedik.
2: De hiszen...
1: Semmi de hiszen.
2: Két fertály óránál tovább az asszonság se tűri.
1: Ma tűrni fogja.
0: Julis nem mozdul.
1: Tudod-e, Orsi, hogy rád milyen meglepetés vár?
2: Nem, uram.
1: Kihordod a ganét az istállóból?
2: Azt se tudom, hogy...
1: No, hogy miképp, az a te dolgod.
0: Szőcs Orsi nem mozdul. Erzsi magától áll Vácmán elé.
2: Nekem is az istálló jut?
1: Tiéd a juhakol. A dolgod ugyanaz.
0: Erzsi se mozdul. Parancs parancsot ér, 13. sem ásul. A 13. lány is mozdulatlan marad. Vácmán éjszakai eszelősségével rikoltja.
1: Megtagadjátok a munkát!
0: Anna arcán megint ott az elszánás. A piszkosát végezze más. Egyéb iránt tegnap estével lejárt a szolgálatom. Vácmán leinti.
1: Ki más? Annak eldöntését pedig bízzad rám, hogy meddig tartalak itt.
2: Az adott szó...
1: S a meg nem fogadott?
0: Anna már-már könnyekben tör ki.
2: Ha Istent ismer,
0: Vácmán kérlelhetetlen,
1: egyet fújtok mind a 13-an. Tudjátok mi ez?
2: Csak...
1: Adok én nektek csakot. Olyat teszek, amit még soha nem tettem. Józsi, elő a hámokkal! Ma parádés leányokkal megyek a misére, s hogy az Istent is megismerjem, a házáig meg se állok.
0: A lányok nagyobbik csoportja sikongva borul össze. Juliség szeme feles előszikrázat.
2: Azt adja meg az Isten,
1: de aztán...
2: Aki megpróbál hámot vetni reám, annak kikaparom a szemét. Én meg megölem, azt se bánom, ha utána kerékbe törnek.
0: Másfelől a szikrázat sopánkodássá kérelemmé szelídül.
2: Édes Istenem, ezt a szégyent! Hol vagy apám? Emberek, ne hagyjátok, fussatok segedelemért! Kegyelmezzen az úr! Kegyelem! Ispán úr, segítsen!
0: Anna a végére marad.
2: Uram!
0: Vácmán ügyet se vet Annára. A körülálló hajdúkra csattan.
1: Mit tátjátok a szájatokat? Vetkőztessétek le őket! Az istálló legények pedig hozzák a hámot!
0: Amíg el sem ült sikongás, jajveszékeléssé sűrűsödik. A hajdúk látható örömmel markolják meg a lányok ruházatát, tépdesik le a könnyen hasadó ingeket, szaggatják meg a rokolyák korcát. A lányok szégyenülten menekülnének, de már is zárul a hajdúk gyűrűje. Így egymás felé mentik szemérmüket. Vácmán száját kitölti a kacagás.
1: Beszép lovaim vannak!
0: Lisbeth megvetéssel hallgatja Vácmán kaján kacagását.
2: Még nem elégelted meg?
1: Most jön a java!
0: Lisbeth visszafogja sziszegését.
3: Uralkodj magadon, Vácmán!
1: Ennyi szépség láttán!
3: Vigyázz, nehogy beléjük törd a fogad!
1: Ne félts engem, még az Isten lábát is elharapom!
0: Kálnoki Péter Lisbetre Sandit.
3: Harapjad, harapjad, annál könnyebb lesz a mi dolgunk.
0: Vácmán türelmetlenül kurjant az istálló legényekre.
1: Mit tökéletlenkedtek annyit? Hamar, aggassátok a hámokat!
0: A lányok szétszakíthatatlan gyűrűbe fonódnak. Vácmán ismét a hajdúkra cserdül.
1: Hajdúk, szedjétek szét ezt a szűzkoszorút!
0: A lányok Annát kivéve a földre kuporodnak. Erzsebori imára kulcsolja kezét.
2: Megváltunk, Úrunk Jézus, tekints reánk! Ha nem is oltárod elé, leborultunk. Tieid voltunk, ezután is azok akarunk maradni. Hogy legbensőnkig egyesülhessünk veled, felajánljuk magunkat szentséges szívednek. Add, hogy mi hamarabb visszatérjünk az atyai házba. De ha mégis úgy rendelkeznél, hogy szakadás legyen a sorsunk, tartsd meg őket, vigyázz megmaradásukra. Megmaradásukat ne kezdje ki éhség, se szomjúság. Tégy minden élőben békét és rendet, egymás javát szolgálhassák, s ne ellenét, hogy megtartassék a föld igazságban és szeretetben.
0: Vácmán külön feldühödik Bori imádságán.
1: Hámba a nyakas isteneteket!
0: Anna keménységgel vágja Vácmán szemébe.
4: Ha hámba, hát hámba.
0: Anna elszánása a többit is megindítja. Szó nélkül tűrik, hogy az istálló legények hátukra vessék a hámot, sorra a rúd mellé fogják. Vácmán diadalában szökik a hintóra, tartja bal kézben az Annáig érő gyeplőt, a jobbal pedig a lányok közé suhint.
3: Gyí, szépségeim, gyí!
0: A lányok nekifeszülnek. Nyiszergéssel mozdulnak a hintó kerekei, majd küllők villódzása gyorsulást jelez. Két oldalt lemaradnak a bámész tekintetek, a házak, a kerítések, egymás sarkában futnak a fák, a bokrok. Anna alig hallhatóan suttogja hátra.
3: Irány az erdőlő út.
0: A hátúra fogottak nem egészen értik, de nincs megállás. A hintólódultával futni kell. Futnak. A rúd iránya Anna kezében. A templomba vivő elágazásnál is túlira mondnak. Trapp, trapp, élénkül a küllők villódzása. Trapp, trapp, sebződik a lányok lába. Fáj, fáj, gyűlik a sziszegés. Homlokukról szemükbe patakzik a verejték. Anna összemosott látásában a bádokkari más kereszt szálkásodva mered az útra. Jézus szíve is tovább hasad, rögzül Anna pillantásában a fájdalmas Krisztus arc.
2: Uram Jézus, ki megváltásunkra születtél, érettünk annyit szenvedtél. Gondolkoztál-e azon, mennyi kínnal járt isteni születésed, azon túl, hogy megélted a keresztvivést, a keresztvonást, megfeszítőit köpködését? A világ azutáni mocska is neked jutott nap, mint nap. Végig kell nézned a világ romlását, az emberek bűnben járását, a kevésséget, a fösvénységet, a bujaságot, a torkosságot, az egymás elleni haraguvásokat. Ennyi bűn láttán, ma is borzadván renghetne a föld, elsetétethetne a nap.
0: Vácmán nagyot ránt a gyeplőn.
1: Nem arra, szépségeim, nem arra!
0: Anna hátrafordul.
3: Mit mond az úr?
1: Rossz irányba térültetek.
3: Nem hallom.
1: Térüljetek vissza a templom felé!
0: A szűz fogat még nagyobb iramra ragadja Vácmán hintaját. Márkos mezejét minuták alatt suhanják keresztül. Tópatakát is könnyűszerrel trapolják át. A szép erdő bükrengetegét a fák enyhületével győzik. Vácmán két marokra fogja a gyeplőt.
1: A templom felé! Hé!
0: Anna feleletét visszhangozza a bükkös.
3: Oda, uram! Áldozásra!
0: Vácmán rászkódva recseg.
1: Megparancsolom!
0: Anna oldalvást lihegi.
2: Engedelmünk kell!
0: Vácmán előtt összefolyik az erdővilág.
1: Hová visztek?
3: Hegynek fel, erdőútra!
1: Vácmán kékül zöldül. Azt kérdettem, hová visztek?
2: Ahová való? A pokolba?
1: Megparancsolom! Engedelmünkkel!
0: Vácmán fenyegetéssel toldja meg parancsolatát.
1: Hóhérkézre kerültek!
0: Anna se marad adósa.
2: Te meg az ördögébe!
0: Vácmán magába roskod.
2: Míg ideérkezésekor, noha a tájak sose kápráztatták el, úgy hintóztatta végig Lisbetet ezen a hullámzatos erdővidéken, hogy magát is megbabonázta, napokig nem tudott aludni Babeka s nagymurgó látványától, a királykő fenséges tartásától. Most Tölcsvár is épp úgy kihullik a szeméből, mint az égbe meredő bércek.

Tamás Menyhért, a Szent Anna tó regélye. A második rész hangzott el. Felolvasta Kaszás Gergő. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

Handel E-moll koncertójának negyedik tételét a Liszt Ferenc Kamarazenekar adta elő Róla János vezényletével.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Egésznapos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn az MTI-vel. A Mohács 500 emléknap délelőtt 10 órakor a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet. A program Szent Misével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A délelőtti eseményeket a közmédia élőben közvetíti. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 7,17% becsült hozamot értek el a második negyedévben, ami csaknem 5,5%-os reál hozamot jelent, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége kedden az MTI-vel. Az önkéntes nyugdíjpénztárak által kezelt összesített tagi vagyon 13%-os emelkedéssel meghaladta a 2,5 milliárd forintot, az egy pénztártagra jutó átlag vagyon pedig csaknem 12%-kal 2,4 millió forintra nőtt, ismertette a szövetség. Nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítettem a Ceutában kialakult helyzetet a spanyol kormány keddi ülésén Madridban, adta hírül az MTI. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását, a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte Elma Saiz kormány szóvivő és migrációért felelős miniszter a kabinet ülését követő sajtótájékoztatón. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket szeptember 4-e és 6-a között a budavári könyv ünnepen, adta hírül az MTI. A budavári önkormányzat kedden az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a háromnapos budavári könyv ünnepen a Kapisztrán téren felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, miközben a színpadon és a könyvvásárban író-olvasó találkozók, kiadói és irodalmi beszélgetések követik egymást. A budavári önkormányzat által szervezett szabadtéri könyv ünnep az 5 napos budavári fesztivál része. A programok ingyenesen látogathatók, áll az összegzésben. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a Fővárosi Állat és Növénykert a 15. állatkertek éjszakájára, adta hírül az MTI. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók és planetárium is várja az érdeklődőket. A Fővárosi Állat és Növénykert MTI-hez kedden eljuttatott közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó

0: Önök, kedves rádióhallgatók, meg fiatalok, akik ott ülnek a YouTube és Facebook képernyők előtt, önök elmondhatják magukról, hogy sok barátjuk van? Egyáltalán van barátjuk? És most nem arra gondolok, hogy ott a közösségi médiában itt, ott, amott ennyi meg annyi lájkot gyűjtenek, nem. Én igazi barátokra gondolok, akiket föl lehet hívni mondjuk hajnalban, hogy defektet kapott az autóm, és itt vagyok a világ végén, és nincs segítség, és gyere gyorsan, és jön. Szóval a barátság, ez a mai műsorunk témája. Mire jó, miért kell, és hogy állunk ezzel most, manapság, 2026-ban? Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Dávid Beátát, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének igazgatóját, egyetemi tanárt. Köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm szépen, és én is hasonlókat kívánok a hallgatóságnak. Hogy...
0: Ha ön defektet kap valahol a világ végén, van valaki, akit föl tud hívni? Van olyan barát?
1: Hát nem csak barátja van az embernek,
0: hanem... A család is van.
1: A család... De mondjuk a család... Ez egy nagyon fontos kérdés, mert manapság átrendeződnek ezek a dolgok. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a család is van, ez már kinyitunk most egy újabb fejezetet.
0: Most, de most, ha abból indulunk ki, hogy a család elmen nyaralni, mindenki elmen nyaralni. Én éppen oda megyek, ahol a család nyaral, de útközben kaptam a defektet. Akkor ön ebben a szituációban tud hívni egy barátot?
1: Tudok. Nem is egyet.
0: Mitől függ az, hogy az embernek van-e barátja?
1: A pszichológiát most egy kicsit zárójelbe tesszük, de azért van egy pszichológiai oldala is, tehát vannak olyan emberek, akik ezt, hogy barátkozás vagy emberi kapcsolatok teremtése jobban tudják, kevésbé zárkózottak vagy sem. Tehát ezt most tegyük félre. Hanem az, annak a két dologtól függ az, hogy mire elérkezünk abba a korba, hogy fiatalok, ifjúság, és akkor kezdődik ugye a barátoknak a kiépítése. Így van.
0: Tehát lehet, hogy már az óvodában, ezt nem tudom.
1: Így van. Ehhez kell azért egy családi háttér, ahol a gyerek azt látja, hogy a szülőket körbeveszik emberek, körbeveszik barátok, beszélgetnek ilyen dolgokról, és látják, hogy hogyan működik. Például ez, amit említett, hogy egy defekt van, és hívja valaki az édesapámat, és az indul, mondjuk tényleg, akkor végigjátszunk ezzel a gondolattal, hajnali 2-kor beszáll az autóba, vagy hajnali 4-kor költöztet valakit, és éppen nincs velünk. Tehát ez a fajta hozzáállás szerintem nagyon fontos, hogy meglegyen, hogy legyen egy ilyen fajta...
0: Egy minta.
1: Vagy néha az is előfordul, hogy pont az ellenkezője, mert sokszor így is be vagyunk drótozva, hogy érezzük valaminek a hiányát, mert nem láttuk otthon, és elkezdünk azután kutakodni. Azért az nem olyan könnyű, az nehezebb, azt gondolom, mert itt van egy igazi tanulási folyamat, hogy hogyan is kell emberi kapcsolatokat létrehozni, és ez nagyon kell a barátsághoz.
0: Vannak emberek, akikre azt lehet mondani, hogy úgy gyűjtik maguk köré a többieket, és vannak emberek, akik nem. Mitől függ? Tehát miért kötünk barátságot ezzel, azzal, amazzal, és miért nem kötünk másokkal? Egyáltalán mi az, hogy barátságot kötünk?
1: Hát ugye azért ez egy emberi kapcsolat. Az egyik legértékesebb emberi kapcsolat. Annak idején Albert Fuzsinával közösen írtunk egy könyvet, a Barátság szociológiája, ez volt az alcím, és Embert barátjáról ez volt a főcím. És ennek a könyvnek tulajdonképpen az első fele az egy eszmetörténeti kitekintés volt, hogy a Bibliától kezdve mit tudunk és mit olvasunk a barátságról és a barátokról. És hát csodálatos gondolatok vannak, és tulajdonképpen a társ kapcsolattal hasonló szinten beszélnek a barátságról. Tehát az egyik legősibb és legfontosabb emberi kapcsolat, és az egészségünk, testi-lelki egészségünk szempontjából is egy kapocs.
0: Miért?
1: Mert azt a fajta bizalom, nagyvonalúság,
0: szeretet,
1: ráhangolás, kölcsönösség tudja nyújtani, is

0: ismerősség, ugye, hogy végigkíséri az én életemet, kvázi minden tud rólam, nem csak azt, amit én mutatni akarok, ugye, ez is manapság egy nagyon izgalmas kérdés, hogy én tényleg az vagyok-e, aminek magamat láttatom. Egy régi barát ismer engem, hát ha nem is az óvodából, de az általános iskola, végig kíséri az életemet.
1: Mondta ezt, hogy egy ilyen visszatekintés volt a könyv első része, mondjuk. Veselényi István és Széchenyi István barátsága. 19. század közepe nagyjából együtt bejárták egész Európát. Ma mi változott ahhoz képest? Tehát ma vannak ilyen barátságok?
0: Biztosan. Biztosan vannak ilyen barátságok, én ebben 100%-ig biztos vagyok.
1: És ugyanolyan nagy számban, mint akkor? Tehát a mai ember legalább annyira barátkozó, mint a 19. vagy a 20. század első felének embere?
0: Nagyon érdekes ez a kérdés. Mikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni 1990 környékén, akkor voltunk másod és harmadévesek a szociológián az ELTE-n, és én, a szegény meghalt Angelus Robert volt az egyik oktatónk, tanárunk, nagyon kedves tanár, és ő nagyon sokat beszélt az emberi kapcsolatokról. És én tulajdonképpen kisgyerekkorom óta ezzel valamilyen módon nagyon fontosnak tartottam mindig az emberi kapcsolatokat és a barátságot, és ezzel akartam foglalkozni. És akkor ő hozzá mentünk, és kezdtünk el ezekről a dolgokról beszélgetni, és nagyon nagy lehetőségünk volt annak idején a Tárki panel kutatásába becsatlakozni, és meg tudtuk mérni, hogy az embereket milyen kapcsolatok veszik körül. És 1990 környékén, és ez egy nagyon izgalmas időszak volt, mert rendszerváltás után, szóval tulajdonképpen megalapozta valamilyen módon azt a fajta lehetőséget, hogy ez a téma fontos. Ez nagyon fontos, és annak akkor 1990-ben ezt a kérdést fölteszi, biztos, hogy azt mondom, hogy most egész más a helyzet, mint Veselényi korában. És eltelt 30-40 év, és most nagyon megváltozott.
1: Tehát 1990-hez képest 2026 egy más világ.
0: Így van, barát szempontból.
1: Hogy több barátja
0: van
1: mint 1990-ben?
0: Igen.
1: Tehát fölértékelődött?
0: Igen, csak a probléma az, amit én próbálok mindig számokkal is, meg minden szempontból,
1: alátámasztani?
0: Hát nem csak alátámasztani, hanem felhívni a figyelmet, hogy ez nem csereszabatos dolog. Tehát valószínűleg, ugye én nem tudom, Veselényinek nem csak barátja volt, hanem valószínűleg volt körülötte egy család is. És ma sokszor egy felcserélődést látunk. Tehát a bizalmasok elkezdenek a barátok lenni.
1: Tehát olyan ez, mint
0: a
1: szappanopera, ahol az amerikai filmekben ott a barátok, a család nincs is. A szülők valahol vannak 500 kilométerre.
0: Ez kicsit hasonló. Nincsenek, ugye egyre kevesebb a család méret is ugye csökken, kisebb a testvér, az unokatestvérek száma, a nagynénik, nagybácsik, ugye ezek azért mind nagyon fontos kapcsolatok voltak.
1: Annó.
0: Tehát ezek unokatestvérek, ugye egyre kevesebb az unokatestvér is, tehát nem véletlen, hogy ez a pool helyett jön a barát, de annak idején egy apró példát hagy mondjak. És volt olyan adatfelvételünk, amikor ugyanazt a fért és feleséget kérdeztük, mert ugye általában, amikor bármilyen kutatást csinálunk, egy családból megkérdezünk egy nőt, és egy másik családból egy férfit. Tehát nagyon nehéz összehasonlítani, hogy a fér azt kérdezzük, hogy ki az önbizalmasa, kihez tud fordulni az elmúlt három hónapban, ez egy standard kérdés.
1: És akkor most megkérdeztek egy házaspárt.
0: És volt olyan, hogy ilyenre is volt például, hogy ugyanazt a férfit és nőt, ugyanabból a házaspárt, a házaspárt, a két felet. A hölgy, és ez utána éveken keresztül írment, körülbelül két-három bizalmasa van, aki a sorrend is érdekes, de tulajdonképpen mindegy, általában bemondja az édesanyját, lánytestvérét, vagy ennek valamilyen variációt, a lányát, a férjét, és egy barátnőt. És de lehet, hogy néha csak barátnőt mond, lehet, hogy csak a test, de mondom két-három átlagban.
1: És a férfi?
0: De és a férfi egyet mond. A egyet? Feleségét. A igen? Feleségét. És ez ma, és az, hogy barát, a barát az neki haver, akivel elmegy a kocsmába. Neki nincs barátja.
1: Tehát a férfinak nincs barát.
0: Volt 1990-ben.
1: És ma, 2026? És
0: ma, ha ezt a kérdést itt kicsit szétszedve fölteszem, a 25-ben mostani adatfelvétel 60%-a az embereknek nem említ bizalmasként rokont, és nagyjából 45% azt mondja, hogy neki kettő vagy több nem rokon bizalmasa van, aki tulajdonképpen a barátja.
1: Na most...
0: Férfinő, teljesen mindegy.
1: Ha 100 embert nézünk,
0: igen.
1: 100 ember közül hány embernek van barátja, hány embernek nincs barátja? A statisztika 90, mindig csal.
0: 90-nek van barátja. Azt mondja, hogy neki van barátja. Ez óriási változás.
1: Akkor az egy régi adat, amit én olvastam valahol.
0: Hogy 25-30%. Ez volt a rendszerváltás környékén.
1: És ma ez...
0: Ez olyan szinten csak egy nagyon izgalmas dolog van, hogy ugye mit beszéltünk, hogy mi a barátság.
1: Igen.
0: Az, hogy valakinek van barátja és nincs barátja, ez már a ez egy vízválasztó.
1: Igen.
0: Hát ez egy nagyon fontos vízválasztó.
1: Egyedül van a világban, vagy mégis fordulhat valakihez.
0: Hát vagy legalábbis
1: jó, igen,
0: nem
1: jó.
0: Rokoni kapcsolatokban igen. Egyedül van. De mikor azt is megkérdezzük, hogy hány barátja van, és egy számot mond, akkor az teljesen nyilvánvaló, hogy aki azt mondja, hogy neki, és elkezdi számolni a fejében, és végig gondolja, és azt mondja, hogy 15-20-25-30.
1: Az nem barát.
0: Az nem, én ilyet nem mondok, hanem biztos másképp definiálja a barátod, mint az, aki azt mondja, hogy hát 4. Uh-huh. Mert az biztosan egy egész más típusú barátságot jelent. De nem mondhatom azt, hogy az nem barát vagy barát, mert ő ezt mondta.
1: Na most 100 ember közül általában az embereknek hány barátja van?
0: És akkor itt van a kérdés.
1: Statisztika megint.
0: Ugye ez egy nagyon nehéz, hogy átlag körülbelül most ilyen 3-4-nél vagyunk átlagosan, és ez úgy jön ki, hogy 69%, tehát 100-ból 70 ember azt mondja, hogy neki 1-3 barátja van. Tehát ezek az embereknek a 70%-a azt a barát fogalmat használja, amit mi is itt gondolunk, hogy az a szűk.
1: Az a bizalmas, igazán így, közel
0: aki bizalmas,
1: áll hozzánk,
0: és
1: akivel mindent
0: a,
1: meg...
0: Így van, így van. És mindösszesen 17%, tehát kb. 1/5 mondja, hogy neki 4 vagy több barátja van.
1: Na most ez az 1-3.
0: Igen.
1: Tehát valakinek van 1, 2 vagy 3 barátja.
0: Igen.
1: Ez sok vagy kevés?
0: Ez attól függ.
1: Hogy mondjam, tehát van olyan, hogy az emberi kapcsolatok szempontjából optimális, hogyha egy barátom van, vagy kettő, vagy három, lehet ilyeneket mondani, vagy ez most azt fogja mondani, hogy ez mindig az embertől függ.
0: Nem, ilyet én nem mondok.
1: Örülök, hogy olyan kérdéseket tudok föltenni, amin
0: nem,
1: hogy el kell
0: gondolkozni. Nehéz erre válaszolni, mert én egy kicsit tágabb kontextusba nézem ezt az egész történetet, és azt mondom, hogy a barát azon túl, hogy nagyon érdemes most ezzel foglalkoznunk, mert igenis szemtanúi vagyunk egy ilyen 10-15 évnyi változásnak az emberi kapcsolatokban. Én nem vagyok annyira, attól nagyon, annak nagyon örülök, hogy a barát fontos lett az embereknek, benne van a köztudatban. Ciki, ma ott tartunk azt mondani, hogy nincs barátom. Inkább azt mondom, hogy nem tudom. Tehát erre is vannak méréseink, mert úgy érzem, hogy ma ciki, hogyha nincs barátom. De azért ennél a történet tágabb, mert még egyszer nagyon fontos, hogy nekem más kapcsolataim is legyenek. Legyen társam, legyenek rokonaim magam körül.
1: Tehát család,
0: legyen
1: tetszik,
0: család,
1: akár
0: mert
1: nagy család
0: az így van, mert az látszik, hogy mikor arról beszélünk, hogy mire jók, és akkor nem csak a barát, hanem az emberi kapcsolatok, akkor ahhoz, hogy én ebben a világban jól érezzem magam, nekem mindegyik kapcsolatból szükségem van számokra. És a kevés, tehát a bizalmas barát, az, az is egy nagyon fontos dolog, de nagyon fontos az a társadalmi csoport, aki azt mondja, hogy neki 20 barátja van. Mert ők azok, akik, és ugye mi arról gondolkozunk szociológusok, hogy azt nézzük, mert erre is nagyon számtalan adat van, hogy egy társadalom összetartó legyen, kohézív legyen. És az nem úgy lesz, és az mindenkinek nagyon jó. És az nem úgy lesz, hogy vannak kis szigetecskék, akik nagyon jól el vannak saját magukban. Hanem az úgy van, hogy ez a sok kicsi sziget összeáll egy földrészé. És ehhez kellenek ezek a fajta barátok és ismerősök.
1: Most ez hogy van, amikor valaki azt mondja, hogy van egy barátom, vagy egy, kettő, három, akkor az a másik ember, ő is azt mondja erre, hogy ő a barátom?
0: Egyáltalán nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Erre egy kicsit más kutatási példát tudok mondani. Annak idején sajnos nem nagyon tudjuk ezt a kutatást folytatni, de talán, hát most már lassan ennek is 10 éve, nem tudom pontosan, a roma szakkollégiumok indultak el. Ugye először egyházi, tehát a felekezeti vonalon, és utána megkiterjesztették. És mi ennek a bölcsőjénél ott voltunk, nagyon szerencsések voltunk, mert én próbáltam mondani, hogy ez egy óriási, hogy mondom, lehetőség, hogy megnézni, hogy ezek a fiatalok, akik kikerülnek ilyen-olyan családból, és nagyon jól tette az akkori kormány, nem is kormány, ez a Balogh Zoltánnak volt, vagy ő kezdte ezt el, vagy támogatta, hogy ezek az emberek, akik ilyen szintű társadalmi mobilitásban fognak részt venni, hogy jönnek, én interjúkat készítettem velük, hogy jönnek olyan családból, ahol egy könyv nincs a polcon. És sok ilyen gyerek van, de ha ezek külön-külön érzik meg azt, hogy utána elkerülnek egy diplomával rendelkező környezetbe, egy egyetemre, ahol nem értik egymást, mert egyszerűen más nyelvet beszélnek, akkor ez egy óriási lehetőség, ha ők egy közösségbe lehetnek együtt, és ennek a nehézségeit, szépségeit együtt csinálják. És ebben az egyes szakkollégiumokban csináltunk, ugye a network kutatás, amivel én foglalkozom, kapcsolathálózat kutatásnak két iránya van. Vagy az van, amit az előbb említettem, hogy megkérdezem Mari nénit, Józsit külön-külön, és megkérdezem, hogy mondja el, hogy kik a bizalmasai, és hány barátja van. Ezt úgy hívjuk, hogy ego network, és van az úgynevezett zárt network, amikor ott van 10-15 ember, és mindegyik együtt. És itt az volt a feladat ezeknek a gyerekeknek, ez egy, nem volt, nagyon rendesek voltak, hogy ezt megcsinálták, hogy egy héten keresztül kellett nekik egy úgynevezett kapcsolati naplót vezetni. Minden este leültek, és kitöltötték, hogy kivel beszélgettek. Na most ott nagyon érdekes volt, hogy A, többször és sokszor megemlítette B-t, és B, eszébe se jutottál.
1: Tehát akiről mi azt gondoljuk, hogy ő a legjobb barátunk, nem biztos, hogy ő is azt gondolja.
0: Így van.
1: Na de, mi tartja össze a barátokat? Tehát most mondhatnám ezt a dolgot, hogy a közös akciók. Hogy valamit együtt csináltunk, amikor valakivel találkozom, viszonylag rég láttam, de lehet, hogy tegnap előtt, akkor mindig azt kérdezem, ami időt együtt töltöttünk. Ha vitorláztunk a Balatonon, akkor na az hogy volt, és így tovább. Tehát a közös, valami közös ténykedés?
0: Hát ugye a barátságnak, meg megint minden emberi kapcsolatnak vannak funkciói. Az egyik ilyen, amit most említett, a közös programok.
1: Hogy kártyázunk minden pénteken.
0: Így van. De azért vannak ennek más. Van ugye egy olyan, hogy támogatom,
1: segítem,
0: én megszerelem a képet a falon, ő esetleg pénzt ad, kocsit át odaadja, tehát van egy ilyen. Igen. És van egy harmadik is, minimum három, ami egy kicsit inkább egy ilyen intellektuális, talán még érzelmi, amikor csak ülünk, és a világról beszélgetünk.
1: Eszmét cserélünk,
0: így van, és nagy örömmel konstatáljuk, hogy milyen jó, hogy hasonlóan gondolkozunk, illetve annak is nagyon van értelme, hogy nem ugyanazt gondoljuk valamiről, de meg tudunk egyezni, és tiszteletben, megtanuljuk tiszteletben tartani a másiknak a véleményét.
1: Na most, ha nekem a közösségi médiában nagyon sok barátom van, és véletlenül találkozom is az egyikkel, akkor az csalódás lesz, vagy éppenséggel azt kapom, amit vártam. Tehát a közösségi média barát, meg az igazi barát, akit oda megyek, megcsípem, itt vagy, az...
0: Tehát körülbelül mióta bejött ugye ez az egész internetes világ, és beszélgettünk, próbáltuk mérni, hogy ezek mit tesznek a valós, ugye? Mert ezek...
1: Mit
0: csinál a virtuális világ a valódi kapcsolatokkal? Csökkenti, tök mindegy, vagy növeli? Mert ugye sok mindenfélét el lehet gondolni, tehát ugye nagyon sokan mondják, hogy milyen jó, hogy a régi osztálytársak a világ minden részén vannak, és most újra felvesztik a kapcsolatot. Annak idején most már nagyon elterjedt ez a dolog, tehát nehezebb kutatni ilyen szempontból, hogy ez most milyen hatása van. Tehát azt nem lehet mondani, hogy csak rossz, azt se lehet mondani, hogy csak jó. De az a mérték, amivel ma találkozunk, én azt mondom, hogy az nem jó.
1: Tehát, hogy túl sok időt töltünk a közösségi médiában,
0: és elfelejtünk, így van, és elfelejtünk húsvér emberi módon kapcsolódni. És ha most csak az egészségünkre, a mentális, bármire, az életünkkel való elégedettségre gondolunk, ehhez kellenek a húsvér emberek. Ehhez kell ez, amit mi most itt csinálunk.
1: De mi más? Hát látom a képernyőn, látom a szemét, kinagyítom.
0: Az nem ugyanaz.
1: A nagyszülők beszélnek így az unokáikkal, a világ másik vége. Jaj, de jó, beszéltem vele.
0: Igen, de annak is már volt egy alapja azért, volt valami kötelék. És azért nem tudjuk, hogy ha csak ilyen módon maradnak ezek a kapcsolatok, szemben egy olyan nagymama, unoka kapcsolatban,
1: ahol hetente
0: egyszer-egyszer igen, hogy az mit jelent. De ez, mondom, ezért nagyon nehéz ezt mérni, mert ugye nem, hogy mondjam, ezek mind érzések, visszaemlékezések, tehát itt egy nagyon ingoványos talajra lépünk. Én mindig ezért mondom, hogy önmagában az a kis egyszerű, igen, tehát van, nincs, X darab,
1: és az
0: szépen működik, és már bőven bebizonyítja, hogy mennyire fontosak igenis a húsvér kapcsolatok. És még egy dolog, az emberi együttélést, azt meg kell tanulni. A nagyvonalúságot, valamilyen fajta önzetlenséget, azt meg kell tanulni, azt meg kell érezni. Azt nem lehet a Facebookon keresztül.
1: És akkor záró, de csak egy 5 másodperces kérdés. Ápolni kell a barátságot?
0: Nagyon is.
1: Nagyon?
0: Nagyon. Erre is mondhatok egy példát? Én mindig kicsit nem csak barátságról beszélek, emberi kapcsolatokról, de a barátsága ebben különösen fontos szerepe van. Mikor azt akartuk mutatni, hogy mit jelentenek az emberi kapcsolatok, mennyire fontosak, akkor pont a visszájára fordítottuk a kutatási érdeklődésünket, és a hajléktalanok körében kutakodtunk. Mert ott lehet azt látni.
1: Hogy nincs.
0: És hogy mennyire fontos az, hogy legyen, hogy ne jussunk el ilyen helyzetekben. Mert a hajléktalanságnak is egy része csak arról szól, hogy van-e lakásom, és van munkám, és van-e házam. Mert ha csak erről szólna, akkor nagyon sokan lennénk, sok ember lenne hajléktalan. Ez nem csak erről szól.
1: Hanem a barátságról.
0: Az emberi kapcsolat. Hol veszítettem el én az utam során az emberi kapcsolataimat? És lehet, hogy azért, mert akkor éppen azt gondoltam, hogy ezek magától működnek. Nem. És a COVID is nagyon izgalmas volt ilyen szempontból.
1: Erről fogunk beszélni legközelebb.
0: Jó.
1: Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Dávid Beáta, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénia Intézetének igazgatója volt. Köszönöm, hogy itt volt. Technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Láttam egy Trabantot a Balatonon, mint a régi szép időkben. És ahogy körbejártam, az volt az érdekes, hogy a Trabant hátoldalán ott volt az ország jelzése. DDR, vagyis Deutsche Demokratische Republik, Német Demokratikus Köztársaság. Fiatal hallgatóknak mondom, hogy a Német Demokratikus Köztársasága kettéosztott Németország keleti fele, a szovjet rész, ha úgy tetszik, egy erősen diktatórikus állam. És akkor azon, ja, és a Trabant pedig ennek az államnak az egyik autótípusa, amely szemben a nyugati országrész autóival, ahol négy ütemben tudták csak megoldani a problémákat, hogy az autó menjen, itt két ütemben tudták összesűríteni. Na de, a dolog lényege mégis az, miért írja ki valaki, vagy miért hagyja ott az autója hátoldalán, hogy DDR? Nosztalgia, vicc, ez egy geg volt, vagy mind egyszerre? Na, nem biztos, hogy erről hosszan beszélünk majd a rádióban, itt a következő percekben, de arról, hogy Németországban mi a helyzet, hogy mi várható a tartományi választásokon is, a kelet és a nyugat mennyire lett egységes, arról biztos szó esik. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Prüle Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programigazgatóját, volt berlini nagykövetet.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket.
0: Kezdjük a fontos kérdéssel. Volt Trabantja?
1: Nem volt. Igazából volt egy
0: álmom. Egy Trabant?
1: Egy Trabant kombi, bevallom őszintén. Ugye nekem boldogulti fiúkoromban egy középiskolai zenekarral sikerült ki mit tudott nyernem 1983-ban. Ez egy Dixieland zenekar volt, a Stúdium Dixielandnek hívták, és hát természetesen a zongoristának állandó problémája az, hogy van-e hangszer az adott helyszínen, vagy nincs hangszer, és sok helyen nem volt, és ezért aztán nekem sikerült a nyugati rokonok segítségével egy nagyszerű Yamaha elektromos zongorát
0: beszereznem. A Német Szövetségi Köztársaságból.
1: Németországi Szövetségi Köztársaságból, mert ez egy, ugye ez volt a hivatalos neve, majd talán beszélünk róla, hogy miért. És hát ezt valahogy szállítani kellett, és az egyetlen olyan elérhető autó, amiben ez befért volna úgy, hogy talán nem lóg ki a zongora fele, az egy Trabant kombi lett volna, ami ráadásul akkor még ilyen szép sárga színben is.
0: Fantasztikus lehetőség lett
1: volna. Tehát azért csak azt szeretném mondani, hogy ugye mindent a maga korában kell megítélni, ma már nyilván nevetünk ezen a Trabanton, valaha emberek évtizedekig vártak rá, hogy a Merkur kiutaljon nekik.
0: A Warburg kombi is jó lett volna egyébként,
1: az sokkal nagyobb. Jobb lett volna, de az a non plus ultra volt,
0: hát az már kétszer annyiba
1: került.
0: Álmuk
1: ne tovább, egy Warburg turist, igen.
0: Na most, ha egy picit Németországra térünk, amikor...
1: Pedig szívesen beszélnék a zenei pályafutásomra, hát bármi, nem majd ezt Juhász előd műsorán.
0: De ha Németországról beszélünk, amikor Kelet-Németországban, vagyis az NDK-ban a Trabant volt az álom, és vártak rá 5 évet, hogy megkapják, a közben a nyugati ország részben már mindenféle egyéb menőmárkák léteztek, és elérhetőek voltak az ottani polgárok számára. Ez a különbség, ez ma, hogy néz ki?
1: Ugye ez egy valóban végtelenül érdekes kérdés, és többféle évforduló is kapcsolódik ehhez, hiszen 1961-ben építették föl a berlini falat. Tehát az is ugye ezekre a napokra esik, ugye, ami mégiscsak egy 65 éves évforduló, és ugye nemrég volt a páneurópai pikniknek az évfordulója, és hát most lesz hamarosan ugye a falomlásnak az évfordulója, ami szeptember 11, illetve nem a falomlás, mert az november 9, amikor Magyarország kiengedte 89-ben a kelet-német menekülteket. Tehát ugye volt két német állam, és az imént beszéltünk arról, hogy miért rossz az, amikor német szövetségi köztársaságot mondunk. Ugye a nyugat-német alapító atyák, Konrad Adenauer és társai fejében az volt, hogy van egy egységes Németország, tehát van egy német nemzet. Hogy ennek hol húzódnak pontosan a határai, ez egy komoly kérdés, és ugye ez is voltaképpen csak 89-90-ben oldódott meg, mert ugye az Oder-a-Neisse vonal keleti határnak az elfogadása, az végül is a rendszerváltással következett be, de a lényeg az, hogy is azért mondjuk, hogy németországi szövetségi köztársaság, hiszen ezzel azt akarta kifejezni az Adenaueri politika, hogy a szövetségi köztársaság az a nagy Németországnak csak egy része. Tehát ők Németország részének tekintették az NDK-t is, és nem véletlen, hogy a Bild-Zeitung, ugye, ami egy nagyon konzervatív újság volt akkor mindenképpen, most is voltak épp abba az irányba hajlik, de ők a DDR-t mindig idézőjelbe tették. Mm. Tehát minthogyha ez nem is létezne, hanem ez az egységes Németországnak egy ilyen furcsa része.
0: És ennek része volt az a politika is, hogy amikor létrejött az egységes Németország, akkor a kelet-német márkát egy az egybe váltották.
1: Egy az egybe. Hát ugye ez volt a nagy ígéret, hiszen Helmut Kohl, és ezt aztán nagyon csúnyán a fejére is olvasták többször, ugye az egyesülés időszakában, tehát amikor már látszódott az, hogy a világpolitikai konstelláció adott ahhoz, hogy a német egység létrejöjjön, hiszen mind Bush elnök, mind Gorbacsov elfogadták ezt a menetrendet, sőt, Margaret Thatcher és François Mitterrand is, ugye, akik nagyban egyetértettek abba, hogy annyira szeretik Németországot, hogy örülnek, a kettő van belőle.
0: Igen. Szóval részükről azért volt egy kis
1: fenntartás, de aztán, amikor megígérték, hogy majd akkor az euróval Németország gazdasági túlnövekedésére egy olyan békjót kötnek, ami talán mindenkinek jó lesz, ugye ez konkretizálódott a 92-es, 93-as Maastrichti szerződésben is, ugye, ami máig az Európai Unió alapító szerződése, akkor kialakulhatott ez a bizonyos folyamat, és akkor beszélt Helmut Kohl a virágzó tájakról, Blühen der Landschaft, mondta ő Kelet-Németországról, ami hát évtizedekkel később, ha valaki most Kelet-Németországba jár, és én ezt előszeretettel teszem, mert emlékszem, hogy milyen volt a rendszerváltozás előtt, akkor ez voltaképpen meg is valósult. Pusztán a tempója ennek a változásnak, ugye ez volt az, ami nem felelt meg az illúzióknak és az elvárásoknak, ebből fakadt, és bizonyos értelemben fakad máig a frusztráció.
0: A frusztráció, de akkor miért van az, hogy a keleti meg a nyugati ország rész politikával kapcsolatos álláspontja annyira különbözik? Most itt arra utalok, hogy keleten az AfD, Alternatíva Németországnak, nyugaton meg a nyugati elit ezt nemhogy nem fogadja el, hanem egyenesen eltaszítja magától.
1: Hát ez egy érdekes, ugye a Németországgal való foglalkozás az nem a pártpolitikai kávézatszolvasás szintjén igazán érdekes, hanem amikor az ember belemegy azokba a történeti összefüggésekbe, amiknek végtelen érdekes elágazásai vannak. Ugye ha megnézzük azt, és egy katolikus rádióban fontos erről beszélni, mert mégiscsak egy civilizációs üzenetet akarunk közvetíteni. Tehát a katolikus Rajna-vidék és a protestáns Poroszország, mondom ezt luteránusként, ez mindig egy külön világ volt.
0: A Porosz császárság keleten.
1: A katolikus grófságok, hercegségek a Rajna vidéken. Olyannyira, hogyha az ember még 30-40 évvel ezelőtt megnézte a politikai választási térképeket, akkor a katolikus Rajna vidék az mindig többségében CDU-s kereszténydemokrata választó volt, míg a protestáns többségű tartományok az mindig inkább szociáldemokraták voltak.
0: De ha ez így van, akkor még érdekesebb az, és ez megint történelem, és nagyon messze megyünk a mától, hogy miért a Porosz császárság egyesítette annó Németországot 1871-ben talán?
1: Hát azért, mert ők tudták, ugye ott is érdekes dolog, és ennek már vallástörténeti összefüggései is vannak, hiszen a Hohenzollern ház az eredetileg református volt. És Poroszország viszont luteránus többségű volt, és akkor jött ez a bizonyos uniálás, ahol a császári ház rendelte el, illetve a porosz királyság, hogy akkor most ezt a két vallást összetoljuk, és így alakult ki ez az egységes protestáns egyház, és így sikerült az erőket egyesíteni. Most ez a vallásháborús összefüggésrendszer, ez ugye visszamegy a 30 éves háborúig.
0: 1618-tól
1: 48-ig, így van. Tehát amikor pont 5. Károly uralkodása alatt, ugye rájönnek arra, hogy a muzulmán veszély elleni fellépésnek a kulcsa az, ha a protestáns és a katolikus erők egyesülnek. Most ez most már még messzebbre mentünk
0: még messzebbre, a múltba. De azért a muzulmán visszajött egy pillanatra.
1: AfD-ről beszéljünk. Tehát az AfD az igazából egy nyugati alapítású párt, ami azt akarta voltaképpen kifejezésre juttatni, hogy Németországnak az euró bevezetése és mindaz, ami a Maastrichti szerződésből következik, ugye az előbb beszéltünk róla, az igazából olyan nagyon nem hasznos.
0: Németország mindig fizet, ez volt az EU története.
1: Igen. És ugye ezt öreg közgazdász professzorok kezdték el mondogatni, és erre csatlakozott rá az a keleti elégedetlen többség, ami mára valóban ugye a keleti tartományokban már helyel közel 35-40%-os közvéleménykutatási adatokat mutatnak. Ez nyugaton, ahogy mondtad, szerkesztő úr, valamivel kevesebb, de már ott is bőven 20% fölött van. Tehát ugye az országos népszerűségi listán pedig azt kell mondani, hogy az AfD magasan vezet a kereszténydemokraták előtt, amiben benne van a kancellár népszerűtlensége, benne van a szociáldemokratákkal közösen kormányzó kereszténydemokratáknak a bénultsága. Tehát ebben nagyon sok minden benne van, és benne van nagyon sok minden olyan a keleti mentalitásból fakadó elégedetlenség és elvárás az állami beavatkozás iránt, vagy vágyakozás,
0: az erős kéz
1: iránt, ami valóban attitűdszerűen az NDK-ból fakad, de nem csak onnan, hanem ebből a kelet-német attitűdből, aminek ott van a maradványa, vagy ott vannak a gyökerei a porosz világban.
0: Na de Németország mindig úgy szerepelt, mint a demokratikus államnak az egyik mintapéldája, a II. Világháborút követően. Most, hogyha a nyugati rész elitje mélyen elutasítja azt a pártot, amelyiknek egyébként igen jelentős ma a támogatottsága, az kicsit a demokrácia deficitje?
1: Óvatosan kell ebben a dologgal.
0: Ezt gondoltam, bánni, hogy ezt fogja mondani.
1: Igen. Ezt mondom, mert mi Magyarországról nagyon könnyen ítélkezünk. És most csak csendben mondom, hogy az, hogy az előző kormány idején az AfD elnöke olyan gyakran járt Budapesten, és oly nagy szeretettel fogadtuk, ez nem volt egy szerencsés gondolat több okból is. De az AfD az egy nagyon színes fejlődésben lévő párt, és mint minden fejlődésben lévő szervezet, ezért nagyon sok vadhajtása is van.
0: Tehát ilyen is, olyan is, vállalható is, megvállalhatatlan is.
1: Hogyne, tehát ott van még az egykori nyugati közgazdász professzorok nyoma és gazdasági érvelése. Ennek bizonyos leágazása maga Alice Weidel pártelnök is.
0: Tehát ő a mérsékelt, hát vagy, ő vagy még vállalható,
1: ő még,
0: vagy...
1: Ő még adott esetben egy vállalható politikát is képvisel. Na de hát sajnos ott vannak azok az erőteljes náci retorikát használó figurák, akik valóban szalonképtelenek és vállalhatatlanok, és valóban nem alaptalan, hogy őket alkotmányvédelmi megfigyelés alatt tartják. Tehát azt látni kell, hogy és különösen a keleti tartományokban, ott ez a társaság bizonyos értelemben kompromittálja azokat az AfD-seket is, akik egyébként egy nyilván erősen konzervatív, de azért mégiscsak egy mérsékelt politikát visznek.
0: És a hagyományosnak mondott pártok, azok jobb állapotban vannak? Ott vannak olyan vezetők, akikre azt mondjuk, hogy talán nem Adenauer nagyság, de mégis.
1: Hát ez a probléma, hogy van egy általános devalválódás a politikai elit szintjén. Tehát azok a karizmatikus, vagy legalábbis következetes személyiségek, mert azért Angela Merkel se lehetett már karizmatikusnak nevezni.
0: Hát most rengetegen bírálják. És...
1: Hát igen, de igazság szerint Helmut Kohl se úgy indult, hogy egy fárosz lesz belőle. Ugye a történelmi helyzetek meg az adott pillanatok csinálták belőle azt.
0: Na de hát nem ez a dolog lényege, hogy az adott történelmi pillanatban megragadja,
1: persze,
0: meg tudja?
1: Persze. És akkor megvolt persze az adott parlamenti többség is hozzá. Na most ez az, ami most nincs. Tehát ez a felaprózódás és a pártstruktúrának az átalakulása, az gyakorlatilag a tartalmi szempontból azonos irányvonalt képviselő, vagy egymással összeegyeztethető irányvonalat képviselő pártok együttműködését, azt olyan értelemben lehetetlenné tette, hogy soha nincs meg a többség. Mert van egy olyan kényszerítő erő, amit ők maguk kényszerítenek magukra, ugye ez a bizonyos karantén, vagy üvegplafon, vagy...
0: Hogy AFD-t ne.
1: Vagy minek hívják, tűzfal, hogy az AFD-t azt mindenképpen el kell kerülni. Na most, hogyha az AFD-t, ami most már, mint mondtam, 35-40%-kal jelenik meg a palettán, azt mindenképpen elkerülik, akkor ennek az a következménye, hogy fűfa-virág koalíciót kell kössön egymással a másik oldalon, csak azért, hogy az úgynevezett nagybetűs fasiszta veszélyt elkerüljék.
0: Olyan is, aki vállalható, meg olyan is, aki vállalhatatlan. Na most hát, itt, hogy ki a vállalható, meg a vállalhatatlan, most ezt nem
1: igen,
0: fogjuk
1: ez
0: megoldani.
1: Most, igen, meg hogy mondjam, tehát a német alkotmányosság állapotát, azt nem dolgunk nekünk innen Nagy-Budapestről megítélni. A súlyos problémák vannak egyébként a baloldal múltjában is, és az pedig még aggasztóbb, hogyha megnézzük a fiatalkorú választó párt preferenciáit, akkor ők bizony a radikális pártok iránt vonzódnak többségükben. Legyen az baloldali, vagy legyen az az AFD, mint jobboldali radikális mozgalom.
0: A magyar-német kapcsolatok, minden prémium autógyár itt van Magyarországon. Azt mondták mindig az elmúlt években a hozzáértők, hogy a gazdasági kapcsolatok azok nagyon rendben vannak. Hogy állunk most?
1: Hát azt tudom mondani, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk.
0: Hát ez a mi bajunk magyaroknak, éppen, hát hogy pontosan, ők is sírnak.
1: Hát pontosan, és ennek számos összetevője van. Tehát most már eleget beszéltünk a politikai instabilitásról. Ugye a politikai instabilitás az mindig negatív hatással van a bevektetői hangulatra és a gazdasági prosperitásra. A probléma az, hogy ehhez csatlakozott még hanem az orosz-ukrán háború. Mert a német és az európai gazdaság sikerének kulcsa az évszázadokon át azt lehet mondani, hogy a keletről érkező olcsó nyersanyag és a technológiai fejlettség együttállása volt. Na most ez megszűnt. A szimbolikus lépése ennek az északi áramlat felrobbantása volt, de ha megnézzük azt, hogy ugrott meg az energiaár Németországban az elmúlt években, és hogy ez milyen módon vezetett a német ipar elmeneküléséhez, akár keletre, akár az Egyesült Államokba, hogy az orosz, viszonylag olcsó orosz gázt és kőolajat, ami a német vegyipar számára döntő fontosságú volt, de hát a német energiaellátás számára is, azt miképpen kellett cseppfolyós földgázzal, vagy pedig Norvégiából behozott sokkal drágább
0: földgázzal,
1: olajjal pótolni. Ez ugye jelzi azt, hogy itt azért egy komoly csapás érte a német gazdaság.
0: Mindig meg szoktam kérdezni, de hát hogyha, ahogy mondja, évszázadokon keresztül ez a kapcsolat az orosz nyersanyag és a nyugat-európai vagy a német tudás, vagy stb. Akkor ezt a, ha sok évszázados, és működött, akkor ezt miért kellett fölrúgni? Vagy, hogy mondjam, rövid távon föl lehet rúgni, hosszú távon nem lehet fölrúgni. Mondta az egyik közgazdász, hogy az amerikai LNG gáz mindig drágább lesz Európában, mint Amerikában.
1: Hát ez biztos, hogy így van, és azért azt lássuk be, hogy a német gazdaság sikerének nem csak az önsorsrontás volt a gátja, hanem az is, hogy azért az Egyesült Államok már nagyon régen pontosan tudja, és éppen az első Trump kormányzat idején láttuk azt, hogy mennyire látja, amikor még nem is volt üzemben az északi áramlat, de Trump elnök már republikánus szenátorokat küldött a csatlakozási ponthoz Németországba, hogy tiltakozzanak ezzel.
0: Hogy állítsák le.
1: Hogy állítsák le, mert ugye ők pontosan tudják, hogy az európai és különösen a német gazdaság sikerének a kulcsa ez az olcsó energia volt. Na most szeretnék én is olyan illúziókban ringani, hogy a nyugat egysége az a transatlanti kapcsolatok minőségétől függ, de ugye kettőn áll a vásár. Tehát ugye ez itt azért lehet, hogy politikailag azonos táborba vagyunk, de gazdaságilag versenytársakról van szó. És ott az Egyesült Államok, amelyik hát ugye most már nyíltan vállalja, hogy Amerikát kell újra nagyját tenni, az akár még a német gazdaság holttestén is átgázol.
0: Ezt milyen szépen fogalmazta, ezt a holttestén is átgázol. És Magyarország meg Németország most hogy áll?
1: Hát ugye az a probléma, hogy a német autógyártásnak van egy, lehet, hogy van egy technológiai fölénye, de egyrészt van egy költségbeli hátránya, és ugyanakkor azt is látjuk, hogy a kínai autógyártás, különösen ami az elektromobilitást illeti, az és ami a minőséget illeti, az hát erősen felzárkózóban van. Nekem volt egy nagyon tanulságos beszélgetésem egy berni nagyköveti időszakomban egy nagy svájci vállalat vezetőjéből, amiről köztudott volt, hogy Kínában egy az egyben ellopják. Tehát nem licencet vesznek, hanem egész egyszerűen vesznek egy gépet, azt szétszedik, és legyártják, összerakják.
0: Klasszikus kínai stratégia.
1: Abszolút. És kérdeztem, hogy hát mégül is mit tesznek ők ez ellen. És ők azt mondták, semmit, mert ők úgy kalkulálnak, hogy majd ezekkel a fék vagy lemásolt gépekkel majd valamennyire megszedik magukat ezek a vállalkozók, rájönnek, hogy az eredeti jobb, és majd akkor azt fogják megvenni. A probléma csak az, hogy itt csúszott hiba a számításban.
0: Nem lett rosszabb a másolat.
1: Mert a másolat nem lett rosszabb, sőt, a technológiai fejlődés Kínában az most már a tervezés és a fejlesztés vonatkozásában is képes fölvenni a versenyt ezekkel az európai meg Egyesült Államok beli kutatóhelyekkel.
0: És akkor, hát most már ez a két percünk sincs rá körülbelül, de mégis, akkor hogyan alakul Magyarország, össze van kötve Németországgal? Akkor...
1: Hát nyilván vannak azért kitörési pontok, meg bár a magyar GDP-ben most konkrét számot nem tudok mondani, nyilván a német autógyárak jelentős hozzáadott értéket képviselnek. Ez egy közös európai feladat, hiszen ez nem egy magyar-német ügy. Ebben benne van az összes európai vállalat, tehát itt az európai versenyképességről beszélünk, és hogy visszakanyarodjunk a kelet-német választásokra, amik ugye a szeptember első hétvégéjén lesznek, két tartományban is. Ugye ez a nagy kérdés, tehát hogy lehet azt a fajta a versenyképességbe vetett hitet, a pozitív jövőbe vetett hitet úgy megőrizni, hogy ez nem feltétlenül egy protestpárt abszolút többségéhez vezet.
0: Az AFD azt mondja, hogy az orosz energiát újra be kell kapcsolni a német gazdaságra.
1: Persze, és hát ugye ez az egésznek a rákfenéje, mert hogy aztán hol kezdődik a gazdasági racionalitás az orosz energia behozatalával, és hol megy ez át egy partalan és indokolatlan orosz barátságba, ezt ugye nagyon nehéz megállapítani.
0: Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Prüle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programigazgatója volt, berlini nagykövet volt, technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: megismételtük a kerengő délutáni adását.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra van. Következik az üzenőfüzet.
3: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Mai témáink: a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozót augusztus 14-e és 16-a között tartották Kecskeméten. Az eseményről Németh Richárddal, a Meseszó Egyesület mesemondójával beszélgettünk. Fábián Éva, Prima Primissima díjas népdalénekes mesemondó előadó művész, a Hagyományok Háza Magyar Népmese, hagyományos mesemondás elnevezésű képzésének oktatója, az Óbudai Népzeneiskola népének tanára, az élőszavas mesemondás személyiségfejlesztő hatásaira hívja fel a figyelmet. A Rákóczi Szövetség a nyár folyamán mintegy 20 000 fiatalnak biztosít lehetőséget táborozásra a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban. Szilágyi Zsoltot, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztésért felelős munkatársát, a nyári táboraik programjairól kérdeztük. Ma is meghallgathatják Korzenszky Richárd jegyzetét. Tisztelettel köszöntöm Németh Richárdot, a Meseszó Egyesület mesemondóját, akivel a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozóról beszélgetünk.
4: Én is üdvözlök mindenkit.
3: Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, hogy a Meseszó Egyesületet, ha röviden bemutatná a kedves hallgatóknak.
4: A Meseszó Egyesület, gyakorlatilag mi mesemondók vagyunk mindannyian, mesemondók, néprajzkutatók alkotják az egyesületet, emellett civilben nagyon sok mindent csinálunk, annak köztünk műszaki emberek, én például informatikus vagyok, van rengeteg tanár, óvónő, akik a gyakorlatban a hivatásuk közben gyakorolják a mesemondót, de például ott van Fuchs Péter barátom, aki vízmintavevőként dolgozik hétköznaponként, és hát emellett foglalkozik mesemondással. A mi célunk az, hogy a Kárpát-medence magyar nyelvű mesekincsét őrizzük, újraalkossuk és hagyományozzuk, tehát azokat a meséket, amiket régen meséltek, mi azokat szeretnénk továbbadni. És ennek népszerűsítésére jött létre a Meseszó Egyesület 2014-ben, úgyhogy immár 12 éve itt vagyunk a világon.
3: Mit jelent az ön számára mesét mondani?
4: Nekem mesét mondani? Hát sok mindent. Önkifejezés, az biztos. Mind a mellett nagyon sokszor szokták tőlünk kérdezni, hogy és akkor írtok új meséket? Hát nem, tehát, hogy amiket mi mondunk meséket, annak mind-mind megvan az alapja az évezredes mesekincsünkben. Tehát magunktól nem szoktunk a semből kitalálni történeteket, de ez nem szolgai módon ismétlést jelent és visszamondást, nem visszatanuljuk fejből a szöveget és azt mondjuk-e, hanem újraalkotjuk, tehát mi a történetet meséljük-e úgy, ahogy mi látjuk. És akkor azt a hallgatóság meg valahogy megint látja. Ez a folyamat engem nagyon érdekel a mesemondásban, illetve én nagyon szeretek közösségeket teremteni, közösségekkel dolgozni. Nagyon sokféle célja lehet a mesemondásnak, de én magáért a meséért mesélem a mesét, mert jó mondani és szép hallgatni szeretem.
3: Miért fontos ez a közösség? Miért fontos a maga számára a Meseszó Egyesület tagjaihoz való tartozás?
4: Szerintem mindenféle közösséghez való tartozás az fontos. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik legalapvetőbb igényünk, hogy közösségekhez tartozzunk. Én nehezen tudom objektíven megítélni, hogy miért jó a Meseszó Egyesülethez tartozni. Nyilván egy nagyon erős és farsúlyos szervezetről van szó, akik nagyon sokat tettek a mesemondás, a Revival mesemondásnak a népszerűsítésért. Tehát komoly szakmai munka is folyik az

0: és egymásnak visszajelzéseket adunk. Tehát itt ilyenféle gyakorlati visszajelzések nem szoktak történni. Nyilván azért mi egymástól el szoktuk lesni, hogy hú, az mennyire jó mese volt, azt én is el akarom mesélni, vagy hú, milyen jól oldotta meg azt, hogy amikor jött a sárkány, akkor az milyen szép volt, és ezt majd én is így fogom mesélni. Ilyesmik persze ez a mindennapjaink részét képezik. Tehát nem csak a Kárpát-medencei mesemondón, hanem mi folyamatosan egymástól tanulunk.
1: Hogy látja? Főként az informatikus szakmáját tekintve, miért lehet elcsábítani, idézőjelbetéve, gyereket, felnőttet a technikai eszközök, az okos telefonoktól, a népmesével?
0: Érdekes, ezen viszonylag keveset szoktam gondolkozni, megmondom őszintén, de én nekem egy más minőség, és azt hiszem, hogy erre mind a kettőre szükség van. Otthon én 3 kisgyereket nevelek, jól megfér egymás mellett az, hogy akár egy rajzfilmet megnézünk, és az, hogy utána én élőszóban elmondok egy mesét. Tehát mást ad az embernek, hogyha egy ilyen offline élményt kap, mint az online térbe való barangolás.
1: Hány évesek a gyerekek, és miért tartja fontosnak a mesemondást otthon?
0: A legkisebbik 2,5 éves a zsebhercegnő, aztán van egy 6 éves kisfiam, meg egy 9 éves kisfiam, és hát igazából nálunk nem kérdést ezen, nem szoktunk gondolkozni, hogy na, akkor most leülsz, mert hogy én fejleszteni fogom a nyelvérzékedet avval, hogy én meséket mondok, hanem egész egyszerűen ez magától értetődik. Nincsenek mögött ilyen különböző hátsó szándékaim, én a mesét a mese miatt mondom, és maga a gyönyörködtetése szerintem az az, amiért igazán fontosak ezek a történetek.
1: Mit ajánlhatunk a kedves rádióhallgatóknak? Miért meséljenek, és főleg miről és hogyan?
0: Azt gondolom, hogy bármit meséljünk otthon, nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőttek is egymásnak. Például a családi történetek nagyon fontosak, hogy megismerjék a gyerekek azt, hogy az ő szüleikkel mi történt. Én azt gondolom, hogy bármi, amit élőszóban el tudunk mondani a gyerekeknek, az nagyon jó, és a meséket meg különösen ajánlom, de hát ugye egy mesemondó mi más csinálna.
1: A kedves rádióhallgatóknak nem kell bemutatnom Fábián Évike, Prima Primissima díjas népi énekes, előadó művészt, mesemondót, hiszen a Hagyományok Háza találkozása néphagyománnyal és a Magyar Népmese Hagyományos Mesemondás elnevezésű képzéseinek oktatója, és tanít az Óbudai Népzeneiskolában. Hogy hat vissza a gyerekek által hallott mese egyéb tevékenységükben? Tehát látszik-e az, hogy ez a kisgyerek hallgatott mesét, mesélnek otthon a szülők, a szókincsükön gondolom egyértelműen látszik, de vajon a viselkedésükben megjelenik-e?
2: Ja, most itt nagyokat bólogattam. Igen, minden csütörtökön ott vannak az előképzősök. A kollégáim Csekemarosi Eszter és Szerényi Andi, ők váltva jönnek hetente, én minden héten ott vagyok, mert mindig van mese a játék és tánc mellett. Ezt mi a Kis Muzsika program alapján csináljuk. Eszter meg Andi, ők már több mint 10 esztendeje a 3. kerületben kijárnak az óvodákba, ott működik ez a program, és én kértem az igazgatónkat, Szerényi Bélát, hogy e szerint csináljuk az erőképzőt az iskolába is, mert nekem is nagyon-nagyon nagy élmény volt velük megújulni. Fél óra jut a mesére, nem mindig fér bele egy-egy mese. És ezért azt szoktam tenni, hogy a gyerekekkel mondom, hogy na itt most lezárjuk, eltesszük a meseraktárba, de jövő héten nektek kell kinyitni az ajtaját, és előszedni. Ugye egyik héten Andi néni van, másik héten Eszter néni. Egyikük soha nincs ott, tehát felidézzük, hogy ők sem maradjanak ki, meg a hiányzók. És nagyon érdekes azt tapasztalni, hogy felidézés során, ahogy visszajön a gyerekekből az előző héten hallott mese eleje, néha megtűzik más meséből kölcsönzött ilyen kis részletekkel, vagy ágabogakkal, ahogy én nevezem, és gyakran tapasztaltam azt, hogyha egy-egy gyereknek megtetszik egy tájszó, egy kifejezés, van, hogy a felidézés során még az is előbbükken belőlük. Tehát nagyon jó nyelvgyakorlat, tehát az anyanyelv gyakorlása. És megszokják azt is a játékok kapcsán, hogy Andi néni így tudja, Eszter néni úgy, én meg amúgy, és jön még néhány gyerek, Oviba másképp tanultuk. Tehát már mire véget ér az előképző 2 év, megtapasztalják, hogy a népmese, népzene az azért is népmese és népzene, mert állandóan változik. Tehát még ezt se kell nekik megmagyarázni, mert ez egyértelmű számukra.
1: Hogy foglalhatnánk össze a rádióhallgatóknak ezt a szívünkből mesélést?

0: Gyerektáncházban tapasztaltam azt, ugye óvónőként minket azért arra neveltek, hogy készítsünk szemléltető eszközöket, meg egyebeket a mesékhez. A gyerektáncházban ilyesmire nem volt lehetőség, hála Istennek, és ott tapasztaltam azt, hogy teljes mértékben helytálló csak az élő szó. Tehát, hogy az élő szónak, a beszédnek, a szép nyelven megfogalmazott meséknek azért van szerintem nagyobb ereje, mert a gyereknek elindul a fantáziája. Tehát, ha nem kötöm meg képekkel, tárgyakkal, akkor kialakul az ő kicsi világába az a saját mesevilág, amit nem lehet se lerajzolni, se filmbe. Illetve, ha megteszik, akkor megkötik a gyerek fantáziáját. Tehát szabadjára ereszthetjük így a gyerekek képzeletét, fantáziáját. Nagyon érdekes, amikor lerajzoltatjuk velük. Az is csodálatos. De volt fordítottja is, hogy volt előképzős tanítványok, rajzoltak. És amikor meglátták a gyerekek a falon ezeket a mesei illusztrációkat, mondták, hogy ezt meséld el, meg azt meséld el. Tehát izgatta őket, hogy az miféle mese. És így szedte belő a két borsökröcskét. Csodálkoztam, mert nem ismerték. Azt hittem, hogy soha nem meséltem, mert azt mindenki ismeri. Hát nem. Felnőttek olyan generációk, akik nem találkoztak például. Hogyha most azt mondom, hogy két borsökröcske, ugye, hogy fölmerül az emberbe, de lehet, hogy mi elég régiek vagyunk ahhoz, hogy ez így történjen. És akik frissebb lények, azok nem találkoztak vele. Aki bátorságot nyert és kipróbálja, és mer úgy mesélni a gyerekeknek, vagy felnőtteknek, vagy bárkinek, akkor azt fogja tapasztalni, hogy hatalmas ilyen szabadságérzés. Tehát játékosság van benne, szabadság van benne, amikor hagyja, hogy a szavak életre keljenek, a mesékbe motivumokat kiszínezi az ember. Nagyon jó játék, amikor én például visszaolvasok olyan meséket, sokszor magamnak is, amit régóta mesélek, és amikor visszaolvasom a könyvbe, akkor mindig megdöbbenek, hogy uram, fia, hát alig ismerek rá. Tehát úgymond ilyen csúnya szóval, hogy a használatba annyit csiszolódik és változik ez a mese, hogy tényleg még a szülő anyja se ismerne rá időnként. És én úgy érzem, hogy nem szokott ez a meséknek a kárára válni, inkább az előnyére. Na, így változnak a mesék. De az ember egy kicsit megszövi dallal, mondókával, a gyerekek ágabogát növesztenek neki, és még a mese is új életre kell.
1: Szilágyi Zsolttal, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztésért felelős munkatársával a Rákóczi táborban a nyár folyamán zajló eseményekről beszélgettünk.
2: 29 országból több mint 20 ezer fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség által szervezett 30 táborba és rendezvényére a nyár folyamán. Ezt értjük egészen június elejétől szeptember első hetéig. Ez egy nagy szám minden tekintetben, de hogy hogyan is tevődik ez össze? Ahogy említettem, 30 különböző rendezvényünk van, bizonyos korosztályoknak szóló táborok, általános iskolásoknak anyanyelvi táborok, ebből van 3 az idén nyáron, 4 nagy klasszikus értelemben vett középiskolás tábor, egy kárpát-medencei színjátszó tábor a Dériné programmal együtt, szintén középiskolás fiataloknak. Emellett vannak tematikus táboraink Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházzal együttműködésben szintén egy színjátszó tábor. Van 2 túrakerékpáros táborunk is a Mátrában, ezen kívül 6 vitorlás tábor, a bajai anyanyelvi tábor, ami egy nagy hagyományú tábor, természetesen a pedagógusokra is gondolunk, az összmagyar tanártábor keretein belül, valamint az egyetemistáknak is klasszikusan augusztus közepe vége fele szervezünk egy nagy rendezvényt, de mindez a június 4. nemzeti összetartozás napi programsorozatunkkal és diákutaztatási programmal kezdődött. Sőt, hogyha picit nem vagyunk annyira szigorúak, akkor már a csíksomjói pünkösdi búcsút és zarándoklatot is belevehetjük, hiszen oda is 300 fiatal érkezett a Boldogasszony zarándokvonattal Csíksomjóba, hogy a magyarság ünnepén együtt legyenek a Kárpát-medencéből és a világ számos pontjáról érkező társaikkal.
1: Amikor ezt az interjút rögzítjük, éppen a 3. összmagyar anyanyelvi tábor zajlik Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban. Milyen programokkal készülnek?
2: Az anyanyelvi táborok legfőbb célja és küldetése, hogy azokat a fiatalokat szólítsa meg, akik a Kárpát-medencében, a Külhonban, nyelvhatáron vagy szórványterületeken élnek. Hozzájuk csatlakoznak a diaszpórából, akár Európából, a Kárpát-medencén kívülről, vagy a tengeren túlról érkező társaik. A 8 és 14 éves közötti korosztályról beszélünk most. Ugye nyilvánvaló az, hogy akik ide érkeznek ezekbe a táborokba, nekik nem evidencia az, hogy otthon a saját környezet nemzetükben, anyanyelvükön tudnak megszólalni. Ezért olyan programokat, olyan előadásokat, olyan foglalkozásokat tartunk, vagy szerveznek a kollégák ezekben a táborokban, ami az anyanyelvhez való kötődést és az anyanyelvhez való kapcsolódásnak a megerősítését igyekeznek ösztönözni. Akár legyen szó egy kézműves foglalkozásról, hiszen azért ott is, ahol mondjuk egy pirográfia kapcsán azért mégiscsak a foglalkozást vezető ember magyarul mondja el azokat a mondhatni szakszavakat is, amiket lehet, hogy a gyerkőcök addig nem hallottak, és akkor már tanulnak, már bővítik a szókincsüket. De nyilván vannak kulturális programok, színházi előadások, amik mind-mind ugye a magyar nyelv kultúrát erősítik, és hát természetesen a magyar történelemhez is igyekszünk kötődést kifejteni, különböző kirándulásokkal, tárlatvezetésekkel, múzeumlátogatásokkal igyekszünk ezt a célt szolgálni. Mindig nagy a zsivaj a Rákóczi táborban, hiszen hétről hétre 900 diák érkezik, most is így van ez a harmadik anyanyelvi táborban is, és hát remek lehetőség tényleg arra, hogy a fiatalok, akik több száz, több ezer, vagy akár 10 000 kilométerre laknak egymástól, kapcsolódjanak, kötődjenek egymáshoz, magyarul tegyék mindezt, és talán ez a legnagyobb hozadéka ezeknek az anyanyelvi táboroknak. A középiskolás táborainkban is rengeteg interaktív, színes program megtalálható, ugyanakkor igyekszünk odafigyelni arra, hogy a fiatalok lelki feltöltődést is kapjanak. Minden táborunkban van szentmise, istentisztelet, és a második középiskolás táborunkban az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy július 29-én meglátogatta a 900 táborozót Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki szentmisét is bemutatott a táborozóknak. Püspök úr egyébként rendszeres látogatója rendezvényeinknek az évközben is, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ő nem csak ellátogatott a táborba, hanem a szentmisét is ő mutatta be a táborozóknak.
1: Annak idején a Rákóczi Szövetség indulásakor Halsz József elnök úr nagy figyelmet fordított a magyar nyelvőrzésére, és bizony nagyon sokat számított akkor a diaszporában, a már elszorványosodott településeken, hogy ezek a gyerekek magyarul beszéltek, és a családok is megerősödtek abban, hogy érdemes megőrizniük, továbbadniuk a magyar anyanyelvet. Hogyan segítik ezek a nyári táborok a magyar iskola választást?
2: Mi azt reméljük és azt gondoljuk, hogy akik általános és középiskolába járnak, ugye a középiskolai táborainkba azok az iskolák kapnak meghívást, ahol a Rákóczi Szövetségnek működnek ifjúsági szervezetei. Tehát, mint egy plusz, akár emiatt is megérheti magyar iskolába járni a külhonban, hogy ilyen lehetőségeket kapjanak a fiatalok. Az anyanyelvi táboroknál ugye ott akár fölfogható köszönetként is, hogy a szülők magyar iskolába iratták a gyermekeiket, és igyekeznek a saját környezetükben, a saját közösségükben megtartani a magyarságot, megmaradni magyarnak, és a Rákóczi Szövetség ezzel is, ezekkel a táborozási lehetőségekkel, és az egyéb évközi lehetőségeivel, akár pályázati lehetőségeivel is igyekszik kifejezni ezt a hálát és köszönetet, amit ezek a szülők a magyar nyelv és a magyar közösségek megmaradásáért tesznek.
1: Korszenszky Richárd jegyzete következik.
3: A gólya. Szeretem nézni a madarakat. A legcsodálatosabb teremtményei az Istennek. Persze csodálatos az ember is. Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb, mondja Szofoklész az Antigoné című drámájában. De a csodálatos ember rettenetes is tud lenni. Az eredeti szövegben a görög szó ezt is jelenti. A madarak nem rettenetesek, bár van, aki jó 60 évvel ezelőtt horrorfilmet készített Madarak címmel. Erdélyi útjaimon megbámulom az egymást követő villanyoszlopokon fészkelő gólyákat. Általában olyankor járok azon a vidéken, amikor a fiatal gólyák éppen próbálgatják a szárnyukat. Éppen, hogy csak felemelkednek a fészekről néhány szárnycsapással, vagy az erősebbek már a szomszéd ház kéményére is rászállnak. Közeledik, egy hónap van talán csak hátra a hosszú út valahová Afrikába. Koratavasszal még üresek a gólyafészkek. Édesanyám születésnapja március 16-án volt, amikor csak tehettem, meglátogattam néhány nappal előtte vagy utána. Az út mentén hazafelé menet egy régi kocsma tetején volt egy gólyafészek. Mindig oda néztem, vajon megjött-e már a gólya? Nem tudom megmagyarázni miért, de nagyon örültem, amikor megláttam, itt vannak, megjöttek. Március 25-éig mindig megérkeztek. honnan tudják, hogy ide kell jönni? Honnan tudják, hogy éppen ekkor kell megjönni? Sokfelé jártam az országban, és az ismerős gólyafészkeket mindig szemügyre vettem. Már ül a tojáson, vettem észre, majd apró fejek jelentek meg a fészekben. Az útról csak ennyit lehetett látni. Ma már több helyen vannak kamerák, és az internet segítségével meg lehet figyelni a mindennapi életüket, a fejlődésüket. Hogyan hozzák a szülők a mindenféle eledelt. Hogyan nyújtják a nyakukat a várva várt ételért. Közben más madarak is fészkelnek. Tihanyi apátságunk belső udvarában, a kvadratúrában van egy szép, magas ársfa, fészekadót tettünk rá. Micsoda öröm volt számomra, amikor észrevettem, hogy a cinege kibérelte magának. Kiköltötte a fiókáit, és szorgalmasan, megállás nélkül jött és ment, és hozta a finomabbnál finomabb bogarakat, hernyókat, és ki tudja mi mindent. Az udvarban van még egy ciszterna. Az egyik évben a rozdafarkú úgy gondolta, hogy a ciszternában lévő pátrányok mellé rakja a fészkét. Szépek voltak a tojások, majd a tátogó fiókák. Néha becsaptam őket, amikor tisztes távolból föléjük hajoltam, és madárhangot utánoztam, mint egy vezén szóra kitartották a csőrüket, várva, hogy érkezik az eledel. De vissza a gólyához. Ahogy közeledik a nyár vége, gyülekezni kezdenek patakparti tisztásokon, mezőkön. Majd kiegészül a felnőttek csapata a fiatalokkal, felszállnak, leszállnak, gyönyörűség nézni, amikor egyik másik a fölfelé szálló meleg levegővel a magasban kering. Vagy jön az augusztus vége, Szent István ünnepét még általában bevárják, aztán útra kelnek. Elmennek több ezer kilométerre is. Miért? Azért, hogy visszajöjjenek. Csoda. A teremtés szépséges csodája.
1: Kedves hallgatóink, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1918. augusztus 25-én született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester. A hangolóban most a New York-i filharmonikusok élén Schubert 5. B-dur szimfóniáját dirigálja.

Az 1918. augusztus 25-én született Leonard Bernstein amerikai zeneszerzőre és karmesterre emlékeztünk. A hangolóban a New York-i filharmonikusok élén Schubert 5. B-dur szimfóniáját dirigálta. A műsort Bögös Henrietta szerkesztett.

Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Harcsik Róbert bemondó, Bögös Henrietta zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Miksa Levente és Fülöp Csaba. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

elhagyott nőkben ilyen előítéletek születnek. Mély sebet hordoznak. Ám az erős nők feldolgozzák ezt a sebet, és erősségükké gyúrják át. Arra használják a bennük felgyülemlett agressziót, hogy kivessék magukból az őket elhagyó férfit. Ezzel agressziójukat étvágyjá alakítják át. Kedvet kapnak ahhoz, hogy új életvitelt alakítsanak ki, és olyan dolgokat hozzanak ki magukból, amelyek addig rejtve voltak bennük. Miután fellevelték a gyerekeiket és felépítettek egy nagy házat, egy asszony 40 évi házasság után elhagyott a férje egy fiatalabb nő miatt. A férfi azért tudott karriert építeni, mert a felesége otthon mindent elrendezett, menedzselt. A nőt mélyen megsebezte férje távozása, és elhagyta minden ereje. Azt hitte, nem bírja ki. Ám a mélyponton szembenézett a helyzettel, és őszintén azt mondta magának: talán ajándéknak is felfoghatom azt, amit a férjem tett velem. Most ugyanis kénytelen vagyok egészen magamra figyelni, teljesen új oldalaimat felfedezni. Újra kell kezdenem az életemet, és ebben nagy lehetőséget is látok. Amint ezt ki tudta mondani, kiengesztelődött. Visszanyerte méltóságát és erejét. Hol találkozhatnak a férjük által elhagyott és sivatagba űzött asszonyok azzal az angyallal, aki felnyitja a szemüket? Gyakran azokban a barátnőkben, akik odállnak melléjük és azt közvetítik számukra, hogy mindezek ellenére értékesek és kincseket hordoznak magukban. A nőnek át kell alakítania a gyász, a fájdalom és a harag érzését, hogy maga formálja az életét. Ő nem csak a férfi felesége, hanem önálló nő. Egy nagy íjász anyja. Sikeres lesz. Rátalál arra, amit célba kell vennie. Olykor egy könyv lesz az angyala a nőnek, amely felnagyítja a szemét arra, hogy másként lássa a helyzetét. Máskor egy istentiszteleten vagy az imában átélt tapasztalat adja meg a bizonyosságot. Sikeres leszek, sosem leszek egyedül. Egy angyal lesz mindig velem. Ez az angyal isteni méltóságom bizonyossága, a spirituális oldalam, az Istenről és az életem titkáról alkotott elképzelésem. A férjem által okozott mély szenvedés felnyitotta a szememet arra, hogy Istentől kapott méltóságom sérthetetlen. A férfi elhagyhat, megsebezhet. Méltóságomat azonban nem veheti el. Azok a nők, akiknek meghalt a férjük, gyakran azt élik meg, hogy továbbra is mély kapcsolatban vannak a társukkal, és csöndben meg-megbeszélik velük azt, ami foglalkoztatja őket. Halott férjük az ő angyaluk, aki kíséri őket, aki támaszuk a kétségbeesésben. Más özvegynők gyakran keresnek a természetben olyan helyet, egy nagy fát például, melynek közelében annak álhatatossága révén végazt találnak. Hágár példájából azt tanulhatják meg a nők, hogy a legmélyebb gödör alján, a legnagyobb fájdalmak közepette sem kell beleragadniuk az önsajnálatba, vagy a férjük, vagy akár minden férfi elleni vádaskodásban. Hágár azt üzeni, hogy vedd a kezedbe az életed alakítását, és igyál az elevenség forrásából, mely belőled fakad. Minden nő forrás, soha ki nem apadó forrás. A szeretet, a bölcsesség, az erő isteni forrása. A szenvedés ugyan lerombolhatja a külsőségeket, de élete házának alapjánál ott buzog egy soha ki nem apadó forrás, amely lehet, hogy csak akkor lesz hozzáférhetővé, ha minden, amit ráépítettünk, összedől. Sok nőben megvan Hágár ereje. Sebeket kaptak az élettől, de érettebbé váltak általuk. Elhagyta és értektelennek tekintette őket a férjük. Ők mégsem zuhantak össze, hanem csodálatra méltó erőt és bölcsességet kaptak. Nagy lelki erő és szeretet kell ahhoz, hogy valaki el tudjon engedni egy másik embert, hogy ne tartsa vissza, engedje menni, amerre akar. A nők ilyen helyzetben leginkább gyászt, kétségbeesést vagy haragot éreznek. És alig veszik észre, hogy a szeretet képes elengedni. Ilyenkor nagyon nagy bizalomra van szükségük, arra, hogy bízni tudjanak abban, hogy a maguk erejéből is tudnak élni. Egy énekesnő egy számban így fejezi ki a magára hagyott nő érzését. Azt kérdezem, miért kellett elhagynod engem? Egyszerűen csak úgy elmenned. Sírtam, és azt reméltem, hogy majd vissza

jössz hozzám, és mindig mellettem maradsz. De te nem fordultál meg többé, és nem néztél vissza rám. Egyedül kellett szembenéznem minden szomorúságommal és fájdalmammal. De mindezek révén megtanultam élni a bennem rejlő erővel, és napról napra erősebb leszek, és immár emelt fővel járok. A szívem minden élőért dobog, a szél fúj, és folynak a folyók, és szeretet van a szívemben, bárhová megyek. Látom felkelni a napot, látom a hó és a jég szépségét. Öröm simítja el a gondokat, enyhül a fájdalom, mióta megtanultam élni a bennem rejlő erővel, és napról napra erősebb leszek. Mennyi erő és bátorság, mennyi bizalom és életerő rejlik azokban a nőkben, akik sok-sok elhagyatottság és kétségbeesés után is újra nekivágnak az életnek.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.

0: Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Henny.
1: 500 évvel ezelőtt egy szomorú nyárvégi napon csata zajlott a Mohácsi síkon. Elesett az ütközetben egyszerű ember és főúr, érsek és püspök, és meghalt a csatát követően a 20 éves öreg király is. A ma estére az évforduló alkalmából hozott vers mondja így: 20 éves öreg. E két jelzőt teszi egymás mellé Kosztolányi Dezső, második Lajos királyt jellemezve, a három szonetből álló Mohács című versfüzérben, mely a Négyfal című 1907-es kötetben jelent meg. Szeretettel köszöntöm Önöket! Mielőtt felolvasnám a verset, foglaljuk össze dióhéjban, mi is történt fél évezreddel ezelőtt Mohácsnál. 1526. augusztus 29-én katasztrofális vereséget szenvedett a Tomori Pál és Szapolyai György vezette magyar sereg első Szulajmán oszmán szultán seregeitől Mohácsnál. A magyar sereg 24.500 főt számlált, a török haderő pedig 60.000 főt. A közel 4 órán át tartó csata a magyar történelem egyik legtragikusabb vereségét hozta. A magyar haderőnek legalább a 3/4 része megsemmisült, és a nemesség és a főpapság számára is súlyos vereségekkel járt az ütközet. Elesett 16 zászlós úr, 5 püspök, Szalkai László esztergomi érsek, és végül maga a király is. Második Lajos a csatából menekülve a megáradt Cselepatakba fulladt. Hallgassuk most Kosztolányi Dezső versét. Mohács. Csata előtt. Nehéz meleg leng a vidék lapájain. Békétlen állanak a felpörkölt hadak. Folytott morallyal zúg a gyengülő ajak, hűvös nedőt kíván a lázkinoszta íny. A pusztaság üres, az égen semmi folt, habozva áll a 20 éves öreg király. A sorból olykor egy ügyes vitéz kivál, de vissza ő búsan. Minden nyugodt, kiholt. Egyszerre indulást csikolt a kürt torok, nyüzsgő sietség zúg, mozdulnak a sorok, elsápad a király és megbotol a ló. És fönn az égivén sötéten nyargaló vészfelleg tornyosul, stompán morogva száll, ormán vigyorogva ül gőzködben a halál. A csata. Ezüstösen villog fönn az ománc kereszt, és vérre szomjazik a háborús acél. A sápadó sereg sietve útra kél, és zúg, mint a köpű, mely nyüzsgő rajtereszt. Kaszásra vár mindenütt a sárguló kalász. A harcosok között nyomott a hangulat, komor nyugodtsággal buzdítnak az urak, a bús, letört király csüggetten nyargalász. Egyszerre, mint ezüst kígyó, lassan görög feléjük a vasas, tarhomlokú török. Budgyos ruhájukban nagy testük még nagyobb. Halált köp az ágyú, a penge felragyog. Vérfröccsen a mezőn, hullong a hústafat, s felhővel fogja be dicső szemét a nap. A csata után. Tajtékos embervért iszik a rét az út, győzött az ellenség ágyúja és csele, királyi zsákmányát ragadja a csele. A fergetekben a kürcó zokogva búg. Vizen van a győző, a bús perényiné rőcínű fákjánál könnyek között temet, s hogy látta a paraszt, mint tetvet csüggeteg, az éjjel árnyain kísértetnek hívé. A gyászolóházban kigyúlt a mécsvilág, siratta az anya eltávozott fiát. S jöttek sokan, sokan, de nem az ő fia. Az ordon aggok és a sápadt szenvedők hitetlen térdeltek csak a kereszt előtt, és néma ajkukon meghűlt a hőima. Kosztolányi Dezső Mohács című szonetfüzérét olvastam. Szonet. Itáliai eredetű 14 soros vers szerkezet. Általában 4 versszakra tagolódik, az első 2 strófa 4 soros, kvartinának nevezzük, míg a harmadik és negyedik szakaszok 3 sorosak, ezek a tercinák. A szonet klasszikus formájában erősen kötött, szigorú szerkezetű vers, ezért alkalmas a legintenzívebb, ambivalens lírai tartalmak, érzelmek, gondolatok kifejezésére. Nem véletlenül választotta Kosztolányi ezt a formát a Mohácsi tragédia versben való elbeszélésére. A szonet 2 klasszikus a Petrarka és Shakespeare. A sorvégi rímelést tekintve Kosztolányi eltér az ő alapformáiktól. A kvartinákban ölelkező rímeket találunk a Mohács verseiben. Az első két szonett tercináiban három páros rímet illesztett egymás után a költő, az utolsó versben azonban eltér ettől. A három soros szakaszok első és második sorai, valamint a két harmadik sor rímel egymással. A versforma jambikus trimeter. Háromszor két, összesen tehát hat jambusból álló 12 szótagos verssor. Három szonett. Csata előtt, a csata, a csata után. Egyszerű címeket adott a ciklus darabjainak Kosztolányi Dezső. Pontosan elárulják ezek a címek, hogy mire számíthat az olvasó. A vers tárgyául szolgáló történeti esemény időrendi elbeszélésére. Versben, lírai eszközökkel. Az első szonett, mely a csata előtt címet kapta, rögtön a csatatérre visz. A költő a vész kitörése előtti perceket írt a versbe. Azt a végtelenül hosszúnak tűnő, mozdulatlan időt igyekezett megragadni az első 8 sorban, mely vad, idegtépő nyugalmában előrejelezte, hogy nem akármilyen vihar szánt végig hamarosan a mohácsi síkon. Nehéz meleg leng, így indul a vers. A jelző, a jelzett szó és az ige együtt erős atmoszférát teremt, és fonetikailag is a lassúságot közvetíti. Az e és é hangok, érezzük, hosszan, kitartottan ejtendők itt. Sokáig visszhangoznak, lengenek a vidék lapájain, ahol egymással szemben állnak már a békétlen hadak. Folytott moraj zúg. A jé hangok, mintha sikoltanának, jelzik a vészt. És erre a folytott morajlása felel majd a harmadik verszak első sorában a rikoltó kürtorok. És akkor hirtelen minden megmozdul, nem csak a két sereg, de az égen is nyargalnak a vészfellegek. A vész kitör. Vigyorogva ül gőzködben a halál. Expresszív, már-már teátrális megjelenítése a halálnak. A gúnykacajjal, idő előtt érkező, mefisztói halálarc jelenik meg a mohácsi nagy térség fölött a vészfellege kormán. Pillancsunk még rá a második versszak második sorára, mely elsőre meghökkentő, éppen ezért különösen kifejező, idéztem már a műsor elején. Habozva áll a 20 éves öreg király. Többször kapcsolja a tétovaság nehéz, tehetetlen állapotát a király alakjához a költő, nem véletlenül. Először itt, a habozva határozó igenévvel, majd a sápadigével, később a csügget, bús, letört jelzőkkel. Még csak 20 éves az a király, szinte gyerek, de mégis öreg, igaza van a költőnek. Öreg, mert rettenetes súlyok nyomják a vállát, és öreg, mert már is földi élete végéhez érkezett. A második szonetben a csata leírása következik. Az első két sor így hangzik. Ezüstösen villog fönn az ománc kereszt, és vérre szomjazik a háborús acél. Kosztolányi tudjuk kitűnő verselő. Pontosan ismeri a hangok színezetét, kifejező erejét. Az imént idézett sorokban a sziszegő hangok kardcsörgést, csatazajt hallatnak. Közben ilyen hármas alliterációk is fokozzák a hatást. Sápadó sereg sietve. Aztán újabb halálmetafora következik, a kaszás. Ugyanaz aratás augusztus végére régen véget ért már, mégis érvényes itt a kép, hiszen aratni fog a halál, és a sárguló kalász egyébként is olyannyira egyetemes nyár szimbólum. Nagyon szép ugyanakkor a sorkezdő kaszás és a sorzáró kalász szavak hangjainak egybecsengése is. Kaszásra vár mindenütt a sárguló kalász. A következőkben látható erejű az ellenség leírása, itt a gyéhang hangulat festő és kifejező erejét találta meg Kosztolányi. Egyszerre, mint ezüst kígyó, lassan görög feléjük a vasas, tarhomlok útörök. Budgyos ruhájukban nagy testük még nagyobb. Nehézkes, nagy mozdulatokkal vonulnak a nagy testű basák és pasák hatalmas testük körül hullámzó ruháikban. Szemben velük a sápadó, botoló, szikárkatonákból álló magyar sereg. A csatatéri öldöklés leírása naturális a következő verssorban. Vérfröccsen a mezőn, hullong a húscafat. Aztán a zárósorbeli leleményes megszemélyesítésben a nap, mintha Isten szimbólum lenne. Még az Isten is behunja szemét ennyi borzalom láttán. Felhővel fogja be dicső szemét a nap. A harmadik vers az áldozatoknak állít emléket. Elsőként a nem a csatában elesett, mégis életét vesztett királynak. A tragédiát játékosan oldja az azonos alakú szavak összerímeltetése a sorvégeken. Győzött az ellenség ágyúja és csele, királyi zsákmányát ragadja a csele. Végül siratás, temetés, csatatéri árnyak és kísértetek, anyák hiába való várakozása, és a néma ajkakon meghűlő hőima íródtak versbe. Pontosan fél évezredtel ezelőtt egy szomorú nyárvégi napon csata zajlott a mohácsi síkon. A vereség után összeomlott egy ország, és gyászba borult egy egész nemzet. Köszönöm szépen a figyelmüket!
0: Borsodi Henit hallották.

0: a Vagantes trió muzsikált.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0 óra 30 perc. Hangárium. A szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és két kedves művész barátunkat, a Gandarvák kiváló zenekar szellemi vezetőit, alapítóit, Novák Anikó zongora művészt, karmester, zenetanár, nyelvészt, énekesnőt és Takács Robertet, aki a színpadon, a zenében és az életben is párja, komoly zenei művész, kamarazenész, zongora művész, ütőhangszeres művész, a Budapesti Operett Színház zenekari művésze, kiváló zeneszerző, és hát ők ketten, illetve van még egy Zsuzsikátok, aki így teljes a hármas, akik ezt a gyönyörű muzsikát nekünk prezentálják, amit korszerű komoly zenének hívunk, tehát klasszikus zenei, komoly zenei minőségű tartalmú muzsika, de nyilván azokkal a hangszerekkel, hangszerparkokkal kiegészítve, kiszélesítve, megszínezve, amiket a mai kor már lehetővé tesz, nem mintha hiányérzetünk lenne egy Buszorszki, Mozart vagy Bartók esetében, de természetesen, ami történik a technikában, hangszerekben, a világban, változás, kitalálás, feltalálást, botorság lenne nem beépíteni a muzsikába, ha egyszer a hangulat vagy egyáltalán a kor már lehetővé teszi, esetleg igényli is a lelkület vagy a stílus. Ezért mondom, hogy korszerű komoly zene, szeretem hinni, hogy én találtam ki, de nincsennek jelentősége, én így hívom, de már egyetértettetek többször ti is, úgyhogy az Uplifting Classical és a Gandarvák csodálatos egyéni szín volt, és örülünk, hogy ezt is magyarok találták ki. Beszélgetünk remek táncokról, régi magyar táncokat hallottunk, jön még a taverna és a nemes egyszerűséggel táncnak nevezett záró kompozíciónk, és hát a közben arról is beszélünk egy sort, hogy a zenekar mivel kiváló lelkekből is áll, nem csak tehetséges művészekből, hanem remek emberekből is, ami szerintem összefügg, és komoly közösségi felelősségvállalással, pedagógiai munkával is színezik, díszítik a tevékenységüket túl a koncerteken. Talán erről is hallhatunk.
1: Igen, most ilyen szempontból egy elég gazdag nyarunk volt. Több helyen képviselhettem a zenekart és a szemléletét és a zenei tudásunkat, a szaktudásunkat, a népi és a klasszikus tudásunkat. Egyrészt egy gyermektáborokban voltam többször július folyamán, Budapest környékén, tehát nagyon szép természetes környezetben, itt 4,5 éves kortól a 6. általános iskolás korig voltak gyerekek, tehát számukra csináltam zenei hangszer felismerős, hangszer megismerős, zene megszerettetős, zene megkínálós, hangulati megkínálós és érzelem felismerős foglalkozásokat, tehát tulajdonképpen mindazt, ami a hang, a zene, az élmény, a tapasztalás, a megélés és ennek valódi megengedése és tudatosítása, tehát hogy az életünkben ezt hogyan tudjuk segítségül hívni, ez elég fontos, mert sajnos azt tapasztaltam, hogy nagyon sok helyen kimarad, legalábbis amíg én gyerek voltam, meg fiatal, szörnyű, hogy ezt mondom, de az a lényeg, tehát hogy az én hasonló koromból teljesen kimarad. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy lehetőséget kapjanak a mostani gyerekek és fiatalok arra, hogy nekik már ilyen szempontból könnyebb lehessen az érésük, a személyiség megérése, változása, kiteljesedése. És ilyen szempontból, tehát akár hallgatjuk a zenét, akár improvizálunk, akár műveljük, akár gyakorolunk, maguk ezek a tapasztalati táborok nagyon sokat tudnak hozzáadni. A másik, amit kiemelnék, az nekem egy személyes másik kedvencem, van egy együttműködés a Budapesti Énekesiskolával, és velük voltam Kapolcson szintén még júliusban. Itt Monteverdi és Pergolesi művek hangzottak el, gyönyörű környezetben, csodaszép templomban. Maga a kezdeményezés az, ami miatt én itt képviselni szoktam magamat és a zenekarunkat és a szemléletet, ez pedig az, hogy a felnövő gyerekek olyan környezetben szerepelhessenek és énekelhessenek és tanulhassanak, ahol a gyerekek a tanulók mellett együtt szerepelnek velük a tanárok és a felnőtt művészek. Ezzel tapasztalatot, élő előadási hangulatokat, megéléseket, profizmust, összeszedettséget, odaadást, együttműködést és egymás teljes elfogadását, helyzetmegoldásokat mind-mind látnak. Ez nekem nagyon megérintő, és hát maga a zenei élmény az meg természetesen csoda és nagyon felemelő. Ez számomra az egyik legkedvesebb együttműködési forma, úgyhogy ahányszor csak lehet, itt a nagyon kedves egyházzenész kollégákhoz szoktam csatlakozni. És hát mivel itt van augusztus vége, és indulnak az iskolai időszaknak a napjai, hetei, hónapjai, ezért most már a saját munkahelyeimen is igyekszem betölteni azt a szerepet, ami így a zenei neveléssel, a zenei megkínálással kapcsolatos. Tulajdonképpen most, ha elindul az évnyitói időszak, ez ugye picit máskor van a különböző iskolákban, utána azonnal például az ELTE-n, ahol tanítok, ott rögtön táborral kezdünk. Jó, ez a hallgatóknak.
0: Hol van, ahol főállásban, amint hát több helyen a gandarlákon túl, ugye, mint pedagógus és oktató nevelő is vagy jelen.
1: Jelen pillanatban az ELTE-nek vagyok a tanára, a Szombathelyi kampuszon fogom tartani a tanító, óvodapedagógus és csecsemő és kisgyermeknevelő szakosoknak és az énekzene tanárszakosoknak az előkészítő táborát. Ezzel támogatjuk és kísérjük őket abban, hogy a bátorságukat, az önismeretüket tudják gazdagítani. Ezzel olyan módszereket, eszközkészleteket adunk a kezükbe, amivel a tanegységeket, a tantárgyakat, a fél évet meg a szakot el tudják úgy végezni, hogy ez ne stresszforrás legyen, hanem a kiteljesedésük része, fel tudják fedezni a játékosságot, az örömöt, a fejlődés örömét. Sajnos ma nagyon sok helyen a stressz nagyon erős, és én azt szeretném megismertetni, mint lehetőség, hogy ez egy felfedezés is, és hogy a hiba szót azt bizonyos értelemben szerintem tévedésként használja sok pedagógus és ember. Olyan értelemben mondom ezt, hogy a fejlődés természetes, tehát a hiba az igazából nem is tudom, hogy milyen helyzetekben használható, de ez nagyon erősen befolyásolja általában a gyerekeket és a hallgatókat. Ha ezt helyre tudjuk bennük tenni, más megoldás lehetőségeket tudunk kínálni szakszókészletben, saját magukhoz való hozzáállásban szerintem ez a tanulmányukat tudja segíteni, mert akkor fogják tudni továbbadni másoknak. A másik munkahelyem az a Színház és Filmintézet, ott pedig ugye énekesek, zeneszerzők, színészek, tehát mindenféle színházi csodát létrehozó szakember képzésében veszek részt, nekik művészetpszichológiát, zenét, szolfést, hangszereket, éneket tanítok, mindent is, és számukra is ez egy nagyon szép lehetőség. Ott az első órákon szoktam megtartani ezt, amit én zenei önismeretnek neveztem el ilyen 10-15 éve. Ezeket egészítem ki olyan pszichológiai, mondjuk úgy megközelítésekkel, amiket magam is tanulok, nyilván nem vagyok szakember ezen a téren, de ami a zenéhez kapcsolódik, azt igyekszem megmutatni, és tudom olyan szakemberekhez irányítani azt, akinek szüksége van rá, ami az előmenetelt segíteni fogja.
0: És hát nagyon reméljük persze, hogy azért a főcsapásunk, ami miatt itt vagytok, mindezzel szépség mellett, amit te csinálsz, és nagyon is fontos volt, hogy elmondt, és azért kérdeztem, a Gandarvág zenekar maga ugye a csoda, a számos gyönyörű nagylemezzel, CD-vel, és remélhetőleg koncertekkel is. Érdemes rákeresni, nyugtassatok meg, hogy a zenekar van, dolgozik, nyári krétázás, töltődés mellett,
1: idő
0: és
1: volt.
0: Után világos, ezért nem vagyok telhetetlen, és a jövőre nézve kérdezem, hogy ugye azért várható, hogy lesznek dolgok, koncertek.
1: Reményeim szerint decemberben, de ez még a jövő zenéje, mert az utóbbi években az alakult ki, hogy pont az az időszak, amikor a legjobban tudnánk ezt kamatoztatni. A zenekar nagy része ilyenkor nagyon sok fele kap olyan felkérést, hogy nagyon nehéz összehozni a csapatot, tehát pont a legszebb részt a karácsony. Meglátjuk, de rajta vagyunk, úgyhogy inkább a tavasz az, ami reálisabb.
0: Jó, minden esetre bepötyögjük, figyeljük, gandarvák, és addig is, amíg jönnek az új csodák,
1: addig is lemezet dolgozunk.
0: Addig is adj sok szép anyagot, a több 4-5 gyönyörű lemezt hallgatjuk, élvezzük. Köszönöm szépen Novák Anikó, Takács Róbert, Gandarvák, köszi.
1: Köszönjük szépen.

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Egy óra van. Következik a házunk táján. A szerkesztő Takács Bence.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, egy különleges helyszínre látogattam el a mai napon. Megpróbálom ezt a helyszínt úgy, ahogy a rádió hullámhosszain keresztül lehet bemutatni. Egy köves, kavicsos út vezet idáig, utána egy nagyon szép kapu beengedi az embert a Majdán fennsíkra, a Pomázi Magyarvárba. Abba a Pomázi Magyarvárba, ahol számos kulturális élet, esemény, esküvőtől, Isten tiszteletig tartó, akár versmondás vagy versmondó versenyekig, vagy fesztiválokig tartó események otthona a Pomázi Magyarvár. Herpai Sándor, a Pomázi Magyarvár vezetője a vendégem, aki segít engem végigkalauzolni. Ő alapította ugye a Magyarvárat. Mi volt az alapítás célja, és még mielőtt erre a kérdésre megkapnám a megfelelő választ, a hallgatóknak áruljuk el, augusztus 22-én nagyon nagy meló közepette beszélgettünk. Mi ez a nagy meló?
1: Számunkra ünnepnappá vált augusztus 22-e, és nem csak Mária királynő emléknapja kapcsán, ami ugye augusztus 22-én van a katolikus miserendben, hanem azért is, mert az általunk nagyon kedvelt, szeretett Böjte Csaba celebrál misét itt a mai nap folyamán. Régóta hívtuk Csaba testvért, jöjjön, ha lehet, misét tartani és beszélgetni, mert az a fajta észjárás, az a tiszta, világos beszéd, ami tőle jön, ami belőle árad, az számunkra nagyon kedves, és tehát ezért ünnepnap a mai. A Magyarvár táborról, illetve a Magyarvár alapítványról, hogy beszéljek egy kicsit hosszabban, mert elég sok ideig tartott, még egyfajta döntéshez eljutottam. Valahol, tényleg ott a krisztusi korban, olyan 33 éves korom táján fordult az életem. Addigra sikerült a házamat fölépíteni, szép két gyönyörű lányom volt egy zsigulim, és úgy éreztem, hogy mindenem megvan, ami kell, és elfogytak a célok. És elgondolkoztam, hogy akkor kóvádisz, mi végre? Egy-két évig tartott ez a folyamat, és akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy hát én minek örülnék, én mit szeretek csinálni, és oda jutottam, hogy én szeretek a közösségét tenni, a köznek hasznára válni, szeretek embereknek segíteni, egyszerűen jól esik, nekem esik jól. Nem tudom, hogy kinek segítség van sokszor, hogyha segíthetek valakinek, az nekem esik jól, tehát végül is ő segít nekem. Akkor azt láttam, hogy elég furcsa a világ, ez már a rendszerváltás után volt, jóval, 91-23 táján, és azt láttam, hogy valahogy nincs rendben a magyarság, a magyar nemzettudat nincs a helyén. Találkoztam különböző történelmi ismeretekkel, nagyon sok iskolát kijártam, de mindaddig nem hallottam ezekről, nem volt számomra fontos, és akkora tehető körülbelül, hogy sikerült potyautasként bejárnom Nyugat-Európát, és azt láttam, hogy a nálunknál sokkal többre tartott népek, nemzetek sokkal nagyobb figyelmet fordítanak, pontosabban fordítottak a saját nemzettudatuk erősítésére. Ha valaki elment Neuschwansteinbe, Bajor Lajos kastélyába, csodálatos mesekastélyába, akkor ott mai napig 10 000 turista csodálja, hogy micsoda gazdagság, micsoda fényűzés, micsoda kultúra van. Ugyanez nyilván Párizsba, vagy Spanyolországba, a Poble Espanyol, vagy Borik bár Angliába. Tehát ezek odafigyelnek erre. Fontos számukra, hogy egyrészt a saját népük, nemzetükben tudatosuljon, hogy az ősök, az ő kultúrájuk, azt, ami rájuk van bízva, az milyen szép, milyen értékes, hogy mennyire meg kell őrizni, de persze az is fontos, hogy mások is megbecsüljenek bennünket, és hívni vendégeket, ne idegeneket, hívjunk vendégeket, és mutassuk meg nekik azt a gyönyörűséget, ami nekünk jutott, a magyar kultúrát. No, ezek eszenciájából az jött ki, hogy én a nemzettudat építéséért, a magyarság olyan szintű emeléséért szeretnék dolgozni, tenni, adni ennek az országnak, ami elismeri a többit. Tehát nem a többi kárára akar szép és jó lenni,

0: például úgy zajlott itt, és úgy került ide, hogy 8 évvel ezelőtt ez a fiatal pár itt a Magyarvártáborban ismerkedett meg, és valami olyan nagyfokú és gyönyörű, tiszta szerelem szövődött köztük, hogy ahogy reggel beléptek a kapun, valahol együtt sétálgattak előtte, az egész tábor szavak nélkül tudta, hogy itt most megszületett valami csodálatos emberi kapcsolat, egy szerelem. Ez 8 évvel ezelőtt volt. Tegnap tettek pontot az ére, és így kerültek ide. Tehát a lelkünkben ez nagyon is mélyen van, mint ahogy Csaba testvér is nagyon mélyen velünk van, úgy érezzük, tehát nincs különbség, azt gondolom. Nagy szeretettel készültünk a lakodalomra is, meg Csaba testvért is, így várjuk. És ez így van rendjén. És hál' Istennek szinte minden programunkkal ez a helyzet, és ennek pedig az a titka szerintem, hogy igyekszünk csak olyan programokat megvalósítani, amit fontosnak érezzük, és ezért aztán semmi idegenség nem kerül bele ezekbe a dolgokba. Legalábbis ezt remélem.
1: Mielőtt elindulnánk és végigjárnánk a Magyar Vár egyébként nem kis területén lévő majd minden helyszínt, tekintsünk vissza a nyárra. Én bármikor jöttem ide nyáron, mindig nyüzsgő élet volt. Ez minek köszönhető? Tehát milyen táborok, milyen személyek, milyen új kapcsolatok alakulhattak ki, ami mondjuk majd 8 év múlva egy lakodalmat, egy esküvőt jelenthet itt a Magyar Várban?
0: Az évek folyamán kicsit átalakult tábor közönsége. Nem az, amiért csináljuk és ahogyan csináljuk, hanem inkább a közönség életkorára gondolok, hogy más lett. Amikor elkezdtük szervezni ezeket a táborokat, ez 25 évvel ezelőtt volt emlékezetem szerint, az első, a táborok fő címe Kárpát-medence határok nélkül. És ezt egészen komolyan gondoltuk, mert valóban a Magyarország határok nélkül területet vettük figyelembe, és akkor mindig választottunk egy-egy nagyobb földrajzi területi egységet, és onnan hívtunk vendégeket, és ezt a földrajzi egységet, legyen az Délvidéken, Felvidéken, Kárpátalján, vagy Erdélyben, ezt igyekeztünk minél szélesebb körűen feldolgozni, illetve minél magasabban képzett előadókat hívni, hogy hitelesek legyenek ezek az előadások. És persze a fő szempont és irány az a népzene és a néptánc volt, hiszen ez a mi alaptevékenységünkhöz súlyosan hozzátartozik. És akkor, ahogy teltek az évek, azokról a területekről, ahonnan hívtunk már vendéget, mindig visszajöttek a fiatalok, néptáncosok, népzenészek, és egyre több barátság szövődött, és aztán mire végigértünk a Kárpát-medencén, addigra már házasságok kötettek köztük, és mit tudom én, de ezzel a generációval sajnos szinte meg is szakadt ez a folyamat, ugyanis addigra már nagyon sok helyen volt ilyen tábor. És akkor már kevesebben jöttek, mert hála a jó Istennek volt választék, hogy hova menjenek. Viszont meg lett az a hozadéka, hogy szinte minden területen van egy-egy olyan fiatal, aki nálunk táborozott 10 éves korában, és a saját területén ugyanazt csinálja, amit mi itt a Magyar Vár táborban. És akkor most jutok el odáig, hogy most már tulajdonképpen kicsikkel foglalkozunk. Nyüzsgés van egész nyáron, mert napközis táborokat szervezünk, illetve szervezni nem igazán mi szervezzük, mi a területet biztosítjuk, de az évek során kialakult egy olyan gárda, olyan pedagógus gárda, akiket nagyon jól ismerünk, akikről tudjuk, hogy a gyerekekért vannak, és valós időt töltenek velük. És hát azt gondolom, hogy a gyerekek itt nagyon jól érzik magukat. Előfordul számtalanszor, hogy jönnek a szülők 4-5 körül, és be kell mondani a mikrofon,

0: telefonba, hogy Levente, most már gyere elő, mert apukád nagyon mérges, és haza akar menni. Tehát jól érzik itt magukat is.
1: Szerintem közben is hallható, hogy jól érzik magukat, mert hogy nevetések hangja, mégpedig felszabadult nevetések hangja szűrődhetett be. Menjünk egy picit vissza a gyökerekhez, ugye, ha már itt a elmúlt évekről, meg az alapgondolatról volt szó, akkor az a 33 éves fejben megfogant vágy, az létrejött? Tehát most, ha visszatekintünk, akkor összeállt az, amit terveztél?
2: Igen is, meg nem is. Mert hogy vannak még vágyaim. Ez is olyan, mint annyi más, hiszen ezek épülnek. El kell mondanom, hogy maga a társadalmunk is. Ez alatt a 25-30 év alatt, amióta ez menén tevékenykedek, jelentősen változott. Nem csak a miénk, Európa is nagyon jelentőset változott ez alatt az időszak alatt, és áthelyeződtek bizonyos súlypontok. Mi maradtunk a régi cél mellett, de bizony el kell gondolkoznunk az eszközökön, a módszereken, azon, hogy egyáltalán mi a legalkalmasabb. Én ezt az egész célt úgy képzeltem el, hogy tekintettel arra, hogy a várakhoz is vonzódok, építünk egy olyan várat, egy igazit, egy kővárat, ami önmagában elég érdekes díszlet ahhoz, bár hitelesként gondoltam, hogy azért eljöjjenek az emberek. De eredeti terveim szerint ezen a 25 hektáros területen, 25 hektára valaki úgy nem, nincs képbe, az 250 ezer négyzetméter. Ezen a területen azt gondoltam elsőre, hogy a történelmi Magyarország 72, vagy ha csak a 8 horvát vármegyét nem akarnánk bemutatni, akkor a 63 vagy 64 vármegye, ugye ez az időben változott, hogy ezt a magyarok által lakott 64 vármegyének a összefoglaló jellegű bemutatását céloztuk meg, hiszen arra gondoltunk, hogy csak mondok egy példát, mondjuk egy japán turista csoport megérkezik Európába, jó, hogyha Budapesten leszállnak, és maximum egy napot szállnak rá arra, hogy megismerkedjenek a japán vagy a magyar kultúrával. Bár talán a japánok éppen többet, de mondhatnék más távol-keleti, vagy akár amerikai, vagy akár csak egy angliai fiatal csoport, ha meg szeretné ismerni Közép-Európát, hát nem biztos, hogy Magyarországra sok idő jutna, és ezért azt gondoltuk, hogy összefoglaló módon bemutatjuk. Gondoltunk 63 tornyot megépíteni, minden régi vármegyének egy-egy olyan jellegzetes tornyát, ami már nem áll, tehát azt itt helyreállítani. Az előbb említettem Poblet, Spanyol, Barcelonában, ott ezt megcsinálták Spanyolország vonatkozásában. De aztán később ez is finomodott, ezt a környékbeli lakosságnak és Pomáz városának akkor nagyon durva megalomán elképzelésnek tűnt, és nem tudtam átvinni a képviselőtestületen. Egy szerényebb változatot, illetve hát az építészkamarával közösen, azt hiszem 2005-ben meghirdettünk egy építészeti ötletpályázatot, amire nagyon sok híres építésziroda megvásárolta ezt a pályázati csomagot, és heten be is adták. Nagyszerű tervek jöttek be, ötletek jöttek be. Őszintén szólva nekem Gerő és Gerevics páros terve tetszett a legjobban. Ők Budát tárták föl. Egy építész és régész párosról beszélünk egyébként, nagyon híresek ebben a szakmában. Arról volt szó, hogy ha mi valóban valami olyasmit szeretnénk bemutatni, amire büszke lehet a magyarság, hát nézzünk végig, hát 500 éve visszamenőleg nem nyertünk háborút, ha csak nem a 93-as jugoszláv háborút számítjuk, ugye, amire azért annyira mi nem vagyunk büszkék, ilyen amerikai katonák vívták meg a délvidéken összemorgolódó szomszédaink háborújára az ít ők tették föl, vagy az íra a pontot. Magyarul nézzük meg, hogy mikor nyertünk. Hát bizony Mátyás király korában volt, csak igazából katonai sikereink tartósan. Nézzük meg a kultúra vonatkozásában. Hát a reneszánsz, a korai reneszánsz, a humanizmus. Tehát ez Mátyás korára tevődött, és elég távol volt ahhoz, hogy ne aktuál politizálódjon át a dolog, és elég közel ahhoz, hogy azért konkrét történelmi ismereteink lehessenek ahhoz, hogy hitelesek lehessenek ezek a dolgok. És ők azt javasolták, hogy Mátyás király budai várát a mai Budán ugye már nem lehet helyreállítani, még ha az altemplom, meg sok buzogánytorony egy-két dologot meg is maradt, vagy visszaépült, de itt egy ilyen projekt kapcsán igenis meg lehetne ezt építeni, és ha ezt megépítenénk, bizony az egy elég érdekes dolog lenne ahhoz, hogy eljöjjenek megnézni az emberek, és eljönnek megnézni, ez az egész, mondjuk így, hogy egy magamutogató, tehát a magyar kultúrát bemutató, a csodát, azt a csodát, ami Kalotaszegen a mai napig látható a tiszta szobákban, a konfirmáláskor a templomban, vagy misék alatt, azt a dalkincset, most csak megint Kalotaszeg, azt hiszem a néptánc, a népzene vonatkozásában, Kós Károly kalotaszegi építészete, vagy Kalotaszeget idéző építészetet. Tehát ha csak itt most Kalotaszegről volt szó, de a mezőségről, Székelyföldről, Somogyországról, Nógrádról, a Palócföldről, mindenkiről lehetne beszélni, és hatalmas és gyönyörű kultúránk van, és ahogy szervezgettük a rendezvényeket, egyre inkább megerősödött bennem ez a hit, hogy jó helyen járunk, ezt kell csinálni, ezt kell megmutatni az embereknek, hiszen én is 40 éves koromra jutottam oda, hogy egyáltalán kinyílt erre a szemem. És nem kell haragudni a fiatalokra, ha ő nekik ez most még nem fontos, mert nekik fiatalos problémák, gondok, vágyak, úgy hallom, hogy megy el a mennyasszony. Nekik fiatalos vágyaik vannak, és nyilván idő kell ahhoz, hogy megérjen az ember ilyen komolyabb gondolatokra. Ahogy ezt így kitalálgattam, hogy ennek így kéne lenni, egyszer csak azon gondolkoztam, hogy oké, mondjuk Aladdin csodalámpáját megkapom, megépítem Mátyás király budai várát, mert nagyon ügyes vagyok a lámpával együtt. Igen, ám, de mi lesz benne a tartalom? Tehát egy ilyen patyomkínban. Az biztosan megalázna ezt az egész gondolatot. Akkor gondoltam arra, hogy közösséget kell hozni. Azáltal kell a közösséget hozni, ami a célom, pontosan a kultúra által, hiszen ők fognak nekem segíteni abban, hogy ez az egész ügy összeálljon, fölépüljön, és emberivé váljon, élhetővé a mai napba illeszhető módon. Hát ezért vannak itt ezek a rendezvények.
0: Kőből nem, de lelkekből felépült, ami várunk. És reméljük, hogy ez lesz olyan tartós, mint a kőből épült volna, mert minden örökölhető és továbbadható, és biztos lesz mindig valaki, aki felveszi és viszi tovább, amit elkezdtünk.
1: Ahhoz, hogy a kedves hallgatók még jobban megismerkedhessenek a Magyar Várral, mi egy rövid szünet után útra is kelünk, hiszen számos helyszínt, ha nem is tudjuk ezt a hatalmas területet bejárni, de számos helyszínt szeretnék bemutatni önöknek.

0: És igen, éppen elengedtük az esküvői autót, nagy udasszó kíséretében. De hát akkor járjuk is be a helyszíneket. Ugye az első, ami rögtön a bejáratnál jobbra van, itt tartózkodunk most, az egy fából épült büféegységet, de színpadod is egyben tartalmazó közösségi tér.
1: Amikor az első tábort, az első rendezvényt szerveztem, semmi nem volt itt. Pontosabban egy vízbekötésünk, meg villanybekötésünk volt. Gyorsan kellett építenünk egy emésztőgödröt. Béreltem egy konténert, meg egy sátrat, és egy héten át egy szabad egyetemi előadás volt. Alapvetően egyébként az őstörténettel foglalkozó szabad egyetem. Hát sok érdekes dolgot hallottunk ott. És esténként pedig azt javasolták nekünk, hogy hát népzene és néptánc nélkül nem magyar egy tábor, tehát akkor legyen az is. Úgy is lett. Igen, ám csak hát jött egy nagy vihar, azért egy fenség itt a Pilis közepén, és ha máshol szellő fúj, akkor itt azért már erősebb viharos szél fúj. És azt a sátrat nagyon kellett védenünk, hogy ne vigye el a szél. Táncdobogónak összeállított ilyen farost lapok, amiket leraktunk ilyen fakeretre rögzítve, azt sikerült 40 centi lejtéssel megépítenünk, tehát ahogy táncoltak mindig, mentek lejjebb és lejjebb, meg kellett tanulni a tábor csinálást, és akkor a következő évben úgy döntöttünk, hogy hát nem bérelünk sátrat, hogyha fáját itt vagyunk mi, épp egészséges fiatal emberek, akkor építünk egy csűrt. Egy 10x15 méteres csőt, éppen volt egy ilyen erdész ismerős, kértem tőle, vagy 15-20 nagy tölgyfarönköt, azt így fölálligattuk, kicsike betonba, két székely regénnyel két hét alatt, vagy három hét alatt, nem tudom, de nagyon gyorsan fölépítettük ezt a csőt, épp a tábor kezdetére, és onnantól fix, biztos helyszín lett. A mai napig áll ez a csőr, ma ott lesz a mise egyébként. Nagyon jó hangulatú. Valóban itt minden fából van, hiszen ami kő építményre kértem annak idején engedélyt, már közel 30 éve vagy 25 éve, az a végén nem kaptam meg rá az engedélyt. Ilyen ideiglenes módon igyekeztünk építkezni. Onnantól, hogy a néptánc bejött a táborainkban, rendezvényeinkre, tényleg kellett egy olyan helyszín, ahol táncolni lehetett, hát a csűrrel szemben egy 10x15 méteres táncdobogót készítettünk. Először még nem is volt lefedve talán első évben, hanem a következő évben tudtuk lefedni, és egy büfé faházat vásároltunk oda mellé, a mai napig az a kis büfé a táncházainkban, és hát a büfének egy terasz készült, hiszen egy mit ér a büfé tető nélkül, terasz nélkül. Tehát így alakult ki, mi tánc sátornak, tánc dobogónak, büfé terasz, csárda terasz, sokféle szép neve van. A lényeg az, hogy valóban egy jó közösségi tér, jól hasznosítható, hát a tegnapi lagzi is itt zajlott le, egészen komfortosan, még nem jött a vihar, ott egy kis izgalom, de közben ment a tánc rendületlenül, tehát azért csak mi helyszínadók sürögtünk, forogtunk, hogy a helyszín ne legyen akadálya a vidámságnak.
0: Itt, hogy kalandozunk egyébként, vagy tekintetünket végigvetjük a különböző helyszíneken, egy picit a csűrről még talán lehet többet, hiszen ott egy igen komoly konyhai kiszolgáló egység is van, elég nagy elemszámban készülhetnek ott finom étkek. Ez azért van egyébként, hogy a táborozókat sikerüljön kiszolgálni?
2: Igen. A csűr mellett valóban épült aztán később egy hatalmas nagy konyha. A konyhában kemencével, a kemence mellett egy füstölővel, aztán van egy olyan része, ahol ha rossz az időkin, akkor akár 100 literes üstben tudunk főzni, és ami az én nagy kedvencem, az a sparhelt-szerű valami a kemence másik oldalán, hogyha megrakjuk a tüzet, elég 4-5 hasáb fa, és gyönyörű egyenletesen a hatalmas nagy lábosokba bármi megfül. Az itt táborozó gyerekek például nagyon szeretik ezeket, mert nem gyakran látnak ilyen hatalmas üstöket és kemencét használat közben, és mit tudom én, előfordul, hogy kenyértésztát dagasztunk be, és ugyan nem kenyeret sütünk, de kenyérlángost igen, amit ők gyúrnak, nyújtanak, és mint minden gyerek, meg mindannyiunkban benne maradt ez a tűzimádat szerintem. Nagyon szeretnek ezekkel foglalatoskodni. Egyébként a táborainkban nem csak a kemencét használjuk, meg ezeket a régi eszközöket, hanem készítünk velük sajtot például. Igen, a házi szappan készítés, gyógynövényeket gyűjtünk velük, mert hiszen itt a Pilis kapujában, a Majdán tetőn számolhatatlanul sok gyógynövényterem, és van egy kedves pedagógus, Gen Gimola, aki biológus, és ezeket a foglalkozásokat ő szokta vezetni. Tehát ezerféle módon próbáljuk a gyerekeket minél közelebb hozni egyrészt a régi dolgokhoz, amivel az emberek fenntartották magukat, illetve a természethez.
0: Jó, és majd nagyon picit forduljunk magunknak balra, mert akkor a bejárat másik oldalát tudjuk megszemlélni. Ugye ez egy olyan felépítmény, amelyben szobák is vannak, közösségi tér is egyben, és számtalan olyan eseménynek a házigazda helyszíne, ahol a kultúra zajlik, de nem biztos, hogy táncházról beszélek.
2: Kaputorony, ahol egyrészt a beléptetés folyik, tehát ez egy irodai részleg, és aztán, ha beljebb megyünk, akkor valóban van egy nagyon szép közösségi tér, ahol főleg ősztől tavaszig szervezünk különböző kulturális programokat. 5. éve kezdtük el az irodalmi szalon bemutatását, ahol igen neves írók, költők fordultak már meg. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én a könyvkiadásból mentem nyugdíjba. A Püskimaszi Könyvesháznak voltam a vezetője, és ezáltal nagyon sok költőt, írót ismerek abból a körből, ahová én is tartozom. Szomorú, hogy nehéz az embereket kimozdítani otthonról, különösen télen, pedig hát azt gondolom, hogy éppen a téli esték valók arra, hogy közösségben legyen az ember, hogy olyan dolgokról beszélgessünk, ami ugye nem hétköznapi, de mindannyiunkat érint. És ezek az esték nem feltétlenül egy bizonyos könyvről szólnak, hanem a bemutató után mindig van egy kis szeretett vendégség, amikor legtöbben itt maradunk, és akkor igazán nagyon tartalmas estéket töltünk együtt. Tehát ez az egyik, ez az irodalmi szalon, és van egy másik kedvenc, a Mondja is egy verset egyesület, egy sejtje is működik Pomázon. Tehát egy versmondó kör tulajdonképpen, ahol persze azt nem kell mondanom, mind amatőrök vagyunk, vers szerető amatőrök, és havonta egyszer gyűlünk össze, mindig kiválasztunk egy témát, vagy egy költőt, akiből és amiből felkészülünk a következő este. És nekem például ez a versmondókör nagyon sokat adott, mert ugye az ember nem úgy él, hogy ott van a jeli szekrényen a verses kötet, és minden nap olvasok egy verset. De mióta ez a verses kör működik, bizony ez velem legalábbis előfordul, mert izgat ez a dolog, és amit kiválasztottunk, abból szeretném azt a verset megtalálni, ami a legközelebb áll a lelkemhez, és ahhoz bizony sokszor nagyon sokat kell lapozgatni, de ez egyáltalán nem baj, mert közben rengeteg csodára bukkan az ember, és azt hiszem, hogy nem csak én vagyok ezzel így, hogy ez egy kicsit többet ad a lelkünknek, mint hogy leülök a Facebook elé, és görgetek, mert mert az természetellenes, ez pedig építi a lelkedet. Tehát én arra biztatnék többeket is, hogy vegyenek részt, csináljanak a saját településeken ilyen köröket, mert ha csak néhány embernek segítünk is ezzel, szerintem az is nagy dolog.
0: Talán a kedves hallgatóknak elmondható, hogy Sándor is tagja a versmondó közösségnek. Ez jelzi, hogy nem hivatásosoknak szól. Miért jó részt venni ebben a vers közösségben?
1: A vers kicsit olyan, hogy ilyen mai párhuzamot vonjak. A vers az irodalomnak olyan tömör, tömény eszenciája, formálódik meg, amire mindig van egy kicsi idő. Nem tart. Hát persze a verszivárdokat azért le kell ülni olvasni, de egy rövidebb vers annyit tud mondani, most Kányádi távolodóban mostanában egyfolytában ezen jár az eszem. Olyan egy kicsit, mint a mai korban ezek a részvideók, hogy ilyen néhány másodperc, snit, töményen, keményen oda vágni, aztán rakja össze belőle magát, meg a gondolatait az ember. Hát a vers az irodalomnak ilyen, de még fogyasztható. El lehet rajta gondolkozni, nem helyettünk mutat meg, képez le, sugal dolgokat, hanem segít egy gondolatmeneten végigmenni, és a magunk módján értelmezni. Szerintem mindenki szereti a verset, talán épp ezért a könnyedsége miatt, és most ez sem igaz, mert vannak olyan versek, amik kapaszkodni kell, hogy az ember magáévá tudja tenni. Hát egyszerűen, mert jó a vers. Egy dal miért jó? Egy fagyi miért jó? Mert jó. Egész egyszerűen, mert szeretjük, és ez nekünk jó. Ugye? Látta az Isten, hogy ez jó, és megteremtette a verset. Ilyen egyszerű, nehéz ezt megmagyarázni bölcsebben. És hát, ha már versnél tartunk, hagyd mondjam el a magam büszkeségét. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy egy évvel ezelőtt itt a Magyar Várban, ami, hát azért valljuk be, hogy ez egy szerény helyszín, rengeteg nagyon méltó helyszíne lehetne egy ilyen programnak, amiről most beszélni fogok. Tavaly nálunk rendezte meg a Mondj is egy verset egyesület az első vers mondó fesztivált, és olyan emberek jöttek ide ki előadni, akikre mindig fölnéztem. A legszebbben ezek az emberek beszélik a magyar nyelvet, televíziókban, rádiókban. Öröm hallani, jó hangjuk is van, az orgánumok is nagyon jó, de szépen beszélnek, érthetően. Kerülik az idegen szavakat, jól felépített mondatsorokat hallok. Öröm volt, egyszerűen élvezetes volt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a rendezvény itt volt nálunk, és talán arra még büszkébb, hogy idén is itt lesz, méghozzá 29-én, hát a Mohácsi csata 500. évfordulós napján, de én azt hiszem, hogy ezt a csatát most meg fogjuk nyerni.
0: Megint egy kicsit elkalandoztunk, jól jellemző, hogy a Magyar Vár és szellemi építmény, tehát nehéz itt egyesével végigmenni a téglaköveken, mert mindegyiknek van egy külön története, de most én azt javaslom, hogy forduljunk magunknak teljesen háttal, forduljunk meg magyarán, hiszen itt egy újabb felépítményt látunk, egy óriási sátortér épült, mondhatni koncert helyszín, tehát itt lehet mondani, hogy a vágyaid továbbra is az építeni, és újabb és újabb olyan helyszíneket adni, amely túllép már az eredeti alapötleten, hogy legyen egy hely, ahol táncolhatunk?
1: Ez még ugyanaz. Annyi mindent kell ahhoz csinálni, hogy egy helyszín fenntartható legyen. Nézni kell azt is, hogy fenntartható legyen. De nem csak azt. Idők során, ahogy a néptánc és a népzene bekúszott ide a mi magyar kultúránkat megismerni vágyó közösségünkbe, ugyanúgy a lovak is előkerültek. Előinte Kassai Lajossal építettünk, már az ő iránymutatásai alapján építettünk egy lovas íjászpályát, hiszen voltak itt fiatal emberek lóval, hogy ők szeretnének ezt a új, régi új magyar sportot elkezdeni. Építettünk hát lovas íjászpályát. Igen, ám, de hát a ló az nem annyi, hogy aztán fölfújjuk, lovaglunk rajta, leeresztjük, betesszük a szekrénybe, hanem az egy lelkes állat, bendője is van, de lelke is, és vigyázni kell rá, tehát istállót kellett építenünk. Lovas karámokat, tudni kell, hogy én nem vagyok lovas ember, tulajdonképpen a mai napig bár van lovam, de nem az a fajta megszállott lovas vagyok, mint itt nagyon sokan. Egészen ez a lovas életünk is odáig felfutott, hogy 2018-ban lovas ijász világbajnokságot rendeztünk 34 ország, 134 résztvevőjével, amit hát egy ilyen, mondjuk ugye magánalapítvány lelkes csapata azért nem sokszor csinál meg. Élőbe ment a közvetítés. Azóta is rendezünk ilyen nagy világversenyeket, Európa-bajnokságot, most már csak internetes tévécsatornák közvetítik. Lovas élet is van nálunk. Na most, vagy 100 gyerek jár föl hetente lovagolni. És ezek a gyerekek télen is szeretnek, meg szeretnének lovagolni, de hát egyre zordabbak a telek, egyre kényesebbek a gyerekek, meg az anyukák, különösen. Télen elkoptak a gyerekek, télen minden befagyott, itt szép volt, de eltűnt az a nyüzsgés. És adódott egy alkalom, hogy felvidéki térségfejlesztési projekt részeként határon átnyúló együttműködés kapcsán, ezt Interregnek hívják hivatalosan, hogy mi a kisebbik rész a magyar oldal, mi egy lovas utat jelöltünk ki a Pilisben, Pomásztól Esztergomig, ők pedig Esztergomtól, Párkánytól valameddig, ameddig futotta a pénzből egy kerékpárutat építettek, ez a zöld turizmusnak a részeként. Na most de ahhoz, hogy lovas túrákat vigyenek a lovasaink, ahhoz télen is kell tudni fogadni a vendéglovasokat. Ez a lovas túra útvonal bekötötte gyakorlatilag Budapestet a Eurohorse nevű lovas túra útvonal hálózatába. És hát bármikor megérkezhetnek mondjuk Bajorországból egy lovas csoport ide, és hát már volt arról szó, hogy vannak vendégszállásaink, van, ezért egy vendéglóistálló is kellett, és kellett egy olyan sátor, egy nagy sátor, lovasok úgy mondják, hogy fedeles, ahol télen is lehet lovagolni, ahol széltől, esőtől megóvva, este kivilágítva, ugye télen már van, hogy 4 órakor sötét van. Így most már nem áll le télen a lovas élet, hanem zajlik. Ehhez nem volt könnyű, mert a Covid alatt, amikor pályáztunk, akkor egy istálló felújításra és egy nagy sátorra pályáztunk, és 4,5-5 év múlva tudtuk elkezdeni. Az istállót már addigra nem lehetett felújítani, azt le kellett bontani, hogy helyére egy újat kellett építeni, és hát abból a pénzből, ami 5 évvel ezelőtt egy fél pénz volt, varázsolni kellett, de olyan közösségünk van. Ha itt bármi történik, akkor itt volt olyan is, hogy pont ez a torony, amiben most ülünk, ez leégett egy éjszaka. 2009. július 1-én. Vasárnap éjszaka, hétfő hajnalban égett le. Hétfő este itt minden úgy el volt takarítva, vagy 100 jó barátunk jött. Ha munkanap, ha nem jöttek, és vagy szintén 100 teherautó törmeléket, salakot, kokszot, mindent tüntettünk innen el, hogy az egy hét múlva megrendezésre kerülő talán Kárpátalja határok nélkül táborunkat meg lehessen rendezni, és megcsináltuk. Olyan közösség tud összeállni így, ami szívet melengető. Ez azért van, mert egy olyan helyszín, nünk van, ami sokféle embernek ad elég biztos helyszínt, és hát nem drágát, azt is tegyük hozzá, tehát itt nem kerülünk olyan sokba, mint mondjuk a budai várban kéne valamit megrendezni. Egy baloldali gondolkozású barátom, ma focizgattam együtt, mondjuk, hogy 20 éve, egyszer fölhívtam, hogy Sanyi, gyere föl, és följött, aztán följárt hozzánk. Egy-másfél év múlva egy, azt hiszem éppen ő csinált halászlevet, de nem biztos. Egyszer csak azt mondta, egy ilyen 15-20-an leültünk és beszélgetünk. Azt mondja, tudjátok, miért szeretek ide följárni a magyar várba? Belépek egy kapun, És onnantól érzem szabadnak magam. Hmm. És az olyan jól esett, azóta is ez is erőt ad.
0: Mi még mindig ezen a kapun belül tartózkodunk. Ráadásul azt is hozzá kell tenni, hogy itt még egy olyan lovas gödör is van, ami egy lovas színházi gödör, tehát itt még akár egy Sasvári Sándor nagy produkció is bemutatható, de természetesen beszélgetésünk vége felé tipekbe visszatérünk majd a szellemi horizonthoz egy rövid kitérő után.

0: már megpróbáltuk bemutatni virtuálisan valahogy felrajzolni ezt a hatalmas területet, nekem azért tényleg van egy olyan hát visszatérő érzésem, amikor ide jövök a Magyar Várba, mint egykoron az Arcvonal kávézó. Ott, amikor az ember a Haris közben csak átrohant, mert mondjuk dolga volt, fellépése volt, vagy színházból jött, vagy színházba sietett, bement, és egészen biztos, hogy valamelyik asztalnál, a könyvek társaságában egyébként találkozott egy kiváló művésszel, vagy éppen Bőzsöny Ferenccel a Magyar Rádió főbemondójával, vagy ott ültek Kossuth Díjas művészeink, beugrottak egy pohár borra, vagy éppen fellépés utáni beszélgetésre. Itt a Magyar Vár is valami hasonló, tehát ha itt az ember komolyabban bekopogtat, hát nem egy Kossuth Díjassal találkozik, ugye a hétköznapok sodrában.
1: Annak idején, amikor az Arcvonal irodalmi kávézó élt és működött, sajnos elég rövid ideig, vesztett választás után történt meg, amikor is többen úgy gondolták, hogy kell egy helyet biztosítani azoknak az embereknek, akik most nagyon csalódottak és kétségbe vannak esve, és ez lett az Arcvonal irodalmi kávézó, és valóban úgy volt, hogy a magyar nemzet kulturális életének a legjava, bátran mondhatom, járt oda és vett részt rendszeresen, vagy a programokon, vagy ő maga volt a szereplő. Akkor még élt Püski Sándor bácsi, és az ő kedves felesége, az Ilus néni, akik rendszeresen látogatták az irodalmi kávézót, és most hirtelen ők jutottak eszembe, de hát úgy, ahogy az előbb te is említetted, mindenki, akinek akkor neve volt, és nekünk jobboldali nemzeti érzelmű embereknek valamit számított, az ott volt. Akkor még élt Bubik István például. Sajnos nagyon korán elment. Őt is rendszeresen vendégül láthattuk. Emlékszem, ez a kávézó a Haris közben volt, és egyszer mentem a kávézóba dolgozni, és Bubik István jött velem szembe. Nem is nagyon ismertük egymást, de akkoriban úgy örültünk a hasonszörűeknek, hogy megölelt, felkapott, megforgatott, és letett, és itt őrzöm a szívemben, és számtalan olyan találkozás történt, amit az ember úgy érez, hogy nagyon szeret a jó Isten, mert ezeket megadtam.
0: És biztos, hogy nagyon szereti a jó Isten a Magyar Várt is. Már csak azért is, mert ugye ma Böjte Csaba érkezik ebbe a közösségbe, és a Mária kultúra egy picit került csak itt előtérbe, de most még szorgos munkálatok vannak. Elárulható, hogy mi készül?
2: Minden évben egy busz társasággal kimegyünk Csíksomlyóra, a pünkösdi misére. Nagyon megfogott bennünket a szűzanya ottani ábrázolása. 2003-ban Fődi Tibor fafaragó ember itt volt ebben az alkotótáborban, és elkészítette egy a Csíksomlyói Madonna mintájára, vagy allegóriájára egy tölgyfaröngből egy szép Mária szobrot. Ez 21 évig itt, ami országzászlónk előtt állt, és oké, hogy tölgyfa, de azért bizony az idő megviselte. Pénzünk arra nincs, hogy restauráltassuk, úgyhogy magunk csináltuk. Bár restaurátor barátaink vannak, akik jó tanácsot tudtak adni, de hát szó szerint ezt a ráncfelvarrást, ezt nekünk kellett megcsinálni. Tehát most azzal telt az elmúlt hét, hogy ezt a Mária szobrot restauráltuk, mert megkértük Csaba testvért, hogy áldja meg, mint csíksomlyói szerzetes, áldja meg ezt a mi Mária szobrunkat. Nagyon szép dalokkal készültünk erhez a miséhez, és hát ami ugye már talán szóba is került, hogy Mária királyné, ugye aki már a mennybe felment, Mária királyné ünnepe van augusztus 22-én, mi érdekes, hiszen amikor egyeztettünk még Csaba testvérrel, akkor nem volt arról szó, hogy ezt mi így szeretnénk, ezt valaki más rajtunk kívül álló, fölöttünk álló szervezte így, hogy tegnap előtte, hogy a misekönyvet lapozgattam, akkor döbbentem rá, hogy jé, Mária királynéjünkbe be van, és ugye a mi Mária szobrunkon is ott van a korona, a pápai tiara, ölében lévő kis Jézus fejére, hát a mi szobrászunk a magyar koronát faragta rá, vagy tette rá, és hát ezen dolgozgatunk, neki egy méltó helyszínt csinálunk az országzászlónál továbbra is, hogy most már ne ázzon, ne fázzon szegényke, és itt a bejáratunkkal szemben fogadja mindazokat, akik ide bejönnek. Az is aranyos dolog, hogy nálunk egy elég nagy méretű, méretarányos történelmi Magyarország kert van, egy térkővel kirakva a 72 megye határa. Ez az országzászló, ott helyeztük el ebben a történelmi Magyarországba, ahol Pománc helye van. Egy itteni sziklát állítottunk föl, az tartja a zászlót, a nagy magas zászlót, és a tövében áll Mária, aki István királyunk felajánlotta a koronát, és aki azóta is védi, óvja a magyar nemzetet, és hát ezt továbbra is kérjük tőle.
0: Tényleg, aki ezen a kapun belép, a szabadság illatával és a szabadság örömével találkozhat, így is, hogy most már megismerhettük ennek a magyar várnak múltját, megismerhettük jelenét, és nagyon bízom benne, hogy a jövője az ugyanolyan nemes és építő lesz, mint ahogy a múltja volt. Köszönöm kedves hallgatóinknak a figyelmet, minden jót, viszont hallásra!

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Tóth Zsófia. Összeállításunkban hazánk legjelentősebb megújult gyűjteményéről, a Keresztény Múzeum kiállításáról készített sorozatunk befejező részét hallgathatják meg. Továbbá ma is lesz Kultúrmorzsák rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig Mohácsra fókuszálunk, érdemes lesz bennünket hallgatni.